0: ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét. Három aranyjal búcsúzott az EB-től Kós Hubert, változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Hétfőn megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a kedd és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. Közben Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentő alakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszkij arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint 62 rakétával támadták Ukrajnát. A ma hajnali légicsapásokban hárman vesztették életüket és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónt indítottak útnak oroszországi célpontok felé. Bár többségüket a légvédelem megsemmisítette, így is voltak halálos áldozatok, Moszkva környékén egy, Rosztov megyében három ember. Több mint 700 teherautóból álló segélykonvoj érkezett Afganisztánba. Az ENSZ szervezésében élelmiszereket és más létfontosságú humanitárius cikkeket vittek az iszlamista tálibok vezette közép-ázsiai országba. A világszervezet adatai szerint csaknem 14 millió embert fenyeget éhezés. A rossz gazdálkodás és a természeti katasztrófák mellett segélyezésüket a térségben dúló fegyveres harcok is nehezítik. Aranyérmet nyert Kós Hubert 200 méteres vegyes úszásban a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Az Egyesült Államokban készülő 23 éves versenyző ezzel három arannyal a magyar válogatott legeredményesebb tagjaként zárta a kontinens viadalt.
1: Időjárás.
2: Hétfőn a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar. A szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű, de északon néhány fokkal hűvösebb lehet. Nagy tavaink vize 25-26 fokos.
3: Manna Hits.
1: Manna Hits.

0: Manna Hit.
1: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
2: Hey, this is Cade Thompson, and I just wanted to share with you the story behind my song.
3: Every step of the way.
2: A
4: 2020-as év sokunk számára egészen másképp alakult, mint ahogyan azt terveztük és elképzeltük. Gyakorlatilag a feje tetejére állt az életünk. A terveink összedőltek, és megszakadt a rutin, amiben éltünk. Minden, amit magunknak megalkottunk, a hamis biztonság teljesen eltűnt. Tudjátok, a mi terveink nem Isten tervei. Sokszor az Úr tervei másképpen néznek ki, mint a mieink, mert ő a teljes képet látja, mi pedig csak egy részletét. Az Every Step of the Way írása közben valóban csak a múltra gondoltam, és azt tapasztaltam, hogy Isten jósága egyértelműen megmutatkozott az életem minden lépésében. Remélem, hogy ez a dal bátorítás lesz neked is, amikor az emlékeidre gondolsz, még akkor is, hogyha az utóbbi néhány év máshogy alakult, mint ahogyan azt tervezted és ahogyan azt szeretted volna. Az a vágyam, hogy tud, Isten továbbra is munkálkodik az életedben, minden egyes nap, minden egyes lépésednél.
2: Every step of the way.

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: Same God was written from the truth of what God spoke in Malachi.
3: A Same God című dalunk arról az igazságról szól, amit a Malakiás 36-ban olvashattok. Ott Isten így szól, mert én az Úr meg nem változom, ti pedig Jákobnak fiai nem emésztettek meg. Ha egy pillanatra visszanézel a múltadba, és megpróbálod megszámolni azokat az eseményeket, helyzeteket, amikor Isten megmutatta neked a hűségét, nagyon meg fogsz lepődni. Ugyanez az Isten adott Dávidnak bátorságot, hogy szembenézzen Góliáttal. Jézus ma is velünk harcol, mellettünk áll, válaszol az imákra, és gondoskodik a gyermekeiről. Ő ugyanaz az Isten. Soha nem hagy el minket, és sosem változik meg.

Töltsd a délelőttet a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Meg kell kérdeznem tőled, mit teszel annak érdekében, hogy valaki más életét jobbá tedd?
2: To make somebody else's life better.
1: Mit teszel azért, hogy segíts valakinek? És milyen gyakran teszed ezt? Életstílusoddá tetted azt, hogy más embereknek segíts?

A szeretet forradalma. Mi is a szeretet? Isten a szeretet, tudjuk ezt, de ez egy kicsit túl szellemi a számomra. A szeretet igazából arról szól, hogy miként bánunk az emberekkel. Több évnyi igetanulmányozás után azt kell mondanom, hogy ez a dolog veleje. A szeretet abban nyilvánul meg, úgy válik láthatóvá és érezhetővé, ahogyan az emberekkel bánunk. Az 1 Korintus 13:13, a legnagyobb dolog a világon a szeretet. Wow! Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. Mindenki mondja azt, hogy a szeretet a legnagyobb a világon. Szóval én eldöntöttem, hogy leegyszerűsítem a keresztény életemet, mert időnként már majd beleörültem a sok tennivalóba. Szóval végül eldöntöttem, hogy a szeretettel fogok foglalkozni, arra fogok összpontosítani, és akkor a többi dolog is a helyére kerül majd. Hiszen a Biblia is azt mondja, hogy a szeretet betölti a törvényt és a prófétákat, és egyébként is, hogyan haragudhatna rád valaki hosszabb ideig, ha te szeretetben jársz? Azonban van egy érdekes dolog a szeretettel kapcsolatban, az, hogy nem történik csak úgy magától. Szorgalmasan keresnünk kell. Az 1 Korintus 14.1 azt mondja, hogy felettébb törekedjetek. És sajátítsátok el ezt a szeretetet. Figyeljétek csak ezt, felettébb törekedjetek. Oké, mindenki tudja, hogy hogyan viselkedünk, amikor akarunk egy sütit. Vannak itt olyanok, akik néha a leglehetetlenebb időben kikeltek a fotelből, felöltöztök, majd elmentek a boltba, hogy jégkrémet vegyetek. A nők tudják, hogy hogyan kapjanak meg valamit, ha egyszer a fejükbe vették azt. Amen. Erősebbek vagyunk, mint amit a legtöbbször mutatunk. A szeretet nem egy olyan dolog, ami egyszer csak az öletbe pottyan, vagy amire csak áhítozni kell. Őszintén szólva, jó dolog azért imádkozni, hogy Isten segítsen szeretetben járni, de még Isten sem fogja megtenni ezt helyetted. A szeretetet folyamatosan tanulmányoznod kell, és nem fogod egy hétvége alatt elsajátítani. Egy nagyon szerencsétlen prédikátorként 15 éve kezdtem el tanulmányozni a szeretetet, mert minden mást megpróbáltam. Megpróbáltam a hitet, de nem értettem még, hogy a hit csak a szereteten keresztül működik. A Biblia azt mondja, hogy akkora hitünk lehet, amivel hegyeket mozdíthatunk el, de ha nincs bennünk szeretet, akkor haszontalan senkik vagyunk. Angyalok vagy emberek nyelvén beszélhetünk, de ha nincs bennünk szeretet, akkor csak zajt csapunk. Azt hiszem, ez elég jól leírja a gyülekezetet. Nagy a zaj, sokat beszélünk.

Ugye, hogy mit tegyünk, de nem fog kényszeríteni. Olyan sok hihetetlenül csodálatos igevers van a Bibliában a szeretetről. Állandóan rájuk csodálkozom, aztán pár nap múlva újra elolvasom őket. Tudjátok, rájöttem, hogy még mindig elég önző vagyok, és a testem még mindig elég erős, mert ha nem tanulmányozom, sokszor a szeretetről szóló igéket, vagy többször egy héten, akkor elkezdek hátrafelé haladni. És olyan emberré válok, amilyen régen voltam. Tanulmányoznom kell ezeket. Ha felhagyunk az evéssel, akkor megbetegszünk. Ha édességet eszünk csak, akkor is egészségtelenek kiválunk. Meg kell bizonyosodnunk róla, hogy az Isten igények nem csak az édesebb részeit fogyasztjuk, azokat, hogy hogyan vegyük el a csodáinkat, hogyan bővölködjünk, hogyan legyünk sikeresek, és hogyan gyógyuljunk meg. Az Isten igények az egyéb részeit, a húst meg a zöldségeket is fogyasztanunk kell. Olyanokat, mint az önmagunkról való megfeledkezés, áldozathozatal, odaszánás, szenvedés. Nem számítottam rá, hogy ezt bárki is megtapsolja. Tudjátok, amikor a helyes dolgot tesszük, akkor is, ha nincs kedvünk hozzá, akkor a testünk szenvedni fog, és mi is érezni fogjuk azt. Úgy hiszem, hogy a legfontosabb dolog, amire rájöttem, a szeretettel kapcsolatban, hogy tudatosan kell szeretnünk. Tudatosan. Néha lesz kedved ehhez, más napokon pedig nem. De mi van azokon a napokon, amikor semmi kedved hozzá, de egy csomó emberrel kell együtt lenned, és vagy úgy viselkedsz majd, mint egy keresztény, vagy pedig úgy, mint egy kis bungó. Ilyenkor vagy növeled Isten jó hírét a világban, vagy ellenkezőleg csorbítod azt. A világban az emberek 10%-ának van csak jó véleménye a keresztényekről. Ezt egy tanulmányban olvastam. Csak 10%-ának van jó véleménye a keresztényekről. Erre mondhatjuk, hogy nos, igen, de ők Tudjátok, rajtunk múlik, hogy jó megítélésünk legyen a világban. Pál is erről beszélt Timóteusnak. Azt mondta, ha valaki vezetői pozícióra vágyik, akkor szükséges, hogy a kívülállók jó véleménnyel legyenek róla. Megfelelően kell viselkednünk, amikor az emberek előtt vagyunk. Nem elég az, ha halacskás matrica van a lökhárítónkon, a keresztlóg a nyakunkban, és felszedünk egy kis keresztény nyelvezetet. Megfelelően kell viselkednünk. Amen. Gyerünk. Jó dolgokat prédikálok, és még csak most kezdtem bele igazán. A szeretet szó egy ige, nem főnév. Az igék pedig cselekvést jelentő szavak. Szóval meg kell kérdeznem, te mit teszel? Akárhol is vagy ebben az épületben, most neked beszélek. Akik a tévében vagy az interneten néznek engem, tőletek is ezt kérdezem. Vagy ha CD-n hallgatsz, vagy ha DVD-t nézel, téged kérdezlek. Senkit nem hagyok ki. Meg kell kérdeznem tőled, mit teszel annak érdekében, hogy valaki más életét jobbá tedd. Mit teszel azért, hogy segíts valaki másnak? És milyen gyakran teszed ezt? Életstílusodá tetted azt, hogy más embereknek segíts? Tudjátok, én már nem csak próbálok segíteni az embereken, mert olyan sok időn keresztül gyakoroltam ezt, hogy már életstílusommá vált. És most nem vállom veregetni, próbálom magamat ezért, mert nagyon sok ideig tartott, amíg eljutottam ideig, és még mindig sokat kell fejlődnöm, és azt is be kell vallanom, hogy minden egyes nap oda kell figyelnem erre, de tudjátok, ahelyett, hogy megpróbálnám rávenni magamat arra, hogy tegyek valamit valakiért, időnként éppen, hogy vissza kell fognom magamat, mert hajlamos vagyok túlzásba vinni a dolgot, és mindenkit meg akarok menteni. De inkább vigyem túlzásba ezt, mint hogy három angyal megjelenésére és két trombita szóra, meg három személyes proféciára legyen szükségem ahhoz, hogy $10 adjak valakinek, aki éhes. Amen. Ó Istenem, tényleg te mondod? Emlékszem, hogy mindig eljátszottam ezt, valahányszor Isten megpróbált rávenni arra, hogy a tizedemen felül adakozzam egy kicsit. Istenem, tényleg te mondod? Abban reménykedtem, hogy nem ő volt, és akkor megtarthatom a pénzemet. Ezért végül új megállapodást kötöttem Istennel. Segíteni fogok az embereknek, ha csak te azt nem mondod, hogy ne tegyem. Miért nem készítesz egy új tervet?
Segíteni fogok nekik, ha csak te azt nem mondod, hogy ne tegyem. Persze bölcsnek kell lennünk ebben.

0: Önként megbántunk valakit azzal, ha túlságosan segíteni akarunk. Fontos, hogy a Szent Szellem vezessen minket, de ne legyünk nevetségesek, és ne legyen szükségünk egy 4 órás ima alkalomra, mielőtt megtennénk egy kis dolgot valakiért. Utasítsd vissza a semmit tevést. Döntést hozok, nem tudok mindent megtenni, de visszautasítom azt, hogy semmit ne tegyek. Hadat kell indítanod az önzőség ellen. Ez a mi legnagyobb bajunk, és mi lesz velem, és mi lesz velem, mi lesz velem? Nos, szeretnék javasolni nektek néhány dolgot. Az első az, hogy minden reggel szálljatok 15 percet arra, hogy szellemileg felöltöztök. Ha csak fele annyi időt szánnánk arra, hogy szellemileg felöltözünk, mint amennyit a fizikai öltözködéssel eltöltünk, akkor az már nagyszerű lenne. A Kolossé 3.2-ben egy csodálatos dolgot mond a Biblia. Azt mondja, az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Tehát reggelente döntsétek el, hogy ma nem önmagamnak fogok élni. Segítek majd valakinek. Találok majd valakit, aki szomorúnak tűnik, és mosolyt csalok az arcára. Visszautasítom azt, hogy semmit se tegyek. Ha szükséget látok, betöltöm azt. Aztán pedig tudatosítsd magadban a következőt. Nos, már most tudom, hogy ma nem minden történik majd úgy, ahogy én akarom. De már most eldöntöm, hogy bármi történjék is, Isten szerint viselkedem majd úgy, hogy Jézus büszke lehessen rám. Meglepődtök majd, hogy mi történik, ha legalább egy kis időt fordítotok a felkészülésre. Emlékeztek rá, hogy a Tomi pásztor a felkészülésről beszélt tegnap? Mentálisan és szellemileg is fel kell készítenünk magunkat azáltal, hogy időt töltünk az igével, és tanulmányozzuk a szeretetről szóló igéket. Olvassátok el minden reggel hangosan az 1 Korintus 13-at, főleg az első 8 verset. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántó. Nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. A szeretet soha el nem múlik. Talán egyszerűbb, ha azzal kezdjük, hogy a szeretet türelmes. Ha odalapoztok a Kolossé 3. fejezetéhez, bár nem is kell, hogy odalapozzatok, mert mindjárt kivetítjük. Következő néhány percben remélem, hogy meg tudom mutatni nektek, ez egy olyan erőfeszítés, amit minden nap meg kell harcolnunk. Már mindez természetes a szellemünknek, de egyáltalán nem természetes a testünk számára. Ezért ennek érdekében minden nap erőfeszítéseket kell tennünk. Én sokáig nem értettem ezt, viszont megláttam néhány dolgot az igében, ami megváltoztatta az életemet. Ez részben egy ismétlődő álomnak volt köszönhető, amiben megpróbáltam kiállni, prédikálni az alkalmaimon, de sehol nem találtam a ruháimat. Mindig a pizsamámat viseltem. Olyan sokszor álmodtam ezt, hogy már elkezdett nagyon zavarni, és nem értettem, mi a csoda történik. Az álmomban vártam a ruháimat szállító autókat, de csak a pizsamám volt rajtam, és a dicsőítés már nagyon elhúzódott, aztán azt mondták, hogy nem tudunk tovább dicsőíteni, fel kell jönnöd prédikálni. Így hát a pizsamámban mentem fel, és nem értettem az egészet, de aztán Isten lelke elkezdte megmagyarázni nekem, és azt mondta, Joyce, amikor kiállsz a pulpitushoz, akkor szellemileg nem vagy megfelelően felöltözve. Lehet, hogy nagyon szép a ruha, amit viselek, és minden tökéletesen passzol. Ma reggel például rengeteget vacakoltam ezzel a gallérra, jobbra-balra húzkodtam, hogy jól álljon. Vagy 20-szor belenéztem a tükörbe, nem áll félre a kereszt és a fülbe valók? Tudjátok, milyenek vagyunk. De lehetséges, hogy kívülről szépen felöltöztem, és szellemileg mégis mesztelen vagyok. A Jelenések könyve beszél arról, hogy ne járjunk mezítelenül. Efézus 6 azt mondja, vegyétek fel a békesség saruját. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is. És a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Tehát fel kell öltöznünk szellemileg. Nem szívesen mondom ezt, de nagyon sok ember van, aki szellemileg nézve nem néz ki valami nagyon jól. Azok szemében sem, akik Krisztus szeretnék látni bennünk. A gonosz számára pedig csak nevetségesek vagyunk. Nem számít, hány zsoltárt tudsz kívülről. Ha semmit nem tudsz a szeretetről, akkor haszontalan vagy, és ilyen állapotban én is az vagyok. Gyerünk, jobban prédikálok, mint ahogy ti mutatjátok. Tudjátok, nagyon mogorva voltam, miközben a világmérőtű szolgálatomat építgettem.
1: Come on now.
0: Amikor reggelente megpróbáltam Bibliát tanulmányozni, akkor nagyon fel tudott idegesíteni a családom. És amikor prédikálni mentem, veszélyes volt egy autóban utazni velem, mert a felidegesítettél elvesztettem a kenetemet.
1: Come on now.
0: És tudjátok, a szívem a helyén volt, szerettem Istent, azt akartam tenni, amit ő kért tőlem, de nem értettem a lényeget. Imádkoztam a szeretetért. De a Biblia azt mondja, hogy nekünk kell azt felölteni. Fel kell öltenünk. Kolossé 3.12. Öltsétek fel, tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek, és Isten által szeretettek, olyan viselkedést... Gondolkoztatok ma azon, hogy milyen viselkedést öltsetek magatokra? Főleg, ha egy kicsit bal lábbal keltetek fel, vagy ha épp a hormonjaitok megvicceltek benneteket. Olyan viselkedést, amire a könyörületes szív, a jóság, az alázat, a szelídség és a türelem jellemző, ami fáradhatatlan és hosszú tűrő, és amiben megvan az erő, hogy bármiben kitartson megfelelő vérmérséklettel. Ezt öltsétek fel. Nos, mérges lettél, mert valaki eléd állt az információs pultnál, vagy valaki elfoglalta a széket, amit kinéztél magadnak, akkor jobb, ha hazamész és átöltözöl. 14. vers. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet. Nos, néhány ruhámat láthatjátok itt. Egyenesen a tévéstúdióból hozták el őket. És szeretném, ha tudnátok, hogy amikor elmegyek öltözködni, akkor nem az történik, hogy azt mondom, ugorjatok a testemre. Ó, imádkozom, hogy a Jézus nevében legyek felöltözve. Istenem, kérlek, öltöztess fel ma reggel. Nem. Nekem nagy gonddal végig kell néznem a ruháimat. Időnként felveszek valamit, és nem tetszik, és ezért leveszem, aztán felveszek valami más, de az sem tetszik, előfordult már, hogy 5-ször öltöztem át. Ne nevessetek rajta, már ti is csináltatok ilyet. Időnként a pizsamámat is lecserélem 2 vagy 3-szor. Tényleg? Ha pizsamákról van szó, elég furcsa vagyok. Egy pizsama fanatikus, nem szeretek sokszor ugyanabban a pizsamában aludni. Azt szeretem, ha csinosan állnak. Nemrégiben felvettem egy pizsamát, amin volt egy kis fodor, de a fodor rossz irányba állt. Akármit csináltam, nem akarta megfelelő irányba állni, ezért levettem és felvettem helyett egy másikat, ami jól volt kivasalva. Nos, mit számít ez? Hiszen lefekvéshez készülök, és úgyis összegyűröm. Nem tudom, de szeretem, ha jól néz ki, amikor lefekszem benne. Van itt valaki, aki megért? Szóval én mindent tudok a le- és felöltözésről. A Biblia azt mondja, öltsétek fel Krisztust, öltsétek fel az új embert, vessétek le az óembert. Soha életemben nem mentem oda a szekrényemhez, és nem imádkoztam azért, hogy a ruháim maguktól kerüljenek rám. Ez nem így működik. Aztán, ha felöltöztünk, akkor pedig okos dolog megnézni magunkat a tükörben, mert időnként furcsán nézünk ki, és nem is tudunk róla. De vannak emberek, akik nem igazán értik ezt. Itt van például Amanda. Ő biztosan nem gondolja magáról, hogy jól néz ki. Drágám, a cipőid nem illenek össze. Ez az egész nem valami divatos. Ó, te jó ég, túl sok sminket tettél magadra, és a tollaknak menniük kellene. Néztél tükörbe egyáltalán? Ó, persze. Nos, itt van a mi tükrünk. Isten igényének a tükre. Amikor belenézel, és látod, hogy nem megfelelően öltöztél fel szellemileg, akkor elég sütni valódnak kell lenni ahhoz, hogy valamit tegyél, és más dolgot ölts fel helyette. Nem arról van szó, hogy még soha nem hallottátok ezeket tőlem, de hiszem, hogy valami történik a szellemi valóságban. Nem csak én beszélek ezekről, mindenhol hallhatjátok. El kell feledkeznünk magunkról, és el kell kezdenünk azt tenni, amit a Biblia mond nekünk, vagyis törődnünk kell azokkal az emberekkel, akik kevésbé szerencsések, mint mi. De mi értelme van annak, hogy havonta $25 adjak egy árvának valahol, ha közben a saját családommal meg ellenszenves vagyok? Néhányan közületek boldogan hoznátok nekem egy pohár vizet, és ha nem lenne kéznél, akkor itt hagynátok a konferenciát egy időre, és megszereznétek, amit csak akarok. De ha a családtagjaitok közül kérne valaki egy pohár vizet, akkor azt mondanád, azt hiszed, a szolgád vagyok? Szeretném, ha megértenétek, hogy miről beszélek. Ó, Istenem, add, hogy megértsék. Nagyon komolyan gondolom mindezt. Ha semmi másra nem emlékeztek, akkor emlékezzetek a következőre. Nem hiszem, hogy azok a legfontosabb dolgok, amiket mások előtt teszünk. Persze fontos, hogy mit látnak tőlünk az emberek, és jó példákká kell válnunk. De úgy gondolom, hogyha csak megjátszok magunkat az embereknek, aztán pedig teljesen más személyekké válunk, amikor senki nem figyel, akkor szinte érvénytelenné tesszük mindazt a jót, amit korábban tettünk. Én sem tapasztaltam sok változást, amíg csak azért tettem mindenféle vallásos dolgot, hogy a keresztény barátaimra jó benyomást tegyek. Akkor kezdtem igazi változást megtapasztalni, az ima életemben, az Istentől jövő erőben, az örömömben, amikor elkezdtem erőfeszítéseket tenni és jót tenni akkor is, amikor senki nem figyelt, csak Isten. Elkezdtem arra törekedni, hogy mindenkivel úgy bánjak, mint a királyi méltóság lenne. Nem csak azokkal, akikre jó benyomást akartam tenni, vagy azokra, akik tenni tudtak valamit az érdekemben, mert Isten számára minden ember értékes. És ha hajlandóak vagyunk bárkin segíteni, akkor leginkább az olyan embereket kell igazán megbecsülnünk és segíteni, akik elnyomottak, lenyomottak, és akik szenvednek. Gyerünk, adjunk egy tapsot Istennek! Nos, a Róma 8 egy másik ige szakasz, ami nagyon fontos számomra az Istennel való járásban. Hányan értitek azt, amiről beszélek? Imádkozom, hogy Isten kenete lenyomja mindezt a torkotokon. A Szent Szellem ott ül veletek, hogy kimunkálja bennetek mindezt. Mert tudjátok, nélkül ezek csak szavak. És nem akarom, hogy ez csak egy újabb prédikáció és egy újabb konferencia legyen. Azt szeretném, hogy 20 év múlva, amikor visszanéztek, azt mondhassátok, ez egy jó fordulópont volt az életemben. Ne csak üljetek és imádkozzatok, hogy Isten adjon nektek áttörést, hozzatok döntést, hogy változni fogtok. Köszönöm, én is szeretlek. Oké, a Róma levél. Tudom, hogy mit mond, de nem találom, úgyhogy mindegy. A magyarázó Biblia egyszerűen csak azt mondja, hogy ne tápláljuk a testet. Ha a benyomásokat és az érzéseket tápláljuk, azokat úgysem tudjuk irányítani. Nem tudjuk, hogy hogyan fogjuk érezni magunkat, de az a nagyszerű dolog, hogy a cselekedeteinket irányíthatjuk. Értitek ezt? Nem tudom irányítani az érzéseimet, de tudom irányítani a cselekedeteimet. Hálás vagyok Istennek, amiért ezt megtanulhattam, hogy megérthettem ezt. Ezért még nagyszerűbb és erőteljesebb dolog számomra erről prédikálni, hiszen én magam is megélem mindezt.
2: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna Morzsa.
1: Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos: tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
0: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
1: Vajon tudunk-e jól, természetesen és önazonosan öregedni? Ez a témánk ebben az órában, és hát mondhatom, hogy így a plasztikai témákban állandó vendégem Jáni Stasinopoulos, plasztikai sebész, az IVIMED alapítója. Több témában beszélgettünk már, most ezzel fogjuk folytatni a mai napon. Ugye nagyon nehéz azt elfogadni, amikor az ember észrevesz, hogy megjelennek az első ráncok, de ma már nem csak 40-50 éves korban jelent ez problémát, vagy nem csak akkor kezdünk el ezzel foglalkozni, hanem jóval fiatalabb korban is. Ez már egy nagyon erős téma, úgyhogy erről érdemes mindenképpen beszélni. Először is szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok mindenki!
1: Azt elmondjuk újra, hogy nem a stúdióból jelentkezünk, hanem újra itt a klinikáról, ahol dolgozik, a Járde klinikáról jelentkezünk. Beszélgettünk ugye nagyon sokat ilyen a pszichés oldaláról, a lelki oldaláról, a magának a plasztikai sebészetnek, most azt gondolom, hogy ez itt teljesen helyes, hogyha így fogalmazom, mert hogy ez egy sokkal fontosabb kérdés, mint azt sokan gondolják. Úgyhogy most is inkább így ebből a szempontból közelítenénk meg, hogy mit jelent az egyáltalán, hogy valaki szépen öregszik? Van-e ilyen egyáltalán orvosi értelembe véve?
2: Nem biztos, hogy van, de ez, hogy valaki szépen öregszik, azt jelent, hogy ilyen, mikor nézik magát tükör, mosoly, és akkor azt mondja, hogy jó vagyok, jól nézek ki, és jól érzem magam. Igazán ez a kontroll, amit tudunk tenni. Kezdek megint újra hozni az egész, hogy az öregedés, a szép öregedés mindig fog öregedni valamikor. Vannak egy dolgot, az egész a genetika, a másik az epigenetika. Ez a genetika az, amit kaptunk a szülőtől, ezt nem nagyon tudunk változtatni. Az epigenetika az, amit mi okozunk, vagy hogy tudunk lassítani az öregedést, vagy hogy tudunk gyorsítani. Szóval vannak dolgokat, amit ha megszokja az ember, jobban fog tudni kinézni. Uh-huh. Mik ezek a dolgokat? Kezdünk úgy, hogy a stressz, mindenki a stresszről beszél. Ez igazán mi ez, hogy stressz? Stressz az, hogy mikor valami gond van, ezt nem tudom megoldani, úgy, hogy ezzel látszok. Kell valamilyen megoldás találni, ha nem tudunk magunkat egy professzionális személy elintézni, ez a dolog. Másik az, hogy a túlzás mindenből. Mindent kell egy kis merre. Szóval nem ez túl sokat kell inni, nem túl edzeni, nem túl terhelni magunkat. Mindenből kell egy szabály.
1: De honnan tudjuk, hogy mi az elég? Tehát, mert itt ugye, hogyha a tankönyvek szerint, vagy nem is tankönyvek szerint, de hogyha az interneten rákeres az ember, hogy XY orvos, vagy bárki azt mondta, hogy mint a napi 3 liter víz, napi 30 perc torna, tehát, hogy mi az, vagy az a jó, az az elég, ami még jól esik az embernek?
2: Igazán nagyon sok iskolák vannak, vagy nagyon sok ilyen módszer, vagy életmódosító rendszerek vannak, de a szervezet saját magát tudja, mikor ehhez vagy, mikor somjász, mikor kell állodni, mikor kell pihenni, mikor kell megállni, mikor nem kell futni tovább. Mindig van egy megállási pont, ahol vagy érzünk, vagy túllépünk. Most nem mindig okos módon, hogy túllépünk, lehet egy professzionális sportolónak ez a cél, de egy átlag ember, aki akár hosszú távol élni, ez egészen mindig kell vigyázni egy picit. Ez, amit nem szoktunk nagyon gondolkozni, az a dolog, amit csinálunk fiatal korában. Rengeteg eszekázás, ívás, másik anyagot fogyasztás is, meg mindent. Azt, hogy lehet, hogy a szervezet, mikor 15-16-20 éves sok mindet bírja. De ha megnézünk, hogy 40-50 kor ember, a mai napon ezek az nem nagyon mennek, és ha akkor minden nap tudunk csinálni, akkor most már egészen elég hetente, vagy két hetente. Mert a szervezet nem bírja. Túl van terhelve a mai, túl van terhelve a gyomor, az epek, a vesző, minden szervet, az meg van túl terhelve, ez normál szerint nem úgy működik, hogy mikor 20 évesek voltunk, vagy 15. Szóval valamennyire kell gondolkozni előre. Az, hogy az ember jó érzi magát, meg szorálkozik, meg szuper mindent, mikor fiatal, ezek a dolgokat akkor is kell, hogy legyen. Mikor 40, 50, 60, 70, meg 80 is lehet ugyanúgy egész-egész, meg ugyanúgy tudnak mozogni az emberek, meg sportolni, nem olyan szinten, de minden funkció, emberi funkció rendesen tudnak csinálni, ha nincs, nem volt annyira túlzás, minden volt a fiatal korán.
1: Tehát mondhatjuk azt, hogy igazából az, hogy 50 évesen, vagy a fölött hogy néz ki az ember, az nagyban számít attól, hogy hogyan élte a 20 éves, hogyan élt 20 éves korában. Tehát ez igazából az embernek ugye a bőrére, arcára, testére, egészségére kihat. Most muszáj lesz megállnunk, zenét hozunk, de ezzel a kérdéssel fogjuk folytatni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Manna FM. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
1: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést. Janis Stassinopoulos, plasztikai sebész, az Illimed alapítója vendégem, vagy én vagyok az ő vendége, hiszen itt vagyunk, ugye a Járda klinikán beszélgetünk most. Vajon lehet-e jól öregedni, tudunk-e jól öregedni? Erről beszélgetünk. Természetesen, pontosabban, de természetesen öregedni. És ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy mennyire fontos az, hogy fiatalon hogyan élünk, milyen életmódot folytatunk, mennyit iszunk, miket eszünk, mennyit alszunk, mennyit bulizunk, amikor az ember még azt érzi, hogy jaj, ennyi a világ, és mindent megtehetek, hogy ez később ilyen 50-60 éves korban azért megjelenik az ember szervezetébe, és ugye akár a bőrön, akár, tehát ugye egyáltalán az is, hogy hogyan bírja akár a mozgást, akár az élet megpróbáltatásait. Tehát, hogy ezt meg lehet valahol előzni, avval, hogyha 20 évesen az ember normális életet él, most nevezzük normálisnak, na de amikor egy 50-60 éves ember, de ő már nem tud visszamenni 20 éves korába, hogy ezt meg tudja oldani, úgymond, akkor te hogyan tudod őt elsősorban segíteni? Van-e ilyen, hogy ilyen preventív kezelés?
2: Vannak sokféle módszerek, akik tudunk, nem annyira, hogy preventív, de időben is segíteni, hogy jobban működik, hogy funkcionál az emberi teste. A lényeg az, hogy soha nincs később kezdeni egy ilyen jobb életforma. Amúgy ez, amit szoktam javasolni a pacientemnek is, az, hogy mindig, mikor jön a nyár, mindig akar diétázni, edzeni, orvérzések csinálni, minden. De nem ez a lényeg. Nagyon határozott diéták nem segítenek. Lehet, hogy fognak a kilók, de pár hónap utána visszajönnek, plusz egy 15-20%. Ez minden egész alkalom, amit nem egy életforma való diéta csinálunk, amit tudunk tartani, ez kényelmesen, ez átváltozik, hogy ez lenne a mindennapi rutinunk, akkor nem jól csinálunk. Ugyanez az edzés. Nem lehet, hogy mit tudom, ilyen várunk, hogy nyár előtt 4 hónap edzünk ennyi, amennyi tudunk, és utána olyan izomlázom van, meg olyan traumák, meg izomhúzatot, meg mindent, hanem meg kell minden rendben csinálni, amúgy, hogy minden nap belefér a program. Az egész-egész táplálkozás, ez egy másik dolog. Nagyon sok emberek, mikor kérdezik, hogy isznek vizet, vagy folyadék, mondanak, igen. Ez akkor látom, hogy a táskuk van egy másfél liter kóla, pedig nem reklám. Kóla nem segítik, hogy ilyen gradállat, mert sokat cukorom van benne, függetlenül, hogy nullás, vagy lájtos, vagy akármit, és másik idősítő van benne, amit nem biztos, hogy a szervezetünk is jó. Szóval ez egy dolog, a hidratálás nem akármilyen lehet.
1: Igen.
2: Ritkán az, hogy az emberek megértenek. Folyadék, folyadék. A táplálkozás. Az, hogy mint eszed reggeli, vagy nincs reggeli a napot. Hogy kezdesz? Van energiát? Vagy este mikor lesz eszed utoljára? Most kell fekszed állatni. Szóval van egy ilyen okos megoldás, például, hogy az utolsó az vocora, kimész egy negyed óra, egy 20 perc etelni egyben.
1: Igen.
2: Nem hagyod ez a negyed óra, 20 perc az, hogy kezded az emesztesz, hanem egyben mész egy picit etelni. Ezt visszajelsz, ez akkor mindent más működik, az emesztőrendszer sokkal jobban teszik a dolga, ezt szépen tudsz állodni ezeket.
1: És hogyha mindezt mondjuk valaki betartja, akkor azt mondhatjuk, hogy ilyen esetben később öreg, persze ha genetika is jó, tehát hogy nyilván ezek nem mindenkire, meg minden esetben érvényes állítások, de egy mondjuk egy jó genetikával valaki odafigyel arra, hogy mikor vacsorázik, mit eszik, mennyit sportol, mennyit iszik, mennyit pihen, akkor ő tudja lassítani az öregedést, vagy legalábbis ami kívülről látszik?
2: Igazán ilyen életmódon meg tud hosszabbítani az élet egy picit. Ez akkor akár, hogy a genetika nem tudunk mindig bakadályozni, vagy nem tudunk pontosan, hogy fog működni mindenkinek. de segíti, hogy legalább hosszabbítunk az egész illetkorunk, ha úgy mondom. Van az a görög mondás, és akkor ez a pan metron áreston, hogy ez kellett, hogy mindig, amikor úgy csinálunk, ahogy kell a dolgokat, ez a legideális. Szóval nem túlzásból, hanem túlzásból csinálunk a dolgokat. Ez mindig egy ilyen, nem hogy átleg, hanem az, hogy úgy, ahogy kell.
1: Igen, egészség.
2: Egészséges módon, korrekt módon csinálunk a dolgokat, ez a legideális. Szóval ez a pan metron áreston, azok görögök mindig azt használtak, és akkor amikor beszélünk a sportolásról, meg mindent, meg általában ott kezdett minden, akkor valamennyire tudták. Szóval nem volt ez a lényeg, hogy ki fog csinálni a legjobb ide, a legkisebb ide, vagy a leghosszú távolság, vagy akármint, hanem hogy az effort, és amit beszélünk az elején, hogy ilyen szabályosan csinálnak az emberek, és akkor is volt az, hogy a genetikai nem csak az egészségi korlátozott, vagy szabályozott, hanem az, hogy amit tudtak elérni az emberek. Valaki is ülött, hogy nagyon magas valaki, alacsony valaki, kever valaki. És most ezt ilyen a genetika. Kérdeztem valamikor egy ilyen nagyon kedves, már nem el, már ez ha elt volna ilyen 110 éves le. Onnan majdnem 100 éves halt meg, kedves barátom, és akkor úgy kérdeztem, hogy milyen a titka, az hosszú illet titka. Most megmagyarázok, hogy nem szedjelek meg mindent, ez azt mondja, hogy ez a legfontos, hogy nyugodtan tudsz menni állatni este. Így egy nagyon kicsi bor naponta tudsz, nevez amennyi tudsz. Ez lenne valamit szexuális aktivitás. Pedig ez, akkor, amikor mondta, hogy 92 éves volt, és tudtunk, hogy legalább hetente egyszer volt valamit. De ilyen tanács hallgatni egy ilyen 90 felett éves.
1: Ő már biztos tudja, mi a titok, igen.
2: És aki egyetemi professzor is, meg ez mindig ez a legfontos, hogy kezel áll a természetesben. Akármilyen módon.
1: Igen, ezek ugye főként az, hogy mit tudunk tenni úgymond belülről, kérdés, hogy kívülről, amikor már beavatkozásra adjuk a fejünket, hogy elmenjük egy klasszikai sebészhez, hogy hogyan tud segíteni, ezzel fogjuk folytatni hírek és zene után.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Best of Manna FM. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
1: Jelin Stassinopoulos, plasztikai sebész, az IVIMED alapítója a vendégem, illetve a beszélgető partnerem. Hogyan tudunk természetesen, önazonosan öregedni, erről beszélgetünk. Ugye itt a lelki dolgok jöttek újra elő, mint mindig a beszélgetésünk során. Egyébként az is érdekes, mert úgy alapvetően plasztikai sebészek szerintem ilyen sokat nem foglalkoznak a lelki oldallal, pedig ez legalább olyan fontos, mint az elején is mondtam.
2: Igazán, amikor valaki jön hozzám, van egy ilyen, mint egy kis rengen, megnézik, hogy pontosan, hogy milyen ember.
1: Igen.
2: Hogy együtt tudunk működni egyáltalán, milyen, ami szükséges igazán neki, ez, ha nekem kell szabályozni valamilyen módon, vagy csak hallgatni, amit szeret, vagy kívánt, a kívánságnyát. Ez, amit szoktunk általában találkozni, aki ilyen hozzánk, az, hogy valaki szeret kicsi jobban vagy fiatalosan kinézni, hogy tudja, hogy tud esze passzítani a belső akaratnak az illet ehhezeg.
1: Igen.
2: Ez aktuális lenni a személyes kapcsolat, függetlenül, hogy hány éves.
1: Igen.
2: Végül szerintem tudom segíteni. Ez egy normális kérdés.
1: Amint a külső beavatkozásig? Az igen.
2: Ez egy normális keres, mert ezt meg lehet érteni, hogy valaki szeret kicsi jobban kinézni. Már nem ilyen időszakban vagyunk, hogy aki 40 éves, ha megnézünk a második világháború, egy pici utána 42 éves ember olyan erek lett, vagy olyan erek nézett ki, mint egy 80-90 éves. Ez nem volt foguk, haját, elek volt. A gerincük össze volt görbölve, mert táplálkozás hiányosak. Yeah. Ez most a 40 éves, ez olyan ilyen, mint ilyen valaki 20 éves.
1: Yeah.
2: A 60 éves, ez a 40-45 éves. Valahogyan átváltozott teljesen az, hogy minden van, mindent tudunk venni, mindent tudunk enni. Kényelem, nincs olyan körülmények meg dolgot, ami nehezítene az élet.
1: Igen, meg ugye ha a stressz faktort nézzük, akkor van ma stressz, stresszes életünk van, ezt mondhatjuk, de nem olyan fajta stressz, mint mondjuk a világháború idején, szóval teljesen más.
2: Ez a mai világon, 2026-ban is vannak olyan helyek, meg olyan országok, ami meg mindig nem tudsz egy csapat nyitni, és akkor ilyen a meleg vagy a hideg víz. Lehet, hogy járni kell egy 15-20 kilométer, hogy hozott a kútból vizet a faluban. Ezt nem kell amúgy. Ott is ez egy nehéz mindennapi feladat. Sokszor az emberek jobban mosolynak, meg jobban erülnek apró dolgokat, mint a mi, ahol van minden.
1: Hát ha valaki volt ilyen helyeken, akkor ő tökéletesen tudja, hogy ez így igaz. Fülöp-szigeteken például, de ugyanez most Sri Lankán voltam nemrégen, és ott is a szegényebb réteg. Mindenki kedves, mindenki mosolyog, miközben havi 80 ezer forintból élnek az emberek.
2: Igen, mert nem ez a lényeg. Ez a szocializálás nekik ez nagyon fontos, az, hogy segítség másik. Ez megint szuper fontos, meg az, hogy az emberek tudnak erülni kis apró dolgokat. Ezt kell ide, mert kérdezek egy szim apró dolog. Mikor volt legutoljára, hogy nézted fent a csillagok, vagy a hord, vagy valamit? Ott van felettem, hogy senki nem nézett. Pedig ez csodálatos, mert tudom, ha kicsit csendben van, ez akkor olyan kis helyben vagy, ahol a világítás alacsony, vagy kevés, és akkor ez a csoda, ami van felettünk, nem nézünk.
1: De Jani, hogyha mindenki így viselkedik, akkor nem lenne ember, aki jönne hozzá.
2: De mint igen, mindig gondolnák. Örülök, hogy most nem próbálok mindenki idehozni. Ez egy dolog, nem, ez soha nem akartam ilyen. Ez mindig válogatom meg az emberek, akik ilyenek hozzánk. Reális keresek, tudunk segíteni. Meg olyan stabil gondolkodási emberek, aki tudunk együttműködni. Ez nagyon-nagyon fontos. Szóval hagyjunk egy picit ez az egész, ez a gyors világ, ahol élünk, ahol a social media meg ez a, tudod, a trendek, a divatok, ez úgy kell kinezni, ilyen az orrom kell, hogy legyen, ilyen a szárom, ilyen az állam. Gyerekek, ez nem.
1: Igen, és ez már ijesztő méreteket öltött, én azt látom. Nyilván te egy másik oldalról látod mindezt, de hogy olyan szinten lettünk elégedetlenek magunkkal, olyan szinten akarjuk, hogy tehát, hogyha tényleg az első ránc után az ember már konkrétan úgymond lehúzza a rólót, hogy kész, én már megöregettem, és megijed, és jaj, mi lesz vele, nem fog kelleni már senkóba, senkinek. Mert hogy egy olyan világban élünk, ahol a bizonyos kor fölött már az van, hogy se a munkahelyekre nem nincs szükség idő. Mindig a fiatalok.
2: Igen, de a fiatalok hamarabb, mint mi, ezek is öregek lesznek.
1: Igen.
2: Mert nagyon érdekes volt, mikor én szeretem, ez ilyen 30 pluszos voltam, ez Londonban dolgoztam, és akkor pont a City. A Cityben volt egy kis rendelőn, ez napkezben, mikor volt az ebédszünet, vagy akármilyen szünet volt, rengeteg ilyen 40 évek nők, meg férfik jöttek, akik dolgoztak ott a nagy cégnek. Ez mindegy, akár valahogy ilyen fiatalon kinezni, felfesztenni magukat, ilyen gyors, fix, vagy valahogy neked a botox, hiállodom szállt mindegy, hogy legyen ilyen, hogy legyenek ilyen fiatalosan minden. Ez a pánik, amit ezt lehet venni, az akkor az ide, mert nekem furcsa volt.
1: Uh-huh.
2: Azért, mert az világ, akkor Cityben, London, tek jó, nagyon volt gyorsulva.
1: Uh-huh.
2: Olyan gyorsulás volt, hogy ezek tudták, hogy jönnek az új generációk, ezt próbálnak, nem csak az, hogy ilyen aktívan megaktuálisott lenne, megupdated, hanem akkor is lenne jó, hogy kinézni.
1: Uh-huh.
2: Ez akkor kezdtem gondolkozni, hogy mi folyik itt. Mert ez a mi világunk nem ilyen volt, ilyen kicsi lazabban volt, meg kicsi ilyen az emberek megszoktak a ráncok, megszoktak a mosolyok, megszoktak mindet. Ott csak futás volt. Az emberek nem kajáltak, nem ettek.
1: Itthon is ez
2: megjelent. Ezt akkor mentek neked arra futni. Ez nekem furcsa volt. Mondtam, ezek bolondok, nem normálisak. Ez nem ilyen érzik el.
1: Igen, túlzásom, mert
2: ez a ritmus, nem ezek az emberek döntöttek, hanem ez a rendszer. Ez a rendszer próbálja mindig gyorsítani.
1: Igen.
2: Akármit csinálunk, hát a scroll, amit csinálunk, szoktunk nézni a telefonok, vagy a social media, amit nem enged, hogy normális gondolkodási meg feladatot csinálni napi szinten. Annyira telik az ide gyorsan, van egy hatalmas nagy input, de igazán, amit marad, nem tudunk átdolgozni.
1: Igen, feldolgozni.
2: Igen.
1: Muszáj lesz most újra, bocsássa, megállunk egy rövid zene, és jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
1: Jani Stassinopoulos, plasztikai sebész, az IVMED alapítója, a beszélgető partnerem. Hogyan tudunk természetesen, önazonosan öregedni? Erről beszélgetünk, főként a lelki oldalával, de ezt már megszokhatták a hallgatóink, hogy főként a lelki oldalról közelítsük meg. Itt az imént említetted, hogy botox, hialuronsav, és hogy a 40-esek, azt hiszem Londonban, ugye 40-esek ezzel úgymond frissítették, gondolom, fel főként így a bőrüket, a kinézetüket. És akkor itt hadd kérdezem meg azt, hogy ez egy valós dolog, tehát, hogy nem az, hogy ők ezt csinálták, hanem hogy a botox és a hialuron az főként ilyen arcfrissítésre alkalmas, vagy, és ez akár hosszú távon is sokszor ismétlődően rendben van és használható, vagy ezt inkább felejtsük el, ez csak egy ilyen, nem is tudom, a 21. századnak egy ilyen kis, nem tudom, hitegetése az emberekkel.
2: Ez mindenkárt, ez a kombináció mindig egy ilyen forradalom hozott. Uh-huh. Az ösztödik ennek a plastkészebés világon. Hát, hogy használunk, az egy teljesen másik téma. Ugyanaz az atomenergia, vagy atomerőmű, ez nagyon fontos, hogy így tudunk ilyen áramat termelni, de egy atombomba nagyon sok mindenki tud elpusztítani. Szóval az, hogy használunk ezeket a dolgokat, ugyanúgy jelent, hogy kell egy szabályozni, hogy miért csinálnak. Ez az, ami nagyon-nagyon fontos, az, hogy amit mondod, hogy legalább fiatalítunk egy pici, vagy lassítunk a öregedés procedúra. Uh-huh. Nem trendek csinálni, nem átváltozni az emberek, ez nem olyan arcokat injekciózni, meg átváltozni úgy, hogy mindegy néz ki ugyanúgy.
1: Hát én, ami most nagyon nagy divat, és akkor itt ezt most így eszembe jutott a hialuronról, hogy ezeket a, hogy hívják ezt a...
2: Az igomak.
1: Igen, ez az arc, a szem alatti kis ilyen, hát most csak a hallgatóknak próbálom leírni, hogy ez a kis, hogy mondják ezt?
2: Az igom, erősítés.
1: A szem alatti rész, igen, tehát amikor ugye összeesik az arc, úgymond is, akkor az feltöltik, hogy ez az a legtöbbnél ezt lehet látni, és ez konkrétan eltorzítja az arcot.
2: Ez a legnagy hiba. Most senkinek nem akarok rosszat érinteni a beszélgetés, de ez az igazság, hogy ezek a kezelések kell egy kis tervezés, kell egy hosszú távol tervezés, meg az, hogy kell mindig legkisebb mennyiség tölteni. Ha vannak egy ilyen aszimetriák, vagy olyan egyensúlyos problémák, ott lehet kicsit nagyobb mennyiség használni, de nem folyamatosan. Ez mikor a mostani pár évet ez a Dubai look megmondunk, vagy ez a nagyon erős álliv, kontúros álliv, amit a nőknek, ez nem szép dolog. Ez azért, hogy kell hot, vagy hét fecskendő hialuron, ez az emberek gondoltak valamikor, hogy ez a hialuron,

0: ott marad a hely, vagy elvándorol egy picit. Igen, hát nagyon kicsi mennyiség hidronról beszélünk, nincs bevándorolás. De ha olyan nagy mennyiség, ez olyan gyakran, mint 3-4 hót hónap folyamatosan, ilyen 6-7 millis. És akkor gondolom, hogy 3-4 év alatt ez ilyen 70 millis mennyiség hidron. Amennyi több hidron marad a testet, annyira nem olvan, vagy nem.
1: De tényleg finanszírozott.
0: De ha nem, pedig nem. Ezt az utolsó kutatások, amit pár éve kezdtek, már mi hamarabb, több mint 10 évet szoktunk, amikor arcreválások szoktunk operálni, akkor mindig néztünk, hogy nézett ki a szövet, a zír, meg az más, meg mindent más, mikor meg volt imprimálva, vagy hyaluron, vagy ez a kokszál, vagy a pediószál, meg mindent, hogy átalakult, milyen fibrózis kerül, milyen kemek, hogy mennyire keményebb, hogy átváltozik a mimika. És akkor próbálunk egy ilyen arc kezelni, vagy operálni, és akkor nehezít a plastikaszerves munka, mert ezek a beavatkozások nem voltak új tervezve, hogy lenne egy nagyobb jövő beavatkozás. Amióta kezdtem az esztetikai rész foglalkozni, nekem mindig volt a tervem, meg mindig volt az ágyam, egy logika. Ez a logika az volt, hogy ilyen egy most egy 35 éves pacient. Ha én vagyok a megfelelő, vagy a jó orvos, ez a vendégek, amit most is tettem velünk, mikor 70 éves, itt nálom is lesz, mikor 60 éves, akkor is nálunk lesz, csak mindig valami más fogok csinálni. Ez, amit csináltam, ez mint egy kis tegla, amikor repítkezünk, az egy más felt lesz. Nem más, hogy túlzat, nem tudok csinálni egy ház, hogy kezdtünk a tetemből, és akkor utána gondolkozok, hogy egy 3 emeletes lesz, vagy 4 emeletes, vagy egy kátja, vagy egy lápos ház lesz, vagy nem. Ja. Minden kell az állap készíteni, előre tervezni, hogy mit szeretünk megcsinálni. Nem ma, lehet, hogy holnap, vagy pár év múlva, vagy 10 év múlva. Ezt mindig kell gondolkozni okosan. Az emberek, aki gyorsan szeretnek magas szinten eledni a mi szakmán, ezek a dolgokat nem szoktak gondolkozni. Ezt megmondtam szintén, ez van egy hatalmas nagy különbség, egy kórházi hater, meg egy tiszta esztetikai hater, ha úgy mondom. Teljesen más az igények, teljesen másik az esetek, amit foglalkozunk. Ezt lehet hasonlítani, hogy milyen úgy ezek az orvosok, vagy hogy tudnak csinálni, de az esztetika, ez egy rész, amit nem csak a méret, hanem a forma, a mimika, a mozgás, a mozdulat, minden fontos. Ez igazán valakinek van, vagy nincs.
2: Azt gondolom, hogy az, hogy minden fontos, ez egy nagyon jó végszó volt, és az is, hogy hosszú távra tervezni. Tehát nem az, hogy most valamit csak úgy szeretnénk, hanem igenis, ez a leghosszú távú befektetés, mondhatnám így is. Hát én nagyon-nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést is, és legközelebb majd folytatjuk a szülés utáni test átalakulásával, hogy azzal kapcsolatosan például akár mit tudtok ti segíteni. Köszönöm szépen.
0: Mi is kérdezik.
2: Kedves hallgatóim, ebben az órában Janis Sasinopoulos, plasztikai sebész, az Ivimed alapítója volt a vendégem.
3: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
3: Az oroszlán ugrani készül. Az 1960-as évek végén nem csak a beat korszak kilátástalanságáról készült film Magyarországon, hanem a mai közönség számára is élvezetes és fordulatos akcióvígjáték, amely az 1960-as évek elején indult James Bond filmek sikerét igyekezett a hazai környezetbe átültetni. Noha őfelsége titkos ügynökének kalandjai 1962-ben a Dr. No epizóddal útjára indultak, a hazai mozi látogatók politikai okokból nem élvezhették Sean Connery sármját a filmvásznon, viszont a nemzetközi sikerre a hazai politikai elit is felfigyelt, így ennek is köszönhetően készülhetett el az Oroszlán ugrani készül. Révész György rendező két egykori jugoszláv író novelláját vitte vászonra a 007 kalandjaihoz igazítva úgy, hogy pipába szerelt lehallgató, karórába rejtett adóvevő, kalapgomba épített nyomkövető, szivarba oltott altató, de még piroskagylós mobiltelefon is szerepelt a filmben, amelynek zsinórja a nyomozó zakójának belső zsebében végződött. A jók és a rosszak küzdelme egy néhai náci orvos különleges hagyatéka, az egész világ megsemmisítésére is alkalmas vegyi fegyver leírása körül zajlik, amely Dajka Margit karakterének redikülében van elrejtve. A többnyire Dubrovnikban és Mostárban forgatott film főszereplőjét, a világot megmenteni készülő menő felnyomozót Bújtor István alakította, aki mellett a hazai bondlányokat Medvec Kilona és Psota Irén formálta meg, de a filmben fontos szerepet kapott még Ajtai Andor, Kós János, Szendrő József, Rutkai Otto, de még Pap Laci is. Az Illés együttes természetesen ebben a filmben is fontos szerepet kapott. A főcímként elhangzó Miért hagytuk, hogy így legyen, az egyik legnagyobb slágerük lett.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét. Három aranyjal búcsúzott az EB-től Kós Hubert, változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Hétfőn megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a kedd és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. Közben Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentő alakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszkij arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint 62 rakétával támadták Ukrajnát. A ma hajnali légicsapásokban hárman vesztették életüket és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónt indítottak útnak oroszországi célpontok felé. Bár többségüket a légvédelem megsemmisítette, így is voltak halálos áldozatok, Moszkva környékén egy, Rosztov megyében három ember. Több mint 700 teherautóból álló segélykonvoj érkezett Afganisztánba. Az ENSZ szervezésében élelmiszereket és más létfontosságú humanitárius cikkeket vittek az iszlamista tálibok vezette közép-ázsiai országba. A világszervezet adatai szerint csaknem 14 millió embert fenyeget éhezés. A rossz gazdálkodás és a természeti katasztrófák mellett segélyezésüket a térségben dúló fegyveres harcok is nehezítik. Aranyérmet nyert Kós Hubert 200 méteres vegyes úszásban a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Az Egyesült Államokban készülő 23 éves versenyző ezzel 3 arannyal a magyar válogatott legeredményesebb tagjaként zárta a kontinens viadalt. Hétfőn a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar. A szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű, de északon néhány fokkal hűvösebb lehet. Nagy tavaink vize 25-26 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Budapest Update István Dániellel.
1: Különleges irodalmi és köztéri projekt jött létre a Városligetben. A Magyar Zeneháza közelében élő növényi kompozícióként elevenedett meg Kosztolányi Dezső egyik híres verse. A Városligetben adták át a Metaflóra irodalom virágnyelven projekt újabb alkotását, a Szintes Tinták kertjét, amely Kosztolányi Mostan színes tintákról álmodom című versén alapul írja a Vila Budapest. A virágnyelve fordított irodalmi művek alkotói Orbán Eszter műfordító és Márton László festőművész. A Metaflóra egyszerre fordítói és kertészeti projekt, amely a fordítás új válfaját teremti meg. A nemrég elkészült Kosztolányi kert már a második projektjük. Az első kertfordítást Balatonfüreden a Magyar Fordítóháznak otthont adó Liptákházban találjuk. Ezt Kafka Margit Színek és évek című regénye inspirálta. A kertet körbejárva nem csak különböző színek, de különböző térformák és a tájak követik egymást, miközben mindegyik más és más érzelmet vált ki belőlünk. A domb tetején lévő objekt egy hintát idéz, amely a képzelet szabad szárnyalását jeleníti meg. A köveket Márton László ásványi festékkel festette meg, ezek színfolyóként szimbolizálják a vers dinamikáját. A tarka kert egy szürke köves térből nő ki, utalva a vers utolsó sorára, amely a színes álomvilágot a szürke valósággal állítja szembe. A növényválasztásnál az alkotók fontosnak tartották, hogy az itt szereplő növények és virágok túlnyomó többsége szárazságtűrő legyen, így a kezdeti öntözés fokozatosan csökkentető. Kosztolányi versét a kerítés mentén található táblákon több nyelven is elolvashatjuk. A Margit körúton nyílik meg a világ első mindennapi privát fotókkal foglalkozó kulturális központja, az Eidolon Center for Everybody Photography, a mindennapi fotográfia központja jövőre nyílik meg 2027 második felében. Nem csak itthon, de világviszonylatban is hiánypótló kulturális intézmény jön létre. Az új intézmény a Margit körút 8-10 alatt nyílik majd meg, közel 600 négyzetméteren, egy korábbi bankfiók helyén. A kulturális projekt mögött az Eidolon alapítvány áll, ami szorosan együttműködik Budapest főváros második kerület önkormányzatával, valamint az OTP csoporttal. Alapítói Szilágyi Róza Tekla művészettörténész, aki az igazgatói posztot is betölti, valamint Simó György üzletember. Az Eidolon görög eredetű szó képmást, látszatot jelent. A hétköznapi vagy inkább mindennapi fotográfia lényege elsősorban abban rejlik, hogy bár elsőre nem több egy ilyen fotó, mint személyes emlék, ami mások számára jelentéktelen vagy érdektelen, idővel mégis kiderül róla, hogy egy korszakról, annak kultúrájáról és társadalmáról ad árnyalt képet. Ha innen nézzük, kimondottan hiánypótló lesz az intézmény, hiszen hasonlós nincs sehol a világban. Az Eidolon 2023-ban alapították, és azóta lépésről lépésre építette fel önmagát, sőt szerzett magát nevet a szakmai berkekben, például olyan tárlatokkal, mint amilyen a Kápa központba vitt nagyszerű Kereki Sándor kiállítás volt. Különleges évforduló alkalmából jelentkezett új alkotással Kolotkó Mihály. A különleges alkotás Budapest belvárosában a Magyar Nemzeti Bank épületének és a Hold utcának a sarkán kapott helyet. A szobor létezésére egy Facebook bejegyzés hívta fel a figyelmet. Kolotkó korábbi munkái között olyan népszerű figurák szerepelnek, mint a bombába kapaszkodó Vuk, a mása és a medve medvéjének hasán üldögélő Paddington, valamint a kockás fülű nyúl, aki távcsövön keresztül figyeli Pestet. A legújabb alkotás az 1946. augusztus 1-én bevezetett forintnak állít emléket. Az új fizetőeszköz a pengőt váltotta fel, miután Magyarország történelmi léptékű hiperinflációt élt át. Patak, forrás, vízes és mocsarak, lápok, Budapest és környéke nem szűkölködik különleges vízes élőhelyekben, amelyeket romantikus túraútvonalakon közelíthetünk meg. Kis hidakon vagy éppen cölöpökön álló pallókon sétálva fedezhetjük fel ezt a rejtélyes világot. A Vila Budapest ajánlata következik. Az első állomás Sziget-Szent Miklósi úszóláp és tanösvény. Európa második legnagyobb úszólápját egy rövid, mindössze 700 méteres, ám annál több érdekességet tartogató tanösvény segítségével járhatjuk be. A túra könnyűszerrel félnapos elfoglaltsággal nyújtható, hiszen csodás park és a legkisebbek számára kellemes játszótér is rendelkezésre áll, a közelben pedig egy klassz büfé és szukrázza is található, megéheznénk. A különleges tájhoz hozzátartoznak a nagyobb zsombékok és nádasok, az ezek közül előbukkanó vízfelületeket, mocsarasabb részeket hidak kisebb pallók kötik össze. A rövidke, de vadregényes útvonalon csak a nádasból előbukkanó családi házak látványa figyelmeztet arra, hogy pár lépésre vagyunk a nagyvárostól. A következő a Búbánatvölgy. Ha van időnk kicsit messzebbre kalandozni Budapesttől, értem és az Esztergomhoz közeli Búbánatvölgyet választani, bár a hely rejtélyes és szomorú legendák után kapta a nevét, ma már kimondottan vidám környék, ráadásul a Dunakanyar egyik legszebb panorámájában gyönyörködhetünk itt. Túránk egy része kedves halastavak mellett halad, az erdőben pedig olyan forrásokat találunk, amelyeknek vizével megtölthetjük a kulacsunkat. Irány a fényes tanösvény, szintén megéri egy kicsit többet utazni Budapesttől a tatai fényes tanösvény miatt, a helyszín néhány ezres belépő megfizetése után látogatható, az 1 km hosszan cölöpökön álló pallók pedig egészen egyedülálló élményt nyújtanak. Egy vízben álló égererdőben sétálhatunk, miközben megfigyelhetjük a forrásokból feltörő enyhén szénsavas 20-22 fokos forrásvizet. A tanösvényről és izgalmas történetéről a neten olvashatunk bővebben. A források a környék szénbányászata miatt a szocializmus évei alatt elapadtak, majd a bányászat leállásával ismét táplálni kezdték a vidéket, így jött létre a most látogatható különleges élőhely. Tata és környéke egyébként is elkényeztet látnivalókkal, ha erre járunk, érdemes körbenézni a város környékén, de az Eszterházi pesgőgyár vagy a Szerémlyuk felé is kalandozhatunk. Az Anna-völgyi vízesés is jó célpont lehet, szárazabb időszakban csak egy kis erecske csordogál itt, vagy annyi sem, az elsősebb hónapokban azonban takaros kis zuhataggá növi ki magát Szentendre közelében az Anna-völgyi vízesés, amit egy csodás túra keretében látogathatunk meg. A környék kedvelt túra célpont, így célszerűbb a hétvégék helyett inkább egy-egy hétköznapot választani. A helyszínt akkor is útba ejthetjük, ha a Vasas szakadék felé tartunk, ebben a túrában pedig gyakorlatilag minden benne van, amit egy kiránduló kívánhat, a panorámától a jól felszerelt menedékházon és a Selymes réteken át a forrásig. Alsó Jegenye völgy a következő állomásunk, Solymár és Budapest határán találjuk az Alsó Jegenye völgyi vízesést, ahol egy kis patak mellett hidacskákon átjárhatjuk be a mesebeli környéket. Olyan állomások kísérik a túrát, mint egy 4 méter magas robajló vízesés és a Rózsika forrás, amelynek ugyan nem iható a vize, de a környezete kellemesen hűti. Utunk egészen a 20. században felfedezett Solymári várig tarthat. Míg az állatkertek is jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy megismerkedjünk különböző állatokkal, addig a vadasparkokban gyakran közvetlenebb módon találkozhatunk kedvenceinkkel. Már is mutatok 5 Budapesthez közeli vadasparkot, ahol a lakók garantáltan mosolyt csalnak majd arcunkra. Budapest belvárosától mindösszesen 20 percre terül el a több mint 50 állatfajjal büszkélkedő Budakeszi Vadaspark. A központban állatsimogató, játszóterek, állatos bemutatók, parasztudvar és nyomozós játék várja a látogatókat, akik akár a kalandparkot is kipróbálhatják. Az állatok közt vannak kiúzók, szarvasok, medvék, rókák, farkasok és vadmacskák is, a simogatóban pedig a legkisebbek is összeismerkedhetnek a park lakóival, akik általában nem vetik meg a finom falatokat. Budapesttől északra a Dunakanyar térségében található a Robirtok nevet viselő farm, amelyet egy birtoklátogatás keretében fel is fedezhetünk. A farmon sok háztáji állattal találkozhatunk, a programok között van simogató, különböző etetések, alpakasétáltatás, tehénfejés és tejkóstolás, de játszótérrel és kézműves foglalkozással is készülnek. Szintén a Dunakanyar közelségében, pontosabban a Nógrád vármegyei Nőtincsre is érdemes lehet ellátogatni, ugyanis itt található az ország egyik alpaka farmja. A parkban kis csoportos és egyéni foglalkozásokra is beruházhatunk, melyek keretében sétáltathatjuk, megsimogathatjuk és megetethetjük a barátságos állatokat. Több napos kiruccanást is tervezhetünk, hiszen itt található a Sehol-sziget természetpark vendégháza is. A 20 hektáros Sehol-szigeten háztáji állatsimogató, kézműves foglalkozások, Pán Péter játszóház és még egy kis vasút is várja a családokat, barátokat. Ugyan a Velencei tó mellett fekvő helyszín egy kicsit messzebb van Budapesttől, a Pagony Vadasparkjának 7,25 hektáros területén természetes környezetükben figyelhetjük meg a szarvasokat, aranysakálokat, vaddisznókat és a muflonokat, de a madárröbdében pávákkal, fácánokkal és emúkkal is találkozhatunk. Erre járva érdemes végig sétálni az arborétumon is, de tanösvények, játszótér, iskolai foglalkozások és egy 15 méter magas kilátó is helyet kaptak a területen. A fővárostól nagyjából 30 kilométerre található Szigethalmi Vadaspark is jó választás lehet egy kis állatos programhoz. A családi vállalkozásként üzemelő park lakói főként háztáji állatok, illetve a magyar erdőkben is előforduló fajok, de vannak kenguruk, alpakák, papagájok és antilopok is. Területén belül kecskefarm, kisvasút, múzeum, tanösvény, vadmentőpark, halastó és 5 játszótér is helyet kapott, és persze etetésre is van lehetőség. Ha már alig várjuk, hogy barátainkkal, családunkkal kiüljünk egy kicsit a szabad ég alá, akkor már is ajánlok néhány piknik helyszínt. A Margit szigetet valószínűleg minden budapesti jól ismeri, legyen szó egy jó biciklizésről vagy egy kellemes sétáról. Budapest legnagyobb egybefüggő zöld területének szinte minden zugában összeülhetünk egy kis piknikezésre. Egy másik klasszikus budapesti helyszín a Normafa is tökéletes választás egy kis szabadtéri kikapcsolódáshoz. Készítsük be előre a szendvicseket és a fröccsöket, vagy válasszunk a közeli büfé kínálatából. A Normafán minden adott egy önfeledett programhoz. Ha gyerekekkel jönnénk, akkor érdemes a játszótér közelében elhelyezkednünk, ha pedig egy romantikus pihenésre vágynánk, akkor a lejtők fák alatt bármikor elbújhatunk. A Duna partjára a 13. kerületben is van lehetőségünk kiülni, a Szent István parkban ráadásul nem muszáj pokrócot hoznunk, mivel területén kihelyezett padokra is lepakolhatunk. A zöld terület a játszótér miatt a gyerekek, a kutyafuttató miatt pedig a kutyások számára is ideális, de egy kosárlabdapálya is helyet kapott.

0: alternatív.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: Tovább apadhat a Duna, víztakarékosságot kér a fővárosi vízművek. Drónnal figyelték a szabálytalankodó autósokat Budapesten. Rekordokat döntöttek az idei budapesti hőhullámok. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A vízfogyasztás mérséklésére kéri a lakosságot a fővárosi vízművek, miután az előrejelzések szerint a következő időszakban tovább apadhat a Duna. A vízgyűjtő terület tartós csapadék hiánya miatt egyre nehezebb körülmények között kell biztosítani a főváros ivóvíz ellátását. A társaság hangsúlyozta, hogy mindent megtesz a biztonságos ellátás fenntartásáért, a víz kitermelése azonban egyre nagyobb műszaki és energetikai ráfordítást igényel. Ezért azt kérik, hogy a vezetékes ivóvizet elsősorban a mindennapi, alapvető szükségletekre használják, és lehetőség szerint mellőzzék a nagy mennyiségű, nem létfontosságú vízfogyasztást. A vízművek szerint minden megtakarított köbméter növeli a rendszer mozgásterét a tartósan alacsony dunai vízállás idején. A rendkívüli szárazság miatt a Duna vízszintje már augusztus elején történelmi mélypontra süllyedt Budapestnél. A fiatal fák öntözését ugyanakkor továbbra is fontosnak tartják, ezért elsősorban a háztartási vízpazarlás csökkentését javasolják. 100 milliárd forintot takaríthat meg az állam az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetésén, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András szerint az előző kormány 150 milliárd forintos koncessziós szerződést kötött volna a Mészáros Lőrinc cégével, miközben más szereplők 50 milliárd forintért vállalták volna a feladatot. Kármán András hangsúlyozta, hogy az októberben lejáró üzemeltetési szerződés után új versenyeztetés zajlik, és akár 66%-kal olcsóbb megoldást is találhatnak. Újabb üteméhez érkezik a 11-es főút felújítása Szentendrén. Megkezdődik az aszfaltozás a Lidl kihajtója és az Altiszti Akadémia második kapuja közötti szakaszon ezekben a napokban. A munkákat a nappali forgalom kímélése érdekében este és éjszaka végzik. Hétfő estétől várhatóan két éjszakán át este 6 és reggel 6 óra között félpályás lezárás lesz. A forgalmat jelző őrök irányítják majd, ezért torlódásokra és hosszabb menetidőre kell számítani. Napközben mindkét forgalmi sávot visszaadják a közlekedőknek. Az aszfaltozás idején lezárják a Möller István utcát, a Levendula utcát, a Rózsa utcát és a Rózsa közt is. Ezekbe átmenetileg sem be, sem kihajtani nem lehet. Az érintett útszakasz ingatlanjainak megközelítését ugyanakkor időszakos korlátozások mellett biztosítják. A Magyar Közút fokozott óvatosságot kér az autósoktól, az új burkolaton ugyanis egy ideig még nem lesznek felfestve az útburkolati jelek. Drón bevetésével ellenőrizték a rendőrök az autósokat Budapest 10. kerületében, a Keresztúri út és a Jászberényi út találkozásánál lévő vasúti átjárónál. A BRFK a MÁV vasútbiztonság munkatársaival közösen tartotta az akciót. Az ellenőrzés során 6 sofőr hajtott át a vasúti átjáró tilos jelzésén. Ők összesen 600 ezer forint közigazgatási bírságot kaptak. További 4 autóst a záróvonal átlépése miatt bírságoltak meg. A rendőrség hangsúlyozta, hogy a vasúti átjáróknál elkövetett életveszélyes szabálytalanságok visszaszorítása érdekében a jövőben is rendszeresen tartanak hasonló ellenőrzéseket Budapesten. Rendszámot loptak egy Tesláról a Bemrak parton. 3 férfit keres a rendőrség, akik a gyanú szerint ellopták egy parkoló Tesla rendszámát Budapesten. Az eset még júliusban történt a 2. kerületi Bemrak parton. A rendelkezésre álló adatok szerint a férfiak levették az autó hatósági jelzését, majd a rendszámmal együtt elfutottak. A feltételezett elkövetőkről videófelvétel készült. A 2. kerületi rendőrkapitányság egyedi azonosító jellel visszaélés miatt indított eljárást. A rendőrség azok jelentkezését várja, akik felismerik a felvételen szereplő férfiakat, vagy információval rendelkeznek az esetről. A budapesti fák akár harmadát is komolyan veszélyeztetheti a klímaváltozás a következő 15 évben. A Főkert tapasztalatai szerint különösen 2022 óta gyorsult fel a fővárosi faállomány állapot romlása, amit a forróbb, szárazabb nyarak és a tartós vízhiány mellett a városi környezet is súlyosbít. Dezsényi Péter, a Főkert kertészeti divíziójának igazgatója az Infostartnak azt mondta, a szervezet mintegy 110 ezer budapesti fát gondoz, és két évtizede folyamatosan vizsgálja azok állapotát. A fákat a közmű és útépítések, valamint más beruházások is veszélyeztetik. Egy-egy gyökér vagy törzs sérülés ugyanis később korhadáshoz, végül akár a fa balesetveszélyessé válásához is vezethet. A szakember szerint a megoldás nem egyszerűen az, hogy minél több új fát ültessenek. Budapesten jelenleg sok a fiatal, kisebb méretű fa, amelyek rövidebb életciklusa miatt könnyen kialakulhat egy olyan helyzet, hogy folyamatosan pótolni kell őket, miközben nem érik el azt a kort és méretet, amikor igazán hatékonyan hűthetnék a várost. A fővárosi közterületi fák átlag életkora jelenleg mintegy 25 év, és ez az érték csökken. Bécsben ezzel szemben körülbelül 50 év az átlag életkor. Bár az osztrák fővárosban nagyjából fele annyi közterületi fa található, teljes lombkorona tömegük csak nem háromszorosa a budapestinek. A Főkert szerint ezért a meglévő idős fák megőrzése mellett alapvetően át kellene alakítani a fiatal fák gondozását is. Több vízre, nagyobb ültetőgödrökre, jobb minőségű talajra és a nedvességet megőrző talajtakarásra van szükség. Mindez jelentősen drágítja a fenntartást, a szakemberek szerint azonban enélkül egyre nehezebb lesz olyan új fagenerációt felnevelni Budapesten, amely évtizedek múlva is képes árnyékolni és hűteni a várost. Rekordokat döntöttek az idei budapesti hőhullámok. A modern mérések kezdete óta nem voltak olyan intenzív hőhullámok Budapesten, mint ezen a nyáron, derül ki az ELTE meteorológiai tanszékének elemzéséből. Idén ráadásul kétszer is megdőlt a 2024-ben felállított korábbi rekord. Az első rendkívüli hőhullám június 20-án kezdődött és 12 napig tartott, a második pedig július 30-án indult és 9 napon keresztül terhelte a fővárost. Bár utóbbi rövidebb volt, még intenzívebbnek bizonyult. Mindkét időszak meghaladta a 2007-es, korábban kiemelkedőnek számított hőhullám értékeit is. Az elemzés szerint a 2024 júliusában tapasztalt 13 napos hőhullám ugyan hosszabb volt, mint az idejiek, intenzitása azonban 11%-kal elmaradt az idei, augusztus elején véget ért időszakétól. A szakemberek szerint különösen az elmúlt másfél évtizedben váltak egyre hosszabbá és erősebbé a hőhullámok, és az intenzitásuk gyorsabban növekszik, mint az időtartamuk. Az idei nyáron sorra dőltek a napi melegrekordok is. Júniusban 5, júliusban 1, augusztus első felében pedig már 3 alkalommal született új országos csúcsérték. A kutatók szerint a hőhullámok gyakoribbá és intenzívebbé válásában egyértelmű szerepe van az emberi tevékenység okozta klímaváltozásnak. A szélsőséges hőségnek komoly egészségügyi következményei is vannak, különösen az idősekre, a kisgyermekekre és a szív- és érrendszeri betegségekkel élőkre jelent veszélyt. Egy korábbi kutatás szerint 2024-ben a hőhullámok 3 hete alatt országosan mintegy 1300-zal többen haltak meg, ami közel 20%-os többlet halálozást jelentett.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Életöröm zene.
0: Manna morzsa.
4: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Napközben hőség, estétől enyhülés várható, záporokkal, zivatarokkal. Folyamatosan dolgoznak a víz alatti gát építésén Pakson. Idén is a Szentendre és Kanzenben lesz a Kenyérlelke Fesztivál. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Ma megnyitják a ráckevei Soroksári Duna ágzsilépjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a holnap és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bálkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenék küszöböt is. Pakson fogadónapon várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakás építést, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy itthon tavaly 1 millió emberre alig több mint 1200 új átadott lakás jutott, ami ötöde az osztrák vagy a lengyel számoknak. Lengyel orvosok, ápolók segítenek magyar kollégáiknak a tegnap éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában. A jármű az M3-ason borult az árokba, 12-en meghaltak, 47-en megsérültek. A rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt a volánnál, a férfit őrizetbe vették. A lengyel zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé. 100 milliárd forintot takaríthat meg az állam az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetésén, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András szerint az előző kormány 150 milliárd forintos koncessziós szerződést kötött volna Mészáros Lőrinc cégével, miközben más szereplők 50 milliárd forintért vállalták volna a feladatot. Kármán András hangsúlyozta, hogy az októberben lejáró üzemeltetési szerződés után új versenyeztetés zajlik majd, és akár 66%-kal olcsóbb megoldást is találhatnak. Idén is a Szentendre is Kanzen ad otthont a Kenyérlelke Fesztiválnak. Az augusztus 20-i rendezvényen pékségek, malmok és gazdálkodók mutatkoznak be. A középpontban idén a biolisztek és a tiszta alapanyagok állnak. Ugyanezen a napon lesz dizájnvásár is, kortárs tervezők ruháiból, táskáiból, kiegészítőiből. A Skanzenbe a nemzeti ünnepen ingyenes a belépés. Budapesten hajnalig tartó bulikkal várják az ünneplőket augusztus 20-án. A Műegyetem rakparton magyar és külföldi DJ-k keverik a zenét. A Kossuth téren az esti fénysó és a tűzijáték után diszkó lesz. A Margit szigeten pedig könnyű zenei koncerteket tartanak.
0: Időjárás.
5: Délelőtt a gomoly felhők mellett mindenütt kisüt a nap, majd késő délutántól beborul az ég, és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben általában 32-37, az északi tájakon 29-31 fok várható. Késő este 18 és 27 fok közé hűl a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Hey, I'm Brandon Lake, and this is the story behind the song Miracle Child. There's an opening lyric, and it says, I shouldn't be alive.
1: A zeném elején arról énekelek, hogy igazából nem is kellene élnem. Az igazság az, hogy ez az én igaz történetem. A szüleimnek 6 vetélése volt előttem. Ezek után tulajdonképpen nem is kellene élnem, de ők ragaszkodtak ahhoz az ígérethez, amit az Úrnak tettek, hiszen Isten azt mondta nekik, hogy szülők lesznek, és én leszek az első szülöttük. Azóta még egy öcsém és egy húgom is született, élnek és virulnak, ezért is szerettem volna ezt a dalt. Szóval szeretném, ha ez a történet nekik is bátorítás lenne, hogy ti is mind a ketten csoda gyerekek vagytok, Isten számára nincs lehetetlen.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Nem csak kedvenc házaink és tereink, helyeink lehetnek a városban, de utcáink is, akár több egymásba fonódó is. A Villa Budapest összegyűjtött néhány olyat, ahol mindig jól esik sétálni, vagy csak ott lenni. Az egyik legpihentetőbb dolog egy számunkra kedves környéken tenni egy könnyed kis sétát, beszívni az illatokat, nézni a szép házakat, elmerülni az árnyas lombok alatt, amennyiben árnyas lombú fák tarkítják az adott utcát. Számos szívünknek kedves utca van város szerte, itt csak az épp legvonzóbbakat kell kiválasztani, majd felkerekedni. Sétálni a kedvenc utcánkban vagy utcáinkban legalább annyira otthonos érzés, és így megnyugtató, mint amikor a legjobb barátaiddal töltöd az időt, fél szavakból is megértitek egymást. Kezdjük a sétát a belvárosban, Lipót város egyik legszebb utcájában, amelynek bejáratánál vakarja fejét tanástalanul Kalambó hadnagy, miközben a kutyája őt pürkészi, ez a Falk Miksa utca. A Kossuth térig ívelő utca kimondottan árnyas és hűsítő a fölé magasodó fák miatt, akár ezekben is gyönyörködhetünk, de a szemet azért csábítják a gyönyörű és méltóság teljes épületek, na meg a régiségboltok és a galériák kirakatai, elvégre mégiscsak ez a főváros első számú pezsgő műkereskedői negyede, az egész utca jófajta békebeliséget sugároz magából, ezért is szeretjük. A következő a Benczúr utca, ez a 6. kerület legszebb utcája, és ebben a kérdésben nem is nyitunk vitát. A Benczúr hosszan nyúlik el, a Kodálykörödöt köti össze a Dózsa-György úttal és a Városligettel. Mondhatnánk rá, hogy a Falk Miksa nagy tesója, mert hasonló hangulatú utca, csak a galériák meg a műkereskedők hiányoznak belőle. Ugyanakkor megvannak az árnyas fák, a hangulat is nagyon hasonlóan békebeli a szemre való házakból, pontosabban villákból pedig, amelyek előtt hosszú-hosszú percekre képes megállni az ember, egészen sok van. A következő a Szabolcska Mihály és az Eszék utca. A 11. kerületben található két párhuzamos utca a Fehérvári utat köti össze a Bartók Béla úttal. Pontosabban csak a Szabolcska Mihály, az Eszék ugyanis a Fadrusz utcába torkollik, ami azonnal odavonza az arra sétálók tekintetét, a Keramit, ami a Szabolcska Mihály utcát burkolja. A Keramit, ez a jellegzetes sárga színű és méztartalmú agyag, sav, fagyás és kopásálló burkolat, egy időben szinte minden utcát ezzel fettek be, ám hamar kiderült a hátránya. Csapadékos időben nagyon csúszósá és így balesetveszélyessé vált. Ettől függetlenül ajánlott tenni egy könnyű sétát az utcában, majd az Eszéken jöhetünk vissza. Szerény és csendes utca mindkettő, sűrű lombú fákkal, változatos lakóépületekkel, amelyek egyikét másikát még a borostyán is sűrűn befutotta. Tipikusan az az utca mindkettő, amiben el lehet bújni kicsit a világ elől, diszkrét és visszafogott hangulat jellemzi őket, talán nem véletlenül jut az eszünkbe, hogy játszódhatna itt egy hidegháborús kémtörténet is a múlt századi 60-as évekből. A Napraforgó utca egy csendes és szerény utca a második kerület kertvárosias részében, Pasaréten, távolról szemlélve olyan, mint a többi környék. Ám közel merészkedve hozzá, az itt álló épületek nyilvánvalóvá teszik, miért tartozik a kedvenceink közé. Itt találjuk a hazai Bauhaus építészet legjavát, itt volt ugyanis annak idején a Napraforgó utcai kísérleti lakótelep. Több új utakat kereső magyar építészt ragadott magával a Bauhaus építész felfogása, és az akkori kultuszminiszter támogatásával modern villaépületeket terveztek a környékre, többek között Molnár Farkas, Breuer Marcel és Fischer József. Jó néhány felépült ezek közül, és még ma is jó állapotban áll a helyén. Ez a 22 egyemeletes épület teszi igazán vonzóvá a második kerületi utcát.
0: Programajánlót hallottak. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
2: AI a munka világában. Sokan félnek tőle, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkákat, pedig valójában átalakítja őket. Az AI elvégzi a monoton, ismétlődő feladatokat, hogy az ember a kreatívabb, értelmezést igénylő részekre koncentrálhasson. Egy bankban elemezhet adatokat, egy ügyfélszolgálaton válaszolhat egyszerű kérdésekre, vagy segíthet a gyártásban hibákat észrevenni. De közben új munkák is születnek. AI trénerek, adatkutatók, etikával foglalkozó szakértők. A jövő munkahelye nem ember vagy gép, hanem ember és gép együtt. Az AI nem elvesz, hanem hozzáad, ha megtanulunk vele együtt dolgozni.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
3: Napközben hőség, estétől enyhülés várható, záporokkal, zivatarokkal. Folyamatosan dolgoznak a víz alatti gát építésén Pakson. Idén is a Szentendre és Kanzenben lesz a Kenyérlelke Fesztivál. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Ma megnyitják a ráckevei Soroksári Duna ágzsilépjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a holnap és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenék küszöböt is. Pakson fogadónapon várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakás építést, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy itthon tavaly 1 millió emberre alig több mint 1200 új átadott lakás jutott, ami ötöde az osztrák vagy a lengyel számoknak. Lengyel orvosok, ápolók segítenek magyar kollégáiknak a tegnap éjszakai buszbaleset sérült helyének ellátásában. A jármű az M3-ason borult az árokba, 12-en meghaltak, 47-en megsérültek. A rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt a volánnál, a férfit őrizetbe vették. A lengyel zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé. 100 milliárd forintot takaríthat meg az állam az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetésén, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András szerint az előző kormány 150 milliárd forintos koncessziós szerződést kötött volna Mészáros Lőrinc cégével, miközben más szereplők 50 milliárd forintért vállalták volna a feladatot. Kármán András hangsúlyozta, hogy az októberben lejáró üzemeltetési szerződés után új versenyeztetés zajlik majd, és akár 66%-kal olcsóbb megoldást is találhat. Idén is a Szentendre is Kanzen ad otthont a Kenyérlelke Fesztiválnak. Az augusztus 20-i rendezvényen pékségek, malmok és gazdálkodók mutatkoznak be. A középpontban idén a biolisztek és a tiszta alapanyagok állnak. Ugyanezen a napon lesz dizájnvásár is kortárs tervezők ruháiból, táskáiból, kiegészítőiből. A Skanzenbe a nemzeti ünnepen ingyenes a belépés. Budapesten hajnalig tartó bulikkal várják az ünneplőket augusztus 20-án. A Műegyetem rakpartó magyar és külföldi DJ-k keverik a zenét. A Kossuth téren az esti fénysó és a tűzijáték után diszkó lesz. A Margit szigeten pedig könnyű zenei koncerteket tartanak.
0: Időjárás.
3: Délelőtt a gomoly felhők mellett mindenütt kisüt a nap, majd késő délutántól beborul az ég, és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben általában 32-37, az északi tájakon 29-31 fok várható. Késő este 18 és 27 fok közé hűl a levegő.
0: Élet, öröm, zene.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Színem Anna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
4: 8 ker. A Walt Disney Pixar nem is minden esetben méltatlanul uralt a rajzfilm műfajban, nagyon nem könnyű újat és sikereset alkotni. A magyar animációnak azonban mindig is megvolt az a különös képessége, hogy önálló látásmódjával, utolérhetetlen kreativitásával meglepje a nagyvilágot. A nyócker is egy ilyen látványos meglepetés. Novák Erik ötletéből, Gauder Áron rendezésében egy remekbe szabott animációs film készült 2005-ben, amely nem csak szórakoztató műként érdemes említésre, hanem mint egy nagyon pontos és tiszta látlelet az ezredforduló Magyarországáról. A nyócskeresített Rómeó és Júlia történetben a Roma Ricsi és a magyar Julika egymásba szeretnek, és a multikulti havertársasággal egy meglepő ötlettel állnak elő a szülők viszályának leszerelésére. Egy időgépet kreálnak, és a mamutok korába visszarepülve a nyolc ker alatt létrehozzák a világ legnagyobb olajmezőjét, hogy az így szerzett tőkével mindenki boldogan élhessen és gyarapodhasson. Csak hogy a pénz és az olajszaga minden nem kívánt hatalmat és érdeket a nyolc kerbe vonz, a CIA-tól a KGB-ig, akikről az alkotók kíméletlenül őszinte véleményt fogalmaznak meg a közönség legnagyobb örömére. A film a tengeren túlon dollármilliókból fejlesztett motion capture technológiát oldotta meg Pesten, okosba, és ismert színészek és közszereplők arcait, valamint a létező helyszíneket fényképek alapján animálták meg, klasszikus rétegmozgatásos technikával, külön egyedi atmoszférát teremtve ezzel a történethez. Az LL Junior, Szabor Győző, Gesztesi Károly, Grillusz Dorka, Szacsvai László és Pindok Csaba hangjain megszólaló karakterek a napjaink magyar gettójának tipikus alakjai, akiket az alkotók nagy pontossággal és szeretettel teli alázattal vittek vászonra. A figurák verbális változatossága mellett a filmben a hazai rap és hip-hop széna sokszínűsége is megmutatkozhatott. A filmet 2005-ben teljesen megérdemelten Európa legjobb animációs filmjének választották Ansziban.
0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám. Te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
6: Persze. Isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
7: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
8: Van már terved a szabadnapodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
5: Reklám hangzott el.
9: Napközben hőség, estétől enyhülés várható záporokkal, zivatarokkal. Folyamatosan dolgoznak a vízszintemelésen Paksnál. Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság Súlyog Tamás elmozdítását. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Ma megnyitják a ráckevei soroksári Dunák zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a holnap és a szerda kritikus nap lesz. Tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő szinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosításnak azokat a részeit, amelyek Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvénymódosítások miatt. Az alkotmánybírósági kontroll csak az eljárásrendi felülvizsgálatra terjedhet, kitartalmira nem. Ezt a Fidesz-KDNP 2013-ban kivette a testület hatásköréből. Lengyel orvosok, ápolók segítenek magyar kollégáiknak a tegnap éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában. A jármű az M3-ason borult az árokba, 12-en meghaltak, 47-en megsérültek. A rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt a volánnál, a férfit őrizetbe vették. A lengyel zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszky arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint több mint 60 rakétával támadták Ukrajnát. A tegnap hajnali légi csapásokban 3-an vesztették életüket, és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónnal támadtak oroszországi célpontokat. Moszkva környékén 1, Rosztov megyében 3 ember halt meg. Ketten meghaltak az Atén melletti Szalamis szigetén pusztító erdőtüzekben. A Görög-sziget déli és keleti részén fekvő népszerű fürdőhelyek közelében szinte egyszerre csaptak fel a lángok. Erdőtűz pusztít Szkírosz szigetén is, ahol mintegy 100 tűzoltó küzd a lángokkal. Az oltást 11 repülőgép és 5 helikopter segíti. Itthon délelőtt a gomoly felhők mellett mindenütt kisüt a nap, majd késő délutántól beborul az ég, és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Napközben általában 32-37, az északi tájakon 29-31 fok várható. Késő este 18 és 27 fok közé hűl a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Jó reggelt kívánok mindenkinek, és vidám hétkezdést a mikrofonnál István Dániel. Újabb hétvége van mögöttünk, már is tartol a hétfő reggeli Budapest Update. Egyébként augusztus 17-e van, hogy mi mindenről híres a mai nap, majd nem sokára ezt is mondom, hiszen nyitom pillanatokon belül a kalendáriumot, és aztán jönnek a budapesti aktualitások. Többek között arról lesz szó, hogy egy hónap múlva Budapesten debütál az atlétika történetének legújabb világversenye. Igazán nagy klasszisok érkeznek majd a fővárosba, többek között Usain Bolt, mindjárt mondom a részleteket.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyílik a kalendárium, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap, augusztus 17-e van. 174 éve született Kis György, például szobrászművész, aki a parlament épületének számos kül- és beltéri szobrát készítette, épületszobrokat és köztéri szobrokat is alkotott, nevéhez fűződik az első köztéri szobor a nőnevelés megindítójáról, Veres Pálnéról mintázott monumentális méretű márványszobrát 1906-ban állították fel az 5. kerületi Erzsébet téren. A parlament, a Deák mauzóleum, a Hősök téri milleniumi emlékmű és az operaház szobrai között is láthatóak alkotásai. 139 éve született első Károly osztrák császár és cseh király, 4. Károly néven magyar király, az ausztriai Perzenburgban született, Ferenc József utódjaként 1916-ban lépett a trónra első Károly, akinek felesége Zita bourbon-parmai hercegnő volt, külön békére törekedett a szövetségesekkel. 1917 márciusában már nyilvánvalóvá vált a monarchia válsága. 1921 októberében második restaurációs kísérlete során a katonaság felesküdött rá Sopronban. A kormány mellett álló csapatok a budaörsi csatában feltartóztatták a rá felesküdött egységeket. 4. Károly a magyar kormány fogságába esett. Az antant hatalmak Károly kiadatását kérték, majd feleségével együtt Madeira szigetére szállították száműzetésbe. 123 éve Joseph Pulitzer, magyar születésű amerikai újságíró megalapozta a róla elnevezett Pulitzer díjat. 1 millió dollárt adományozott a Columbia Egyetemnek, ezzel alapozta meg a Pulitzer díjat. Ennek első átadására 1917. június 4-én kerül sor. 94 éve adták át a mai napon az első magyarországi villamosított vasútvonalat, a Kandóféle villanymozdony Budapest-Hegyeshalom útvonalon közlekedett. 91 éve született Szőke Kató, kétszeres olimpiai bajnok úszó. Domján Árpádné volt egyébként a családneve, később 1988-ig ő volt a legfiatalabb magyar olimpiai bajnok, 92-ig pedig az egyetlen többszörös olimpiai bajnok magyar úszónő, mindkét rekordját Egerszegi Krisztina döntötte meg. Apja Homonnai Márton olimpiai bajnok vízilabdázó, édesanyja Szőke Katalin úszó, első férje Markovics Kálmán olimpiai bajnok vízilabdázó. 49 éve nyílt meg a Planetárium. A budapesti Népligetben működik azóta is a speciális félgömb alakú kupola formájú mozi. A közel 1000 négyzetméteres kupola alatt úgy érezheti magát a látogató, mintha a valódi csillagos égbolt alatt ülne. A látványról a különleges vetítőműszer, a Planetárium gép, valamint a több mint 500 kiegészítő effektust vetítő és speciális vetítő gondoskodik. A műsorok elsősorban csillagászati témájúak, de ezen kívül földrajz, a csillagászati földrajz és navigáció, valamint a költészet, az irodalom és a történelem csillagászati vonatkozású kapcsolatainak elemző bemutatására is sor kerül. 30 éve született Radics Gigi énekesnő, aki a 2012-es Megasztár győztese lett. Először a Megasztár 5-ben tűnt fel, ahol a legjobb 24-ből esett ki, majd 2 évre rá a 2012-es Megasztár 6 győztese lett. 2017-ben az RTL Klubhoz került, ahol a hazai X-Faktor eddigi legfiatalabb mentora lett, 21 évesen. 125 éve született, szintén a mai napon, Mezőkövesdi Takács István festőművész, aki elsősorban templomi freskóiról és oltárfestményeiről ismert. Több mint 300 templomban dolgozott, szinte minden képző és iparművészeti műfajban maradandót alkotott. Mezőkövesden állandó kiállításán láthatóak alkotásai. És 97 éve hunyt el Benedek Elek, író, újságíró, mesemondó a mai napon. Székelyföldön, Kisbaconban született, Cimbora címmel gyerekeknek szóló újságot szerkesztett. 11 éve, hogy nincsen közöttünk, Paskai László, bíboros, esztergom budapesti érsek. Ő 1982-től volt kalocsai érsek, II. János pápa 87. március 3-án esztergomi érsekké nevezte ki. 88-tól bíboros pápa választói joga is volt, 93-tól pedig esztergom budapesti érsek. Ma lehet számítani csapadékra, záporok, zivatarok formájában, a hőmérséklet maximuma 30 fok körül alakul. Nem sokára arról lesz a Budapest Update-ben, hogy egy hónap múlva Budapesten debütál az atlétika történetének legújabb világversenye. Itt lesznek nálunk a világ legjobb atlétái, többek között Usain Bolt is eljön.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán a mai napon. Egy nap Budapest közbiztonságáért elnevezéssel indított akciót például az Országos Polgárőr Szövetség. Mindenre állítólag azért volt szükség, mert Budapest több pontján romlott a közbiztonsági helyzet. A közelmúltban több kerületi polgármester a leromlott közbiztonság miatt a budapesti rendőrfőkapitányhoz és a belügyminiszterhez fordult, igazodva a belügyminiszter által a rendőrség számára elrendelt 30 napos fokozott szolgálathoz. A rendészeti államtitkár felkérte a polgárőröket, hogy segítsenek be a rendőröknek, mondta az Inforádióban az Országos Polgárőr Szövetség sajtófőnöke. Bakonyi Ágnes hangsúlyozta, hogy ennek keretében kijelöltek 7 megyét, amelyek közel vannak Budapesthez. Ide várják az úgynevezett vendérpolgárőr szolgálatra a vidéki kollégákat. A sajtófőnök elmondása szerint ez több szempontból is hasznos. Egyrészt látványosan tudnak megjelenni Budapest utcáin, sokkal jobban tudják segíteni a rendőrség munkáját jelzésadásokkal, akár felderítési munkával, és nem utolsó sorban ők maguk is megtapasztalhatják, hogy mennyire más a fővárosban szolgálatot ellátni, mint mondjuk vidéken, egy kisvárosban vagy egy faluban. Beállította a több mint 100 éves fővárosi melegrekordot a keddi kánikula. Augusztus 11-én ugyanis 37,9 Celsius fokot mértek Újpesten, közölte az Időkép. A tartós hőség miatt kedden az ország számos pontján 35 fok fölé, több helyen pedig 38-39 fok köré forrósodott a levegő. A Hungaromet előzetes adatai alapján a kora délutáni órákban az újpesti mérőállomáson 37,9 fokig kúszott fel a hőmérő higanyszála. Ez az érték hajszál pontosan megegyezik az augusztus 11-ére vonatkozó eddigi budapesti rekorddal. A korábbi napi csúcsot még 1921-ben regisztrálták, amikor a Gellért-hegyen, valamint az országút állomáson egyaránt ezt a hőmérsékletet mutatták a műszerek a délutáni órákban. Meghosszabbított útvonalon a Dózsa-György út metróállomásig jár a 81-es trolli várhatóan augusztus végétől, írta meg Rózsa András, zuglói polgármester a Facebookon, miután lezárult a Budapesti Közlekedési Központ társadalmi egyeztetése. A beérkezett visszajelzések alapján a lakosság többsége támogatja a fejlesztést. Ennek köszönhetően a 81-es trollibusz hamarosan már nem csak az Őrs vezértere és a Mexikói út között közlekedik, hanem az Erzsébet királyné útján és az Állatkerti körúton keresztül egészen a Váci úti iroda negyedig, a Dózsa-György út emmíg jár majd. Egy hónap múlva debütál Budapesten az atlétikai történet legújabb világversenye. A Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban a világ legjobb atlétái megkezdik a látványos küzdelmet az abszolút bajnoki címekért, az első World Athletics Ultimate Championship-en, az atlétikai világdöntő. Csak a legnagyobbak, köztük világ és olimpiai bajnokok, gyémántliga győztesek indulhatnak a magyar nézők által is legkedveltebb versenyszámokban. Mintánom este tele van döntőkkel, már az első nap is maximális fordulatszámon indulnak. A szervező közleményéből kiderül, az esemény egyik arca és nagykövete az atlétika történetének legnagyobb sztárja, Usain Bolt, aki az abszolút legenda szerepében maga is itt lesz egy hónap múlva Budapesten. A 8-szoros olimpiai bajnok ikon hisz az új versenyformátumban. Megtiszteltetés számomra, hogy segíthetek hírét vinni az eseménynek, hiszen az atlétika továbbra is az életem része. Amikor még a pályán voltam, rengeteg változást láttam a sportákban, és fontos, hogy az atlétika továbbra is fejlődjön. Ez az új esemény lehetőséget ad arra, hogy bemutassa és növelje a sportág és elképesztő sztárjainak értékét, mondta Bolt. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség a megszokott atlétikai versenyek lebonyolításához képest radikálisan átalakította ennek az eseménynek a formátumát, és olyan sót teremtett, ahol az erő és a kőkemény küzdelem látványos bemutatása folyamatos extázisban tartja a közönséget. Felvállaltan a sportolók szenvedélyes győzni akarása és a teatrális szórakoztatás áll a központban. Ehhez járulnak hozzá az abszolút sztárok, azaz azok a sportolók, akik nem csak versenyeznek az eseményen, hanem nagykövetként is részt vesznek a szervezésben vagy a kampányban. Jó példa erre a Magyarországon rendkívül népszerű rúdugró zseni, Armand Mondo Duplantis, aki zenei tehetségével is fokozza a hangulatot. Ő írja és adja elő a világdöntő hivatalos himnuszát, amit már a verseny előtt megismerhet a közönség. Újra nyílik az Olló, csökken a panelek, szárnyal a téglalakások ára Budapesten. A panel lakások ára a télvégi csúcsóta hónapról hónapra csökken. Júliusban az idei mélypontjára ért, miközben a téglalakásoké tovább emelkedett, és éppen az idei csúcsát érte el. Az eredmény a két ingatlanfajta közötti árkülönbség, amely tavasszal átmenetileg összeszűkült, mostanra újra több mint 20%-ra tágult. A panel lakások négyzetméter ára februárban tetőzött, azóta lassú, de folyamatos csökkenésben van. Júliusra a szegmens a februári csúcshoz képest több mint 8%-kal olcsóbb lett, és az ár az év eleje óta nem látott mélypontra süllyedt. A csökkenés nem egyetlen hónap kilengése, a tavasz és a nyári hónapokat összevetve is egyértelmű a lefelé mutató irány. A téglaépítésű lakások viszont stabilak maradtak, sőt, tovább drágultak. A tavaszi szinthez képest a nyári hónapokra emelkedtek, és júliusban érték el az idei legmagasabb átlagos négyzetméter árukat. A két szegmens tehát ellentétes irányba indult el, ez adja az árhulló újranyírását. A különbség látványos, tavasszal a panellakások átlagos négyzetméter ára már csak 11%-kal maradt el a téglaépítésűekétől, a két piac ekkor került a legközelebb egymáshoz. Júliusra ez a különbség újra közel 21%-ra nyílt, vagyis gyakorlatilag visszaállt az évelei tág szintre. Érdekesség, hogy mindezt a piac egésze alig érzékeli. A használt lakások átlagos négyzetméter ára összességében stabil maradt, tavasztól nyárra nagyjából 1%-kal még emelkedett is, vagyis általános árcsökkenésről szó sincs. A látszólagos nyugalom azonban két ellentétes folyamat eredendője, a magyarázat a piac összetételében látszik. A budapesti használt lakáspiac mintegy 4/5-ét a téglaépítésű lakások adják, és ezek drágulása bőven ellensúlyozza a jóval kisebb súlyú panel szegmens visszaesését az átlagban. Négyzetméterre vetítve a panel esése valójában nagyobb, mint a tégla emelkedése. A piac egésze mégis stabilnak tűnik, mert a súlyát tekintve a tégla adja meg az alaphangot. Közben egybefüggő bicikliút jön létre Budapest és a Dunakanyar között. Hamarosan megszűnhetnek azok a hiányzó szakaszok, amelyek miatt eddig nem lehetett végig biztonságos összefüggő kerékpáros útvonalon eljutni Budapest belső részeiből a Dunakanyar felé. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy a kormány biztosítja a forrást az észak-pesti Eurovelo 6 legfontosabb hiányzó kapcsolatainak megépítésére. Az augusztus 7-én megjelent magyar közlöny szerint 850 millió forintos indikatív támogatási keret jut a Dunamenti Eurovelo 6 külső Váci úti hiányzó kapcsolatainak megvalósítására. A projektben a közlekedési és beruházási minisztérium és a BKK vesz részt. Vitézi friss bejelentése szerint a fejlesztéssel egyrészt a Dunakeszi felől érkező kerékpárút és a gáton már korábban kialakított aszfaltos út közötti kapcsolat készülhet el, másrészt biztonságosan kerékpározható összeköttetés jön létre a gát és a Dunasor között. Ezzel a jelenleg széttöredezett útvonal folytonossá válhat. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: 98.6 Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene.
1: Napközben hőség, estétől enyhülés várható, záporokkal, zivatarokkal. Folyamatosan dolgoznak a vízszint emelésen Paksnál. Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság Súlyog Tamás elmozdítását. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Ma megnyitják a ráckevei soroksári Dunák zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a holnap és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő szinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvény módosításnak azokat a részeit, amelyek Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvény módosítások miatt. Az alkotmánybírósági kontroll csak az eljárásrendi felülvizsgálatra terjedhet ki, tartalmira nem. Ezt a Fidesz-KDNP 2013-ban kivette a testület hatásköréből. Lengyel orvosok, ápolók segítenek magyar kollégáiknak a tegnap éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában. A jármű az M3-ason borult az árokba, 12-en meghaltak, 47-en megsérültek. A rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt a volánnál, a férfit őrizetbe vették. A lengyel zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszky arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint több mint 60 rakétával támadták Ukrajnát. A tegnap hajnali légicsapásokban 3-an vesztették életüket, és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónnal támadtak oroszországi célpontokat. Moszkva környékén 1, Rosztov megyében 3 ember halt meg. Ketten meghaltak az Atén melletti Szalamis szigetén pusztító erdőtüzekben. A Görög-sziget déli és keleti részén fekvő népszerű fürdőhelyek közelében szinte egyszerre csaptak fel a lángok. Erdőtűz pusztít Szkírosz szigetén is, ahol mintegy 100 tűzoltó küzd a lángokkal. Az oltást 11 repülőgép és 5 helikopter segíti.
0: Időjárás.
1: Itthon délelőtt a gomoly felhők mellett mindenütt kisüt a nap, majd késő délutántól beborul az ég, és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Napközben általában 32-37, az északi tájakon 29-31 fok várható. Késő este 18 és 27 fok közé hűl a levegő.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Kejfejfám információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Tömegek közönlöttek a modern szocialista bevásárló központba, már is az első budapesti skála történetét mondom, a Villa Budapest írt róla. 1976. áprilisában nyitott meg az első skála Budapesten. Már az építés idején olyan jó volt az áruház marketingje, hogy nem csak a nyitásnál voltak tömegek, de a rendszerváltásig ez volt a vásárlás fellegvára, valamint a széles választék és a jó mód szimbóluma. Ma már alapnak vesszük, hogy a Bercsényi utca és az október 23. utca tömbjénél ott az allé, tele üzletekkel és éttermekkel, ahogy minden más plázában is szokás, de a 2000-es évek elejéig egészen másfajta áruház állt itt, az első skála. 72. április 3-án nyitott meg a bécsi áruházakat idéző háromszintes bevásárlóközpont, ami részben a jó marketing, részben az állami áruházaktól eltérő széles választéka miatt hamar óriási sikerré vált. Az első skálát az egykori budapesti egyetemi atlétikai klub sportpályája helyén építették fel a szövetkezeti tervező és kivitelező vállalat tervei alapján. A maga korában rendkívül modernnek számító épületben, ami Magyarország és Közép-Európa legnagyobb áruháza volt, olyan újításokkal lehetett találkozni, mint a légkondi, a saját stúdió. Itt volt először sprinklet

felé. A több mint 22 ezer négyzetméter alapterületű áruházban lényegében mindent lehetett kapni. A bevásárlóközpont neve is az áruválasztékot szimbolizálja. Az NDK import szövettől és a lengyel fonaltól kezdve a hazai és import porcelánon át a motorkerékpárig. A földszinten ABC működött, amire előtte itthon még nem volt példa, ahogy újszerűnek számított az is, hogy számtalan 74 fajta szolgáltatás megtalálható volt. Így a skálában nem csak vásárolni járattak az emberek, de mehettek fodrászhoz, kozmetikushoz, optikushoz vagy szabóhoz is. A skála 9 osztályán több mint 30 részleg működik, a teljes áruválaszték szinte minden hazánkban szokásos cikket felölel. Az áruház vezetői felkészültek a nyitáskor várató rendkívüli érdeklődésre. A nyitás napján mintegy 800 eladó dolgozik, 101 pénztár működik, olvasható a Magyar Nemzetben. Itt mindig bőséges árukészlet várta a vásárlókat, átlagosan naponta 80 ezer fővárosi kereste fel, és 8 millió forint értékben vásároltak, ahogy a skála 40. jubileumán készült filmben is hallható. A budai skála sikere után országszerte amolyan franchise rendszerben egyre több skála áruház nyitott meg. A székesfehérvári skála, a skála metro a nyugati Marx téren, és így tovább. Így a 70-es évek végére a skála kóp országos szövetkező beszerző és értékesítő közös vállalat hatalmas vállalatcsoporttá nőtte ki magát. Bár egészen a rendszerváltásig tömegek jártak a budai skála nagyáruházba, a rendszerváltás után megváltozott a helyzet. A 90-es években egyre több korszerű pláza jelent meg, amelyek egyre inkább elszívták a vásárlókat, míg végül a bezárás és bontás mellett döntöttek. Az ikonikus áruház bontását ünnepélyes keretek között kezdték 2007. augusztus 7-én, az eseményen pedig a skála arca, Komjáti Ágnes modell is ott volt, akit a legtöbben skála Ágiként emlegettek. A sors fintora, hogy az áruház helyén pont egy pláza épült fel, az Allé. Időtlen nyugalmat árasztanak az erdő mélyén rejlő sírok, temetők, vagy inkább valamiféle horrorisztikus hangulatot hordoznak magukban. A válasz mindenki maga döntheti el, a halálhoz való viszonyulása, esztétikai ízlése, vagy épp pillanatnyi hangulatának a tükrében. Aki számára szépek, melankolikusak, vagy akár érdekesek a fák között megbúvó temetkezési helyek, azoknak ötöt ajánl a Villa Budapest. Budapest környéki túrahelyeken, ilyen például a Körtvélyes puszta temetője. Az erdei temetők jellemzően apró falvak utolsó hírmondói, ezek közül több is található hazánkban. Körtvélyes puszta egykor a Vértesben feküdt, egy 1875-ös összeírás szerint 85-en éltek itt, 2001-ben pedig már csak mindössze 3 lakosa volt. Az egészen kicsi házcsoport hivatalosan Tatabánya külterületének számított, és a tatai szénmedencében dolgozó bányászok éltek itt. Az évtizedek óta nem használt temetőben ma 15 egykori körtvélyesi lakos sírja található, ezek feliratai vegyesen német és magyar nyelvűek, a vidéken nagyszámban éltek ugyanis svábok. A második világháború alatt 7 a környéken dúló harcokban elesett katonát is itt helyeztek végső nyugalomra. A temető Szárliget felől könnyen megközelíthető, közvetlenül az országos kék túra vonala mellett fekszik, a sziklás vadregényes Mária szakadék nyugati bejáratánál. A következő Pusztamarót temetője. A Gerecse turista ösvényeit járva szintén utunkba kerület, olyan elhagyatott település helye, ahol már csak a temető jelzi, hogy itt valamikor emberek éltek. Ezek közé tartozik Pusztamarót, amely Körtvélyes pusztához hasonlóan szintén az országos kék túra vonalán található, sőt annak igazoló helye a temető mellett tájékoztató táblán található. Pusztamaró történelmi emlékhely. A mohácsi csatavesztés utáni események egyik tragikus történése kapcsolódik hozzá. Az ütközet elvesztése után a magyar katonaság ide vonult vissza, és egy hadászati szempontból arra alkalmas völgyben szekérvárral sáncolták el magukat. A környék lakossága szintén itt keresett menedéket. A törökök 3 napig ostromolták az erődítményt. Elfoglalása után 20-25 ezer embert mészároltak le. A helyszínen ma Kovács György szobrászművész emlékműve áll, de Dobozi György és feleségének háztartási szeretete dicsőítő legendája szintén a tragédia emlékét őrzi. A budai hegyekről a legtöbb fővárosinak a vidám hétvégi kirándulások juthatnak eszébe. Ezeket az erdőket járva kevesen gondolnak arra, hogy időnként tömegsírok felett lépdelnek. Filozofikus kérdés, hogy jó ez a nem tudás vagy rossz, viszont az tény, hogy a leginkább kitörés néven ismert katonai akcióban nagyjából 20 ezer német és magyar katona vesztette életét. Jelentős részüket a budai egységben, a Zsámbéki medencében és a Pilisben temették el. 1945. februárjára már csak a budai vár volt német kézen, a magyar főváros többi része szovjet megszállás alá került. A hadvezetés február 11-én kísérletet tett arra, hogy kitörjenek az ostromgyűrűből, de a katonai akció teljes kudarcba fulladt. A 40 ezer résztvevő katonából nagyjából 700 ért el a Szomor térségében állomásozó német csapatokat, a többiek fele elhunyt, a másik fele pedig fogságba esett. Ungvári Krisztián kutatása szerint a 20 ezer halottból eddig 634 személycsontjait találták meg, és ezek felét sikerült azonosítani. A többiek ismeretlen helyen vagy a háború után években az exhumáltak számára köztemetőkben kialakított tömegsírokban nyugszanak. Voltak olyanok, akiket kisebb jelzett sírokban temettek el a budai hegyekben. Túraútvonalakon járva sok helyen

találkozhatunk az ismeretlen katona sírjával, többek között a Kis Hárshegy alatt, a Nyéki hegynél, a Virágos nyerek után, vagy a Határnyeregnél. A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kis kápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándokolnak és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt remete szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat, egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A török korban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Pilis Szentkereszt Szentkút. A Pilis Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lourdes jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáróhelyé a Pilis Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok. De nem csak a hívők, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária remetei Kis Boldogasszony bazilika is népszerű destináció. Mária remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyombonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest Hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Eisiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúja Szent Háromság vasárnapja és Kis Boldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja.

0: Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Különleges irodalmi és köztéri projekt jött létre a Városligetben. A Magyar Zeneháza közelében élő növényi kompozícióként elevenedett meg Kosztolányi Dezső egyik híres verse. A Városligetben adták át a Metaflóra irodalom virágnyelven projekt újabb alkotását, a Szintes Tinták kertjét, amely Kosztolányi Mostan színes tintákról álmodom című versén alapul írja Vilább Budapest. A virágnyelve fordított irodalmi művek alkotói Orbán Eszter műfordító és Márton László festőművész. A Metaflóra egyszerre fordítói és kertészeti projekt, amely a fordítás új válfaját teremti meg. A nemrég elkészült Kosztolányi kert már a második projektjük. Az első kertfordítást Balatonfüreden a Magyar Fordítóháznak otthont adó Liptákházban találjuk. Ezt Kafka Margit Színek és évek című regénye inspirálta. A kertet körbejárva nem csak különböző színek, de különböző térformák és a tájak követik egymást, miközben mindegyik más és más érzelmet vált ki belőlünk. A domb tetején lévő objekt egy hintát idéz, amely a képzelet szabad szárnyalását jeleníti meg. A köveket Márton László ásványi festékkel tette meg, ezek színfolyóként szimbolizálják a vers dinamikáját. A tarka kert egy szürke köves térből nő ki, utalva a vers utolsó sorára, amely a színes álomvilágot a szürke valósággal állítja szembe. A növényválasztásnál az alkotók fontosnak tartották, hogy az itt szereplő növények és virágok túlnyomó többsége szárazságtűrő legyen, így a kezdeti öntözés fokozatosan csökkentető. Kosztolányi versét a kerítés mentén található táblákon több nyelven is elolvashatjuk. A Margit körúton nyílik meg a világ első mindennapi privát fotókkal foglalkozó kulturális központja, az Eidolon Center for Everybody Photography, a mindennapi fotográfia központja jövőre nyílik meg, 2027 második felében. Nem csak itthon, de világviszonylatban is hiánypótló kulturális intézmény jön létre. Az új intézmény a Margit körút 8-10 alatt nyílik majd meg, közel 600 négyzetméteren, egy korábbi bankfiók helyén. A kulturális projekt mögött az Eidolon alapítvány áll, ami szorosan együttműködik Budapest főváros második kerület önkormányzatával, valamint az OTP csoporttal. Alapítói Szilágyi Róza Tekla művészettörténész, aki az igazgatói posztot is betölti, valamint Simó György üzletember. Az Eidolon görög eredetű szó képmást, látszatot jelent. A hétköznapi vagy inkább mindennapi fotográfia lényege elsősorban abban rejlik, hogy bár elsőre nem több egy ilyen fotó, mint személyes emlék, ami mások számára jelentéktelen vagy érdektelen, idővel mégis kiderül róla, hogy egy korszakról, annak kultúrájáról és társadalmáról ad árnyalt képet. Ha innen nézzük, kimondottan hiánypótló lesz az intézmény, hiszen hasonlós nincs sehol a világban. Az Eidolon 2023-ban alapították, és azóta lépésről lépésre építette fel önmagát, sőt szerzett magát nevet a szakmai berkekben, például olyan tárlatokkal, mint amilyen a Kápa központba vitt nagyszerű Kereki Sándor kiállítás volt. Különleges évforduló alkalmából jelentkezett új alkotással Kolotkó Mihály. A különleges alkotás Budapest belvárosában a Magyar Nemzeti Bank épületének és a Hold utcának a sarkán kapott helyet. A szobor létezésére egy Facebook bejegyzés hívta fel a figyelmet. Kolotkó korábbi munkái között olyan népszerű figurák szerepelnek, mint a bombába kapaszkodó Vuk, a mása és a medve medvéjének hasán üldögélő Paddington, valamint a kockás fülű nyúl, aki távcsövön keresztül figyeli Pestet. A legújabb alkotás az 1946. augusztus 1-én bevezetett forintnak állít emléket. Az új fizetőeszköz a pengőt váltotta fel, miután Magyarország történelmi léptékű hiperinflációt élt át.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védő fényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyek gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
3: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
4: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
5: Jubileumi Sólet Fesztivál augusztus 30-án a Városháza Parkban. Sztárokkal, sóletekkel, újra itt a nagy gasztrofesztivál. Augusztus 30-a, Városháza Park, Sólet Fesztivál.
2: Reklám hangzott el.
6: Napközben hőség, estétől enyhülés várható, záporokkal, zivatarokkal. Folyamatosan dolgoznak a vízszintemelésen Paksnál. 5. helyen zárta a magyar csapat a párizsi vízes EB-t. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Ma megnyitják a ráckevei soroksári Duna ágzsilépjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a holnap és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosításnak azokat a részeit, amelyek Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvénymódosítások miatt. Az alkotmánybírósági kontroll csak eljárásrendi felülvizsgálatra terjedhet ki, tartalmira nem. Ezt a Fidesz-KDNP 2013-ban kivette a testület hatásköréből. Két ember állapota továbbra is válságos, a tegnapi lengyel buszbaleset súlyos sérültjei közül életükért a nyíregyházi kórházban küzdenek, közölte az RTL híradója. A Bosznia-Hercegovinából hazafelé tartó zarándokokat szállító busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, 10 súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Őket a miskolci, a debreceni, a nyíregyházi és az egri kórházakba vitték. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. Véget ért a párizsi vízes Európa-bajnokság. A medencés számokban 4 magyar arany, 4 ezüst és 2 bronzérem született. Az utolsó napon Kós Hubert megvédte bajnoki címét 200 méter vegyesen, ezzel a kontinens viadalon egyedüliként háromszor állt a dobogó tetején. A mindössze 16 éves Pápai Olivér 400 vegyesen ezüstérmet szerzett. A magyar küldöttség első aranyát a nyílt vízi úszó Betlehem Dávid szerezte meg a 3 kilométeres távban. A nyílt vízi úszó válogatott emellett még 5 ezüst és 1 bronzérmet is szerzett. Az éremtáblázaton a magyar csapat az 5. helyet foglalta el.
0: Időjárás.
6: Változékonyra fordul az idő. Már a reggeli órákban is többfelé felhős az ég. Északon néhol gyengén esik az eső. Napközben több órás napsütés valószínű, majd késő délutántól mindenhol erősen felhős idő várható. Szorványosan eső, zápor, zivatar kialakulhat. A Tiszántúlon csak estére érkezik meg az eső. A szél többfelé megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódhat. A legmelegebb órákban általában 32-37, északon 29-31 fok körül alakul a hőmérséklet. Késő este 18-27 fok lesz.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt, minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Nagyon érdekes és nagyon fontos dolog az akupunktúráról, annak hatásáról és működéséről, illetve a hagyományos kínai orvoslásról beszélgetek mai vendégemmel, Berta Beával, aki hagyományos kínai orvos és az akupunktúra mestere is. De hogy mit jelent pontosan az akupunktúra és hogyan hat, ezzel fogunk kezdeni. Szia Bea, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Kezdjünk inkább azzal, hogy mit is jelent, és akkor elindulunk a kályhától, ahogy szoktuk volt mondani pestiesen. Mi a kínai orvoslás? A története, mit akar ez a kifejezés, és miben más, mint a nyugati? Mondjuk akár az egészséget, vagy a testet megközelítő módját tekintve.
2: Hagyományos kínai orvoslás történelme évezredekre nyúlik vissza, ez egy több ezer éves fejlődési folyamat. Több mint 60 ezer fennmaradt szöveg segítségével követhetjük nyomon a kialakulását és a fejlődését. Most nagyon sok orvos megnevezhetnék, és sok híres könyvet, de egyetlen egyet szeretnék csak kiemelni, ami a hagyományos kínai orvoslás legjelentősebb és legismertebb műve, szerintem ennek a nevét már sokan hallották, a Sárga Császár belső könyvei, a Huang Di Neijing, amely Kína legelső és egyben legrégebbinek tartott orvosi gyógyászati művének a gyűjteménye, és körülbelül az időszámításunk előtt 5.-2. században keletkezhetett. És hogy ez miért fontos, válaszolja a kérdésed első felére, hogy ez azért fontos, nem csak a szakmaisága miatt, hanem amiatt is, mert megléte egy paradigmaváltással világított rá a gyógyítás területén, és az addig létező úgynevezett sámánisztikus betegség magyarázatokra már egy új, okszerű magyarázatot adtak. Tehát, hogy nem démonok, ártó és gonosz szellemek okozzák a betegségeket, hanem racionális tényezők, mint például az életmód, az időjárás, az étrend, az életkor, mentális és a pszichés adottságok. Ezekben a művekben kerültek előtérbe először a kínai gondolkodása, nagyon jellemző filozófiai elméletek, mint például a yin és a yang, a tao, a qi, az öt elemelmélete, most ezeket nem szeretném persze ismertetni, de hogy ezek az erők, illetve ezek egyensúlya határozza meg az egészség meglétét, megtartását, illetve ezen erők megbomlása okozza a betegségek kialakulását is egyben. És gyakorlatilag ez a mű a hagyományos kínai orvoslás ismeretrendszerét, elméleti háttérét és az akupunktúra gyakorlati kérdéseit mutatja be, és gyakorlatilag ez a mű az alfa és az omega, tehát a későbbi korokban nagyon sok orvosszakmai könyv hivatkozik már rá, és a hagyományos kínai orvosi egyetemeken például a mai napig részét képezi az oktatásnak. Tehát ha nagyon röviden össze akarom foglalni, akkor a hagyományos kínai orvoslásban a hagyományos az azt jelenti, hogy több ezer éves írott és szóbeli hagyományokon alapul. A kínai az, hogy Kínából származó az ismeretrendszere, az orvoslás pedig hát egyértelmű, egy gyógyító megelőző tevékenységet jelent. Ugye a modern orvoslásra is rákérdeztél, hogy hol van talán a legnagyobb különbség a modern vagy nyugati orvoslás és a hagyományos kínai orvoslás között. Ugye a modern orvoslás nagyon pici elemekre bontja fel a szervezetünket, és a diagnosztikában ugye ezt a felbontást alkalmazva mindenféle vizsgálatokat, vizsgálati módszereket alkalmaz, és a vizsgálati eredmények alapján határozza meg aztán a terápiát, ugye ez az úgynevezett biomedikális felfogás, és ezek után a betegségek gyógyszeres és technológiai kezelésén van aztán a hangsúly. Viszont sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy még mindig nem megfelelő súlyat veszi figyelemben a különböző magatartási tényezők szerepét a megbetegedésben és a gyógyulásban. Ugye a hagyományos kínai orvoslása az egységes szervezet szemlélete jellemző, tehát a szervezet egyes részeit nem választjuk már külön, hanem egységében nézzük a szervezetet, a szervezeti működést, és emellett a testi és a tudati funkciókat is figyeljük, tehát ezen kapcsolatra is figyelünk, ugye ezért mondjuk azt, hogy a hagyományos kínai orvoslás holisztikus. Emellett nagyon fontos azt is látnunk, hogy a szervezetet mindig az adott élő környezetének függvényében vizsgáljuk meg, tehát nagyon fontos számunkra az, hogy ki hol lakik, milyen a munkahelye, mennyire stresszes például, éppen milyen évszakban járunk, milyen az időjárás jelenleg, ki milyen életkorú, milyen a testalkata, milyen nemű. Tehát gyakorlatilag ez egy abszolút személyre szabott vizsgálatot jelent, egy személyre szabott terápiát jelent, és ettől individuális a kezelési módszertanunk.
1: És ez azt is jelenti, ugye a hagyományos kínai orvoslás, hogy a megfigyelésen alapszik. Tehát a hagyományok, amiket említettél, Azok úgy tudtak kialakulni, hogy 1000 éve, vagy még tovább, és még régebbre visszanyúlóan az emberek figyelték, hogy mi hogyan hat, és hogyan működik együtt az emberi test, és hogyan reagál bizonyos külső tényezőkre. Tehát nagyon sok helyen például, hogyha a kínai orvoslást nézik, vagy akár az akupunktúrát, akkor nagyon fontos pontja az is, ennek és ennek a hatékonyságának az, hogy mindig figyelembe veszi a kínai orvoslás, a hagyományos kínai orvoslás és ezen belül az akupunktúra is a pszichés állapotot.
2: Abszolút, igen, nagyon jól mondott Petra. Tehát számunkra fontos, hogy ne csak a testi tünetekre fókuszáljunk, és ne csak arra fókuszáltan határozzunk meg terápiás módszertant, hanem fontos a szellem, a mentális egészség miensége. Nagyon sokszor látszik az, hogy nagyon sok betegség akár szomatikus jellegeket mutat, tehát hogy a mentális egyensúlytalanságból vagy diszharmonikus működésből adódóan láthatunk testi tüneteket például. A hagyományos kínai orvoslás gyakorlatilag egy komplex gyógyító módszer, amelynek egyébként nagyon speciális diagnosztikai és terápiás eszköztára van, és ugye az előbb említetted már a beszélgetést, a kikérdezést, és emellett van néhány olyan elem, ami egyébként speciálisnak minősül, amit a modern orvoslás például nem alkalmaz.
1: Hogy mik ezek? Ezzel folytatjuk majd a mai beszélgetést. A vendégem az akupunktúrával és a hagyományos kínai orvoslással és annak varázslatával és hatékonyságával kapcsolatban Berta Bea, a hagyományos kínai orvos. Hamarosan folytatjuk.

0: délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól. A 98.6 Manna FM-en.
1: A vendégem Perta Bea, hagyományos kínai orvos, és hát természetesen, ahogy ebből már kikövetkeztethető, a hagyományos kínai orvoslásról, annak a diagnosztikai eszköztáráról, ezzel folytatjuk, most is beszélgetünk, emellett az akupunktúráról, a hatásmechanizmusról, de először most akkor folytassuk azzal, Bea, ahol az imént befejeztük.
2: Ugye a diagnosztikánál tartottunk, hogy milyen vizsgálatokat szoktunk végezni. Uh-huh. Az első nagy elem halmaz az a fizikai vizsgálatok megléte, tehát klasszikusan a kikérdezést, a megtekintést. Tehát számomra például nagyon fontos információval bír az, ha valaki belép a rendelőben, hogy milyen a mozgása, milyen a testtartása, hogy lép, van-e bármiféle diszfunkcionális működés a járásban. Tehát ezeket mind lehet látni uh-huh. rögtön. És a kikérdezés tapintás mellett, ami nagyon érdekes, és két diagnosztikai módszertan, az egyik az a úgynevezett pulzusvizsgálat. És a pulzusvizsgálatnál, ugye mind a két csuklón szoktuk vizsgálni a pulzust, itt különböző állásokban, különböző úgynevezett szervpároknak a minőségét, mienségét lehet tapintani, és számunkra nem csak az a fontos ilyenkor, hogy egy perc alatt mennyi a dobanások száma, ami ugye a modern orvoslásban is egy fontos elem, hanem milyen a pulzus erőssége, milyen a formája, milyen a vastagsága, és ebből következtethetünk a szervek működésére. Tehát ez az egyik fontos jelleg, a másik pedig a nyelvvizsgálat, ami szintén egy unikális dolog, amikor megnézzük azt, hogy milyen a nyelvnek a formája, milyen a színe, van-e rajta lepedék, vagy nincs, ha van lepedék, akkor az milyen vastag, milyen színű, és ebből is különböző jellegeket lehet látni, és vonatkoztatva ugye a szervezet működésére egyben. Tehát gyakorlatilag ezen vizsgálatok, ezek nagyon összetett vizsgálatok, és ez alatt meghatározhatjuk a kezelések módszerét, tehát hogy mit fogunk alkalmazni a jövőben, mely szervek működését szeretnénk harmonizálni, újból egyensúlyba hozni, és természetesen a diagnózis felállításánál mindig figyelembe vesszük a modern orvoslás által biztosított addig elvégzett vizsgálatok eredményét is, vagy ha későbbiekben van vizsgálat, mert azt látjuk, hogy szükséges még más vizsgálatot is elvégeztetni, akkor természetesen annak az eredményét beintegráljuk a mi kezelési módszertanunkba. És én már említetted az előbb az akupunktúrát, uh-huh. gyakorlatilag három nagy főterápiás területe van a kínai orvoslásnak, hogy a leghíresebb, vagy legismertebb nálunk Magyarországon is, Európában is az a hagyományos kínai akupunktúra, uh-huh. és moxibuszió, ezt nem választanám külön, az azt jelenti, hogy van egy speciális moxa üröm gyógynövény, ami meg van szárítva, össze van préselve, és úgy néz ki, mint egy szivarrúd, és ezzel melegítünk bizonyos akupunktúrás pontokat, de emellett az akupunktúra mellett nagyon fontos a gyógynövényterápia, és a kínai speciális masszázsterápia is, aminél bizonyos pontokat tudunk masszírozni, vagy látszöveti manipulációkat tudunk végezni. Uh-huh. És mindezen terápiák célja a szervezet harmonikus működésének visszaállítása és az egyensúly megteremtése.
1: Az, hogy az ember kibillen az egyensúlyából, ez valószínűleg az életvitelnek és ennek a modern világnak köszönhető, hiszen annak idején, amikor még természeti népként éltünk, akár magyar emberként, akár mondjuk a kínai embereket tekintve, bár náluk nagyon sokan ezt a hagyományos életet tovább is viszik, nyilván ez a világ az, ami ki tud billenteni bennünket, és itt az elsődleges és legfontosabb dolog az a stressz, ami felborítja a harmóniát, jól gondolom?
2: Igen, abszolút így van. Nagyon sok testi tünetet képes mutatni számunkra a stresszel való megküzdési képességünk erőssége, és nagyon sok esetben ez látszik, hogy akár neurológiai, akár emésztőrendszeri panaszok esetében nagyon sokszor a stressz az, ami indukálhatja ezen folyamatok elkezdését, uh-huh. és a betegség, a tünetek megjelenését.
1: Az akupunktúrával kapcsolatban, hogyha ezzel elkezdünk egy kicsit behatóbban foglalkozni, van arról tudomásunk, hogy hogyan kezdték el használni, hogy mi a története? Ugye a tűket, azokat helyettesítették-e valamivel, amikor még fémtűk nem voltak, és ki volt az, és hogyan jöttek rá arra, hogy ezek a bizonyos pontok, hogy képesek hatni viszonylag gyorsan?
2: Igen, régészeti kutatások alapján mondhatjuk el azt egyébként, hogy az ember már az időszámításunk előtt olyan 10.000-4.000 közötti években is igénybe vette már az akupunktúrát, ott bizonyos kőtűket, csonttűket, bambuszból készült tűket alkalmazva, tehát ezeket lecsiszolva, a bizonyos sérült fájó területekre rányomva, rátéve jött rá az ember arra, hogy ezzel lehet fájdalmat csillapítani például, és régészek által feltárt hegyes köveket valóban gyógyításra és különböző szúrások alkalmazására használták már ilyen régen. És egyébként van még egy érdekes pont, 1960-as években Belső Mongóliában találtak egy lándzsa alakú újkőkori kőtűt, és valószínűsíthetően ezt már például különböző kelések megnyitására, genki engedésére alkalmazták. Tehát fantasztikus ezt látni, hogy mennyire régen kezdődött már az akupunktúra története.
1: Hogyha ennek magának az akupunktúrának a történetét tekintjük, akkor nyilván ennek is van egy fejlődési folyamata, és ahhoz képest, amit először és ahogyan először használtak, eljutottunk odáig, ami a modern korban használatos, ezek a bizonyos tűk. Milyen tűk ezek, Bea?
2: Ezek általában természetesen rozsdamentes acélból készülnek ma már. Régebben használtak ezüstűket vagy aranytűket, ma már ez kevésbé jellemző. Nagyon sokan azt gondolják, hogy ez olyan érzés akár, vagy olyan minőségű tű, mint egy vérvételi tű, de természetesen erről nincsen szó. Ezek nagyon vékony, hajszálvékony, steril tűk, amiknek abszolút biztonságos a használata egyébként.
1: Betta be a hagyományos kínai orvos, a vendégem a hagyományos kínai orvoslásról és az akupunktúráról, annak hatásmechanizmusáról, és hát én hozzáteszem, hogy nagyszerűségéről beszélgetünk. Azzal folytatjuk majd, hogy hogyan és milyen módon működik az akupunktúra, hogyan hat a testünkre, milyen hatásmechanizmussal, milyen hatóidővel, milyen eredményekkel, illetve azzal is, hogy kinek ajánlott, hány éves kortól, és létezik-e valamilyen kiegészítő terápia, amivel mondjuk mi magunk meg tudjuk támogatni az akupunktúra hatását. Hamarosan folytatjuk.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Ez

0: délelőtt Péter Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: A hagyományos kínai orvoslásról és az akupunktúráról beszélgetünk mai vendégemmel, Berta Bea, a hagyományos kínai orvossal, és ígértem, hogy onnan folytatjuk, hogy hogyan és milyen módon működik, hogyan hat a testre az akupunktúra, Bea, milyen hatásmechanizmussal, hatóidővel, milyen eredményekkel, illetve hogy kinek ajánlott, hány éves kortól van-e ilyen korbéli megkötés.
3: Az akupunktúrás pontok többsége úgynevezett meridiánokon vagy csatornákon helyezkedik el, melyek behálózzák az egész szervezetünket. Én jobban szeretem a csatorna szót használni, mert nagyon sok félreértés adódik ebből, hogy nagyon sokan úgy fordítják a meridiánt, mint valamiféle titokzatos energiapálya, hogy erről nincsen szó, mint ahogy a hagyományos kínai orvoslásban azt mondjuk, hogy csi, az sem az energiát jelenti, hanem úgynevezett funkciót, jelleget jelent. Tehát például, hogyha egy hagyományos kínai orvos azt mondja a diagnózis során, hogy mondjuk a szív csi gyenge, nem megfelelően működik, akkor az nem azt jelenti, hogy a szív energiájával probléma van, hanem az azt jelenti, hogy a szív funkció, vagy a szív pumpáló funkciója nem megfelelően működik. Gyakorlatilag ezek a csatornák az emberi test megfigyelésén alakuló rendszert jelölik a számunkra, és a vérkeringés, az idegrendszer különböző megnyilvánulásainak a leírását jelenti. Az akupunktúrás pontok pedig a csatornákon helyezkednek el, és ezek tulajdonképpen nem is csak pontok, hanem ilyen nagyon jól meghatározható kis üregecskék, háromdimenziós topográfiai egységek is akár, amik egyébként ér-ideg kötegek közelében vannak, tehát és az ingerlésükkel mérhető változásokat tudunk okozni. Az akupunktúrás kezelést, ha figyelembe vesszük, ugye akkor általában ezeket az akupunktúrás pontokat szoktuk manipulálni, kezelésenként nagyon kevés tűt használunk általában, ez ugye mindig az adott egyén állapotától függ, de körülbelül egy ilyen 6-10-15 tűt szoktunk használni. A kezelés általában 30 percet vesz igényben, és általában 2-3 heti kezelésről szoktunk beszélni, és egy kúraszerű alkalmazását ezeknek. Általában egy kúra 8-10 alkalomból szokott állni. Ami nagyon fontos, hogy az akupunktúrás kezelésről nem kell félni, tehát nagyon sokan szoktak úgy kezelésre érkezni először, hogy van egy alapfélelem, hogy vajon ez milyen érzés lesz, és milyen a tűszúrás maga, de az akupunktúrás kezelésnek nincsenek mellékhatásai, tehát ettől nem kell tartani, és a tűszúrás maga az általában egy ilyen szúnyogcsipésszerű érzés, vagy még annyi sem, és általában a tűbeszúrás után szokott jelentkezni egy ilyen tompa, vizsergő, feszítő érzet, vagy zsibongó, nyomó érzet jelentkezik, és a tűk feladata, amit kérdeztél is, hogy a tűk a megfelelő élettani funkciókat szabályozzák akupunktúrás pontokon keresztül, és a kezelés alatt általában el lehet lazulni, nagyon sokan szoktak meditálni, akár elaludni is lehet, tehát csendben lehet pihenni, lazulni, aludni, és általában a kezelések élettani hatása, ezeknek a csúcsa az általában 2-3 nap után szokott jelentkezni, és azután egy csökkenő hatást figyelhetünk meg. Például, ha most rákérdeztél, mikor hogyan alkalmazzuk, vagy milyen esetekben alkalmazható, például egy akut problémánál tipikusan derék, rossz mozdulat, becsípődő derék, vagy fájdalomérzet jelentkezik a deréktájékon, ott már elég néhány alkalom arra, hogy nagy javulást láthassunk, de például a krónikus, hosszabb ideje fennálló problémáknál természetesen több idő kell ahhoz, hogy az helyre jöjjön. Tehát mindenképpen fontos a kúraszerűségben való gondolkodás, és a másik, amire nagyon jól használható az akupunktúra, az pedig a prevenció, a megelőzés. Magyarországon kevésbé jellemző ez, még Kínában nagyon gyakran látni azt, hogy amikor még nem üti fel a betegség, vagy a tünet együttes olyan erőteljesen magát, akkor már nagyon sokan igénybe veszik az akupunktúrát, pontosan amiatt, hogy ne betegedjenek meg, és az élet energiájukat, fogalmazzunk most így, tartsák azon a szint,

0: szünetegyüttes esetén mi az a néhány pont, amit célszerű otthon masszírozni, akkor ezeket lehet otthon is alkalmazni, így van.
1: Ez azt is jelenti, hogy mondjuk pici babánál bizonyos kor után, nyilván az egészen piciknél nem tudom, hogy szabad, ezt majd te megmondod, ott is nyilván nem tűt alkalmazunk, hanem mondjuk egy hasfájós babának lehet segíteni a megfelelő pontnak a gyengéd stimulálásával például?
0: Abszolút, igen. Igen, ezt nagyon jól mondod, igen, abszolút. Amikor Kínában voltam gyakorlaton, lehet, hogy erről majd picit később mesélünk.
1: Ott erről mindenképpen, igen.
0: Voltam egy olyan osztályon, ahol egészen pici babákat kezeltek, tehát csecsemő méretű babákat, bizony néhány hónapos babákat kezeltek már, és nem csak masszázs technikával, hanem akupunktúrával is. Tehát ez egészen izgalmas volt ezt látni, hogy micsoda lehetőségek vannak a hagyományos kínai orvoslás terápiás területét igénybe véve. Magyarországon nem jellemző, azt azért hozzátenném.
1: Pedig nagyon hatékony, így van?
0: Igen, igen, abszolút, igen, igen, igen.
1: Úgyhogy érdemes erre is odafigyelni, és hogyha az ember elmegy egy hagyományos kínai orvoshoz, és akupunktúra kezelésen vesz részt, akkor nyilván azt is érdemes rendszeresen csinálni, és akkor ott tudunk ilyen információt szerezni, magunkat is tudjuk úgymond kezelni otthon, és hogyha van rokon, kisgyerek vagy idősebb ember, akinek szintén tudunk segíteni ezzel, az már nagyon hasznos tud lenni. Azt mondd meg még nekem be, kérlek, hogy egy akupunktúrás kezelésnek mikor tudjuk a hatékonyságát a legmagasabb szintre vinni? Milyen gyakorisággal és milyen hosszan kell akupunktúrás kezelésben részesülni ahhoz, hogy egy adott probléma megoldódjon vagy javuljon?
0: Ez abszolút egyéni, tehát amiatt is
1: egyéni meg
0: nem
1: probléma
0: lehet általánosságban válaszolni, igen. Viszont azért szoktuk a kúra jelleget ajánlani, tehát hogyha valaki elkezd egy 10 alkalmas kezelést, valóban hetente kétszer tud rá időt szánni, vagy akár háromszor, akkor nagyon szép eredményeket lehet elérni. Viszont azt látni kell, ha valakinek van egy több évtizedes problémája, ami már egy krónikus probléma, akkor valószínűleg nem fog megoldódni egy hónapon belül, tehát ezt mindenképpen látni kell, hogy azzal, hogy ez egy szelíd gyógymóddal kezeljük a szervezetet, és a szervezet újbóli egyensúlyi, harmonikus működését szeretnénk visszaállítani, ez általában nem 2 perc szokott lenni.
1: Mint ahogy nem 2 perc alatt romlik el a dolog. Tehát ilyenkor azért
0: pontosan.
1: A türelem egyébként a hagyományos kínai orvoslásban, illetve a kínai embereknél is, én ahogy láttam annak idején Pekingben, amíg kint voltam anno az olimpia ideje alatt, ez egy nagyon komoly, pozitív tulajdonsága a kínai embereknek, igen, hogy ők nagyon türelmesek tudnak lenni, és pontosan jól tudják, hogy a természettel együttműködni az azt jelenti, hogy azt a tempót tartjuk, amit a természet ad és diktál.
0: Abszolút. Tehát ha meg kellene fogalmazni egy-egy ilyen kulcs szóval, akkor a modern ember vagy a nyugati ember betegségcentrikus, a keleti ember, a kínai ember pedig egészségcentrikus, és ehhez hozzákapcsolódik a türelem is, nagyon jól mondta, tehát ha valaki megbetegszik, akkor ott nem 2 perc alatt szeretne meggyógyulni. Tehát például nagyon érdekes és fantasztikus élmény volt látni a kinti kínai gyakorló kórházakban, hogy valaki egy sztrókos állapot után bekerül egy ilyen hagyományos kínai orvosi kórházba, és milyen gyönyörű eredményeket lehet elérni a Hákao módszertanának az alkalmazásával, és valóban gyönyörű felépüléseket lehetett látni, de valóban ez nem 1-2 hónap volt, lehet, hogy 1/2 évbe telt, de türelmesen végigcsinálták azt a protokollt, amit az ottani szakemberek előírtak.
1: Na, hogy mennyire fontos erre figyelnünk, és mennyiben segít nekünk, hogyha elkezdünk egy kicsit más szemlélettel hozzáállni az egészséghez, az egészségünkhöz, akkor meg fogjuk figyelni azt, hogy milyen hálás ezért a testünk. Azt, hogy ezt megértsük, érdemes megfigyelni a hagyományos kínai orvoslás módszerét, például az akupunktúrát, ehhez nyújt segítséget mai vendégem Berta Bea, a hagyományos kínai orvos. Hamarosan folytatjuk.

0: 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A vendégem Perta Bea, hagyományos kínai orvos. A kínai orvoslásról és az akupunktúráról beszélgetünk. Szó volt már magáról, a kínai orvoslásról, a hagyományos kínai orvoslásnak a történetéről, a módszeréről, hogy miben más az, mint a nyugati orvoslás, hogyan közelíti meg a testet. Beszélgetünk az akupunktúráról, kinek ajánlott, hány éves kortól, hogy mi mindenben képes segíteni az akupunktúra, és létezik-e bármilyen ellenjavallat. Ezzel folytatjuk most, és természetesen azzal is, hogy megtudjuk, hogy Berta Bea hogyan indult el az akupunktúra útján, mi késztet erre egy embert, hogyan indulnak a tanulmányok, és milyen volt Kínában ezt megtanulni, mit tapasztalt, miben más az ottani egészségben létezés. Na most akkor kezdjük azzal, mert elmondtam az összeset, hogy mi mindenben képes segíteni az akupunktúra.
2: Azt szeretném hangsúlyozni, hogy azért ez nem egy Jolly Joker dolog, tehát kell látni az akupunktúra helyét a kezelési palettán, és természetesen mondjuk egy akut, például a vakbélgyulladásnál, stroke-nál, méhen kívüli terhességnél szóba sem jöhet ez a terápia, tehát ott a nyugati orvosláshoz gyors megoldás természetesen.
1: De utógondozásban igen?
2: Így van, pontosan. Tehát ha ezektől az életveszélyes helyzetektől eltekintünk, akkor gyakorlatilag bármilyen tünetegyüttesnél és bárkinek ajánlható az akupunktúrás terápia és a hagyományos kínai orvoshoz való fordulás. És egyébként én személy szerint abszolút mélyen hiszek abban, hogy a modern orvoslás, tehát a nyugati orvoslás és a keleti orvostudomány együttes alkalmazása hathatósabb segítséget tud nyújtani. És emellett ugye a kiegészítő terápiákról szeretnék még néhány szót mondani. Uh-huh. Az akupunktúra mellett beszéltünk a muxázásról, egy picit már említettem, hogy ott az akupunktúrás pontokat tudjuk melegíteni. Beszélhetünk köpőjözésről, a gyógynövényterápiáról, a kínai masszázsterápiáról, viszont otthon is tudjuk ezeket az akupresszúrás pontok kezelését megvalósítani. Nagyon szuper YouTube videók vannak ezzel kapcsolatban, vagy szeretném megemlíteni dr. Őri Ajándok tanár úr által Magyarországon meghonosított 3-1-2-es meridián tornát, mert például annak a rendszeres alkalmazásával már nagyon sokat tehetünk az egészségünkért. Amit még szeretnék hangsúlyozni, az az, hogy az életmódunkat hogy alakítjuk, a testmozgásra tudunk-e figyelni, az étrend dietetikára, a szezonalitása, éppen milyen évszakban élünk, ott mit érdemes fogyasztani, milyen élelmiszereket, hogyan öltözködünk télen, nyáron. Tehát, hogy ezek mind-mind olyan elemei a hagyományos kínai orvoslásnak, amik fontos elemei, és egyben fel is hívjuk a figyelmét a pácienseinknek egy-egy terápia kapcsán, hogy a módszer, tehát mondjuk az akupunktúra vagy gyógynövényterápia alkalmazása mellett még milyen életmódbeli elemekre figyeljen a gyógyulás érdekében.
1: Hogyha ezeket az ember úgy nagyjából szem előtt tartja, és próbál igazodni, igen, hozzá, akkor nagyon sokat tesz az egészsége érdekében, és ugye jól gondolom, hogy akkor ez ugyanúgy, ahogy egy irányba hat a psziché a fizikumra, ugyanúgy hat a fizikum vissza a pszichére.
2: Igen, ez egy kölcsönös hatás valóban, tehát ezért is fontos az, hogy a szervezetünket holisztikusan kezeljük, és holisztikusan lássuk is, tehát hogy ne csak a testi tüneteinkre fókuszáljunk, és a testi tüneteinket próbáljuk enyhíteni, hanem a mentális egészségünk fenntartására vagy javítására is ugyanolyan hangsúlyt kell fektetnünk.
1: Amikor valaki hagyományos kínai orvoslást szeretne tanulni, akkor nyilván a leginkább üdvös megoldás az, hogyha Kínában van erre lehetősége. Na most te ott töltöttél kint hosszú idő, de előtte itt Magyarországon is tanultál. Téged miért kezdett el érdekelni? Mi volt benne a vonzó a kínai orvoslást, a hagyományos kínai orvoslást tekintve, és hogy kerültél Kínába?
2: Mielőtt a hagyományos kínai orvoslást elkezdtem tanulni, előtte a gyógyszeriparban dolgoztam 15 évig, és kijelenthetem azt, hogy láttam a gyógyszeriparnak a szépségét és a nehézségét, és hogy jutottam el a hagyományos kínai orvoslás felé, ez egy nagyon egyszerű a válaszom erre, szintén egy rossz mozdulat miatt megfájdult a derekam. Uh-huh. És elkezdtem módszertant nézni, hogy milyen módszertannal lehet mondjuk a torna vagy a gyógytornász mellett közbeiktatni, hogy jobban legyek, és akkor próbáltam ki az akupunktúrát, és gyakorlatilag megfogott a hagyományos kínai orvoslásnak a szépsége, összetettsége, szemújra szabottsága és a gyógymód szerítsége egyben, és gyakorlatilag így kezdődött az én vonzódásom ehhez a területhez. És amit kell tudni, hogy az orvos szakmaiság és a módszertan elterjedésének érdekében, hogy a Kína számos hagyományos kínai orvosi egyetemmel rétesített partneri kapcsolatot a világban, és van egy ilyen lehetőség Magyarországon is, tehát kihelyezett tagozataik vannak a hagyományos kínai orvosi egyetemeknek, és Magyarországon többek között között a Semmelweis Egyetemnek van egy ilyen kapcsolata, a Heilongjiang tartományban lévő Harbin városában székelő hagyományos kínai orvos és gyógyszerészeti egyetemmel, és már 2011 óta van ez a partneri kapcsolat, és a kínai orvoslás tanulóknak 5 évet kell rászánnia a képzésre, és ebből 4 évet én Magyarországon tudtam eltölteni a Semmelweis Egyetemen, és ott az 5. a gyakorlati év, és azt Kínában tölthettem el az egyetemnek a gyakorló kórházaiban.
1: Hogyan zajlott az odakint? Mi mindenre volt szükséged ahhoz, hogy te egyáltalán ott működni tudjál? Nagyon más világ.
2: Igen, abszolút. Én meg kell, hogy mondjam, nagyon-nagyon jól éreztem kint magam. Aha. Nagyon sokan elrettentettek az elején, hogy igen, nagyon más kultúra, nagyon más világ, nagyon más az időjárás, hogy fogom ott szeretni a mindennapokat. Én bevallom őszintén, nem éreztem semmilyen hátrányát annak, hogy Kínában kell tanulnom 1 évet. Ami látszik, és nagyon, nem azt mondom, hogy nehéz volt az elején, de az elején ugye a kórházban a gyakorlatok kapcsán egy diák vagy a többi közül, akkor is a külföldi vagy éppen, és én azt láttam, hogyha az ember megfelelő alázatot és szorgalmat mutatott, akkor utána egyre több orvos vett a szárnyai alá, és egyre több technikát mutatott meg, úgyhogy nekem sikerült kialakítani 2-3 orvossal is ilyen nagyon közvetlen személyes kapcsolatot, és nagyon-nagyon sokat tanulhattam így tőlük. Tehát ez volt talán az egyik fontos momentum. A másik pedig látni kint a hagyományos kínai orvoslás hatékonyságát. Szóval számomra hatalmas élmény volt azt látni, hogy mennyire hatékonyan ötvözik a modern orvoslás és a keleti orvoslás módszertanát, eszköztárát. Mondhatok példát?
1: Hát hogyne?
2: Hát például, amikor a járóbeteg ellátáson voltam egy olyan osztályon, akkor jött egy fiatal hölgy fejfájással, megvizsgálta a hagyományos kínai orvos, professzor néni, értette, hogy miről van szó, majd leküldte CT-re az illetőt, ami a mínusz 1. emeleten volt, a 24 emeletes kórházban, és fél óra múlva visszajött a CT eredményével a hölgy. És akkor megnézte a professzor néni, és azt mondta, hogy jó, akkor itt nincsen semmi olyan, nem lát semmilyen olyan képletet, amiben azt látjuk, hogy ott valóban bármiféle anatómiai vagy komoly neurológiai probléma lenne, úgyhogy akkor ő elkezdte a klasszikus módszertannal kezelni ezt a fiatal hölgyet.
1: Miben más az ő életük? Mi az, amit el kellene tanulnunk tőlük, amit meg kéne fogadnunk tőlük az élettel, az egészséggel, de leginkább be a természettel és az élet körforgásával és az élet, illetve a természet adta egységre való odafigyeléssel kapcsolatban?
2: Együtt élnek a természettel, tehát amit említettem is, hogy az évszakok nagyon fontosak abban, hogy hogyan öltözködnek, hogy milyen ételeket esznek, hogy mire figyelnek oda, pontosan mely ételeket fogyasztják mondjuk ősszel, melyeket nem fogyasztják nyáron. Nagyon fontosnak tartják azt, hogy legyen egy munkapihenés egyensúly az életükben. Tehát számomra megdöbbentő volt azt látni, hogy a szó pozitív értelmében mondom, hogy a kórházi gyakorlat után mentem haza este, és parkokban öreg nénikék és bácsikák táncoltak együtt, vagy zenére tornáztak együtt, tehát hogy ők napi szinten foglalkoznak azzal, hogy akár egy fél órás mozgással az egészségüket megtartsák, tudják elősegíteni a gyógyulást, tehát hogy a mindennapos rutin része náluk például a testmozgás.
1: A vendégem volt Berta Bea, hagyományos kínai orvos, és egy nagyon klassz betekintést kaptunk a hagyományos kínai orvoslás és az akupunktúra világába. Beát azért majd még megpróbálom elcsípni, hogy tudjunk még vele beszélgetni bizonyos betegségek holisztikus szemléletű gyógyítása kapcsán. Bea, nagyon szépen köszönöm az idődet, tudom, hogy nagyon elfoglalt vagy.
2: Én köszönöm a lehetőséget, és nagyon örülök, hogy tudtunk erről a fantasztikus témáról beszélgetni.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek, védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el.
0: Társadalmi célú hirdetés.
3: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
4: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Napközben hőség, estétől enyhülés várható, záporokkal, zivatarokkal. Folyamatosan dolgoznak a vízszintemelésen Paksnál. Őrizetbe vették a lehetéri bántalmazót. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Ma megnyitják a rátkövei soroksári Duna Ágzsi lépjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a holnap és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenék küszöböt is. 100 milliárd forintot takaríthat meg az állam az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetésén, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András szerint az előző kormány 150 milliárd forintos szerződést kötött volna Mészáros Lőrinc cégével, miközben más szereplők 50 milliárd forintért vállalták volna a feladatot. A tárcavezető hozzátette, az üzemeltetési szerződés októberben jár le, új versenyeztetés kezdődött, és akár 66%-kal olcsóbb megoldást is találhatnak. Két ember állapota továbbra is válságos a tegnapi lengyel buszbaleset súlyos sérültjei közül. Életükért a nyíregyházi kórházban küzdenek, közölte az RTL híradója. A Bosznia-Hercegovinából hazafelé tartó zarándokokat szállító busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, 10 súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Őket a miskolci, a debreceni, a nyíregyházi és az egri kórházba vitték. Az eddigi rendőrségi adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt vezetés közben. A férfit őrizetbe vették. Őrizetbe vették azt a férfit, aki pénteken a Lehel téri aluljáróban folytogatta volt párját. Az áldozatnak két járókelő szintén nő segített. Oda mentek, rendőrt hívtak, segítségét kiáltottak. Később a férfit a kihallgatása után kiengedték. Az esetet sokan megosztották az interneten. A 444.hu kérdésére tegnap a BRFK közölte, hogy mivel a férfi megelőző távoltartási végzést szegett meg a bántalmazott nővel szemben, eljárást indítottak ellene. A további zaklatás gyanúja miatt pedig elfogadó parancs alapján ismét kihallgatták és őrizetbe vették. Vízbe fulladt egy nő a debreceni Vezér utcai víztározó tóban. A katasztrófa védelmet és a mentőket késő délután riasztották a helyszínre. Egy tűzoltó úszott be a tóba, a holttestet vízi hordágyon vitte ki a partra. A rendőrségi vizsgálat idegenkezőségre utaló nyomot nem talált.
0: Időjárás.
5: Napközben több órás napsütés valószínű, majd késő délutántól mindenhol erősen felhős idő várható. Torványosan eső, záporzivatar kialakulhat. A Tiszántúlon csak estére érkezik meg az eső. A szél többfelé megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódhat. A legmelegebb órákban általában 32-37, északon 29-31 fok körül alakul a hőmérséklet. Késő este 18-27 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt Péter Petrával.
6: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
6: Manna FM.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A pénzügyi hétfőben elindult új sorozatunk, Élethelyzetek pénzügyi kihívásainak a második epizódja következik. A továbbtanulás, illetve a munkakezdés vagy munkába állás, azaz az első munkahely. Erről beszélgetünk ma természetesen pénzügyi szempontból Iványi Ildikó állandó szakértőnkkel. Szia Ildikó, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, és szia Petra.
1: Na hát akkor kezdjük is el talán a továbbtanulással.
2: Ugye a továbbtanulás vagy munkába állás, ez mindig egy nagy kérdés egy fiatalnak az életében, mert nem pusztán képzést vagy munkát választunk, hanem egy várható életpályába fektettünk időt, pénzt és energiát. És ez egy nagyon-nagyon fontos és lényeges lépés az életünkben. A továbbtanulás az ugye költséges lehet, évekkel későbbre tolhatja az önálló jövedelem megszerzését, és ma már egy diploma sajnos, vagy hála Istennek, ki milyen szemszögből nézi, nem garantált egy biztos karrier életutat, tehát lehet, hogy megszerzek egy diplomát, és soha, de soha nem fogom azt a tudást használni, mert egy teljesen más területen fogom megtalálni az életemnek a célját. Tehát a munkába állás, ugye, hogyha rögtön elkezdek valami szakmában dolgozni, az viszont azonnali bevételt, illetve tapasztalatot adhat, de ott viszont azzal kell számolni, hogy mivel nem olyan magas a képzettségem, vagy képzettség nélküli vagyok, és majd közben fogom megszerezni a képesítéseimet, ott beszűkülhetnek a lehetőségeim.
1: Ha továbbtanulást vesszük első körben, akkor oda mindig kapcsolódik az ösztöndíj kérdése, illetve a tanulás melletti munka kérdése.
2: Hát az ösztöndíj ugye az egy lényeges dolog, de elsősorban a mai fiatalok fejében, mikor mondjuk tovább tanulnak, akkor a diákhitel jelenik meg. Mert az lehet ugye az ő első olyan pénzforrásuk, amiből ők szabadon tudnak rendelkezni, bizonyos dolgokat megvásárolhatnak, vagy bizonyos szolgáltatásokat megvehetnek, és sajnos az, hogy az milyen következményekkel jár, az arról nem nagyon szoktak beszélgetni, illetve nem nagyon veszik tudomásul, mert az olyan távol van, hogy azt majd vissza kell fizetni, hogy azzal nem kell nagyon foglalkozni. Holott Ez egy nagyon lényeges kérdés. Természetesen az ösztöndíj is egy fontos bevétel, illetve van, akinek ugye albérletet kell fizetnie ahhoz, hogy ő tovább tanulhasson, és itt a kérdés az, hogy a család az annyira anyagilag erős, hogy majd a fiatal helyett ezt kifizeti, vagy valóban kell munkát vállalni a továbbtanulás mellett, hogy ő ebbe besegítsen a diákhitel ellenére.
1: Hogy mi mindenre kell odafigyelnünk továbbtanulásnál és a munkakezdésnél, vagy az első munkahelynél, erről beszélgettünk az új sorozatunkban Élethelyzetek pénzügyi kihívásai. Hamarosan folytatjuk természetesen állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel.

0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól. A 98.6 Manna FM-en.
1: Élethelyzetek pénzügyi kihívásai, ez az új sorozatunk itt a Manna pénzügyi hétfőjében. Állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel, és a mai részben arról beszélgetünk, hogy a továbbtanuláshoz, illetve a munkakezdéshez, az első munkahelyhez, a munkába álláshoz milyen pénzügyi helyzetek kapcsolódnak, és mire kell nagyon figyelni ezekkel a pénzügyi helyzetekkel kapcsolatban.
2: Ugye visszatérnék egy kicsit a diákhitelre, mert itt valóban érdemes egy felnőttel leülni, beszélgetni a diákhitel feltételeiről, és arról, hogy mi van akkor, hogyha a továbbtanulás tovább fog tartani, mi van akkor, hogyha egy olyan élethelyzet adódik, ahol esetleg ezt nem fogom tudni fizetni, és nagyon kitolódik a visszafizetés, mennyire fogja ez befolyásolni majd nekem a további terveimet, hogyha egyéb hiteleket szeretnék felvenni. Tehát erről mielőtt ebbe valaki belecsap, azelőtt nagyon-nagyon érdemes elbeszélgetni. A másik, hogyha én tanulás mellett munkát vállalok, akkor ragaszkodni kell ahhoz, hogy legyen munkaszerződésem, és a munkaszerződésemben minden feltétel, tehát a munkaköri leírás, hogy mikor kapom a fizetésemet, hogy kapom a fizetésemet, mikortól meddig fogok dolgozni, minden ilyen benne legyen. És itt, ebben az esetben már nem a szülő fogja aláírni azt a munkaszerződést, hanem a fiatal. És itt hozza meg, lehet, hogy élete első ilyen típusú döntését, tehát nagyon körültekintőnek kell lenni, mert ennek pénzügyi vonzata van.
1: Mire kell még odafigyelnünk?
2: Arra, hogyha mondjuk több esetben hallottam már és találkoztam ilyen helyzetekkel, hogy megtetszik ugye egy másik telefon, amit a telefontársaság azt mondja, hogy lehet hitelre vásárolni, hogy akkor ott a fiatal ugye felvesz egy hitelt, hiszen fogja tudni fizetni, mert dolgozik, van egy munkaszerződése, de ott is ennél a hitelszerződésnél el kell olvasni az apró betűs részeket is, hiszen nem győzöm hangsúlyozni, nem a szülő fogja vállalni a felelősséget, hanem maga a hitelfelvevő fiatal. És ha ő elmarad a törlesztő részletekkel, vagy egyáltalán nem fogja fizetni, annak nagyon-nagyon súlyos következményei vannak, amelyek évekre kihatnak.
1: Hogyan tudunk segíteni azon, aki mégiscsak belecsúszik valami ilyesmibe?
2: Hát akkor segítünk neki. Természetesen, mint szülő, ha értesülünk róla.
1: Hát, és hogy itt, előfordul ez is, hogy a szülő
2: igen,
1: vagy...
2: Uh-huh. Igen. Ilyen eset is van, hogy a albérleti címét adja meg valaki, mert hogy az a tartózkodási helye, és akkor a felszólító levelek és egyebek ugye oda fognak érkezni, tehát nem az állandó lakhelyére, mondjuk ahol a szüleivel él, vagy élt, és akkor így még közvetetten sem értesül a szülő, hogy valami baj van, és tudna segíteni. Természetesen itt is nagyon fontos, hogy a szülő és a gyermek között, vagy a fiatal között a kommunikáció az megfelelő legyen, és hát minden szülő nézzen azért magába. Én nem azt mondom, hogy hiteltörlesztésben vagy hasonlóban ő hibázott, de voltak biztos az ő életében is olyan hibák, amelyekre ma nem büszke, és engedje meg, hogy a gyermeke hibázzon, mert csak abból fog tanulni, és segítse a hibáját helyrehozni úgy, hogy abból ő valóban tanuljon.
1: Élethelyzetek pénzügyi kihívásai, ez az új sorozatunk a pénzügyi hétfőben. Ma a második epizódban a továbbtanulás, a munkakezdés, a munkába állás pénzügyi kihívásairól beszélgetünk, természetesen állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel. Hamarosan folytatjuk.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online. És applikáció.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: Élethelyzetek pénzügyi kihívásai, ez az új sorozatunk. Itt a pénzügyi hétfőben, a második epizódban ma a tovább tanulás és a munkába állás pénzügyi kihívásairól, nehézségeiről, feladatairól beszélgetünk, úgyhogy Ivány Ildikó pénzügyi szakértőnk természetesen most jön a további jó tanácsokkal. Mire kell még ügyelnünk ilyenkor, mondjuk, hogyha már a munkakezdést nézzük?
3: Arra, hogy ott valóban azt a munkakört kell betöltenem, amit nekem leírtak. Tehát nagyon fontos, hogy erre figyeljen mindenki, hogy azt végezze, ami a munka köri leírásában van. És a másik pedig az, hogyha ő olyan munkahelyi környezettel találkozik, ami ő neki nem megfelelő, akkor ne kövesse el azt a hibát, hogy benne marad abban a rossz helyzetben. Lépjen! Tanulja meg, hogy hozza egy olyan felelős döntést, ami a jövőjében, vagy a jövő döntéseiben egy nagyon-nagyon fontos tapasztalás lesz. Tehát már itt elkezdődik az, hogy a saját életemmel kapcsolatban, ami aztán nyilván majd a következő munkahelyeimen, illetve az ott elérhető jövedelmekre is hatással lesz, hogy meghozzak egy olyan döntést, ami az én érdekem és engem képvisel. Tehát ez egy lényeges lépés, mert ez a felnőtté válásnak egy nagyon fontos lépése.
2: A mostani munkába álló fiatalok, akik az első munkahelyükre bekerülnek, nagyon önállóak, nagyon magabiztosak, egészen másképp állnak a munkavilágához. Tehát ők azt mondják, hogy én ennyit érek, én ennyit tudok, pontosan tisztában vagyok vele. Nem az az attitűd működteti őket, vagy jellemzi őket, inkább így fogalmazok, mint mondjuk a 45 pluszos 50-es generációt, illetve az ő szüleiket, tehát mondjuk az én generációmat és az én szüleim generációját, a háború utáni generációt, akik úgy nőttek föl, hogy széleszemben nem lehet, maradj csöndben, ne szólalj meg, ne kritizálj, nem szabad, júj, egy munkahelyről, onnan menjünk nyugdíjba, nem váltogatjuk a munkahelyet, teljesen az ellenkezője a mostani fiatalság, a 18-20 évesek.
3: Igen, és ez nagyon jó. Csak itt ugye azt kell megtapasztalniuk, hogy el lehet mondani a véleményüket, és hangot lehet adni az érzéseiknek, a javaslataiknak, de azt megfelelő stílusban kell, hogy megtegyék, és megtalálni azt az embert, akinek ők ezt el tudják mondani, és aki tovább is fogja ezt adni. Mert az, hogyha én a munkatársamnak elmondom, az még nem biztos, hogy célra vezető lehet. De hogyha van egy csoportvezető, vagy van valaki, aki egy kicsit feljebb áll, mint én, és odafordulok hozzá, de nem provokatívan, hanem építőleg elmondom a gondolataimat, akkor én biztos vagyok abban, hogy az, akinek elmondta, meg fogja fontolni, és én arra buzdítom a fiatalokat, hogy igen, hallassák a véleményüket, mert a változásokat csak és kizárólag ők tudják generálni. Nem azok, akik 10 éve, vagy 5 éve, vagy akár 20 éve annál a vállalkozásnál dolgoznak.
2: Mit jelent ez pénzügyi szempontból? Hiszen ők nagyon ügyesen kiállnak azért a fizetésért is, meg azokért a juttatásokért is, amiket ők jogosnak tartanak az ő tudásukhoz képest.
3: Nyilván itt is beszélgetnek ugye hasonló korúakkal, akik szintén elhelyezkednek különböző szakmákban, tehát onnan is szereznek tudást és tapasztalatot, hogy őket milyen órabérér vagy havi bérér alkalmazták, illetve hát itt az AI megint ugye belép a képbe, hiszen megkérdezik, hogy ezzel és ezzel a tudással, végzettséggel,

0: munkakörben mi a jellemző, hogy milyen, mi az átlagfizetés. Uh-huh. És ők azért ki fognak állni, mert addig mennek, amíg ezt meg nem kapják. Hiszen bennük van az, hogy nem kötődnek semmihez sem, csak a céljaikhoz.
1: Ebben hogyan tudjuk őket segíteni? Hogyan tudjuk őket bátorítani? És hogyan tudunk tőlük tanulni?
0: Hát tanulni azt tudjuk

0: vagy valamilyen baleset éri a munkahelyén, hogy azok milyen következményekkel járnak. Tehát egyszerűen beszélünk arról, hogy egy munkahely az hogy néz ki, és milyen nehézségekre lehet számítani. Nyilván, hogyha én azt az utat választottam, hogy 18 éves korom után nem tovább tanulok, hanem elmegyek dolgozni, akkor azt is végig kell vele beszélni, hogy ott, abban a szakmában, amit ő választott, hogy ott milyen karrier lehetőség van, és hova lehet eljutni majd.
1: Iványi Ildikó, állandó szakértőnk, pénzügyi elemzőnk ma az Élethelyzetek pénzügyi kihívásai új sorozatunkban a továbbtanulás és a munkakezdés vagy munkába állás pénzügyi kihívásairól beszélt. Köszönjük szépen az idődet.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: Hogyan és mi alapján választunk munkahelyet? A 98 pontot Manna FM, Manna délelőttjében a friss híreket követően erről fogok beszélgetni Buzás Dórival, aki business és life coach, az Életérzés Egyesület szakértője. Hogyan és miből vehetjük észre, hogyha toxikus munkakörnyezetben dolgozunk, és mi a teendő akkor, és mikor érdemes szakemberhez fordulni? Erről beszélgetek majd vendégemmel, tehát 9 óra után itt a Manna délelőttben.
1: Manna Morzsa. Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
2: Ez volt a Manna Morzsa. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
3: Életöröm zene.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
2: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
5: Köszönjük.
4: Reklám hangzott el.
6: Változékonyabbra fordul az idő. Több módszerrel is dolgoznak a Duna vízszint emelésén.

0: emlékpadot kapott Fenyő Miklós az Zamárdi Balatonparton. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéa vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
0: A holnap és a szerda lesz a kritikus nap a paksi atomerőműnél. A két még működő turbina üzemben tartásáért a hétvégén is folyamatosan dolgoztak a szakemberek, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a Duna jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A megfelelő vízszint biztosítása érdekében ma megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét is. Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvény módosításnak azokat a részeit, amelyek Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszűnéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybíró korhatáráról szólnak, írja a 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvény módosítások miatt. Ukrán rakétatámadásban 6 civil meghalt, 4-en pedig megsebesültek egy nyugat-oroszországi településen. A lövedékek a belgorodi területen lévő Koloszkovo településen csapódtak be, egy épület kiégett. A sérültek között egy 14 éves gyerek is van. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az éjjel mintegy 200 ukrán drónt semmisítettek meg több régióban, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Erdőtűzoltása során életét vesztette egy katona a spanyolországi Aragóniában, miután szakadékba zuhant a tűzoltó autója. A jármű másik három utasa megsérült, kórházba vitték őket. A régió központjától, Zaragozától mintegy 100 kilométerre pusztító tűz már több mint 17 ezer hektárt emésztett fel. A környező településekről mintegy 1000 embert telepítettek ki. A felsőoktatás megújításáról tartottak műhelybeszélgetéseket a héten az érintettek bevonásával. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium vezetői egyetemi oktatókkal, szakértőkkel és hallgatókkal egyeztettek, például az intézményi autonómiáról, a finanszírozási modellekről és a képzésekről. Állandó emlékhelyel tisztelek Fenyő Miklós előtt, Zamárdi Városa és a Strandfesztivál, írja a HVG a rendezvény szervezőire hivatkozva. A legendás zenésznek nyaralója is volt a déli parti városban, ahol mostantól egy kockás napszemüveget formázó pad idézi meg az általa alapított Hungária együttest. A szerdán kezdődő 4 napos fesztivál idejére utcát neveznek el Szolnoki Péterről, Fábián Juliról, Máté Péterről, Siklósi Őrsről és DJ Palotairól is.
1: Időjárás.
0: Változékonyra fordul az idő. Napközben a felhőség mellett több órás napsütés valószínű. Majd késő délutántól mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet, és eső, zápor, zivatar kialakulhat. A megerősödő szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Általában 32-37 fok várható, de északon csak 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Este 18-27 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
2: Munkahely választás és munkahelyi környezet, milyen a könnyű és milyen a toxikus munkahelyi környezet, mikor kell váltani, hogyan tegyük meg a váltást, és mikor kell szakemberhez fordulni, illetve mit okozhat pszichésen és mentálisan egy toxikus munkahely. Erről beszélgetek mai vendégemmel, az Életérzés Egyesület Business és Life Coach szakértőjével, Buzás Dórival. Már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: sose lesz vége. Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A mai műsor vendége Buzás Dóri, business és life coach, az Életérzés Egyesület szakértője, akivel a munkahelyi környezetről beszélgetünk. Milyen a jó munkahelyi környezet? Milyen a toxikus munkahelyi környezet? Hogyan tudjuk ezt felismerni? Nyilván a jót azt könnyebb, mert a magyar ember a rosszat mindig könnyebben elhisz, és abban könnyebben bele is nyugszik, sajnos, valahogy ez kódolva van bennünk. Illetve hogyan választunk munkahelyet, és hogyan hagyjuk el a munkahelyet, mindenről beszélgetni fogunk. Szia Dóri, köszi, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Kezdjük akkor onnan, hogy hogyan választunk munkahelyet, tehát hogy hogyan tudunk jól választani, mennyire kell tisztában lenni magunkkal, hol kezdődik ennek az önismereti része, vagy az önismereti feltétele, hogy ki tudjam választani azt, ami valóban hozzám illik.
2: Jó helyről közelítesz, Petra, mert hogy igen, az önismeret az nagyon-nagyon fontos ebben a témában, mert munkahelyek közül tudunk válogatni. Nyilván mindenkinek van egy vagy több végzettsége, az alapján úgy nagyjából megvan a csapás irány, hogy mivel szeretnénk foglalkozni, merre szeretnénk menni, de ahhoz, hogy tudjuk azt, hogy milyen munkahely illik hozzánk, és milyen nem, ahhoz fontos saját magunkat ismerni. Mondok egy példát. Vannak emberek, akik például nem tudnak multi környezetben dolgozni. Nem tudnak azonosulni egy olyan szemlélettel, hogy nekik A-tól B-ig terjed a munkakörük. Van egy munka folyamatuk mondjuk, ami egy nagy egész folyamatnak a része, de neki csak arra a részre van rálátása, vagy ráhatása, és a többivel nem foglalkozhat. Nekik nem ajánlott egy ilyen helyen dolgozni, ők sokkal jobban tudnak érvényesülni kisebb vállalkozásoknál, ahol bele lehet folyni mindenbe is egy picit, mert hogy inkább értenek ahhoz, hogy mindenhez egy picit, mindenhez hozzáteszünk egy kicsit, vagy látják a nagy egészet, hogy az ő munkájuknak milyen hatása van a nagy egészre. Tehát tök fontos az, hogy erről legyen tudásunk, hogy mi miben érezzük jól magunkat. Például ide tudom még azt sorolni, hogy vannak olyan személyiségtípusok, akik például nem szeretnek és nem tudnak bandázni a többiekkel. És sokkal jobban érzik magukat egy home office-szal körülölelt környezetben, ahol sokat lehet otthon lenni, és akkor nem kell csicsetelgetni, nem megy el arra az idő, hogy el kell menni ebédelni, mert egyszerűen ő abban nem érzi magát komfortosan. Aha. Ha ezt tudod magadról, akkor olyan munkahelyet fogsz keresni, ahol a home office előnyben van a bejárással szemben.
1: Ez most már gyakori, Dóri? Mondhatjuk azt, hogy gyakoribb, mint a Covid előtt? Tehát Magyarországon is benne van ez már a gyakorlatban? Tehát kereshetek úgy, akkor így kérdezem, álláshirdetést is, hogy home office volt, tehát otthoni megoldással?
2: Igen, abszolút így van. Nyilván a Covid okozta ennek az elterjedését elsősorban, tehát akkor állt át nagyon sok cég home office-ra, de rájöttek ennek a gazdasági előnyeire is, hogy például nem kell akkora irodát fönntartani, mert nem járnak be az emberek dolgozni. A kis vállalkozásoknak ez egy óriási nagy előny, hogy nem kell irodát bérelni, finanszírozni, befűteni, bebútorozni és így tovább, hanem tök jó eszközök vannak arra, hogy online minimális személyes találkozással hogy lehet menedzselni az embereket. Ezt meg kellett mindenkinek tanulnia, hogy én vezetőként hogy tudok ráhatást gyakorolni a másikra. A munkavállalónak meg kellett azt tanulnia, hogy nem biztos, hogy munkaidőben kell mosni, főzni, takarítani attól még, hogy otthon vagy, hanem munkaidőben végezd el a munkádat, és minden más csinálj ugyanúgy a szabadidődben. De igen, abszolút elterjedtebb, és ezt nagyon sokan hirdetik is, és ez munkavállalói szempontból sokaknak egy előny, úgyhogy ezt mindenképp az előnyök között fel szokták tüntetni az álláshirdetésekben, hogy a home office milyen arányban elérhető az adott vállalatnál.
1: Mennyiben könnyíti meg az ember hétköznapjait a home office, vagy mennyiben nehezíti meg? Te mit tapasztaltál a praxisodban?
2: Mint mindennek, ennek is van előnye és hátránya. Az előnye mindenképp az, hogy az utazással nem veszítesz egy csomó időt napközben. Tehát, hogyha van egy 8-5-ig tartó munkaidőd, akkor nincs benne az, hogy neked még reggel egy órát tömegközlekedni kell, dugóba kell ülni, sétálni kell, és így a munkaidő után. Könnyebb a gyerekeket menedzselni, hogyha csak el kell őket dobni az iskolába, óvodába, bárhova, és utána te hazamész és otthon végzed a munkádat, mint hogy még utána időre beérni a munkahelyedre, egy csomó stressztől megkímél. Például az, hogy nem kell extrán közlekedni. nyilván az ebédidőben, hogyha nagyon gyorsan be tudod lapátolni az ebédet, akkor van arra lehetőséged, hogy beragd azt a mosást, amit beszerettél volna rakni, és ez is segítség, mert akkor nem délután viszi az időt. A saját környezetében mindenki komfortosabban mozog, de van egy óriási nagy hátránya, és ez illetve több is természetesen, de az, hogy nem tudod szétválasztani a munkahelyi és az otthoni környezetet, az nagyon rossz hatással tud lenni például a családi kapcsolataidra. Gondolok itt arra, hogy nem tudod lerakni a stresszt, tehát hogy például pont az utazás hiányából nincs meg az a 10-20 akárhány perced, amíg hazaérsz, hogy a munkahelyi gondokat, feszültséget lerakd út közben, és kitisztult fejjel érkez haza. Uh-huh. A munkahelyi stressz ezáltal elválaszthatatlanná válik az otthoni stressztől, és ez a kettő elkezd oda-vissza hatni egymásra, és az egyik begyűrűzik a másik életébe, a másik pedig az egyikébe. Uh-huh. Probléma például a nyári szünet, vagy amikor beteg a gyerek, és neked otthon dolgozni kell, de otthon van veled a beteg gyerek, aki már mondjuk valamennyire önellátó, de bebemászkál a megbeszéléseidre, hogy így hello anyu, akkor én most mégiscsak ezt kérem, vagy azt kérem. Tehát mindennek két oldala van, pszichésen tud nagyon megterhelő, de nagyon felszabadító is lenni egy home office.
1: Buzes Dória vendégem a mai műsorban, az Életérzés Egyesület Business és Life Coach szakértője. Vele beszélgetünk munkahelyről, munkahelyi környezetről, munkahely választásról, home office-ról és mindenről, ami ehhez kapcsolódik, érdemes lesz a továbbiakban is nagyon figyelni. Hamarosan folytatjuk.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A műsor vendégem a Buzáns Dóri, Business és Life Coach, az Életérzés Egyesület szakértője, akivel a munkahely választásról, munkahelyi környezetről beszélgetünk, a home office-ról is, bár arról már azért jócskán beszélgettünk eddig is. Most beszéljünk arról, Dóri, hogyha egy munkahelyen bejáros, rendes, normál munkahelyi környezetben dolgozunk, hogyan tudjuk felmérni azt, hogy ez nekünk való, hogyan tudjuk felmérni azt, hogy számunkra ez egészséges vagy toxikus, azaz mérgező környezet.
2: Az első és legfontosabb jelzőfény ebben az esetben, hogy hogy érzed magad, hogy milyen kedvel mész be dolgozni, pont mint a gyerekeknél, hogy amikor elindítod őket útnak iskolába, óvodába, akárhova, akkor ő milyen kedvel indul el. Abból látod, hogy ő rendben van, jó helyen van, és látod magadon is, hogy jó helyen vagy, hogy motiváltan indulsz el. Emellett fölmérni azt, hogy például munkahelyválasztásnál, ha mondjuk meg fel szeretnéd térképezni, hogy toxikus-e egy adott munkahely, akkor nagyon nagy red flag az, hogyha beülsz egy meetingre, akkor azt látod, hogy a kollégák hallgatnak, mindent elfogadnak, tudomásul veszik a teendőket, de nem kérdeznek, nem ötletelnek, nem jönnek elő javaslatukkal. Ennek az oka az a légkörben fellelhető toxicitás, ami abból ered, hogy a hibát azt büntetik, a kreativitást pedig megölik.
1: Miért fordulhat ez elő 2025-ben bárhol is? Hogyan lehetséges az, hogy ez előfordul, mert bizony van ilyen, és azért, hogyha ezt lecsupasztítjuk, ez mindig a vezetéstől függ.
2: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, hogy ilyen miért fordulhat elő, pont úgy, mint mondjuk az is, hogy miért fordulhat elő, nem tudom, párkapcsolati erőszak, tehát hogy ezek mind olyan témák, amit így az ember nem tud épésszel értelmezni, hogy ilyen hogy lehet a mai modern világban, hiszen mindenki tudja ezekről, hogy ez mennyire kártékony és mennyire rossz, mégis kitermeli magából a rendszer. Azzal viszont nem értek 100%-ig egyet, hogy ez mindig a vezetéstől ered. A vezetésnek abban mindig van szerepe, hogyha e fölött szemet húny, de ez eredhet a munkavállalóktól is, hogy például olyan kicsinyes játszmák alakulnak ki közöttük, amikkel mérgezik a légkört és a környezetet. És ha ebbe a vezetés nem lép bele, és nem von be segítséget, és nem próbálja meg a szerepeket tisztázni és fölgöngyölíteni, akkor ez nagyon el tud mérgesedni, és nagyon rossz hatással tud lenni az emberekre. De nem kell messzire menni, az iskolákban is már fellelhető ez a közeg és ez a légkör. Pont most szembesültem egy általános iskolai példával. Az iskolában kimondatlan elvárás a nagyon jó és magas teljesítmény, és már a gyerekek egymást szétcikizik, hogyha valaki nem csillagos ötös, csak ötös dolgozatot ír. Iszonyúan mérgező. Iszonyúan, hogy mekkora megfelelési kényszer dolgozik azokban a gyerekekben, hogy milyen példákat visznek tovább az életben magukkal, onnan, hogy ők azt látják, hogy a 110% az elvárás, és ha te nem csinálod meg a 120-at, akkor te egy senki vagy. És itt is valahol, hogyha most a tantestületet, meg magát az iskolát, mint vezetőséget tekintjük, akkor az ő felelősségük, hogy ez ennek gátat szabjon. És ugyanígy a munkahelyen is a vezetőség feladata hogy ennek gátat szabjon. És az, hogy ilyen miért történhet, arra talán azt tudom még magyarázatként hozni, hogy a társadalmi működés az hat a vállalati működésre, hiszen maga a munkahely az egy mikrotársadalmi környezet, ott tanulunk kommunikálni, szabályrendszerekben működni felnőttként, és így tovább, és hogyha a társadalomban toxicitás létezik, bizonytalanság, manipuláció, akkor ez kivetülhet a munkahelyi környezetre is, és ott is megjelenhetnek ugyanezek a kimondatlan elvárások és defektusok.
1: Ennek az ellenkezőjeként mondhatjuk-e azt, hogyha én mindig jó kedvem megyek be a munkahelyemre, és jól érzem magam ott, akkor az biztosan nekem való, és jó az a közeg is?
2: Azt gondolom, hogy biztosan jó az a közeg, ahova jó kedve jársz be. Az, hogy neked való-e, az még egy csomó mindenem múlik. Például azon, hogy ha te szeretnél új szakmai kihívásoknak megfelelni, és egy küzdő alkat vagy, akkor kérdés az, hogy ez például megvan-e ott azon a munkahelyen, és hogy tudsz-e előrelépni, tudsz-e fejlődni, jönnek-e új kihívások veled szembe. Attól még érezheted magad jól a munkatársaid körében, meg lehetsz jókedvű, de mondjuk egy tök nagy igényed, ami a szakmai kiteljesedésedre és fejlődésedre vonatkozó igény, az mondjuk nincs kielégítve, akkor nem biztos, hogy jó helyen vagy. Akkor érdemes tovább menni máshova.
1: De hogyha jól érzem magam egy munkahelyen, akkor vélhetően hozzám hasonló emberek vannak ott, és akkor emeljük is egymást. Hogyan működik ez pozitív irányból? Ezzel fogjuk folytatni, mert ez is nagyon-nagyon fontos, hiszen hogyha ez detektálja az ember, magán érzi, hogy ő oké, és jó abban a közegben lenni, és húzzuk egymást, és meghallgatjuk egymás véleményét, és mondjuk a főnök az nem abszolút ignorálja az ötleteinket, hanem várja is őket, akkor egészen másképp éli meg az ember a mindennapjait, azon a helyen, ahol az életének a legnagyobb részét tölti. A munkahelyről, a munkahelyi környezetről, a munkahelyi választásról beszélgetünk ma a műsorban. Szakértő vendégem Buzás Dóri, Business és Life Coach, az Életérzés Egyesület szakértője. Hamarosan folytatjuk.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Hogyan válaszunk munkahelyet? Milyen az egészséges, a hasznosan és jól működő, termékeny, illetve milyen a toxikus munkahelyi környezet? Honnan tudom, hogy egy munka nekem való? És milyen az ideális főnök? Erről is beszélgetni fogunk, ezt meg a Dori nem tudta, hogy én ezt be fogom neki dobni. Buzáns Dori, Business és Life Coach, az Életérzés Egyesület szakértője a vendégem ma, úgyhogy akkor kezdjük ott, hogyha valami pozitív, hogyha valami jól működik, akkor ez azt is jelenti, hogy ez kihat a magánéletemre, hiszen a munkahelyen töltjük a legtöbb időt, és hogyha ez egy termékeny, egészséges, jó hangulatú közeg, normális elvárásokkal, normális határokkal, és azzal, hogy értékelnek, és akkor ezt honorálják is, akkor egy sokkal-sokkal jobb hétköznapja lehet az embernek rendszeresen.
2: Ez így van mindenképp, és már csak azzal, hogy mondjuk nem viszel haza munkahelyi stresszt, és föltöltődve érkezel haza, mert hogy a munkában is lehet töltődni, hogyha ott olyan élmények érnek, amiktől te többnek és jobbnak érzed magad, az hat a párkapcsolatodra, hat a gyerekeddel való viszonyodra, hat a mindennapjaidra, akkor már reggel nem úgy kezd fel, hogy úristen, nem akarok munkába menni, fúj, már megint egy nap, hétfő van, és a többi, hanem azt érzed, hogy na akkor gyerünk, pattanjunk ki az ágyból, hú, gyerünk, iskola, akármi, gyerünk gyerekek, és ami szerintem tök fontos, hogy a gyerekek is ezt a szemléletmódot el tudják sajátítani, és látják, hogy anya meg apa boldogan megy reggel dolgozni, én akkor tudok boldogan menni iskolába, és nem kell

0: korrekt állapotban tartja az embert. Tehát például ilyenen lehet dolgozni attól még, hogy a munkahelyeden, meg a családodban, meg mindenhol csak egyben vagy.
1: Amikor egyben vagyok a munkahelyemen, akkor azt gondoljuk mondjuk nagyságrendileg, hogy azért ott nincsen probléma, tehát hogy az kezelhető még akkor is, hogyha vannak kisebb-nagyobb döccenők. Mi van akkor, hogyha valaki váltani szeretne? Mert ugye erről még nem beszéltünk. Ez egy nagyon nehéz dolog. Nehéz dolog magamban eldönteni, nehéz dolog meglépni, és legnehezebb dolog talán elmondani, hogyha mondjuk felmondok. Nehéz meghozni a döntést akkor, hogyha egy toxikus közegben vagyok, de ugye egy generációs mintának köszönhetően én megszoktam ezt, hogy örülj, hogy ott vagy, örülj, hogy van munkád, csöndbe legyél, szép lezze, okos nem, stb. Illetve, hogyha egy jó munkahelyen van, de mondjuk egy még jobb helyre hívnak, vagy egy még jobb ajánlatot kapok, és szeretem a helyet, akkor is nehéz megmondani. Na, ezt hogyan tudjuk megugrani, úgyhogy ne betegedjen bele a lelki világunk ebbe?
0: Én megint az önismeretet hoznám be, hogy nagyon fontos az, hogy tisztában legyünk a saját határainkkal és a saját értékeinkkel. És abban az esetben, amikor egy nagyon jó munkahelyen dolgozol, ahol elismernek, és jól érzed magad, és szeretsz oda tartozni, akkor ez az odatartozási érzés, ez óriási frusztrációt tud kelteni benned, amikor felmerül az a gondolat, hogy akkor te mégiscsak váltani szeretnél. Tehát kicsit a lojalitás, az összetartozás érzése az visszahúz, míg mondjuk új szakmai kihívások, vagy bármi más meg elkezd elhúzni az adott vállalkozástól. Ezek mindig nagyon nehéz kérdések. Ez például coachinggal egy nagyon jól megtámogatható téma. Tök jól végig lehet ezen vezetni az ügyfelet, hogy akkor mi az, amit ő szeretne, mik az ő erőforrásai, mik az ő tulajdonságai, amik akár a maradásra, akár a menésre ösztökélik, akkor mi az egyik vállalat előnye, hátránya, mi a másik vállalat előnye, hátránya, és végül meg lehet hozni ezt a döntést. Ha ezt egy olyan munkahelyen hozod meg, ahol értékelnek, ahol tiszteletben tartják a határaidat, akkor könnyen el fognak engedni, mert tisztelnek téged, és tiszteletben tartják a te autoritásodat. Ha viszont egy toxikus környezetből szeretnél menekülni, ott sokszor nehezen érkeznek meg az emberek oda, hogy innen el kell menni, váltani kell. Egyrészt azért, amit behoztál a generációs minták miatt, hogy örülj, hogy van munkád, nem váltasz, dolgozzál, egy életet egy munkahelyen kell dolgozni, de maximum hár. Szóval, hogy vannak olyan kimondatlan régi elvárások, amiknek meg akarsz felelni, annak ellenére is, hogy neked rossz. Van egy pszichés mechanizmus az embernek, hogy az ismeretlen helyet inkább a rosszat választja, és csak azért választja a rosszat, mert azt ismeri. Tehát bármennyire is rossz az, amiben vagy, abban maradsz a helyet, hogy lépj az ismeretlen felé, mert abban benne van, hogy ez lehet még rosszabb is akár. Ez nagyon sokszor visszatartja az embereket a váltástól, és sajnos a toxikus munkahelyek egyik sajátossága a kollektív hallgatás, ami annyit takar, hogy kollektív szinten az emberek nem próbálják megfejteni a problémákat, meg a hibákat, hanem mindenki magában kezd el ezen gondolkodni. Van egy bizonytalanság és bizalmatlanság egymással szemben, nem tudjuk, hogy kivel lehet megbeszélni a problémáinkat, és ez egy idő után oda vezet, hogy elkezd az ember saját magában kételkedni, mivel nincs reális, objektív visszajelzése annak tekintetében, hogy amit ő érez, az csak az ő sajátja-e, vagy a többieké is, ezért elkezd saját magában kételkedni a saját megítélésében, a saját érzéseiben, értékítéleteiben, és úgy gondolja, hogy ő látja rosszul a helyzetet, valamint ez az egész odáig tud eszkalálódni, hogy leképződik az emberbe az a gondolatmenet, hogy de mindenhol máshol is valószínűleg ilyen munkakörnyezet van, minek váltsak, ott se lesz jobb.
1: Uh-huh. És ilyenkor mi a teendő?
0: Puha, ez kérdés. Most én szakemberként nyilván azt mondanám, hogy ilyenkor fordulj szakemberhez, de hozzá kell ismerni, hogy itt van egy ilyen probléma. De hogyha már azt látod, hogy tényleg rosszul érzed magad, minden nap egy kínszenvedés, nincsenek jó kapcsolódások a munkahelyeden, fáj bemenni minden nap fizikailag és lelkileg is, ne adj Isten, már fizikai tüneteid vannak, akkor mindenképp fel kell, hogy gyulladj.

0: 98.6 Manna FM, életörömzene, és azok között is a legeslegfinomabb muzsikák jönnek a friss híreket követően a zenei finomságok órájában, abban a páratlan és egészen különleges zenei órában, amit sehol máshol nem találni, csak itt nálunk, a 98.6 Manna FM-en.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek elő, a mikrofonnál már István Dániel startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
0: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió fő bevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
3: Reklám hangzott el.
1: Társadalmi célú hirdetés.
7: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
8: Pantol Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
9: Változékonyabbra fordult az idő. Kritikus napok jönnek a Paksi atomerőmű működésében. Őrizetbe vették a Lehel téren erőszakoskodó férfit. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Ma megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A Paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a holnap és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. Két varsói és több dél-lengyelországi kórház is felkészült az M3-as autópályán történt buszbaleset sérültjeinek fogadására. A lengyel légi mentőszolgálat pedig készenlétben áll, hogyha lehetőség nyílik rá, hazaszállítsa őket. Ezt a kárpátaljai vajdaság vezetője közölte, ahová a lengyel utasok hazafelé tartottak bosznia-hercegovinai zarándoklatukról. A balesetben 12-en meghaltak, 10 súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az RTL híradója úgy tudja, hogy két ember állapota továbbra is válságos. Tegnap Magyarországra érkezett a lengyel egészségügyminiszter helyettes, a külügyminiszter helyettes, valamint több varsói diplomata és orvos, hogy segítsék a betegek ellátását és a hivatalos ügyek intézését. Őrizetbe vették azt a férfit, aki pénteken a Lehel téri aluljáróban folytogatta volt párját. Az áldozatnak két járókelő nő segített, próbáltak beavatkozni, majd rendőrt hívtak. Később a férfit a kihallgatása után elengedték. Az esetről beszámoló posztot sokan megosztották az interneten. A 444.hu kérdésére a BRFK közölte, mivel a férfi megelőző távoltartási végzést szegett meg a bántalmazott nővel szemben, eljárást indítottak ellene, a további zaklatás gyanúja miatt pedig ismét kihallgatták és őrizetbe vették. Csak nem 120 vendéglátóhelyet ellenőrzött a Sziget Fesztiválon a Fogyasztóvédelmi Hatóság a Pest megyei kormányhivatallal. Az ellenőrzések kedvező tapasztalatokkal zárultak, a szolgáltatók jellemzően megfeleltek a jogszabályi és élelmiszerbiztonsági előírásoknak. Néhány esetben azonban nem nyomon követhető termékek miatt hatósági eljárást indítottak. Véget ért a párizsi vízes Európa-bajnokság. A medencés számokban 4 magyar arany, 4 ezüst és 2 bronzérem született. Az utolsó napon Kós Hubert megvédte bajnoki címét 200 méter vegyesen. A mindössze 16 éves Pápa Jólivér pedig 400 vegyesen ezüstérmet szerzett. A nyílt vízi úszó válogatott 1 arany mellett 5 ezüst és 1 bronzérmet is szerzett.
1: Időjárás.
9: Változékonyra fordul az idő. Napközben a felhőség mellett több órás napsütés valószínű, majd késő délutántól mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet, és eső zápor zivatar kialakulhat. A megerősödő szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Általában 32-37 fok várható, de északon csak 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Este 18-27 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a zenei finomságok órája.

98 pontat Manna FM zenei finomságai között most egy nagyon különleges dal, ami nagyon sokat tud adni nekünk. Az egyik legnagyobb kedvencem következik, Matt Simons és a Catch and Release, aminek önmagában is már a története, a mondani valója, a mélysége, a videóklipje, a hangzása csupa pozitív, a szemünkbe akár könnyeket is csaló, hogy azok majd szépen nevetés közben kiguruljanak, miközben halljuk a dalt. Ilyen érzéseket és ilyen hangulatot ad nekünk. Amit viszont még mielőtt a dalról mesélnék egy kicsit, és most szólok előre, hogy ez az a dal, amit fel kell hangosítani, de tényleg csutkáig tekerni a hangerő gombot, vagy nyomogatni a maximumig a hangerő gombot, mert ez olyan nagyon-nagyon erőteljesen tudja átmosni az ember szívét, lelkét, akár a legdühösebb pillanatában is a dugóban ülve, ahogy sose képzelnénk. Matt Simons egy fantasztikus ember, elképesztő zenész, de egy nagyon jó szívű ember, egy nagybetűs ember, és még mielőtt lemezkiadó, vagy hagyományos lemezlovas lett volna, tehát mielőtt lemezkiadóhoz került volna, Matt Simons már világszerte ismert volt, mert hogy felfigyeltek rá a független albumához, a Pieces-hez készített Facebook hirdetéséből, a Video című dal 2013-ban nagyon nagy port kavart, ez lett az egyik legnagyobb dal, vagy a leghíresebb dal egy holland szappanoperában, és még mielőtt az Észak-Kaliforniában született Matt, aki most már Brooklynban, New Yorkban él, felfogta volna, elkezdte teltházas koncerteken játszani ezt a dalt, és aztán vendégzsűri volt a Holland X-Faktorban, miközben ez a bizonyos Video című dal platina lemez lett Hollandiában, és nem hivatalosan, és itt van a csavar, a legtöbbet játszott temetési dal címet is elnyerte, és azt mondta Matt Simons, hogy bár nagyon furcsán hangozhat ez, de ez volt a legnagyobb elismerés, hogy a zenémet arra használtak, hogy megünnepeljék az örökségét valakinek, akitől éppen búcsúznak, és azt is elmondta, hogy hihetetlen volt számomra, hogy az emberekre ennyire hatással tudott lenni egy általam írt dal. Nem is tudtam, hogy ezért szeretek ennyire írni, de aztán rájöttem és megtanultam. És igazából, amikor megjelent a bármilyen alkalomhoz illeszthető 2015-ös Catch and Release, az már elsöprő nemzet közi siker lett, és ez azóta is dübörögne. Ez az a dal, amit most meg fogunk hallgatni Matt Simonstól, aki valami csodálatosan csípte el azt a hangulatot ebben a dalban, amiben egyrészt találkozik két zenei stílus, tehát a Deep House az olyan gyönyörűen kúszik be a bőrünk alá, hogy nem is gondolnánk, hogy Deep House-t hallunk, de hogy a vigaszt, amikor az ember azt érzi, hogy talán újra van remény, hogy van egy aranyszál, amin meg tudok kapaszkodni, és bármilyen patetikusan hangzik is, nem véletlenül mondom én ezt, és nem véletlenül érzi az ember azonnal ezt, akár a szövegre figyelve, akár a videóklipet figyelme, ami mintha a tenger mélyén mégis az anyánk szívdobogását hallva, vagy akár a sajátunkat úsznánk a teljes csöndben, a világító halak között ebben a tenger mély csodában, ami tulajdonképpen egyébként az embernek az élete tud lenni akkor, hogyha képes erre, amit a dalnak a címe is mond, hogy megragadjam és elengedjem a dühömet, az örömömet, hogy semmiben ne ragadjunk bele, hogy csak menjünk és jussunk el arra a helyre, ahol időnként magunk lehetünk, ami nem egy magányos hely, ahogy énekli Matt Simons, hanem egy szükséges létezési pont, ahol meg tudok nyugodni, ahol ki tudok békülni azzal, ami éppen van. Nagyon sok olyan kommentet kapott a dal, például, hogy valaki beteg volt, és ez a dal hozta a vigaszt. Például azt írta valaki, hogy 4 évvel ezelőtt epilepsziával diagnosztizálták, és a neurológusa azt mondta az illetőnek, hogy próbáljon meg annyit relaxálni, pihenni, amennyit csak tud, és csináljon csak olyan dolgokat, amik boldoggá teszik, amik örömöt hoznak, hogy ne ragadjon bele a stresszbe, hogy ne tudja megmarkolni őt a stressz, a szorongás. És azt mondta, hogy 2 dolog segített neki leginkább, zenét hallgatni és a lányaival lenni. Köszönöm szépen, Matt, ezt a dalt, mert mindig ez segített. És itt egy másik. Az édesanyámat rákkal diagnosztizálták, és az idő alatt mi küzdött a gonoszszal és a betegséggel. Ez volt a legkedvesebb dalunk, ez volt a kedvenc dalunk, és remélem, hogy egy nap még lesz lehetőségünk arra, hogy egészen hangosan énekelve és felhangosítva a dalt kikiabáljuk a világba ezt a dalt, miközben utazunk, és megfeledkezhessünk a sötét időszakokról, és ami pedig tényleg és igazán szívszorító, egy olyan kommentelő, aki konkrétan ismerte azt az embert, aki Matt Simons-t híressé tette, azt írja, hogy egy jó barátom meghalt másfél évvel ezelőtt,
ezelőtt, és az ő apja volt az, aki Matt Simons-t gyakorlatilag híresítette, és amikor az illető meghalt, akkor Matt készített egy akusztikus verziót ebből a dalból, és elküldte az illető édesapjának, aki lejátszotta a temetésen ezt a dalt, és azóta is bármikor meghallom, libabőrös leszek, és az életet ünneplem. Ilyen ez a dal, az életet ünnepli. Eszünkbe juttatja azt az érzést, amikor 20 évesen még mindent félretéve képesek voltunk neki szaladni a világnak, annyira szabadon, mint hogyha a vizen siklanánk, mint hogyha egy ilyen longboardon, mint az egyik klipben is egyébként, egy összeállításnak a klipjében, amiben ez a dal is szerepel, a lánya longboardon táncol. Úgyhogy ilyen ez a dal, már most mondom, hogy érdemes hangosítani a rádiót, Matt Simons és a világ egyik legszebb dala, a Catch and Release. Itt a zenei finomságok között most a Mannán.

A 98 pontot Manna FM zenei finomságai között most Inika Moza és a Here Comes the Hot Stepper, vagyis a Pret-a-Porter című filmnek a legendás betétdala. 1994-ben járunk a fantasztikus időszakban, legalábbis én, és azt hiszem, hogy az én korosztályom, meg a tőlem kicsit fiatalabbak és kicsit idősebbek is azt gondolják, hogy a 90-es években 10-20 évesnek lenni óriási kiváltság volt, nagy szerencsénk volt, nagyon jó időszak volt, és egyébként zeneileg is nagyon jó kis korszak volt, olyan zseniális muzsikák születtek, olyan elképesztő jó filmek, és olyan jó videoklipek is, hogy az ember nem győzött ráragadni, és aztán lefejteni magát időnként, amikor már muszáj volt a képernyőről, a TV képernyőjéről, ugye akkor volt az MTV hőskora is. A Pret-a-Porter című film egy legendás film volt, amelynek a fő betétdala volt Inika Moza dal, ami tulajdonképpen az ő ikonikus dala lett, az ő signature dala, ahogy szokták volt mondani, tehát ezt kötik össze vele, több dalt nem is nagyon ismerünk tőle, viszont az, amikor valakinek van egy darab ilyen ikonikus dala, amit az nevéhez kötünk, ez nem az egylövetű előadót jelenti, hanem azt, hogy van egy nagyon ismert dala, és az összes többi dala az majdhogy nem az ismeretlenségben van, pedig jegyzem meg azért, hogy Inika Moza is elég jó muzsikákat csinált. Amikor 94-ben megjelent a Here Comes the Hot Stepper című dal, akkor ezt el is vitték a filmhez, a Divat Diktátorok, vagyis a Pret-a-Porter című filmhez, és onnantól kezdve világhírre tett szert az előad, aki addig csak így regi stílusban zenélgetett, hogyha szabad így fogalmazni. És aztán azt mondta, hogy eljött egy pont az életében, amikor érez, hogy egy kicsit másmilyen stílusban kellene zenélnie, mert hogy az ő karrierje a 90-es évek elejére már elérte a mélypontot, ezt mondhatjuk. 92 végén kezdte el elkészíteni ezt a dalt, tehát 2 évig tartott, mire elkészült a Here Comes the Hot Stepper, amit egyébként hamarosan meg is hallgatunk itt a zenei finomságok között, és visszatérésként akarta ezt a dalt elkészíteni, de rájött ez alatt a 2 év alatt, hogy nem fog menni ez regi formátumban, tehát az a stílus, ami leginkább közel áll hozzá, az a stílus, amiben ő korábban és eddig a pontig 90-es évek elejéig, 92 végéig alkotott, az most nem fog menni. Arra nem nagyon vevők. Így aztán Szálám Rémi producerhez fordult segítségért, és Inika Moza annak idején a Mojo-nak elmondta, hogy 2009 februárjában, amikor elkészült vele ez az interjú, hogy Szálám szülei, mivel Barbadosról származtak, és ő csak a hip-hop iránt érdeklődött, és a Fugees-szel dolgozott, ez neki is új volt ezt a stílusú dalt elkészíteni, és olyan ütemre beállítani a szöveget, amit az úgynevezett mainstream, tehát a populárisabb zenéket játszó rádiók is játsszák majd. Mert hogy ő mindig azon gondolkodott, hogy miért nem Inika Mozét játszanak Michael Jackson vagy Madonna után, amikor mennek az úgynevezett játszási listák a rádióban. Azt mondta, hogy komoly erőfeszítés volt valami más csinálni, de aztán mielőtt megjelent a dal, akkor egyébként már mi készültünk más stílussal, de nem tudtuk rávenni a lemezcégeket, hogy megvásároljuk. Viszont megjelent a Here Comes the Hot Stepper, megjelent a Pret-a-Porter című film, és aztán onnantól kezdve, hogy ezek kettő összefonódott, és ez volt a fő címadó dala a magának a soundtrack albumnak, illetve a filmnek is, onnantól kezdve óriás siker lett, mert hát gondoljunk csak bele, hogy egyébként egy tök jó filmről van szó, de gondoljunk csak bele, hogy egy olyan film, amit Robert Altman rendezett, és amiben olyan színészek vannak, csak úgy for fun, tehát a vicc kedvéért, hogy jól érezzék magukat, Julia Roberts, Tim Robbins, Kim Basinger, Sophia Loren, Forest Whitaker, Marcello Mastroianni, Steven Rea, Jean-Pierre Cassel, Anouk Aimée, Rupert Everett és Lily Taylor, ez már garantált sikert hoz az embernek, ez egészen biztos, úgyhogy rá is haraptak a Here Comes the Hot Stepper című dalra, ami egyébként nagyon érdekesen alakult, mert maga a Hot Stepper becenév az egy jamaikai kifejezés arra az emberre, aki menekül a törvény elől. A na-na-na-na-na, amit lehet hallani a refrénben, az a Cannibal and the Headhunters Land of Thousand Dances című dalából van kiszedve, tehát ez a kis részecske, ez az úgynevezett sample, ami egyébként egy újabb verzióban az esküvői első táncuknak a zenéje volt Harry Hercegnek és Meghan Markle-nek, zárójel bezárva, és a másik pedig a basszus vonal, tehát a fő basszus ritmus, az pedig Tana Gardner 1981-es Heartbeat című dalából származik, úgyhogy egy nagyon jó stílust, egy nagyon jó klasszikus és funky és modern stílus gyúrt össze Inika Moza Szálám Rémivel annak idején 94-ben, és hát született belőle egy
állati jó muzsika, ami aztán meghozta a világhírt, az óriási anyagi és szakmai elismerést és sikert is neki, úgyhogy ezt most meg is hallgatjuk. Szóval Inika Mose és a Here Comes the Hot Stepper a Pret-a-Porter című filmből, itt a zenei finomságok között a Mannán most.

98.6 Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

98 pontat Manna FM zenei finomságai között most óriás személyes kedvencem, szerintem nem csak az enyém, a 90-es évek koronázatlan királya Pearl Jam és Eddie Vedder, az ő főszereplésével természetesen a Running című dalt fogjuk meghallgatni itt a finomságok között. Edward Louis Severson a harmadik, vagyis Eddie Vedder, aki Illinoisban 1964-ben született, a Pearl Jam frontembere, énekese, dalszerző, egyik gitáros és egy olyan ikonikus figurája a grunge korszaknak, a 90-es éveknek, aki tulajdonképpen egy kitűző is lehetne. Több szólóalbumuk is volt, pontosabban a Pearl Jamnek köszönhetően Eddie Vedernek több szólóalbuma is volt, az Ukulele Songs, az Into the Wild, ezek közül az Into the Wild volt ugye az Azonos című filmnek a címadó dala is. Ezen szereplő Guaranteed című dalért 2007-ben kapott Golden Globe díjat, de ami érdekes, a vele kapcsolatban a sokkal inkább az élete története, mert hogy ez jelentősen meghatározta a Pearl Jam életét is. Egy Evanston nevű külvárosban, Chicagóban született, Karen Lee Vedder és Edward Louis Severson Jr. fiaként. 65-ben váltak el a szülők, mikor Eddie még csak egy éves volt, és mivel az anyukája újraházasodott, Peter Müllerhez ment hozzá, és Vedder abban a hitben nőtt fel, hogy ő az édesapja biológiai apukája. A 70-es évek közepén a család, mert hogy Eddie három fiatalabb féltestvérével együtt, ugye így család, San Diego-ba költözött, tehát a mozaik családként éltek ők is, ez volt az az időszak, amikor megkapta élete első gitárját Eddie Vedder az édesanyjától a 12. születésnapjára, és a zene iránt olyan egészen erőteljesen és nagyon érdekesen művészi módon, pici gyerekhez képest művészi módon érdeklődni kezdett, és bár pár évvel később az anyukája ismét elvált, és a testvéreivel visszaköltözött Chicagóba, Eddie Vedder mégis úgy döntött, hogy a nevelő apjával Kaliforniában marad, hogy ne kelljen gimnáziumot váltania. A válásig nem is tudott az igazi apjának a kilétéről, bár néha találkozott Seversonnal, de csak a szülei régi barátjának hitte a biológiai apját, és mire aztán Eddie megtudta az igazat, az édesapja már meghalt. Vedder és a nevelőapja egyébként sem felhőtlen kapcsolata, nyilván innentől kezdve egyre feszültebbé vált, meg is romlott közöttük teljesen a kapcsolat, és végül ott hagyta a San Diego-i iskolát Eddie, és követte a családi többi tagját Chicagóba, és ekkor változtatta meg a nevét Eddie Vedderre, és vette fel az édesanyja lánykori nevét, vezetéknevét. 1984-ben visszatért San Diego-ba a barátnőjével, és az ideje nagy részét akkor már demo felvételek készítésével töltötte. A San Diego-i zenekarok közül nagyon sokban megfordult Eddie Vedder, az egyikben ezek közül a későbbi Rage Against the Machine és az Audioslave

írt három dalt, és felénekelte őket, és figyelem, ezek lettek később a Pearl Jam Alive, Once és a Footsteps című dalai, és innentől kezdve beindult a gépezet, mert miután meghallgatták a szakértők a kazettát, a gitáros Stone Gossard és a basszusgitáros Jeff Ament hívták meg Edith Seattle-be, hogy stúdióban is fel tudják venni a dalokat, amivel teljesen lenyűgözte őket. Az, ahogyan énekel, és amilyen különleges a hangja, és a tény, hogy már hallott Andy Woodról, így aztán hamarosan össze is állt a Pearl Jam. A Pearl Jam önmagában is egy zseniális figura volt, ez a második kislemezük volt a Runnin', amit kiadott a Dark Matter albumról. Ez egy 2 perc 19 másodperces, ahogyan ezt írták, és ahogyan megfogalmazták egy-egy interjúban, már mint a Runnin' című dal, amit most meg fogunk hallgatni, egy adrenalin löket. Úgyhogy én most arra kérek mindenkit, aki szeretné kiengedni magából a gőzt, aki úgy érzi, hogy abban az állapotban van, hogy megállna egy sziklaszirten és üvöltene, vagy üvöltene bele a párnába, vagy a kocsiban felhúzott ablakkal üvöltene, hogy kimenjen belőle a feszültség, akkor most hangosítsa fel a rádiót, és nyugodtan kezdjen el üvölteni, akár csak belül is, mert ez a Pearl Jam dal, a Runnin', ez pontosan ilyen, hogy szakítsuk ki magunkból, fussuk ki magunkból azt az elszigeteltséget, a szorongást, a fenyegető rettegést, ami összenyom bennünket, a félelmet, minden negatív érzést lökjünk ki magunkból. Egyébként pont ezért volt csodálatos a 90-es évek zeneisége, a grunge korszak, a seattle-i zenekarok, a seattle-i bandák, mert ezeket az érzéseket, amik akkor is jelen voltak, de most sokkal erősebben jelen vannak az életünkben, ezeket egy szempillantás alatt így, mint egy csettintés ki tudták vinni és pucolni belőlünk ezzel az erővel és energiával, amilyen ez a dal is. Pearl Jam és a Runnin' itt a zenei finomságok között most a Mannán.

következő dal itt a 98.6 Manna FM zenei finomságai között. Megmarkolja az ember szívét, legalábbis az enyémet biztosan, aki egy kicsit is szereti Olaszországot. Főleg, aki nagyon szereti Olaszországot, az most kapaszkodjon, mert az egyik szeme sírni fog, a másik nevetni, mert Toto Cutugno l'Italiano című dala, vagyis az olasz című dala, az ilyen dal. Valahogy egy kicsit úgy megkönnyezzük ezt a bohém olasz életet, amiből vagy jut egy kicsi, vagy nem, vagy jutott nyaralások alatt, vagy jut majd esetleg több is belőle, attól függően, hogy az ember éppen hol van és mit csinál. Az egészen biztos, hogy a történet, amit és ahogyan Toto Cutugno elénekel, az páratlan, valóban páratlan. Olyan gyönyörűen énekli a dal elején, hogy jó napot Isten, jó napot Mária, jó napot Olaszország, és a Mária ebben az esetben Szűz Máriát jelenti, hiszen az olaszok nagyon vallásosak,

És ugyanezt a Napsütötte Toszkána című filmben is mondja a főhősnő egy olyan jelenetben, ahol csak narrációként hallani a hangját, hogy Szűz Mária állandó jelenléte biztosít minket afelől, hogy minden megy tovább. Na hát ennyire szépen említi Szűz Máriát és az Istent is többször a dalban, és az egész dal tulajdonképpen arról szól, hogy hagyjatok énekelni, én olasz vagyok. Tehát az az életérzés és az az életvitel, amire szerintem csak az olaszok képesek, az ebben a dalban annyira gyönyörűen kivirágzik, és milyen érdekes, hogy egy ilyen világsikerű, a világon mindenhol ismert, elismert és felismerhető dal, amit nagyon sokan tudnak énekelni, lehet, hogy valaki olaszul rendesen, aki nem tud rendesen olaszul, az énekli a halandzsát, meg azt az egy-két mondatrészt, amit ismer belőle, de mégis valahogyan mindannyian egy picit olasszá válhatunk akkor, amikor ezt a dalt halljuk. Toto Cutugno legismertebb dala ez, és 1983-ban jelent meg, és ez volt a legnagyobb nemzetközi sláger, de én megkockáztatom, hogy úgy egyáltalán Olaszországban is ez volt a legnagyobb sikere és a legismertebb szerzeménye. A népszerűség a 90-es években ugyan egy kicsit visszaesett, tehát annyira nem sokat foglalkoztak a dallal, mint egyébként előtte, és onnantól kezdve utána is. És aztán természetesen újra felfedezték, konkrétan akkor, amikor Toto Cutugno élőben előadta ezt egy jótékonysági koncerten Rómában, amiben is azért vett részt, mert hogy Olaszország 2006-os FIFA világbajnokságon aratott győzelmére emlékeztek, és ezzel egy egészen új generációt ért el a dalával, és egy egészen új népszerűségi hullámot teremtett. Egy torontói koncert után komponálta egyébként, Toto Cutugno saját torontói koncertje után komponálta ezt a dalt, ami inspirálta őt az egész kanadai életérzés, amit ott tapasztalt, egy olasz emigránsoknak szentelt dal megírására. A dalszöveget az akkori közeli munkatársa Cristiano Minellona írta, aki a kezdeti ihletet a Canale Cinque akkori programjának a Buongiorno Italia címéből merítette, és ez a dal konkrétan az a dal, amit hogyha egy olasz emigráns külföldön meghal, akkor bizony azonnal könyvszökik az ő szemébe, és mondom még egyszer azért, mert az ember nem tud nem olasszá válni, amíg ezt hallgatja, és nem tudja nem érezni azt a haza után kiáltó hangot a nem Olaszországban élő olaszoktól, ami ilyenkor megszólal az emberben. Persze nem kell feltétlenül ennyire mélyre menni a dal a kapcsolatban, én nem tudok másképp gondolni erre a dalra, és nem tudom más érzésekkel meghallgatni, mint ezekkel az érzésekkel, de hogyha mindent félreteszünk, és csak jól felhangosítjuk most a rádiót, és ha akár csak halandzsázva is, de együtt éneklünk Toto Cutugnoval, akkor visszajön az összes 80-as évekbeli házi buli élményünk, amikor a hidegtáról lecsipegethet a kaszinó tojást, míg a szüleink bulisztak, amikor a napközis táborban megszólalt ez a dal, és a furcsa kis hülye répanadrágunkban tudtunk rá táncolni. Millió és millió emlék tör az embernek a szívében ilyenkor, és így már felnőtt fejjel pedig végig gondolhatjuk azt is, hogy mi mindenről énekel, és miért tud ennyire közel kerülni a szívünkhöz. A zenei finomságok között most Toto Cutugno és a L'Italiano.

0: 98 pontot Manna FM, életöröm zene a továbbiakban is természetesen. Az elmúlt 4 órában Péter Petrával, holnap találkozunk újra, addig is mindenki vigyázzon magára. Puszi.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániás tartol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak. Ahol fontos vagy.
0: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük! Reklám hangzott el.
5: Változékonyabbra fordul az idő. Kritikus napok jönnek a Paksi atomerőmű működésében. Rendőrségi eljárás indult a lengyel busz sofőrje ellen. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Ma megnyitják a ráckevei soroksári Duna ágzsilépjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A Paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a holnap és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. Két varsói és több dél-lengyelországi kórház is felkészült az M3-as autópályán történt buszbaleset sérültjeinek fogadására. A lengyel légimentő szolgálat pedig készenlétben áll, hogyha lehetőség nyílik rá, hazaszállítsa őket. Ezt a kárpátaljai vajdaság vezetője közölte, ahová a lengyel utasok hazafelé tartottak bosznia-hercegovinai zarándoklatukról. A balesetben 12-en meghaltak, 10 súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az RTL híradója úgy tudja, hogy két ember állapota továbbra is válságos. Közben tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak a buszvezetője ellen, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt vezetés közben ez okozta a tragikus balesetet. Rászoruló gyermekek iskola kezdését támogatja az Ökumenikus Segélyszervezet Jótékonysági Piknik mozi elnevezésű ingyenes rendezvénye. A szervezet augusztus 27-én délután a budapesti Millenárisra várja látogatókat, akik a Futni mentem című filmet nézhetik meg. A helyszínen váltott úgynevezett jó jegyekkel nehéz sorsú gyermekek fejlesztését lehet segíteni. Ingyenesen lehet megtekinteni augusztus 20-án a budavári Palota negyedben a Szent István termet és a hozzátartozó kiállítást, valamint a Citadellán a Szabadság bástyája című tárlatot, közölte a várkapitányság. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. A Citadella belső parkjában emellett délután ingyenes családi és zenei programokat is rendeznek. Felhívták a figyelmet arra is, hogy az esti tűzijáték a Budai Vár és a Citadella több pontjáról is látható lesz, ugyanakkor a várható nagy érdeklődés miatt létszámkorlátozás is előfordulhat.
1: Időjárás.
5: Változékonyra fordul az idő, napközben a felhőség mellett több órás napsütés valószínű, majd késő délutántól mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet és eső zápor zivatar kialakulhat. A megerősödő szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Általában 32-37 fok várható, de éjszakon csak 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Este 18-27 fok lesz. Holnap ismét sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Bekapcsoltuk a pacsírt a rádiót, hogyha a 424-es a magyar mozdony, akkor ez a magyar rádió. Keressünk, ahogy be kell melegedni, azért ez nem megy olyan könnyen.
2: És a cím.
1: Alakul? Na nézzük. Most tekergetem. I'm so ugly, that's okay, so na hát szól ez egy sok minden, ez egy 1960-ban gyártott készülék, tehát az idén 65 éves. Úgy szeretném meghálálni, hogy van ilyen rádióm.
3: Bele is csaptunk a közepébe Eldézsi Zoltán retrológus barátommal. Ugye ő az, akit én már promóztam, hogy egyszer biztos, hogy föl fogok jönni hozzá, és megnézem a rádió gyűjteményét, és itt igazából, hát azt hiszem az egyik főszereplő van, ugye? A Pacsirt rádió, mondtad. Hoppá, közben hírek, vagy valami van.
4: És nézd meg megint csak, mi történik, februárban került ez napvilágra.
3: És nézd meg, mi történik, szól ez a rádió. Igazából, kedves hallgatók, leírom nektek, kilóra mennyi ez a rádió körülbelül?
1: Kérlek szépen, ez tizenvalahány kiló, szép nagy darab. Most kiírtam neked a méreteket, én se tudtam fejből, de 42 cm magas, 68 centi hosszú és 28 centi mély, tehát majdnem 70 centi, amikor így elviszed egyik helyről a másikra.
3: Ez egy bútordarab igazából, nem? Ugye, amikor ezeket tervezték, akkor még a lakás díszének gondolták őket. Gyönyörű faanyagból van, míves anyagokból. Kicsit más volt a világ akkoriban jelentősen.
1: Igen, ez ráadásul szerintem ez egy különlegesen szép darab, ez a pacsírta, Orion 612-es egyébként. És az a vicc, hogy ugye ezt most a hallgatók nem látják, de ez egy ívelt forma világú, és van egy legenda, amely szerint aki beírt a gyárnak, hogy nem jó az ívelt pacsirta, mert lebillen a tetejéről a váza, úgyhogy ennek megcsinálták később 1963-ban a szögletes verzióját is, nyilván nem emiatt, de a sztori akkor is jó. Egyébként ez volt az Orion utolsó rádiója, amit gyártott.
3: Tehát mikor gyártották ezt?
1: Ez 1959-ben kezdték ezt a típus gyártani, és 63-ban fejezték be. 63-ban került el az Orion gyártól, ugye KGST időszakot éltünk, a rossz nyelvek szerint már kész voltak a pacsirta utódjának tervei, de Bulgáriában vagy Bulgáriában gyártották azokat később, és a terveket ingyen oda kellett adni a bulgároknak.
3: És mit nem lát még a kedves hallgató, ugye mi szorosan Széria tartozik hozzá, hát egy horgolt kis terítő, ugye, ha a váza le is billent, a terítő az ott volt, ugye ez tévékészülékeken is rajta volt, ez ezzel együtt jött, vagy ez itt találta meg a párját?
1: Nem, ezek úgy kerültek hozzám, mint majdnem minden fontosabb rádióban egy ilyen horgolt terítő, hogy egy korabeli barátnőm, akinek az édesanyja ilyeneket készített, ő fölmérte a rádióimat, és gyártott rájuk külön ilyen kis takaró valamiket.
3: Mennyire egyszerű készülékek ezek? Mennyire romlékonyak? Vagy ez egy igazán egyszerű készülék, be kell kapcsolni, bemelegszik? Már ez a bemelegedés is a mai fiatalnak egy kicsikét furcsa, nem? Hogy közben itt szól a rádió persze. Áttekerünk egy másik állomásra közben.
1: Nem tudom, hol a Manna megtaláljuk-e. Valahol biztos megtalálnám.
3: De egy kicsikét megvan ez a készülék bincsizve, azt mondta Zoli a retrológus, hogy a Manna is bejön a 98.6-on. Ezek nem a pacsita hangjai.
1: Éppen megmakacsolta magát. Azért van megbingizve egyébként, mert eredetileg URH vételre alkalmas, de miután a keleti URH, most ebben nem megyek bele, lényeg az, hogy nem lehetett rajta URH sávokat fogni, és egy pici ilyen hangolási trükkökkel, ezt nem én csináltam, hanem mesterek, megoldottuk, hogy lehessen rajta fogni a mai URH rádiókat. De ez így azért nagyon fontos, mert látszik, hogy milyen jó hangja van ezeknek. Tehát mi azt hittük korábban, hogy a régi rádiók, majd hallunk ilyet odafönn a néprádiót. Nem, ezek gyönyörűen tudnak szólni, csak hát URH vétel kell hozzá. Most idegesít, hogy nem hoztam be neked egy jó URH csatornát, úgyhogy kérdezz valamit, addig keresek.
3: Teste van a hangjának igazából, ugye úgy van kialakítva az egész, hogy nagyon-nagyon jól szóljon, kellemes meleg hangon a rádiónak, közben Zoli tekergeti a rádiót, ugye itt ez az, amikor van két gomb, egy hangerő gomb, finomántó gomb, valamit van.
4: Egy nagyon jó kis cukorpótló lenni, akár süteményekben is, de hogyan tudunk édesíteni?
3: Neked a hallgatók, amíg a rádióban cukorpótlásról van szó, de mi elmegyünk, zenélünk, és folytatjuk a kanapét Eldézsi Zoltán retrológus barátommal. Valami bejött közben.
1: Júj, hallgass!
3: Na, mi is zenélünk.
1: Azért nem olyan rossz ez a zene.
3: Nem, sőt, mi is zenélünk, aztán folytatjuk a beszélgetés Zoltánnal.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-ben mindig száll.

0: Session. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kellemes zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a kanapét, a vendégem, tehát én vagyok az ő vendége, L. Dézsi Zoltán, a retrológus. Felékeztünk a szentélybe, itt vagyunk a házadban, a szentélynek nevezett emeleti szobában. Én most nem kezdem el megszámolni, hogy hány régi rádió van, de egy körülbelül számot te nyilván tudsz nekünk mondani. Hány rádió néz most velünk farkas szemet?
2: Hát itt ebben a szobában talán egy olyan 30-40 darab, de még legalább ennyi van raktárakban meg itt ott, de én ezen nagyon kis gyűjtő vagyok, tehát a Sík Béla bácsinak itt Budapesten, vagy Nádler Józsinak Keszthelyen, vagy Csige úrnak, nem is jut eszembe, Balmazújvárosban talán, vagy Verpeléti Ferinek, tehát vannak nagy gyűjtők, én egy ilyen picike gyűjtő vagyok, de nagyon-nagyon megnézem, hogy mi az, amit idehozok, és mi az, amit nem.
1: Miért pont a rádióba szerettél bele? Mi az, ami miatt az egészet elkezdted, és itt van esetleg az első darab, amivel az egész elkezdődött.
2: Az első darab az nincs itt, mert az annyira értéktelen volt, hogy az innen lekerült, de az, hogy honnan kezdődött, az a darab itt van. Ott a sarokban van egy Budapest feliratú rádió, ami azért vicces, mert Budapestnek hívják, de természetesen Bulgáriában gyártották, és Elprom. Ez volt, vagy ez lett volna a pacsirta utódja, amit aztán már nem Magyarországon gyártottak le a KGST relációban, hanem Bulgáriában. És úgy kezdődött az egész, hogy láttam egy mémet a Facebookon, ahol egy ilyen rádióból jött ki egy gondolat buborék, és bele volt írva valami, nem tudom, hogy mi. És akkor azt hiszem, de jó néz ki ez a rádió, nekem kell egy ilyen. Na hát így kezdődött ez az egész történet.
1: Ezeket bolhapiacon keresed, hirdetéseket böngészel, a neted bújod, esetleg már felajánlkoznak ezek a rádiók neked?
2: Egyetlen szóval tudok válaszolni, is. Tehát volt olyan, amit konkrétan a piacon vettem a földről, volt olyan, amit az interneten szúrtam ki, volt olyan, ahol én adtam föl hirdetést, hogy ilyet keresek, és vannak barátaim, például a kiváló művész úr, zenészünk Orosz Zoltán, aki harmonika művész, szerintem Magyarország egyik legjobb, hanem a legjobb harmonika művésze, és őtőle is többet vásároltam. Ő ugyanis, amikor éppen nem muzsikál, akkor rádiókat újít fel, elképesztő. És szóval mindenhonnan jöttek.
1: Na, ha már újítás, akkor felújítás, ezek a rádiók, ezek mindegyike működik, tehát bármelyiket be tudnánk kapcsolni, és akkor megszólalna mondjuk valamelyik adó?
2: Nem, itt az itt lévő rádióknak azt mondanám, hogy tudtommal körülbelül 80%-a működőképes, és azért mondom, hogy tudtommal, mert itt azért egy évig nem kapcsolsz be 80 éves készüléket, lehet, hogy egy év után nem indul el. Uh-huh. Úgyhogy van amelyik biztos, itt van mondjuk a kedvencem, hát ide kár, hogy nem látják a hallgatók, ez a Philips Olympia nevű, amit Bozzai Dezső tervezett 1936-ban a 36-os berlini olimpia tiszteletére, a Philips megrendelésére. Egyébként ő később, Bozzai, a többi között a Ganz villamost, ami a kettes villamos a mai napig Budapesten, azt is ő tervezte Lengyel Istvánnal.
1: Magát a villamost,
2: igen. Tehát ő aztán tényleg mindent is tervezett.
1: Az ipari csuklósnak kérdezett villamost. De kedves hallgató, most ugye csak el tud képzelni, miről van szó, hogy kettes villamos a mai napig így néz ki. Nem nagyon akadálymentes villamos, főleg nem a Vigadó téren felszállni rá. No, és ez egy 30-ban tervezett, gyönyörű forma tervezett rádió, még a Philips logóját is sikerült elrejteni benne, ugye egy hangszorójánál. Ez egy drága darab például?
2: Hát ez már azért viszonylag drágább, mert ebből olyan nagyon sok nem maradt meg, ugyanis gyönyörű szép rádió, de végtelen egyszerű szerkezetű, tehát nem nagyon koncentráltak akkor arra, hogy az örökké valóságnak tervezzenek. Én élek a gyanúperrel, de erre nincs bizonyíték, hogy ezt a 36-os olimpiára úgy rendelték meg, ezért olimpia a neve, és én szerintem ez egy akkori mondjuk így szóróajándék lehetett, de most lehet, hogy Sík Béla bácsi azt mondja, hogy Zoli, te nagyon hülye vagy, de ezt simán el tudom képzelni, hogy így volt.
1: Soha nem értettem, hogy ezek a városnak, amik itt vannak, ezek azt jelenti, hogyha oda tekerem a nem tudom, a kurzort, a jelzőt, akkor például egy berlini állomást hallgatok, egy Breslaut, egy Belgrádit.
2: Milyen jó neked, hogy látod még ezeket. Én nem látom, mondjuk rajtam most nincs is szemüveg. Hát figyelj, ez a világvevőségnek volt az egyik jellegzetessége, hogy elvileg tudtad fogni Brüsszelt. Gyakorlatilag nekem a büdös életbe soha nem sikerült, még gyerekkoromban sem. Ma meg már nem is sikerülne, mert ugye ezek középhullámok, és középhullámon meg már egyáltalán nem biztos, hogy ott van bármi, és ami fogható.
1: De olyan szép, hogy egy sorban van Pécs, Magyaróvár, Berlin, Milánó, Firenze.
2: Igen, ez gyönyörű. Mutathatok valami mást is neked?
1: Na nézzük akkor. akkor gyorsan. Hopp, egy labda kerül a kézbe.
2: Egy labda kerül a kezembe, igen. Egy csíkos labda, csak azért, mert a rádió az én hülyeségemnek csak egy része. Minden gyűjtök, ami régi. Ezt kérlek szépen, emlékszem még a Pancsoló kislány című darra?
1: Hát hogy nem, mindenki emlékszik.
2: Úgy élvezem én a strandot.
1: Hát forgattál is vele egy filmet a hölgyel, aki énekli.
2: Sikerült megtalálnunk a hölgyet, hála Istennek, jó egészségnek örvendett, aki akkor éneket, és ez 2019. szeptember 5-én ezt a kis strandlabdát ő dedikálta nekem, úgyhogy ez azóta is az egyik kedvenc relikviám itt az irodámban.
1: Kedves hallgató, most akkor megnézzenél. Nem ígérem, hogy a Pancsoló kislány következik két beszélgetés között, de valami jófajta zene érkezik a Manna FM stúdiójából, aztán folytatjuk a beszélgetést El Dézsi Zoltán retrológussal.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Hát nem hallgattuk meg akkor a pancsoló kislányt, ahogy az előbb ígértem, de remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Eldési Zoltán retrológussal. No, picit a gyűjtő szenvedély miként jelő lélektanáról. Mit jelent azt neked, hogy feljössz ide a szobádba, és itt, hát itt nagyon komoly technika, történeti csodák néznek veled farkas szemet. Miért jó gyűjteni? Általában a férfi ember az, akit a gyűjtő szenvedély elkap.
2: Ugye én riporter vagyok főállásban, ha elmondható, a Heti Napló Svábi Andrással című műsor riporter, és rengeteg retro tematikájú riportot készítek, és a múltkor pont ugyanezt a kérdést tettem föl valakinek, és azt mondta, hogy azért jó, mert csak. És akkor mondom, és mi van, ha az asszony ezt nem viseli el? A válasz így hangzott, olyan asszonyt kell választani, aki ezt elviseli. Szóval én is csak ezt tudom neked mondani, hogy ha én ide följövök, ugye én itt szoktam szerkeszteni, vágni az anyagaimat, ez egy kis stúdió tulajdonképpen, tehát a múlt meg a jelen találkozik, akkor nekem az, hogy mit tudom, én elnézek az egyik falra, és ott vannak a villamos plakátok a 70-es évekből. Egy kicsit hátrafordulok, ott vannak a retro fali órák, aztán a lapozós órák, ez az új szenvedélyem, a lapozós óra.
1: A lapozós óra az, ahol a szám félbe van vágva, és lelapozódik valami. Ez hogy jött például? Akkor kapjuk már bele, hogy valami, van egy hangulat, ezek is ilyen megtervezett, formatervezett dolgok, dizájnos dolgok a 70-es évekből?
2: Igen, bár ma is gyártják. Tehát én nem is olyan régen vettem egy vadi újat, hogy ne ezeket a régieket kelljen bekapcsolni, de ennek is konkrét története van. Néztem az Idétlen időkig című filmet, ami arról szól, hogy Bill Murray minden reggel ugyanarra a napra ébred. És mindig úgy ébred, hogy egy ilyen lapozós óra 7:00-ra ugrik, és rájön, hogy úristen, megint a tegnapi nap van. És akkor ez, gondoltam, hogy kell nekem egy ilyen. Csak az a baj, hogy utána jött a második, a harmadik, a hetedik, most tizenvalahány van már.
1: A gyűjtőszenvedés. Ide van készítve egy rádió, ez a Néprádió, talán az 50-es évek igazi propaganda eszköze, minden háztartásba el kellett jutatni. Ez az a rádió?
2: Ez konkrétan az, ugye Magyarországon Néprádió már volt korábban is, Hortinak is volt egy néprádiója. Azt 24 havi részletre lehetett megvásárolni, egy 57 pengő volt, ami ugye tudjuk, hogy a havi 200 pengő fixer az ember könnyen viccel, tehát gyakorlatilag egy heti fizetés volt. Na, ez olcsóbb volt, ez, ha jól emlékszem, 390 forint volt a Rákosi féle néprádió, de 12 havi részletet lehetett rá kérni. És ez azért különleges, mert Rákosi elvtársaik nagyon vigyáztak azért arra, hogy csak a propaganda jusson el az emberhez. Tehát ilyen marhaságokkal, hogy csatornakereső nem szerelték föl. Van egy gomb rajta, egy nulla van rajta, meg egy K, meg egy P.
1: Ez most működik? Be tudjuk kapcsolni?
2: Igen,
1: meglessük.
2: Ez lassabban fog, ez lassabban fog bemelegedni.
3: Akkor a kórát el nem rendeltnek kell tekinteni, és újra
1: feliratni. Ezt ülte körbe a család. Amit most mit csinálunk tulajdonképpen? Körbejük a rádiót, csak sokkal többen. Átjut a szomszédem, és hallgatták a híreket.
2: Abszolút. Várjál, most átkapcsolni. Hogy azt akarom, hogy Rákosi elvtárs vigyázott rá, hogy csak két csatornát hallgathass, a Kossuthot meg a Petőfit. A Kossuth mai napi Kossuth. Kapcsoljunk át a hajdani Petőfire.
1: Ez egy német nyelvű,
2: ami? Itt most valami német csatorna jön, ez egyébként a nemzetiségi csatorna most, nem a Petőfi már, tehát itt mindenféle zene szokott lenni egész nap, amúgy egész szeretem. Szóval ez egy nagyon egyszerű rádiókészülék, egy mondhatnám, nem mondom, hogy primitív, mert akkor sokan megsértődnek, de hát ez egy néprádió, sokan nem hajlandók ilyet a gyűjteményükbe fölvenni. Azt mondták, hogy Rákosi féle cucc, nekik nem kell. Én úgy voltam vele, hát ez is a történelmünk része.
1: Ennek is van egy formatervezése azért. Megvan, ki van találva az egész rádió, ugye egy ilyen minimál dizájnban talán ezt mondanánk rá erre a rádióra, de ez a formavilág, ez jön vissza, hogyha csak egy ilyen Bluetooth hangfalat megnézel, ilyenek előfordulnak.
2: Abszolút, ez gyakorlatilag ez kívülről úgy néz ki, mint egy régi hangszóró, ami az iskolák falára volt annak idején felszerelve, csak ez nem műanyagból van, hanem fából, jóporos. Egyébként hajdan ezt alumínium dobozban kezdték el gyártani, mert az olcsóbb volt, mint a fakáva, a káva maga a doboz, de aztán rájöttek, hogy annyira jól sikerült megtervezni, hogy finoman fogalmazva érintés védelmileg aggodalmas, tehát simán megcsaphatta azt, aki fogta az alumíniumot. Hát ez a fadoboz, ez biztos, hogy nem csapja meg. Ez egyébként olyan száraz már, ez a fa, hogy erre rátennél egy kilós bármit, akár össze is szakadhatna.
1: Ne tegyük rá, inkább lenjünk, zenéljünk egyet, kedves hallgatók, aztán folytatjuk az érdekes beszélgetést. Eldési Zoltán a retrológus szobájából fogunk még jelentkezni egyet. Hát itt aztán van mit nézni, és van miről beszélni. Zene, aztán folytatjuk Zolival.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Manna FM. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Mi jön velem szembe? Egy MÁV 411-es tábla. Ugye, bocsánat, csak én meg egy vasútőrült vagyok, de kicsikét Zoli is vasútőrült. Szóval nem csak rádiók vannak itt, hanem azt hiszem, mind neked is, mind nekem is, talán még az egészséges jelzővel illethetjük ezt a retro szenvedélyünket. Van egyfajta gyűjtő szenvedélyünk. Sőt, neked van egy csatornád is erre felhúzva a YouTube-on, ugye retrológus néven, aki kíváncsian tartom, a kedves hallgatók, hát keressetek rá, vannak ott érdekességek. No, mi az, ami most még nagyon fókuszban van, ugye beszéltünk rádióról, beszéltünk a lehajtós órákról. Van olyan rádió, amit most nagyon keresel még, amit esetleg lehet, hogy valamelyik hallgatónak pont van, és azt mondom, oppa, ezt a Dézsi úrnak odaadom.
2: Olyan nem lesz, aki azt nekem ide adná, én egy standard rádiót keresek még nagyon. Most nem készültem, és szégyenjázat nem jut eszembe, hogy hanyas számú, de mindegy, úgyse adja oda senkit, gyönyörű, szép, imádnivaló, fantasztikus, van belőle még olyan is, ami nem árammal, hanem akkumulátorral megy. Na lényeg az, hogy olyat még nagyon szeretnék, de amúgy most már nagyjából a rádiók mellett egy csomó minden izgat, tehát jó, hogy megláttad ezt a mozdonytáblát, ez a 411-es, ez a Truman nevű gőzösöknek volt a mozdonytábla.
1: Ez igazi vagy replika?
2: Ez full igazi. Ez valóban, ez a 411-438-as mozdonyról került le annak idején.
1: Nekem egy 424-es van.
2: Igen, hát abból ugye 424-es a magyar mozdony, ez a 411-es az azért volt érdekes, mert az amerikaiak gyártották, és a második világháborúban áthozták Európába segélyként. Tehát főleg a britek kaptak belőle, és aztán a háború után az amerikaiak jó üzletemberek azt mondták, a franc fogja ezeket visszahajózni Amerikába, olcsón eladjuk. És a magyar államvasutaknál ugye nem nagyon maradt mozdony, mert szétbombázták a szövetségesek azokat, meg elvitték jóvátételben a szovjetek, ami maradt, és akkor ezért vettünk 500 darab ilyen Trumant olcsón. És ezek egészen sokáig, a 70-es évek végéig szolgáltak a magyar államvasúton.
1: 500 darab, az elképesztő mennyiség.
2: Én úgy tudom, hogy a MÁV illetékes vezetőit, akik az amerikaiakkal erről megállapodtak, később nagyon súlyosan meg is furcolták emiatt az úgynevezett szocialista rendszer hajnalán.

0: piac, vettem egy munkaérdemrendezés fokozatát.
1: Saját magadnak?
0: Saját magamnak, ez a semmi értelme, de csak 3500 forint volt, hát nem fogom ott hagyni ezért. Reinhardt Andrásnak állították ki annak idején, utána néztem, ő egy jogász ember volt, és Losonci Pál írta alá, tehát azért annak idején az nem volt olyan rossz. Egyébként ezeket a villamos plakátokat, ezeket, amiket itt látsz a falon, ezeket konkrétan egy helyről vettem. Van egy gyűjtő barátom, aki hát megszorult, és kért kölcsönpénzt, és mondtam, hogy inkább veszek a gyűjteményedből valamit, és akkor ezeket a villamos plakátokat tőle vettem.
1: És mint hogyha fogát húzták volna?
0: Nagyobb bajai voltak ennél, tehát megbocsájtó volt. De már megnézed, ott van például a Mesztelen diplomata filmplakátja, ami ugye a Vesztegzár a Grand Hotelben című rejtőjenő regény alapján készült magyar film, de naponta igyunk egy fél pohár igmándi vizet, és sokkal jobban fogjuk érezni magunkat.
1: Ez az a világ, amikor még egy műalkotás volt egy plakát, nem? Plakáttervezők voltak, kirakatrendezők abszolút voltak akkoriban.
0: Nagyon érdekelnek a plakátok. Tehát odalent vannak olyan 40-es évekből származó filmplakátok, amik például a Katyi című filmnek az eredeti filmplakátja is megvan nekem, vagy az Én és a nagyapám 51-ből. De ott van egy mozi műsor, amit azért tudunk beazonosítani, hogy mikor csinálták, mert akkor mutatták be a Szaffi című rajzfilmet. Aha. Úgyhogy az nagyon-nagyon szeretem.
1: 1985, menjünk közül, mik voltak még akkor, kikém, ki nem kém, UFO Arizonában, a Király és a Madár, hát azt tudom, hogy tudod, hogy tudom.
0: Igen. Akarok még egy ilyet venni, pont attól a gyűjtőtől, akiről az előbb beszéltem, az a Pogány Madonna bemutatójának évéből származik, tehát 80-ból.
1: Hiszen a Pogány Madonna neked így bekattant, hát, hiszen a Buj Túrnak is ugye a tagja vagy, a volt már kezedben az igazi Pogány Madonna, és ide kell egy ilyen plakát, igen.
0: Csak nem akarja eladni, pedig azt nagyon szeretném, azt a plakátot. Egyébként, ha már a Pogány Madonna szobrot említetted, az életem legnagyobb retrológusi büszkesége, hogy azt én vittem vissza Tihanyi apátságba. Tehát azt a filmben 1980-ban Vályi Zoltán ellopta, és 2017-ben Dézsi Zoltán meg visszavitte, mert megkerestem, hogy hol van a szobor, fölhívtam az apátságot, hogy visszavihetjük-e, és mondták, hogy vissza, úgyhogy azóta Pogány Madonna turnékat szerveznek oda az apátságba. Bújtor Balázs ennek, Bújtor István fia a fő hát motorja, de az én vagyok, aki visszavitte, aki ezt az egészet kitalálta, úgyhogy erre tényleg büszke vagyok.
1: Kedves hallgatók, Dézsi Zoltánnal nem lehet befejezni, csak abba hagyni a beszélgetést. Szerintem ez folyt köv, kitesszük a folyt kövöt, lesz, amiről beszélgetünk. Azt vettem észre, hogy ti hallgatók, meg mi is szeretik a retrót, úgyhogy vissza-vissza fogunk ide térni, vagy uram, bocsán, egyszerre elcsábítom őt egy borlapiaci kalandozásra, és végigjárjuk élőben a borlapiacot, mi az, amit találunk. Jó, lesz ilyen. Addig is, ha retróra vágytok, akkor keresétek a csatornáját, retrológus néven, kimondani is nehéz, mondd ki, de gyorsan.
0: A retrológus.
1: Na hát így kell kimondani helyesen, akkor ezt keresétek, és ott remek retró tartalmakat is találtok. Köszönöm szépen, hogy beengedtél ide a szentélyt. Be. Maradjunk annyiba, hogy folyt köv, jó?
0: Legyen így, várlak szeretettel. Az meg egyébként tényleg jó ötlet, menjünk ki bolha piacozni.
1: Legközelebb akkor találkozunk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöldsávok, jobb közlekedéstervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük. Reklám hangzott el.
3: Változékonyabbra fordul az idő. Rendőrségi eljárás indult a lengyel busz sofőrje ellen. Országos véradó napot tartanak a hétvégén. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetője ellen, közölte a Borsod-Zabaul-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. A szerencsétlenségben 12-en meghaltak, 10 súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Két varsói és több dél-lengyelországi kórház is felkészült az M3-as autópályán történt buszbaleset sérültjeinek fogadására. A lengyel légimentőszolgálat pedig készenlétben áll, hogyha lehetőség nyílik rá, hazaszállítsa őket. Ezt a kárpátaljai vajdaság vezetője közölte, ahová a lengyel utasok hazafelé tartottak bosznia-hercegovinai zarándoklatukról. Tegnap Magyarországra érkezett a lengyel egészségügyi miniszterhelyettes, a külügyminiszterhelyettes, valamint több varsói diplomata és orvos, hogy segítsék a betegek ellátását és a hivatalos ügyek intézését. Ukrán rakétatámadásban meghalt 6 civil, 4 pedig megsebesült egy nyugat-oroszországi településen. A lövedékek a belgorodi területen fekvő Koloszkovó településen csapódtak be, egy épület leégett. A sérültek között egy 14 éves gyermek is van. Közben az orosz légierő drónokkal és irányított légibombákkal lakóházakra és civil létesítményekre mért csapást az észak-ukrajnai Szumi megyében. 2 meghaltak, 3 megsebesültek. Idehaza országos véradónapot tartanak szombaton. 20 vérellátó intézet várja a donorokat országszerte, hogy a hosszú hétvégén is biztosítani tudják a megfelelő vérkészletet. Az országos vérellátó szolgálat azt kéri, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, szálljon egy órát a véradásra. A véradó helyek listája a szolgálat honlapján található. Állandó emlékhelyel tisztelek Fenyő Miklós előtt Zamárdi Városa és a Strandfesztivál, írja a HVG a rendezvény szervezőire hivatkozva. A legendás zenésznek nyaralója is volt a déli parti városban, ahol mostantól egy kockás napszemüveget formázó pad idézi meg az általa alapított Hungária együttest. A szerdán kezdődő 4 napos fesztivál idejére utcát neveznek el Szolnoki Péterről, Fábián Juliról, Máté Péterről, Siklósi Őrsről és DJ Palotairól is. Ismét korlátozásokat vezettek be Catania repülőterén az Etna kitörése miatt. A szicíliai vulkánból felszállt hamu felhő miatt a reptéren két szektort lezártak, így délután 2-ig mindössze 5 repülőt tudnak fogadni. Az indulójáratokat az intézkedés nem érinti.
0: Időjárás.
3: Változékonyra fordul az idő, késő délutántól mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet, és eső, zápor, zivatar kialakulhat. Általában 32-37 fok várható, de északon csak 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Este 18-27 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapét. Figyelmes hallgatóink közül emlékezhettek jó sokan, hogy Dr. Takács Tódiana már volt nálunk, ugye? Vegyész és illóolaj kutató, ezt beszéltük meg. Mondd el nekem, hogy a vegyészt azt miért kell oda tenni, attól kicsit olyan ipari hangzása van az egésznek, nem? Nyilván vegyész vagy, innen fakad az egész.
2: Igen.
1: Nem érdekel.
2: Én, nekem fontos az, hogy én vegyész vagyok, mert ez azt jelenti, hogy pontosan tudom azt, hogy az illóolajban mi található, és ez számunkra, a felhasználók számára azért szintén nagy jelentőséggel bír, mivel ez fogja meghatározni azt, hogy mire fogunk egy-egy illóolajat használni.
1: Tehát a szakmaiságot fémjezzi akkor magyarul.
2: Így van.
1: Na így van, oké, ezen túllendültünk. No, elkezdtem már beszélgetni, itt megérkeztél, hogy ugye itt a nyár-nyári aromatippekkel érkeztél, illóolaj tippekkel, és rögtön szóba került a nyaralás, hogy ilyenkor ugye mindenki ideges, hát nyilván persze össze vagy pakolva, mindent elzártál, bezártad, anyulakat hagytál ott kaját, és többé, rengeteg idegesség vesz körbe a nyaralást, erre is van illóolaj, ezzel már meglepődtem.
2: Igen, azokat az illóolajokat használhatjuk, amelyek stresszoldó, nyugtató hatásúak, és talán a legegyszerűbb megoldás, hogyha párologtatjuk az illóolajat, mert akkor az egész család kapni fog a dózisból, és mindenkinek kicsit így a stressz szintje csökken, például az orvosi levendula illóolaja ilyen, tehát nem is kell igazán nagyon messzire menni, de a citrusok közül is választhatjuk tulajdonképpen bármelyiket, mert mindegyik egy édes narancs, egy mandarin, nyugtató, harmonizáló hatású. Én ezt már megfigyeltem akkor, amikor a karácsonyi készülődés van, de ezt majd akkor is.
1: Jössz akkor is.
2: Igen, visszatértünk erre.
1: De a profi már be is szervezte magát karácsonyra. Itt leszel. Igen.
2: Szóval, amikor egy ilyen nagyobb volumenű dolog történik a családban, a szülők izgatottak, és feszültek, és ez átragad a gyerekekre is. És aztán az egész család, mint egy robbanó bomba, de szerencsére mielőtt ez megtörténne, azért elindulunk nagy nehezen a nyaralásba, úgyhogy érdemes támaszkodni az illóolajokra, és bizony megfigyelhető, hogy sokkal könnyedebb a készülődés.
1: De ezt pedig készülődés alatt kell párologtatni, csomagolás közben, hogy és akkor mindenki rászáll egy ilyen megtestesült nyugalom?
2: Igen, ez zen állapot. Azért ezt nem így kell elképzelni, de minden esetre sokkal kevésbé lesz stresszes és türelmetlenek a családtagok. Hát így nagyjából az ember így ismeri a családját, hogy milyen működési mechanizmus, valakinél az indulás előtt 2 nappal jelentkeznek a feszültség tünetei, más családokban már hetekkel korábban, például az én családom is ilyen, és ilyenkor már egy intenzívebben napi szinten használjuk a nyugtató hatású illóolajokat, párologtatjuk. Attól félni, hogy nyár van, hogy nyitva van az ablak, de annak az illóolajnak el kell jutni az ablakhoz, tehát közben azért mi ott élünk, jövünk, megyünk, tehát belélegezzük, és hogy belélegzünk, bejut a szervezetünkbe, és hatni fog rá.
1: Beleugrottunk a közepébe, mint egy nyári hűs medencébe. Tisztázzuk, hogy laikusnak elmondani, el lehet, hogy mi ez az illóolaj tulajdonképpen? Mit jelent az, hogy illóolaj?
2: Igen, már majdnem kezdtem hiányolni magamba, hogy ezt nem fogjuk elmondani.
1: Dehogy nem, csak beleugrottunk.
2: Szóval az illóolaj, arról azt nevezzük illóolajnak, kizárólag, amit növényből vontak ki különböző eljárással, leggyakoribb eset a desztillálás, aztán sajtolással is, különböző kivonási módokkal. Ez az illóolaj, ami növényből származik. Nem teszünk hozzá semmi szintetikusat, nem veszünk el belőle, amit a természet, a föld anya ad nekünk. És ez az, ami illékony komponenseket tartalmaz, ugye ez benne van a nevében is, tehát, hogy ez gyorsan párolgó anyag, amit szeretnénk még jobban felgyorsítani, hogy még hatékonyabb legyen. És ez az, ami nagyon egy-egy illóolaj, például ami az orvosi levendulából származik, vagy mondhattam volna akár a borsmentát is, ezek nagyon sok kémiai vegyületből tevődnek össze, és ezek fognak hatni a szervezetünkre. Az a nagyszerű bennük, hogy hozzászokással egyáltalán nem kell számolni. Hatékonyak, és ezen kívül a mellékhatás is igazán minimális, a csökkenthető, hogyha valaki szakértelemmel hozzáértéssel választja ki a megfelelő illóolaj.
1: Igazából ez a természet patikája, akkor mondhatjuk ezt is, nem? A nagybetűs természet patikája, akkor, hogyha nem kell hozzá semmi más.
2: Igen, igen, no. Így van. Kell tudni jól használni.
1: Hát ezért vagy, hogy erről beszélgetünk, hogyan használjuk jól. A következő például a sokak által nem annyira szeretett szúnyogokról is szó lesz, de most zenélünk, aztán folytatjuk Dr. Takástól Dianával, a Diadon megálmodója. No, legyen ez, jó? Vele folytatjuk hamarosan.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók. Folytatjuk a beszélgetést dr. Takástó Dianával, aki vegyész. Már tisztáztuk, az miért kell ez a vegyész. Ez ugye a szakmaiságot fémezi, és illóolajkutató. Na, egész friss a példa. Nekem tegnap a lugas alatt volt egy baráti kerti partim, és szenvedtünk a szúnyogoktól, és jöttek ezek a füstölők, de nem sokat értek meg, mondom őszintén. És ugye örültem, megörültem, mert láttam, hogy itt van egy ilyen, a neve is tök jó, tehát kicsit ilyen irodalmány nyelvújító is vagy, hessentő, hesszúnyog címe, van egy olívaolaj, illóolaj. Ezt hogy kell használni? Hogyan vagy? Ki kell tenni, párolog jön ez az olaj, és akkor a szúnyogok távol maradnak. Hogy működik a hessentő?
2: Ez a hessentő igazából a neve azt is jelenti, hogy a szúnyogokat, rovarokat elriasztja. Aha. Tehát itt nem rovarölő készítményekről van szó, tehát mégiscsak maradjunk a természet barátai. És van kétféle kiszerelés, vagy kétféle megjelenésben készítettem rá. Az egyik, az egy illóolaj keverék. Ezt a kisgyerek, vagy a gyerekeim, amikor igazán kicsik voltak, az ihlette, mert a pici baba, kisgyereknek a baba bőrén, amikor meglátom a szúnyogot, azért az nagyon-nagyon megrázó a pár hónapos gyerek bőrén.
1: A nagyon vékony bőrén, igen.
2: Igen, és akkor kezdtem el kutakodni azután, hogy milyen alternatív természetes megoldásaink vannak, és akkor készítettem egy ilyen illóolaj keveréket, és ez azért klassz, mert hát nem szabad a bőrre csepegtetni, kenni, viszont a nagyon sokat aludtak a gyerekeim az udvaron, és akkor a babakocsira csepegtettem, aha, meg a hordozókendőre csepegtettem, nem érintkezett a bőrével, viszont a szúnyogok, rovarok, kullancsok elkerülik, nem megzavarja a tájékozódásukat ezek az illatmolekulák, és ezért lesznek igazán hatékonyak. Persze ez is, tehát nem csodaszer. Van, akinek tök jól működik, mm-hmm, valakinek meg kevésbé, de hát ezt a szintetikus rovarriasztóknál ugyanezt tapasztaljuk. És akkor van egy másik forma, az egy ilyen permetes forma, de amúgy ugyanezek az illóolaj komponensek vannak benne, aki meg szereti. Nagyon megtanultuk azt, hogy ami jó vastagon fölkenjük, az, ami hat. Na, nem ezt mindig, lehet kenni, amit egy ilyen permetes flakonba teszem bele, ezt lehet kenni a bőrre, és akkor ez ilyen irányú törekvésünk is érvényt kap, hogy fel tudjuk kenni a bőrre, és nem szeretik a rovarok ezt az illatot.
1: Mennyi idő előzi meg ezt, amíg azt mondod valami, hogy elkészült a dolog? Ugye vannak kísérleti fázisok, amit te magad tapasztalod, a te tapasztalásodon alapul az egész, mert azt mondod, na ez a szúnyogriasztó, ez kész van. Mennyi
2: igen,
1: idő ez?
2: Szóval itt nem elsősorban nem a tapasztalás, amit meghatározó, hanem ugye a tanulmányaimból tudom, hogy melyek azok az illóolajok, amelyek rovarriasztó hatásúak, és aztán utána megyek én a kutatási eredményeknek is, hogy lássuk azt, hogy más mi az, amit tapasztalt, mi az, amit vizsgált, milyen eredmények születtek ebből, mert nagyon komoly nemzetközi publikációk születnek az illóolaj kutatás nyomán is, és számomra ez fontos. És aztán ez az, ami irányba tesz, és végül ami meg fogja határozni azt, hogy milyen illóolajok kerülnek bele egy célzott készítménybe. Persze utána szeretnénk tesztelni, szeretnénk látni, hogy ez tényleg azt hozza, mint amit leírtak és ígértek a vizsgálati eredmények. Úgyhogy aztán, amikor ez a két dolog így összetalálkozik, akkor születik meg a termék.
1: Mm. Én kaptam egy e-bookot az én segítségemtől, amelyben hát 30 nyári aromatív van. Hihetetlen, hogy mi mindenre jó az illóolaj. Most csak, hogy belekapok, ugye a hessentőt azt megbeszéltük. Utazási rosszul lét, az nem ugyanaz utazási készülettel, utazási rosszul lét, és a citrom illóolajjal billentheted helyre az egyensúlyodat. Az mennyire jó. A citrus az az illata, amire szerintem nincs ember, aki ne szeretné. Például a citrus, ha nem titok, akkor ez a leveléből jön, a citrom héjába, a citrusok héjába jön, honnan jön az illóolaj? Mert nekem van egy 87-ben ültetett grapefruit fám, nem terem, hogyha a levelét ketté töröm, akkor sem citrusos az illata.
2: Ennek a kérdésnek szívből örülök, mert a narancs az egy tipikus példája annak, hogy a héjból is vonnak ki illóolajat, leggyakrabban ezzel találkozunk. Azonban a leveléből is vonnak ki illóolajat, a keserű narancslevé Petit Grain külön nevet is kapott, és a narancs virágról biztos, hogy már többen is hallottak. Neroli néven is találkozhatunk vele. Tehát ez egy olyan növény, aminek a három részéből is vonnak ki illóolajat, és egy picit különböző lesz az összetétele is. Az ára abszolút más, mivel a különböző növényi részeknek különböző az illóolajtartalmuk, pláne egy virágnál, tehát az egy, ott nagyon alacsony az illóolajtartalom, az illóolajhozam, úgyhogy
1: az a legdrágább, akkor ebből azt viszem ki az illóolajból.
2: Igen, és az illatuk is eltérő.
1: Na, innen folytatjuk, kedves hallgatók, lesz még itt nyári aromatív, de örülök ennek, majd, hogy hazamegyek, akkor megint meg fogom szagolni a grapefruitfámat. 87-ben ültettem, nagyon nagy, már egy nagy bonszáj igazából, de nem terem, nem oltottam be, de imádom, szeretem. De nem is ez a lényeg, csak így elindultam az agyammal, dr. Takástól, Dianával beszélgetünk az illóolajokról, ő vegyész és illóolaj kutató, hamarosan jövünk vele vissza.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, remek zenék után vagyunk, és hát remek olajok után vagyunk. Hoztál magaddal olajokat, ugye általában egy színházban, és hogyha van egy fegyver, akkor az előbb-utóbb el fog sülni. De te erről, ezekről beszélünk, mik vannak itt nálad, hogy illó olajokat minden generáció használhat? Ugye babáról volt szó, a te kisgyermekedről, amikor a szúnyog, a hessentűt gondoltad ki, tehát ez kortól nem több függetlenül használható mindenkinek, ugye?
2: Ez részben igen, tulajdonképpen, de igen, csak nagyon meg kell válogatni. Kisgyerekeknél nagyon sok olyan illóolaj van, amit kerülni kell, például a borsmenta, amit nagyon gyakran használnak, én is nagyon gyakran megemlítem, 6 éves kor alatt légzőgörcsöt okozhat. Persze nem mindenkinél, de azért ezt a kockázatot senki sem szeretné felvállalni, viszont van helyette más, egy jó kis fodormenta, amit használhatnak a kisgyerekek is a nyálkodásra, köptetésre. Úgyhogy igen, még protokoll szerint azt mondom, hogy a 3 hónaposnál fiatalabb csecsemőknél nem használunk illóolajat, de azért ezt a szabályt is árnyalhatja az a tény, hogyha a kismama egész várandósága idején használta az illóolajat, nyilván akkor a csecsemő szervezete is találkozott már az illóolaj molekulákkal, de azért általánosságban azt kell mondanunk, hogy a 3 hónaposnál fiatalabb csecsemőknek illóolajat nem használunk.
1: Meg az a 3 hónap az úgy elterik, mint a pinty, aztán meg már lehet. Nem?
2: Így van, igazából. Persze, így van. Meg azt is lehet mondani, hogy a szomszéd szobában lehet, ha nagyobb tesó van, ugye a betegségeket hozzák, viszik az óvodából. Tehát azért mindig az élethelyzetre kell meghatározni az illóolaj használatot is, ugye, meg erről, a családra.
1: Hogy itt élethelyzetek vannak, hámsérülések, fülgyulladás, láb és köröm, a szemgyulladás, izomfájdalom, nehéz láb, tehát szinte nincs olyan, amire ne gyomorrontása például. Na, ha már itt vagyunk, gyomorrontás, nyáron az ember kicsikét túleszi magát, akkor mi az, ami segít? A borsmenta itt, és a borsmenta van írva.
2: Igen, a borsmenta.
1: Ez egy csoda növény akkor, nem?
2: De azért az nagyon fontos említeni, hogy az illóolajokat belsőleg nem szabad használni. Uh-huh. Na de akkor hogyan fogjuk egy gyomorrontást orvosolni vele? De hát az a helyzet, hogy az aromaterápia körébe tartoznak az aromavizek vagy hidrolátumok is, amelyek az illóolaj lepárlásnak a melléktermékei. Aha. Mert az illóolaj úgy készül, hogy egy nagy mennyiségű vízgőz nyomul át a gyógynövényen, ami aztán egy hűtőberendezésen keresztül lecsapódik, és magával vitte az illékony komponenseket is, de a víz is ott van, amiben azért ott is megjelenik nagyon kis százalékban az illóolaj, és a vízoldékony komponensei a gyógynövénynek, és ez az aromavíz. És ezt az aromavizet viszont már lehet belsőleg
1: lehet fogyasztani,
2: és például a borsmenta aromavíz, az nagyon jó hatással van az emésztésre, és az ideges eredetű gyomorpanaszokra, meg a levendula aromavíz az nagyon-nagyon bevált.
1: És az aromavízben is akkor felsejlenek ezek, amiért ez van egy citrus, egy borsmenta íz, az ott van benne, tehát nem vízízű dolog ez teljesen,
2: abszolút,
1: nem?
2: Abszolút, igen, ez nagyon gyógynövényes ízű, tehát akár kicsit kesernyés is, tehát aki ezeket az ízeket, illatokat nem annyira ismeri, akkor lehet, hogy szokatlan lesz először számára.
1: És ilyenekhez is hozzájutott az egyszeri hallgató, hogyha kedve van? Tehát ilyen aromavizek is kaphatók például?
2: Így van. Ahol illóolajat lehet vásárolni, ott többnyire megtalálhatóak az aromavizek is. Na.
1: Ha már elneveztünk téged illóolajkutatónak, akkor azt hogy képzeljük, hogy éppen nem riportot adsz, vagy nem járod az üzleteket, akkor éppen van egy kis műhelyed, egy csoda barlangod, ahol éppen zajlik. Most éppen fejlesztesz-e valamit, dolgozol-e valamit, ami nem titok?
2: Igen, most ami nagyon már 2 éve munkálkodok rajta, egy ilyen lélekparfüm termékcsalád, és megmondom őszintén, hogy maga az illóolaj kompozíció az már elkészült, de egyszerűen nem találom a megfelelő megjelenési formát, úgyhogy most ebben akadtam el, mert a termékfejlesztésnek szerves része az, hogy hogyan fog megjelenni a polcon, és ebben azért én annyira nem vagyok ügyes. Vannak segítségeim, de még nem éreztem azt, hogy így elkaptuk volna a fonalat.
1: Ez olyan, mint egy borász. Rengeteg borásszal beszélgettem, nagyon fontos a címke. Teszem azt hozzá, jön egy parti, elmész egy szupermarketben, megnéz, nyilván a címke alapján kezdesz először, de ugyanez. Tehát akkor a lényeg elkészült, tehát ott van benne a csodaszer, a lélekparfüm, már csak akkor a... És akkor vannak variációk? Tehát van egy pár variáció már a polcon, a fejeden. Hát ez egy, lehet mondani, ez egy külön szakma, nem? De ennek te is birtokában vagy, hiszen ez egy ilyen, hát egy picit ilyen illó olajipar, hagyjuk az ipart, egy ilyen, hát ilyen illó polihisztor, vagy nem, mindenhez érteni kell. No, nem folytatjuk a Takástó Dianával, zenélünk, aztán beszélgetünk még arról, hogy mire is jók ezek a remek illóolajok így nyár folyamán.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést dr. Takács Tóth Dianával, vegyész, Ilolai kutatóval. Az előbb elkezdtük ezt a kutatás témát, csak aztán elmentünk ott a csomagolás felé. Tehát az Ilolai kutató, tehát, hogy igazából most éppen akkor mind dolgozol, ugye van ez a lélekparfüm, és mi van még a te csoda műhelyedben?
2: Igazából ez a termékfejlesztés kategória, amit most így említettél, a lélekparfüm, amin dolgozok, viszont az Ilolai kutató az a gyógynövényekkel, illóolajokkal és az illóolajnak a hatásával foglalkozik. Néhány évvel ezelőtt a gyógynövény ismerő és felhasználó szakot végeztem el a Matén, és annyira beleszerettem ebbe a... De alapjában véve én kutató vagyok. Uh-huh. Tehát én vegyészként is elvégeztem a Szegedi Tudományegyetemen, PhD-t szereztem gyógyszerészi kémiából, és szóval nekem megvan ez a tudományos igényességem, én szeretem a laboratóriumokat, és akkor végül is, ahogy belecsöppentem ebbe a gyógynövényes világba, akkor hát ott ragadtam a Matén, és végül is itt kialakítottunk egy parcellát a soroksári tangazdaságba, ahol a 900 zsája faj közül 20-at kiválasztottunk.
1: 900 zsája?
2: Igen.
1: Megy van a kertemben.
2: Igen, valószínűleg az orvosi zsája. Igen. Igen, és 20 félét kiválasztottunk, és ezeknek a beltartalmi értékét vizsgáljuk különböző módszerekkel az egyetem kötelékében. Úgyhogy a kutatási területem az ez.
1: Tehát akkor nagyon messze vagyunk egy ilyen sárkány fűáros habitustól, ugye, aki a Süsűbe volt, ugye. Nem, tehát itt a tudományosság ott van érezhető minden szavadból. Igazából ott van, mert ezt csak így lehet komolyan csinálni. Azt jelenti, hogy elvégezted a gyógynövény felismerő ilyet. De azt jelenti, hogyha teszem azt, jársz kell a természetben, akkor nagyon sok növényről tudnál mesélni, nem? Hogy az mi, ugye?
2: Igen. Hát ez a kép teljességéhez fontos. Ugyanakkor, tehát most mondtad azt, hogy nem egy sárkányfűárus, de biztos, hogy előző életemben az voltam, vagy valami ilyesmi, de az a helyzet, hogy nagyjából 100 éve vizsgálják az illóolajokat laboratóriumban. Se idő nem volt még, se pénz, hogy az föld összes növényének minden illóolaj tartalmát és hatását megvizsgálják, és ezért egy csomó olyan illóolaj van, amiről még nem tudunk, a kutatási anyagokból, a kutatási ismereteink nincsenek, viszont csak 2-3 ezer éve használják őket. Úgyhogy ezt a két dolgot próbálom így összegyúrni, és ennek az ismeretanyagát adom tovább.
1: Lehet, hogy lesz olyan illóolaj, mint kvázi te fogsz felfedezni? Mert nem tudtad, hogy ez eddig az alma magból senki nem sajtolt ki semmit, de majd jössz te, aztán valamit most mondtam egy hülye példát.
2: De akár, tehát tényleg ezek így történnek. Hát minden nagy felfedezés egyébként szinte mindegyik a véletlenből alakult.
1: Uh-huh. Na valamit mutass, hogyha itt van már egy a végére, hogy valamit meg lehet-e szagolni, kilépünk a mikrofon bűvköréből, vagy hogy kézbe veszel egyet, nagyon helyes.
2: Igen.
1: Ugye itt maga a csomagás is a te ötleted minden, tehát ezen rajta van végig a szemed, a lelked, a minden, ami kinézett.
2: Igen, az nagyon fontos volt, hogy a külcsín pontosan tükrözze azt, amit a belbecs mutat, úgyhogy igen, ez egy fehér.

0: magad ötlete, találmánya.
1: Igen, ez
0: minden a természetességhez, ez vissza. A belbe csak külcsin a minden.
1: Minden.
0: De ez így nagyon jó, és ez tényleg, és ez most akár hisztek, akár nem kezdes hallgatok, ez nem csak egy ilyen PR duma, ez tényleg így van. Már megtapasztaltuk ugye már korábban, és most is a vegyészség, ugye a szakmai tartalmat, a szakmaiságot fémezés, hát ugye, mivel hölgyből vagy, van szép érzéket, ezek nagyon jól néznek ki, meg hát a bambusztető, amit én annak néztem. Na, hát megnézem, leteltünk karácsonykor, találkozunk?
1: Találkozunk.
0: Legyen egy, és akkor...
1: Következő randi.
0: Jó, oké, karácsony, akkor azt kibírjuk valahogy, ez, hát már csak 100-valahány nap, és itt van karácsony, és akkor újra találkozhattok, kedves hallgatók, hogy hallgathatjátok, Dr. Takács Tóth Dianát, aki vegyész és illóolaj kutató. Én azt mondom, hogy nézzetek fel az oldalára, diadeur.hu, diadeur.hu, diadeur, úgy írják, mert most minden, ugye most a teljesség igénye nélkül tudtunk csak beszélgetni, de bele-bele kaptunk mindenbe, de szerintem aki fogékony erre, az rá tud keresni, és meg tud tudni mindent, amit szeretnek. Köszönöm szépen, hogy befáradt, és visszaengedünk a műhelyedbe, meg a soroksári csodakertbe. Köszönöm.
1: Köszönöm én is a szuper kérdéseket.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene.
0: Manna Morzsa.
2: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb direkt napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Változékonyabbra fordul az idő. Rendőrségi eljárás indult a lengyel buszsofőr ellen. Több cég is hozzájárul a Dunavíz szintjének emeléséhez Paksnál. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezető ellen, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Két varsói és több dél-lengyelországi kórház is felkészült az M3-as autópályán történt buszbalesetek sérültjeinek fogadására. A lengyel légimentőszolgálat pedig készenlétben áll, hogyha lehetőség nyílik rá, hazaszállítsa őket. Ezt a Kárpátaljai Vajdaság vezetője közölte, ahová a lengyel utasok hazafelé tartottak bosznia-hercegovinai zarándoklatukról. Épül a fenéküszöb Paksnál a Dunavíz szintjének emeléséért. Az építkezéshez több cég, például a Strabag és a KZRT is ingyen technológiával, szállítással, valamint alapanyaggal járult hozzá. A kormányfő közösségi oldalán arról írt, hogy a volt miniszterelnök édesapja Orbán Győző is nagy mennyiségű követ ajánlott fel a beruházáshoz. Magyar Péter Facebook oldalán úgy fogalmazott, idézem, a kő nem lesz az új búcsú cédula. Továbbra is folyik az átvilágítás a megújuló közmédiában, közölte a Duna Média szolgáltató non-profit ZRT. Mint írták, a teljes körű audit a gazdasági és jogi kérdések mellett a korábbi propagandagépezet működtetésében és kiszolgálásában aktívan szerepet vállalókra is kiterjed. A belső ellenőrzések eredményeként folyamatosan mentenek fel dolgozókat, munkaviszonyukról a vizsgálat lezárása után döntenek. Közölték azt is, hogy a hírszolgáltatás megújítása is folyamatban van a közmédia minden platformján. Miközben az aszály miatt alig jelennek meg a csípőszúnyogok, elszaporodtak a tigris szúnyogok a lakóövezetekben, ahol rendszeresen locsolnak. Emiatt a katasztrófavédelem célzottan platós járműre rögzített permetező berendezésekkel végzi a szúnyogírtást napnyugta után. Változékonyra fordul az idő, mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet és eső, zápor, zivatar kialakulhat. Általában 32-37 fok várható, de északon csak 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Este 18-27 fok lesz. Holnap ismét sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a nagy meleg.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM. délután. Nagy üdv mindenkinek, hello a mikrofonnál, már István Dániel, már is indul a Manna délután, ma is egészen délután 5-ig rádiózhatunk együtt. Rögtön beindítjuk az óra sztárjaival, a délután jön Sophie Alice Baxter három sláger, aztán majd hozom Charlie Puthot is, aki egyébként koncertet adott az idei esztendőben. Igen, nagy sikerrel nálunk. Aztán jön a csillagvizsgálat, az most úgyis aktuális, hiszen augusztus a csillaghullás időszaka, majd mindjárt az előadók is ezzel kapcsolatban nyilvánulnak meg. Hozom Simply Red, Muse vagy a Skillet ide passzoló slágerét is az újdonságos órában, majd akkor is mostabban csomagolva például Charlie XCX vagy Shakira újdonsága is érkezik. De egyelőre Saullal indulunk, jó szórakozást!
1: Élet, öröm, zene! Ez a Manna!

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékel. Már az én kezemben az SMS fal, úgyhogy ha valaki ír, akkor nálam landol az üzenet, várom a közlekedési információkat ma is. 077-7098-at Viber is be van kötve, úgyhogy ide is jöhetnek az üzenetek. Na de jöjjenek az óra sztárjai. Már is Sophie Alice Baxter 3 slágere érkezik, és mindjárt jön majd például a Catch You. Hát őt egyébként elég régóta ismerjük, nagyjából az ezredfordulón a Spiral-féle Groove Jet-tel ismertük meg a nevét. Egyébként Janet Ellis színésznő és Robin Baxter filmrendező lánya, úgyhogy már a gyerekkora is a sztárvilágban való pezsgéssel telt. Szülei elváltak, amikor Sophie még csak 4 volt, 3 lánytestvére és 2 fiú tesója van, úgyhogy elég nagy a család. Gyakran beszélt arról, hogy nagyon fontos számára a családja, és gyakran elhívja a testvéreit, hogy dolgozzanak vele. Az öcse Jackson Ellis Leach jelenleg is a dobosa. Tanulmányait egyébként a Twickenhami St. Stephen's általános iskolában kezdte meg, később pedig a Godolphin and Leighton Meyerben tanult tovább, és már 13 évesen fellépett egy operatársulattal, már ő a szervezet egyik fő támogatója. 2004. április 23-án adott életet első gyerekének, a kisfiú a Sonny nevet kapta, férje Richard Jones, a The Feeling nevű együttes basszusgitárosa. Esküvőjüket 2005. január 25-én tartották Olaszországban. Korábban a menedzserével Matt Boyd-dal járt 6 évig. Sophie és Richard második gyermeke Kit Valentine 2009. február 7-én született meg, és a páros 2011. októberében jelentette be, hogy harmadik gyermeküket várják. A kisfiú a Ray Halliday nevet kapta, és 2012. április 25-én született Londonban. Úgyhogy Sophie Alice Baxter követte a családi hagyományokat, ő is elég nagy családot alapított. Egyelőre 3 gyerek van, ugye ők 5-en voltak. Zenei karrierét 97-ben kezdte meg a The Audience nevű együttesben. Ő volt a zenekar frontembere, amíg az együttes tagja volt, a Melody Maker olvasói megválasztották a legszexisebb énekesnőnek. A The Audience talán legismertebb dala az a Pessimist Is Never Disappointed volt, az együttes végül 98 decemberében oszlott fel. A feloszlása után egy évig nem volt jelen a zenei életben, 2000-ben viszont, ahogy mondtam már, közreműködött DJ Spiller Groove Jet című számában. A Groove Jet első lett az Egyesült Királyság slágerlistáján, legyőzve a korábbi Spice Girl Victoria Beckhamet. Ettől kezdve komoly riválisok lettek, a Groove Jet számos díjat besöpört, Number One Bob dal volt a Pop Top 20-ban, aztán a Rádió 1 és a Melody Maker az év dalává választotta a külföldi Rádió 1-ről beszélek. 2001-ben jelent meg Alice Baxter debütáló albuma Read My Lips, második helyezést ért el a UK Charts-on, és az albumról 4 kislemez is bekerült a Top 20-as listára. A Take Me Home című serdal feldolgozásával a második helyet szerezte meg, ahogyan a Murder on a Dance Floor-ral is, mely Alice Baxter legnagyobb sikere lett. 23 hetet töltött a slágerlistán, tehát számtalan dala volt, mégis számtalan albuma, még 2003 és 6 között is aktív volt. Egyébként ezt kevesen tudják róla, hogy DJ-ként is szerepel, úgyhogy úgy is lehet tőle például fellépést kérni. 3 dallal próbálom összefoglalni az ő karrierjét, nehéz, de azért megpróbálom. Freedom of the Night, aztán a Today, The Sun's on Us és a Catch You érkezik hamarosan Sophie Alice Baxter 3-asában, itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Marad a nyár, abszolút, csak egy picit mérséklődik a nagy meleg, legalábbis néhány napig mindenképp. Még ma úgy tulajdonképpen a hét egyik legmelegebb napja van, jó füllett az idő, csapadékra is számolni kell a holnapi napon is, aztán szerdára majd kiderül az ég, és holnap egyébként már csak egy ilyen 25 fokos lesz a maximum, úgyhogy egy picit felélegezhetünk, de a hétvégre megint visszatér majd a 30 fok feletti maximum, úgyhogy ott lehet majd szabad terült szervezni. Egyébként az államalapítás ünnepére is, ugye hosszú hétvégénk lesz, mindenhova kalkulálni kell a csapadékot, ugye valaki majd oda készül, akkor mindenképp az esernyőt, esőkabátot kalkulálja, tegye be. Közben egyébként az óra sztárjaival muzsikálunk, már is a fókuszban Charlie Puth. Charles Otto Charlie Puth Jr. néven látta meg a napvilágot még 1991. december 2-án Ramsonban. Ő amerikai énekes és dalszerző, édesapja német, édesanyja zsidó. Két testvére van, egy bátyja, Steven, és egy nővére, Michaela. 2010-ben szerezte meg az érettségét, mégpedig a Ramson Fairhaven Regional High Schoolban. Ezt követően zenét tanult a Berklee College of Music nevű iskolában, ahol 2013-ban végzett. 2009. szeptemberében csatlakozott a YouTube-hoz, és elkezdte megosztani a saját akusztikus zenéit. A fiatal géniuszra majd 2015-ben figyelt fel a zeneipar, mikor kiderült, hogy a rap szöveg kivételével Charlie jegyzi Wiz Khalifa Paul Walkerre emlékező dalát, a See You Again-t, amit egyébként már mindjárt leforgatunk nektek. Az ominózus felvétel meg sem állt a toplisták csúcsáig. A nagy siker után pedig 2016. január 29-én Puth debütáló nagy lemeze is megérkezett, Nine Track Mind címmel, rajta az eddigi slágerekkel, úgy a See You Again-nel, a Marvin Gaye, Meghan Trainorral, a One Call Away-jel, és egy különleges duettel, melyet Charlie Selena Gomez-zel énekel. A közös dalt a két előadó We Don't Talk Anymore-nak keresztelte. 2011. októberében Charlie szerződést kötött Ellen DeGeneres-szel is, ezek után több műsorban is szerepelt, ilyen például az Ellen DeGeneres Show, ugye külföldön egy óriási nagy sztár, napi műsora van, ilyen humorista műsorvezető, tényleg a zárklasszó sztárok közé tartozik. Ezt követően szerződött le az Atlantic Records-szal. Ezután számos dala jelent meg. 2015. februárjában kiadta a debütáló kislemezét, ami a Marvin Gaye címet kapta, ezt Meghan Trainorral énekelte fel, ezután Wiz Khalifával dolgozott együtt, ami a Furious 7 című film egyik betét dala lett. Nem sokkal ezután együtt dolgozott Lil Wayne-nel, mégpedig a Slow Motion című dalom. 2015. májusában adta ki a debütáló EP-jét, majd egy évvel később bejelentette, hogy új albumával a Nine Track Mind Tour-ra megy. Legújabb albumáról a One Call Away című száma Amerikában a 12., Angliában a 26. és Ausztráliában a 4. helyet foglalt el a slágerlistákon. Februárban 513.700 darabot adtak el. Ebben az évben szerződött Deutsche Music lemezkiadóhoz. Selena Gomez-zel is megjelent a We Don't Talk Anymore című dal, ami 2016-ban a toplisták elején állt. 2017. áprilisában megjelent egy újabb kis lemez, az Attention, ami a videó megosztón bőven meghaladta az 540 milliót, az Attention pedig a 2018-ban megjelent második albumán, a Voice Notes-on hallható. Hát a díjai között van csomó Billboard Music Awards, Nickelodeon Kids Choice Awards, Hollywood Music and Media Awards. Tényleg egy igazi nagy ágyúról beszélünk. Már is ő érkezik három dallal. You know the way I am, aztán itt lesz a Beat Yourself Up, és aztán a végére nagy sláger, az első nagy sikerek egyike, az Attention. Charlie Puth a főszerepben, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: hosszú hétvégénk lesz itt a 98.6 Manna FM-en is, de akkor is szólnak majd az életöröm zenék, úgyhogy szépen behasítottunk a héttel, tulajdonképpen olyan, mint a más szerda lenne, pedig egyébként hétfő van. Holnap kell még dolgozni, aztán szerdán, ugye csütörtök a munkaszüneti nap, úgy nagyon nem lesz nyitva semmi augusztus 20-án, 24-ét pedig már nagyon sokan ledolgozták, úgyhogy 4 napos lesz a hosszú hétvége. Van mit várni, hogy ez egyébként mivel jár a fővárosban és környékén, akár a közlekedés szempontjából, azt mindjárt elmondom, aztán jön majd Flea Ridings és a Lost Without You.
1: Rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
0: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Az államalapítás ünnepén a Margit-szigeti rózsakertben hazai és külföldi alkotók nagyméretű részben interaktív installációiból nyílik nemzetközi fényművészeti kiállítás. 20 órától hajnali egyik tart majd nyitva a fénypark. A rendezvény az augusztus 20-i ünnepség sorozat része. Néhány órára szabadtéri kiállítótérré változik át a Margit-szigeti rózsakert, ahol különleges fénypark épül. Ám ne díszkivilágításra gondoljunk, mert ami megvalósul, az jóval több lesz annál. A kortárs fényművészeti projektek, installációk és fényszobrok mindegyike más-más koncepció alapján jött létre. A kiállításra kerülő fényművészeti alkotások között vannak, melyek a látványosságukkal vesznek le a lábunkról, míg más művek interaktív jelenlétre ösztönzik majd a szemlélőt. De a kiállított művek nem csak látványosak, hanem könnyen befogadhatók, játékosak is, így az egész család számára izgalmas lehet. Aki pedig már az ünnep előtt ráhangolódna erre a vinágra, annak ehhez Inotta kínál különleges programot, hiszen a hőerőmű egészen augusztus 24-ig ismét megnyitja kapuit a nagy közönség előtt. A több mint 70 éves ipari létesítmény 2023 óta adott otthont a nyári fényművészeti kiállításnak. Az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódva idén is számos helyszínen lesznek programok Budapesten, egyébként már vannak is augusztus 15-től. Átadják a gyalogosoknak a Széchenyi Láncidat, ezért ebben az időszakban az autóbuszok módosított útvonalon közlekednek, írja a Világ Budapest. Korlátozásra kell számítani továbbá a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon is. A lezárások, valamint a várható nagyszámú érdek miatt a budapesti közlekedési központ a belvárosban elsősorban a metrók igénybevételét javasolja. A BKK azt kéri az utasoktól, hogy kísérjék figyelemmel a tűzijátékhoz kapcsolódó változásokról szóló tájékoztatásokat és utazásokat a Budapest Go alkalmazással tervezzék meg. Augusztus 20-án, illetve az azt megelőző, majd követő napokban több helyszínen számos program vár minket a fővárosban. A programokról részletesen az augusztus20.hu oldalon lehet tájékozódni. Az azon a napon megrendezett programokra és a tűzijátékra érkező látogatók érdekében a késő délutáni és az esti időszakban, valamint a tűzijátékot követően sűrűben közlekednek a belvárost elérő kötött pályasjáratok és a főbb autóbuszok. Ezekhez csatlakozva számos külvárosi vonalon is többször indulnak a BKK járatai a programokon résztvevők hazajutását segítve. Az éjszakában nyúló Kossuth Lajos téri, Műegyetem rakparti és Margit-szigeti rendezvények miatt 20-án az M2-es, az M3-as és az M4-es metróval éjjel tovább, körülbelül hajnali 2:30-ig lehet utazni. A nagykörúti 6-os villamos egész éjjel sűrűbben közlekedik, a Margit-szigeti 26-os autóbusz körülbelül hajnali 2-ig jár, valamint a belvárost érintő éjszakai járatok közlekedését is a várható forgalomhoz igazítják. A Budai Bárban található Mesterségek ünnepe rendezvény az M2-es metró majd a Széll Kálmán térről sűrűben induló 16 autóbusz igénybevételével közelíthető meg. A Budai Bár területe augusztus 20-án a Batthyány térről induló nagyobb kapacitású 216-os autóbusszal is elérhető, a további rendezvénynapokon pedig a Clark Ádám tér, a Dísztér között közlekednek sűrűben az autóbuszok, segítve többek között a Magyar Ízek utcája rendezvényen résztvevők közlekedését is.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

szerintjük abszurd viszonya. Beleles nem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen

Itt a 98.6 Manna FM életörömzenéke. Rövid a munkahét, 3 napot kell csak dolgozni. A hosszú hétvégén több mindenre juthat idő, például akár egy jót piknikezni, vagy megnézni a naplementét valamelyik parkból, egy pokrocra heveredve, aztán tovább maradni, és kémlelni az eget, hátra jönnek a hulló csillagok, hogy lehessen kívánni valamit. Na hát ezt azért mondtam, mert a csillagok kapcsán muzsikálunk majd, 6 dal érkezik. Itt lesz a Stars, aztán egy újabb Stars, a Starlight, a Stargazing, a Lost Stars és a Rewrite the Stars. A szakavatottak már sejtik is, hogy biztos éterbe kerül majd a Skillet vagy a Simply Red slágere, de egyelőre Steven Tylerrel indul.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
4: Jubileumi Sólet Fesztivál augusztus 30-án a Városháza Parkban. Sztárokkal, sóletekkel, újra itt a Nagy Gasztrofesztivál. Augusztus 30-a, Városháza Park, Sólet Fesztivál.
2: Reklám hangzott el.
5: Fokozódik a hőség. Magyarokat is kimenekítettek a horvátországi erdőtűz miatt. A Fidesz nem megy el, a Mi Hazánk energiajogászt küld Paksra. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Újabb erdőtűz pusztít Dél-Horvátországban Split közelében. 36 ember megsérült, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak. Több városban befogadó központokat nyitottak. A környéken tartózkodó magyarok közül eddig 58 embert kellett kimenekíteni. Sportcsarnokban és más helyszínen helyezték el őket, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Jelezte, folyamatosan veszik fel a kapcsolatot, a konzuli segítséget kért magyarokkal. Úgy tudni, 2 család, 7 ember gyalog menekült, az autójuk a tűzbe veszett. Egy tengerparti fenyőerdő gyulladt meg, a lángok egy Omishoz tartozó kisebb település lakóépületeire is átterjedtek. Éjjel több száz helyi lakost és turistát mentettek ki. Az oltást a szél és a hőség nehezíti. Brágy-szigetén és Rijeka közelében is erdőtüzekkel küzdenek a tűzoltók, de a Balkánon több országban is hasonló a helyzet. Ukrajnában halálos áldozatai is vannak az északai orosz légitámadásoknak. 2 településen 3 vesztették életüket, és több mint 20-an megsebesültek, miután lakóházakat ért találat az ország keleti részén. Az ukrán drónok főként a leningrádi régióban okoztak károkat. Usztyiluga kikötőjében tűz ütött ki, Szentpétervár pulkovói repülőterének forgalmát korlátozták, és a legnagyobb orosz webáruház újabb raktára rongálódott meg, a Tveri régióban. Ismét megsértette Lettország légterét egy drón, a pilóta nélküli eszközt lelőtték. Az incidenshez az országban állomásozó NATO vadászgépeket riasztották. Júniusban már történt egy hasonló eset, és a többi Oroszországgal határos balti államban is megszaporodtak az ilyen jellegű behatolások. Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit holnap reggel 10 órára Magyar Péter kormányfő, hogy a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztassa őket. A Fidesz azt közölte, hogy nem vesz részt a megbeszélésen, mert mint fogalmaztak, Paks nem kampányszínpad, tájékoztatni pedig az országgyűlést kell. A Mi Hazánk mozgalom a miniszterelnök meghívására reagálva azt közölte, politikusok helyett szakembereknek kell konzultálni az ügyben, ezért Torockai László pártelnök helyett Tóth Máté energiajogász, az ellenzéki párt energiaügyi főtanácsadója fogja képviselni őket a találkozón. átvilágítják a Nemzeti Színházat. A kultúráért is felelős miniszter közölte, hogy a folyamatról tájékoztatták az intézmény igazgatóját. Tar Zoltán hozzátette, Vigyánszky Attila jelezte, hogy megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, kész az együttműködésre. A vizsgálat eredményéről később tájékoztatnak. Országszerte süt a nap, legfeljebb keleten lehet kevés felhő az égen. Az Alföld északi részén időnként megélénkül a szél. Napközben 30-33, késő este 15-23 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei-tó 21 fokos.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
8: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
9: És akkor indítom az újabb órát a mikrofonnál, István Dániel, az eget kémleljük. Az egyébként nagyon menő, hogy augusztusban, főleg, hogyha a felhők engedik a tisztaságot, még akár elkaphatunk egy-két hullócsillagot is, akkor pedig lehet kívánni. Hát, ha összejön a dolog. A sztárok is mindjárt a csillagokról muzsikálnak, a Skinhead, Simply Red, a Muse felvétele érkezik, de itt lesz majd Adam Levine ezúttal szólóban, nem a Maroon 5-val, és hozom majd Miles Smith eddigi legnagyobb slágerét, a Stargazinget is. Induljunk el, az a biztos, most szólóban érkezik Steven Tyler, az ő dala az It Feels So Good.
6: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életörömzenékkel. Jó munkát, ha egyáltalán abból jut, nagyon sokan gondolom így megoldva a hosszú hétvégét, még rádobva három szabad nappal, akár egy teljes hetet megkaphatnak, de ha úgy vagyunk, mint én, akkor legalább együtt dolgozunk, és a legjobb zenékkel tesszük ezt. Közben a 0677-1986-os SMS és Viber szám abszolút üzemben van, várom a közlekedési információkat, hogyha valaki hamarabb elszabadult a munkából, vagy az a munkája, hogy A-ból B-be hord dolgokat, akkor sok mindent lát, biztos mindenki hálás lesz a közlekedési információkért a többiek közül. Már és a Skillet érkezik, a Simple Red formáció és a Muse, csillagozunk egyébként ebben az órában, csillagokat figyelünk, hát nyilvánvalóan most a fülünkkel, de egyébként szabad szemmel, hogyha valaki ráhúz egy picit a naplementére, akkor egy plédre kifeküdve akár még láthat is bullacsillagokat, hiszen augusztusban van ennek a jelenségnek abszolút ideje itt Magyarországon. Hát a Skillet nyitja meg a csillagos sort, jön tőlük a Stars, tulajdonképpen a csapatban az állandóságot az alapítottak John Cooper jelenti, felesége Corey a zenekar basszerosa, billentyűse, és második számú énekese, a házaspár mellett pedig még Jen Ledger dobos és Seth Morrison gitáros erősíti a zenekart. Nemrégiben a sikereikét legkeményebben dolgozó együttesek közé sorolta be őket egyébként a songkick.com odaadó rajongói közösségük, a Panheadek néven szerveződött meg, és hozott létre egyedi szubkultúrát. Már is a nagy slágerük érkezik, a Skillet tehát és a Stars, aztán majd egy újabb Stars, az már a Simple Red dala lesz, talán ez nagyobbat ment annak idején a slágerlistákon. A Simple Red már bőven sztár volt, mire ez a bizonyos dal bekerült a toplisták élére. Ugye Mick Hucknell becenevéből származik a csapat neve, akit jellegzetes vörös haja miatt hívott mindenki Rednek. Mick Hucknell egyébként többször bejelentette, hogy kiválik a Simple Redből, de valahogy mégis mindig összehozta őket a sors, és néhány éve Magyarországon is koncerteztek, többször jártak egyébként már nálunk. A frontember több üzleti vállalkozásban is érdekelt, alapítója és társtulajdonosa egy rendkívül sikeres reggae labelnek, a Blood and Fire-nek, egy építészeti cégnek, amely főleg köztereket és középületeket tervez és épít, valamint Johnny Depp, John Malkovich és Sean mellett a Párizsban üzemelő Manray étteremben is tulajdonos. Ideje nagy részében egyébként Szicíliában él, ahol saját borát is forgalmazza. Ő valószínűleg megfogadta édesanyja jó tanácsát, amikor odálltott zenész lesz, hogy jó van fiam, bolckodjál nyugodtan, de azért állj több lábon. Hát ő aztán egyébként tényleg több lábon áll. Aktívan politizál, óriási foci rajongó, a Manchester United fanja, és 2012. április 14-én a Rock and Roll hírességek csarnokának tagjává is választották, nem csak őt, hanem magát a formációt is. És aztán majd a picit alterosabb stílust játszó Muse érkezik majd, hát így búcsúztatva a Szigetet elmondható, hogy ők is többször jártak nálunk a Sziget Fesztiválon, elég komoly rajongó bázisuk van itt Magyarországon. Az ő daluk majd a Star Night lesz. Egyébként 94 óta léteznek, rock együttesnek vallják magukat, de szerintem annak is inkább az alternatív vonalát képviselik, és az első nagy sikereiket 99-ben érték el, akkor jött az első album, aztán szinte évente jelentettek meg új albumot nagy-nagy sikereket hozva. Számos díjat is nyertek, köztük 2 Grammy díjat, 2 Brit Awards-ot, 5 Music, Európa Music Awards-ot, és 8 NME Awards is szerepel a tarsolyukban, sőt, 2012-ben még megkapták az Ivor Novello díjat is. No hát ennyit róluk, ha zenéjük úgyis többet ad majd nekünk, már is jön a Skillet, a Simple Red és a Muse, és aztán a következő körben majd újból maradunk a csillagoknál. Itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Augusztus 20-a lesz csütörtökön, oda azt lehet kalkulálni, hogy nagyjából a hagyományos értelmebet üzletek zárva lesznek, de azért érdemes kímlenni egyébként az internetet, hiszen éjjel-nappali boltok abszolút nyitva vannak, bizonyos üzletláncok azért egy-két üzletet nyitva adnak, hogy mindenki be tudja szerezni az ünnepnapon is a kellékeket, és aztán tulajdonképpen péntektől már minden visszáll a régi kerékvágásba. Csak ugye nagyon sokan ledolgozták augusztus 21-ét, két hete, úgyhogy ezt meg is kapják majd szabadságban, így lesz egy jó kis négy napos hosszú hétvége, ami nem biztos, hogy zavartalan lesz időjárás szempontjából, hiszen esőt írnak most egyébként ilyen 50%-os eséllyel, ami ugye ránk is fér, mint látjuk a híradóból, de azért nem lesz ez az egész nap áztatás, tehát szerintem majd jönnek-mennek az áporok, zivatarok. No, hát ennyit augusztus 20-áról, majd úgyis értekezünk ezzel kapcsolatban is bővebben, de hát most a főszerepben a csillagok, ez az óra tematikája, már is érkezik a Stargazing, a Lost Stars és a Rewrite the Stars. Az első dalt egyébként az igazán fiatal Miles Smithnek köszönhetjük, aki alig múlt még el 25, de már is az egész világ ismeri. Lutonból érkezik hozzánk. Hát volt ideje, hogy gyakoroljon, mert azt olvastam róla, hogy már 9 éves kora óta gitározik, és a zeneszerző mesterség szenvedélyes tanulója. A kísérő dalszövegeivel és fülbemászó melódiáival pedig már 90 millió streamet generált világszerte, és masszív követőbázis gyűjtött magának. Egyébként egy-két érdekességet is olvastam róla. Saját bevallása szerint élet egyik legfurcsább pillanata az az volt, amikor otthon problémái adottak a wifi-vel, és fel kellett hívni az internetes szolgáltatóját, és miközben várakozott, ugye elég hosszan szoktak minket várakoztatni, akkor az ő egyik dala volt a várakozó zene. Itt azért egy elég skizofrén feelingben volt. Pont az a Stargazing szólt a várakozás alatt, amit mindjárt hozok tőle. Aztán majd Adam Levine érkezik, és egy dal, ami egyébként filmbetétdel volt, ez lesz a Lost Stars, 2015-ből érkezik hozzánk, akkor mutatták be a mozikba a Szerelemre hangszerelve című filmet, és ennek volt a betétdala, ez a bizonyos muzsika. Hát tulajdonképpen a film egy tök vidám sztori, Keira Knightley körbeénekli New Yorkot a filmben, Mark Ruffalo ehhez rohamos lecsúszását megszakító producerként csatlakozik, Adam Levine pedig változékony arcszőrzetű hipster szindrómás rockstárként asszisztál. Egyébként az amerikai horror sztoriban is, ha egy nyúlfartnyi szerep kedvéért, de azért megmutatta magát Adam Levine, mint filmsztár. És aztán majd James Arthur érkezik hozzánk, aki ugye X-faktor tehetségkutató győztes. Hát nem nagyon akart egyébként elindulni ebben a bizonyos tehetségkutatóban, a barátai bíztatták leginkább arra, hogy menjen el az X-faktor válogatójára. Rengeteget gondolkozott azon, míg aztán arra a következtetésre jutott, hogy mi veszíteni valója lenne, megpróbálja. A döntés meghozatalát követően édesanyjához fordult, hogy pénzt kérjen tőle vonatra, így hát egészen pontosan 2012. június 18-án ment el az erőválogatóra, és ott Alicia Keys Falling című dalával lehengerelte a zsűri. Tehát innentől fogva viszonylag akadálymentes volt a döntőbe jutás, és ott is egyébként ledózerolt mindenkit fantasztikus hangjával, úgyhogy a finalisták közül végül is ő vitte el a nyereményt. Ráfért egyébként, mert meglehetősen hányatott sorsú gyerek volt, nagyon sokat nélkülöztek, amikor kisrác volt. Mindjárt érkezik a Rewrite the Stars, de egyelőre Miles Smith és a Stargazing, és aztán majd Adam Levine és a Lost Stars. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands.
1: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke, mindjárt megállás nélkül ráadásul. Ugye a mai munkanap lassan véget ér, még holnap kell dolgozni, meg szerdán, és aztán jön a 4 napos hosszú étvége. A fővárosban is környékén számtalan programmal készülnek egyébként. Ott lesz a Művészetek utcája, meg lehet kóstolni az ország vadonatúj tortáját, akár cukormentes formában is. Lesz tűzijáték, tehát egész napos programokat lehet figyelni, ahogy az lenni szokott a fővárosban. Lehet, hogy esernyővel, de szerintem megtartják. Conan Gray érkezik pillanatokon belül, és a Telepuff.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: A mai Budapest területén korábban több település is létezett, melyek már rég nem léteznek, emléküket pedig gyakran csak utcanevek őrzik. Ezek közül gyűjtött össze a Villa Budapest most néhányat, melyek a történelem homályába vesztek. Az elmúlt évszázadok során a mai Budapest területén több település is volt, amelyik a tatárjárásnak, meg aztán a török uralomnak köszönhetően pusztult el. Volt, amelyeknek a létét a természetes fejlődés tette egy idő után okafogyottá, de olyan is volt, amelyik ilyen-olyan okból néptelenedett el, majd kapott újra erőre, mielőtt végleg eltűnt a föld színéről. Az egykor itt állt település közül talán csak egy van, ami megmaradt, Békás megyer Ófalu, bár a sem önálló település, hanem Budapest része. A többi viszont nem volt ennyire szerencsés. Ilyen például Kána, ez az árpádkori falu a mai 11. kerület Kőérberek Tóváros nevű város részének területén állt. A 12.-14. század közti település emlékeit a 2000-es évek első felében tárták fel a régészek. Azért is fontos, mert ez számít az árpádkor feltárt települései közül a legnagyobb területűnek. Kána szépen virágzott egészen a tatárjárásig, sok más falhoz hasonlóan ezt is feldúlt, és bár utána valamennyire magához tért, régi fénykorát már nem érte el, sőt szépen lassan elnéptelenedett. Egy 1400-as évek elejé oklevél említi utoljára, amikor a régészek feltárták a területet, 200 ház, több mint 1000 sírhelyből álló temető, égető kemencék és egy templom nyomaira bukkantak. A következő Logod, nem néz kitalálni a neve alapján, hogy hol is volt pontosan, a mai Krisztina város területén a Várhegy nyugati oldalán. A településre nyílt a logodi kapu. Az egyházi tulajdonban álló falu népszerű lakóhely volt szőlőskertekkel és majorok, sőt még saját önkormányzata és bírája is volt az egykori iratok alapján. A török uralom alatt pusztult el szinte nyomtalanul, mindössze a falu templomának alapfalai maradtak meg, ami az Attila út fölött látható, Logod emléke pedig a Logodi utca nevében maradt fent. A következő állomásunk Alhévíz. A középkori településnek, ami a mai Tabán területén állt, természetesen semmi köze nincs Hévízhez, ám a Várhegy és a Gellérthegy lábánál volt Alhévíznek, volt egy Hévíz nevű szomszédja, amit később Felhévízre neveztek át. Maga Alhévíz volt a jelentősebb, viszont soha nem volt teljesen önálló település. Sokáig Pesthez tartozott, és akkoriban Kispest néven emlegették, majd a 14. században Buda fennhatósága alá került, és annak lett amolyan külvárosa, ekkor már Alhévíz néven, ezt a nevet pedig az itt előtörő hőforrásokról kapta. A következő a Gellérthegyi Oppidum. Az Oppidum egy konkrét településfajtát jelent, késő vaskori általában erődített városias jellegű kelt a települést, ezért valahol félúton álltak egy város és egy falu között. Ami a Gellérthegyen volt, arról csak azt tudjuk, hogy létezett, a nevét viszont nem. A régészek 1930-ban bukkantak a nyomaira. Már a rómaiak megjelenése előtt is állt, és amikor megjelentek a területen a birodalmi hódítók, az itt élő arabiszkuszokat nem legyilkolták, hanem egyszerűen meghódították őket, ők pedig alkalmazkodtak az új uraikhoz és életmódjukhoz. Ez is tett be a településnek, ugyanis az itt élők egyre nagyobb számban költöztek át Aquincumba, az Oppidum pedig elnéptelenedett, majd amolyan szakrális helyként működött nagyjából a 3. századig. A végére pedig irány Újbécs, ha az ember pusztán érdeklődésből sokat foglalkozik Budapest történetével, beleértve az egészen távoli múltját is, akkor gyakran találkozik Újbécs nevével. A középkori Pest külvárosa volt, a mai Váci utca vonalában állt. Nevét nem arról a Bécsről kapta, amit mindenki az osztrák fővárosként ismer, hanem Pest mellett is volt egy Bécs nevű település, és a név is arra utal, hogy egymás mellett álltak.
0: Élet, öröm, zene. Ez a

0: Itt a 98-ban, tehát Mannel Fenni életöröm zenékel. Rövid a munkait, és eléggé szeszélyes lesz az időjárás, hogy mire kell odafigyelni, azt majd mindjárt a friss információk végén a hírekben hallatjuk, és aztán akkor is mostozunk, úgyhogy három újdonság biztos, hogy érkezik. Új dallal jelentkezett Charlie XCX, Shakira, illetőleg Kygo is, vagy megtámogat, vagy régebbi dallal. Ezek érkeznek, miközben a One Republic-kal indulunk, az ő dalok a Nobody.
1: Rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
0: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
3: Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos: tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
6: Van már terved a szabadnapodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalon az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
4: Reklám hangzott el.
7: Változékonyabbra fordul az idő. Szeptember közepétől mérséklődik a tűzifa áfája. Összeütközött két hajó Dél-Franciaországban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Eszerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől 27-ről 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. 32 év után megszünteti a Mészáros Lőrinchez köthető MBH Bank a mély szegénységben élő, kiválóan tanuló gyermekeket támogató ösztöndíjprogram finanszírozását. Erről a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat tájékoztatása alapján a miniszterelnök írt közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette: a pénzintézet mindeközben több mint 100 milliárd forintért épít székházat. Hangsúlyozta: mivel a magyar állam az MBH résztulajdonosa, az állam nevében felszólítja Mészáros Lőrincet és a bankot, hogy azonnal vonja vissza az ösztöndíjprogram finanszírozásának megszüntetéséről szóló döntést, és hozza nyilvánosságra az építkezés részleteit. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezető ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Összeütközött két hajó a Cannes-öbölben Dél-Franciaországban. A balesetben 10 megsérültek, egy ember pedig eltűnt. A 24 éves férfit nagy erőkkel keresik. A francia csendőrség tájékoztatása szerint vasárnap késő este egy kisebb sétahajó futott bele egy 10 méter hosszú jachtba, eddig ismeretlen okból. Az ütközés következtében a sétahajó utasai valamennyien a vízbe estek, a környező kórházakban ápolják őket. Ismét korlátozásokat vezettek be Catania repülőterén az Etna kitörése miatt. A szicíliai vulkánból felszállt hamufelhő miatt a reptéren 2 szektort lezártak, így óránként mindössze 5 repülőt tudnak fogadni. Az induló járatokat az intézkedés nem érinti.
1: Időjárás.
7: Változékony idő lesz. Az este érkező front több helyen okozhat záport, zivatart. Késő este 18 és 27 fok közé hűl a levegő. Éjszaka 11-19, holnap délután 22-28 fok várható. Holnap már sok napsütésre számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: És akkor indulunk a mikrofonnál István Dániel. Rövid ideig nálam 3 sztárunk lesz ebben az órában, legalábbis az óra első felében. Ők hoznak majd újdonságokat. Charlie XCX új dallal jelentkezett, ilyen nagyon jó kis nyári, catchy, könnyed hangvételű dal jön majd tőle, de jön Shakira és újdonsága, Burna Boy-jal a Die Die, és aztán majd itt lesz Kygo is, szintén egy új dallal. Mindhárman majd az újdonságok előtt megnyilvánulnak egy régebbi dallal is, hiszen akkor is most óránk indul. Jó szórakozást mindenkinek, már is jön a One Republic elsőként, és a Nobody.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Még ma dolgozni is kellett, gondolom, nagyon sokan most teszik le éppen a munkát, úgyhogy jó utat kívánok hazafelé. Ha van info, ma is vevő vagyok rá, 0677098-at. Mindig legyen kéznél az esernyő egyébként. Egész héten talán most a szerda lesz a leginkább csapadékmentesebb időjárást hozó nap, de egyébként minden nap kalkulálni lehet záporokat, zivatarokat, és majd egy meleg front érkezik egyébként csütörtökre, akkor megint 30 fok feletti értékekre számíthatunk, addig pedig talán egy picit felfrissülhetünk, bár eléggé füllett a levegő az eső miatt. Már is akkor is most érkezik, Charlie XCX hozza mindjárt az újdonságát, az lesz a Wink Wink, aztán Shakira újdonságának éppen, hogy megágyazunk majd, és lesz még egy főszereplőnk, Kygo szintén két dallal érkezik, hiszen akkor és mostban jönnek majd az újdonságok. Charlie XCX nyilván művész nevén nyomul, hát Charlotte-ként látott napvilágot, 92-es születésű, Angliában él, apukája vállalkozó, anyukája viszont is az érdekes tehetségkutató ügynök volt, úgyhogy azért valamelyest magába szívta a showbiznisz már gyerekkorában. Édesapja felől skót, anyukája felől pedig indián felmenőkkel rendelkezik, nagy rajongója volt a Spice Girls-nek és Britney Spears-nek, és elég korán elkezdte egyébként pont az ő hatásukra a zenélést, 14 évesen kezdte el írni a dalait, a legelső megírt dalának pedig a Fish and Chips Shop címet adta. Szintén még 14-esen évesen kérte meg a szüleit arra, hogy adjanak neki kölcsön pénzt, hogy el tudja kezdeni felvenni az első albumát, amelynek stílszerűen a 14 címet tervezte. Hát ez nyilvánvalóan azért nem ment akkor át, viszont közben a MySpace-en már posztolgatott, úgyhogy fel is fedezték. Először egyébként egy illegális bulikat szervező férfi figyelmét sikerült felhívnia magára Londonban, aki néhány bulijára elhívta a Charlie-t fellépni, és tulajdonképpen, hogyha nagyon be kell határolni, akkor így indult el a karrierje. Már is akkorról majd a Boom Clap érkezik, mostanról pedig a Wink Wink, ami tulajdonképpen ironikus és játékos. A címben szereplő Wink ugye kacsint, kacsint arra utal, hogy nem kell szó szerint venni, amit énekel az énekesnő. Tulajdonképpen önirónia is. Charlie arról énekel, hogy már nem rossz lány, de a kacsintás viszont ugye azt jelenti, hogy ez inkább vicc vagy szerepjáték. Azt mutatja be egyébként a dal, hogy hogyan próbálják az emberek és a média beskatujázni a pop előadókat. Összességében a dal különben arról szól, hogy ne higgyél mindent, amit egy popsztár a dalaiban vagy a válság előtt mond, mert sokszor tudatos szerepjáték és humor áll mögötte, a wink-wink jelzés, hogy érted a poént. Ugye? Na, ez érkezik, és aztán majd Shakira, ez a következő főszereplőnk, az ő újdonságát majd a következő körben mutatom, annak ágyazunk majd meg a Country Member a Forget You-val. Ő egyébként elég komoly korszakon van túl, hiszen nyopián elismerte a bűnösségét néhány éve a spanyol bíróság előtt. Adócsalás volt a tétel. Félreértés ne esik, nem azért vallotta magát felelősnek, mert valóban adócsalást követett volna el, hanem mert nem akarta még véletlenül sem bevonni a gyerekeit az ügybe. Vallomása miatt Piki exe Shakira 7,5 millió eurót, vagyis majdnem 3 milliárd forintot fizetett, mindazok mellett, hogy 3 év felfüggesztett börtönbüntetést is kapott. Habár az összeg soknak tűnik, így is jól járt, mivel eredetileg 8 év börtönt és majdnem 24 millió, vagyis 9 milliárd forint járt volna neki büntetésül. Most arra összeszedte magát, ennek ékes tanúbizonysága lesz pillanatokon belül majd az újdonság, ami Burna Boy-jal közösen érkezik, az lesz a Die Die, ami ugye a BB hivatalos himnusza volt, de az majd a következő körben, addig jön a dupla Charlie XCX, és aztán majd Shakira akkori dala. Itt a 98.6 Manna FM-en.

Akkor is postozunk itt a 98.6 Manna FM-en az életöröm zenék között. Mindjárt jön Shakira és Burna Boy újdonsága, de aztán majd Kaigo is érkezik. A Born to be Yours jön akkorról, most arról pedig az idei nyár nagy slágere, a Heaven on Your Mind. De most fókuszáljunk Shakirára, aki ugye a VB hivatalos himnuszával érkezik, ez lesz a Die Die. A dalt a 2026-os labdarúgó világbajnokság hivatalos himnuszának választották, és a FIFA globális állampolgári oktatási alapját támogatja. A klip rendezője Hannah Lux Davis volt, a forgatás pedig Miami-ban zajlott. A videóban a világ futball legnagyobb sztárjai közül is többen szerepelnek, köztük például Lionel Messi vagy Harry Kane. A klip emellett reflektorfénybe állítja a Ghetto Kids Uganda szervezetet is, amely tánc és zene segítségével támogat hátrányos helyzetű és árva gyerekeket. A vizuális koncepció Mexika előtt is tiszteleg. Az egyik kulcsjelenetben Shakira a Mexikóváros ikonikus emlékművén, az Angel de la Independencián jelenik meg. A két előadó egyébként július 19-én élőben is bemutatta a Die Die-t, amikor Shakira a futball VB történetében első alkalommal rendezett Super Bowl-szerű félidei show egyik fő fellépője volt a labdarúgó világbajnokság döntőjén. A színpadon rajta kívül a pop királynője Madonna, valamint a K-pop szenzáció BTS is fellépett. A sportot és a zenét összekapcsoló projekt célja, hogy támogassa azt a globális jótékonysági kampányt, amely 100 millió dollárt kívánt összegyűjteni a világ sérülékeny közösségeiben élő gyerekek minőségi oktatásához és sportolási lehetőségeihez való hozzáférésének biztosítására. Elég nagyot ment a dal egyébként, úgyhogy összejött az a pénz, még picit túl is szárnyalták, amit terveztek. Hát Shakira egyébként így a foci induló himnuszokban viszonylag otthonosan mozog, hiszen ugye a Waka Waka is oda datálható, az is az egyik nagy slágere lett, szerintem ez már a Die Die-ra is, mindjárt a Burna Boy-jal érkezik ez. És aztán majd Kaigo dupláját hozom, itt lesz a Born to be Yours akkorról, mostanról pedig a Heaven on Your Mind. Ő egy norvég DJ, szerintem jól ismerjük őt az egész világon, meg itt a Manna FM-en is sok-sok dalát játsszuk. 91-es születésű, úgyhogy elég fiatal, anyukája fogorvos, apukája pedig külföldi munkavállaló volt a tengeri iparban, rengeteget utaztak emiatt, úgyhogy sok-sok kultúrát magába szívott Kaigo. Gyerekkorában családjával Brazíliában, Japánban, Kenyában és még Egyiptomban is élt, illetve utazott. 6 éves korában kezdett el egyébként zongorázni. Most majd a Born to be Yours után az újdonságot hozza, az lesz a Heaven on Your Mind, amit egyébként Dan Timniszkivel készített el, ez is egy közreműködés, egy nagyszerű tisztelgés egyébként a néhai Avicii munkássága előtt. A track Dan Timniszki azonnal felismerhető folkos énekével és Kaigo jellegzetes dallamos trópusi EDM alapjaival operál, úgyhogy hozza azt a fajta stílust, amit egyébként a norvég DJ-től megismertünk. Hát az utolsó nagy dobása talán az volt, amikor egy eltűnt szempölt szedett elő, ahol Whitney Houston énekelte a Higher Love-ot, és aztán annak adott egy egészen új köntöst. Nem akarták, amikor Whitney élt megjelenteti, vagy úgy valahogy nem tartották annyira jónak, hogy felkerüljön egyik albumára, de aztán Kaigo meglátta benne a fantáziát, és akkor is nagy sikert csinált belőle. Na most akkor Burna Boy és Shakira Die Die-ja, aztán majd Kaigo a Born to be Yours-szal és a Heaven on Your Mind-dal, itt a 98.6 Manna FM-en az akkor és mostban.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, már is Bruno Mars érkezik, és az első slágereinek egyike, az első albumról jön, ez lesz a Count on Me. Egyébként, hogyha valaki szeretné megnézni, hogy milyen cuki kisfiú volt Bruno Mars, akkor megteheti a YouTube-on, hiszen körülbelül 4 vagy 4-5 évesen riporterként próbálta ki magát, mert akkor is showbiznisz érzékeny volt, ennek felvételei pedig láthatóak a neten. De most jöjjön ez a dal. You can count on me like
1: 1, 2, 3, I'll be there. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
0: Augusztus 30-áig látható a Fuga Budapest Építészeti Központban a Magyar Belső Építész Egyesület kiállítása, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a belső építészet jóval több egyszerű berendezésnél, összetett tervezési folyamat, amely az emberi igényeket, a térhasználatot, a technológiát és a működés logikáját hangolja össze. A látogatók megismerhetik, hogyan formálják a szakmai döntések a színházak, szállodák, szakrális terek vagy akár műemléki épületek belső világát. Az ingyenesen látogatható kiállítást tematikus beszélgetések és szakmai programok egészítik ki. A Fővárosi Állat és Növénykert tette közzé, hogy idén nyáron egy különleges kezdeményezéssel, a rakpartozó programsorozattal teszik színesebbé a fővárosiak mindennapjait. Az intézmény, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 160. évfordulóját, augusztus 20-áig minden nap várja az érdeklődőket a Dunaparton. A szervezők minden nap 17:30 és 20 óra között tartanak nyitva, a helyszín pedig a Dunyi, azaz a Dunai nyitott műhely, bár az állatkerti szakemberek viccesen megjegyezték, hogy élő zsiráfokat nem visznek ki a rakpartra, a látogatók így is tartalmas kikapcsolódásra számíthatnak. A kiterepült sátorban az érdeklődők izgalmas játékokon vehetnek részt, miközben érdekes információkat tudhatnak meg az állatvilágról és az intézmény munkájáról. A programok célja, hogy közelebb hozzák az állatkerti élményt a városi környezethez, és a nyári estéken közösségi élményt nyújtsanak a budapestieknek és a turistáknak egyaránt. A vállalkozó kedvű látogatók számára ráadásul nyereményjátékok is színesítik a kínálatot. Naplementét nézni jó, van benne természeti szépség, romantika és valamiféle meditatív nyugalmat is áraszt, energetizál, úgyhogy akár minden nap jól esett testnek és léleknek egyaránt, ha megcsodáljuk a naplementét. Ehhez ajánl a Bilav Budapest pár helyszínt, melyek között népszerű helyek épp úgy szerepelnek, mint kevésbé ismert spotok. 10 emberből nagyjából 10-nek a főváros hegye jut az eszébe abban az esetben, ha meghallja azt a szót, hogy naplemente, meg azt, hogy panoráma. Felsétálni a Gellért hegy tetejére már eleve remek program. De aztán felérve letelepedni és rácsodálkozni a páratlan szépségű fővárosra, meg a lenyugvó nap fényeire, az pedig a bónuszok bónusza. Több spot is van a hegytetőn, ahonnan szétnézhetünk. Akik a népszerű helyszíneket szeretik, nekik irány a Citadella, akik viszont elbújnának kicsit, ők a Filozófusok kertjét szírozzák meg. Az óbudai partszakasz ugyan nem magaslati vidék, mégis tökéletes helyszín naplementés spottingra, és ezt még azok közül is csak kevesen tudják, akik sokat járnak erre. A Duna ezen a részen észak-déli irányban halad, a part pedig a nyugati oldalon húzódik, így nem csak láthatjuk a lenyugvó napot, hanem az még csodás fényekben is vonja a partot, a vizet. Ráadásul itt sok olyan hely található, ahonnan akár még egy kényelmes nyugágyból is legeltethetjük a szemünket a természete meg különleges szépségé. Az egyre népszerűbb helyszínek közé tartozik az új budai Kopaszigát és környéke, a Budapart, ahonnan szintén megcsodálható a naplemente. Persze nem minden pontjáról ugyanolyan jól. A legjobb, legalkalmasabb terület a gát, melynek a végére kisétálunk, letelepszünk, és már csak nézni kell. A 17. kerület, vagyis Rákosmente legmagasabb pontja a következő állomás, de ez egy nagyobb terület, és ezen belül, ahonnan a legkiválóbban szemrevételezhető a naplemente, az a Rákoskerthez közel fekvő Strázsahegyi Panorámapark. Ide fel a Strázsahegyi dűlőn át vezet az út. Előttünk a reptér területen, ami azért is jó, mert így nincs semmi előttünk, ami kitakarná a látványt. Óbudán a Rókahegyi kőfejtő csúcsára is érdemes felcaplatni, ha panorámát és naplementét is szeretnénk látni. Sőt, végül is a kőfejtő egyik legfőbb vonzereje abban áll, hogy a magas sziklafalakról és teraszokról csodálatos kilátás nyílik. A gyönyörű látvány megér egy kis kirándulást, egy kis fáradozást.
1: Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, tulajdonképpen még holnap, meg aztán szerda is indul a hosszú hétvége. Én jól éreztem magam most is hétfő délután, remélem, hogy a hallgatóink is. István Dániel viszont búcsúzik, holnap találkozunk 2-kor. Addig is jó szórakozást!
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
0: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Életöröm
1: zene. Manna morzsa.
4: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek, védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
8: Van már terved a szabadnapodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
5: Reklám hangzott el.
9: Változékonyabbra fordul az idő. Szeptember közepétől mérséklődik a tűzifa áfája. Vizsgálják a lengyel busz baleset körülményeit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: A kormány felülvizsgálja a 4iG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését, a vizsgálatok eredményét pedig nyilvánosságra hozzák, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt ígérte, beszámolnak arról is, ha szabályos, tisztességes és a magyar emberek számára előnyös döntés született, de ahol szabálytalanság, közpénzekkel való visszaélés vagy bűncselekmény gyanúja merült fel, ott feljelentést tesznek. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Eszerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől 27-ről 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezető ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. A spanyol kormány 1500 ideiglenes befogadó helyet létesít az illegális bevándorlók számára Ceutában. Az intézkedés kiegészíti a spanyol kormány döntését, amivel 6,5 millió eurót különített el a Vöröskereszt számára az exklávéba illegálisan bejutottak szociális és egészségügyi ellátásra. Összeütközött két hajó a Cannes-öbölben Dél-Franciaországban. A balesetben 10 megsérültek, egy ember pedig eltűnt. A 24 éves férfit nagy erőkkel keresik. A francia csendőrség tájékoztatása szerint Vasárnap késő este egy kisebb sétahajó futott bele egy 10 méter hosszú jachtba, eddig ismeretlen okból. Az ütközés következtében a sétahajó utasai valamennyien a vízbe estek, a környező kórházakban ápolják őket. Megfékezték a tűzoltók a 4 nappal ezelőtt kitört erdőtüzet délnyugat Franciaországban, a Landi fenyő erdőben. A lángok 1700 hektáron pusztítottak. A kitelepített lakók közül mintegy 250-en térhetnek haza otthonukba.
1: Időjárás.
9: Változékony idő lesz. Az este érkező front több helyen okozhat záport, zivatart. A déli szél megerősödik, éjszaka 11-19, holnap délután 22-28 fok várható.
1: Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, it's Gladden. I'm so excited to tell you about my new single, Hunt Me Down.
2: I keep running away from love. You keep hunting me down.
1: After teaming up with Bamzy, a very talented producer.
3: Miután összeálltam Bamzyvel, egy nagyon tehetséges producerrel, ennek a dalnak a szövegét himnuszként írtam meg azoknak, akik szerethetetlennek érzik magukat. Nagyon szerettem volna rávilágítani arra a tényre, hogy nem tudjuk túlszárnyalni Isten irántunk érzett szeretetét. Próbáltam elhinteni azt az üzenetet, hogy az igaz szeretet folyamatosan próbál bennünket utolérni. A mi választásunk, hogy folyamatosan menekülünk a szeretet elől, vagy hagyjuk, hogy utolérjem.
1: Huge thanks for listening to Hunt Me Down by Gladden.

0: Morzsa. Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceánvédelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk is.
0: Ez volt a Manna morzsa.
2: Változékonyabbra fordul az idő. Szeptember közepétől mérséklődik a tűzifa áfája. Vizsgálják a lengyel busz baleset körülményeit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A kormány felülvizsgálja a 4iG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését, a vizsgálatok eredményét pedig nyilvánosságra hozzák, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt ígérte, beszámolnak arról is, ha szabályos, tisztességes és a magyar emberek számára előnyös döntés született, de ahol szabálytalanság, közpénzekkel való visszaélés vagy bűncselekmény gyanúja merült fel, ott feljelentést tesznek. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Eszerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől 27-ről 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezető ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. A spanyol kormány 1500 ideiglenes befogadóhelyet létesít az illegális bevándorlók számára Ceutában. Az intézkedés kiegészíti a spanyol kormány döntését, amivel 6,5 millió eurót különített el a Vöröskereszt számára az exklávéba illegálisan bejutottak szociális és egészségügyi ellátásra. Összeütközött két hajó a Cannes-öbölben Dél-Franciaországban. A balesetben 10 megsérültek, egy ember pedig eltűnt. A 24 éves férfit nagy erőkkel keresik. A francia csendőrség tájékoztatása szerint vasárnap késő este egy kisebb sétahajó futott bele egy 10 méter hosszú jachtba, eddig ismeretlen okból. Az ütközés következtében a sétahajó utasai valamennyien a vízbe estek, a környező kórházakban ápolják őket. Megfékezték a tűzoltók a 4 nappal ezelőtt kitört erdőtüzet délnyugat Franciaországban, a Landi fenyő erdőben. A lángok 1700 hektáron pusztítottak. A kitelepített lakók közül mintegy 250-en térhetnek haza otthonukba.
0: Időjárás.
2: Változékony idő lesz. Az este érkező front több helyen okozhat záport, zivatart. A déli szél megerősödik, Éjszaka 11-19, holnap délután 22-28 fok várható.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: a Manna Hit.
1: Jesus, they would call him a man of sorrows, you know, who was familiar with suffering, who was acquainted with grief.
2: Jézust sokan a fájdalmak emberének hívják. Ismerte a szenvedést, ismerte a bánatot, szóval pontosan tudja és érzi azt, amit te érzel. Ha sivatagban vagy, veled van. Ugyanazokat a dolgokat szenvedte el, amiket mi elszenvedünk. Pontosan tudja, mind megyünk keresztül. Ez a témája a Son of Suffering című dalomnak. Sokan azt gondolják, hogy Isten szent távolságból fentről néz le ránk, és néha, ha kedve van, akkor megkönnyörül némelyikünkön. De ez nem így van. Ő az, aki itt élt a földön, köztünk járt, megmosta a tanítványai lábát, és megtette azt a bizonyos utat. Azt a bizonyos megváltó utat, a poros, kavicsos, véres utat a kereszthez. Ő az, akit én imádok, ő az, akit mi imádunk. És remélem, meghalljátok ti is ezt az üzenetet ebben a dalban.

0: Anna Morzsa.
1: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyek gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene.
2: Változékonyabbra fordul az idő. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaágzsi lépjét. Hazaszállítják a lengyel buszbaleset 22 sérültjét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaágzsi lépjét, hogy üzemben tudják tartani a paksi atomerőmű két működő turbináját. Ezzel másodpercenként 20 köbméter plusz vizet juttatnak a Fő-Dunaágba. A miniszterelnök korábban elmondta, a kedd és a szerda kritikus nap lesz. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. A kormány felülvizsgálja a 4iG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését, a vizsgálatok eredményét pedig nyilvánosságra hozzák, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt ígérte, beszámolnak arról is, ha szabályos, tisztességes és a magyar emberek számára előnyös döntés született, de ahol szabálytalanság, közpénzekkel való visszaélés vagy bűncselekmény gyanúja merült fel, ott feljelentést tesznek. Hazaszállítják Debrecenből a lengyel buszbaleset 22 sérültjét ma éjszaka, közölte a lengyel egészségügyi miniszter helyettes. A sérülteket egy speciális kormányrepülővel viszik Lengyelországba, ahol két varsói és több vidéki kórház készült fel a fogadásukra. 18 beteg Magyarországon marad, 5 sérült pedig már elhagyta az országot, őket családjuk ápolja. Két páciens esetében még nem született meg a döntés a hazaszállításról. Közben a rendőrség halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a buszvezetője ellen. Az elsődleges adatok szerint a férfi feltehetően elaludt, ez okozta 12 halálos áldozatot követelő balesetet. Magyarországra indult 6 lengyel rendőr is, valamint egy ügyészi csoport, ők a lengyel fél részéről a helyszínen vizsgálják az ügyet. Az Egyesült Államok továbbra is megadást vár el Irántól, de nem szab határidőt a megállapodásra. Ezzel párhuzamosan közvetlen egyeztetések is zajlanak Teheránnal, jelentette ki Donald Trump ma a két ország közötti 60 napos tűzszüneti megállapodás letételének napján. Közben az amerikai elnök katonai csapással fenyegette meg Ománt, ha akadályozza az Egyesült Államok hormuzi szorossal kapcsolatos lépéseit. Változékony idő lesz. Az este érkező front több helyen okozhat záport, zivatart. A déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 11-19, holnap délután 22-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM.
3: Én Puc Attila vagyok, sziasztok! Mellette még a bőség kosara, ami megtöltésre vár, még üres. Ma megtöltjük jófajta itókával. Kevesen tudják, hogy Budapesttől, a Hősök terétől alig 20 kilométerre létezik egy remek pincesor Magyaródon. Ez a magyaródi pincesor. Ide látogatunk el, vendéglátóink, a Babic pincészet lesz.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Pucatillával.
1: 98.6 Manna FM a Bőség kosara Pucatillával. Ahogy mondottam volt, Mogyoródon vagyunk a Pince soron. Éva ő mellettem, akinek hát egy gyönyörű birodalma van, vagy most már a családnak egy gyönyörű birodalma, ugye? Nem nagyon tudnak az emberek a mogyoródi pincesorról. Én azért tudtam erről egyszer, mert egy borfesztiválon ittam egy mogyoródi bort. Ugye, most vagyunk, ez egy négyszintes pince, mondhatjuk így, az ön kedves férje volt, aki ezt megálmodta. Mikor kezdték el itt ezt a pincészetet?
2: Hát a rendszerváltásra visszanyúlik a mi történetünk, mert akkor jutottunk szőlőterületekhez a kárpótlási jegyek révén. Voltak saját jogon visszakapott jegyeink is, az én szüle, illetve őseimnek a Szolnok megyei területeit is visszakértük, úgymond, kárpótlási jeggyel, és hát a férjem családjának is voltak ugyanígy, és vásárolt is a Balázs jegyeket, és ez alapján a szőlőt tudták akkor így felosztani, tehát a Föld Visszaadó Bizottság révén, mert a többi terület már beépítésre került, amit ki lehetett volna osztani, és így jutottunk szőlőhöz.
1: És akkor már a család foglalkozott borászattal, vagy akkor kezdték el?
2: A ősök foglalkoztak, az én oldalamról is Szolnok megyei vagyok, Tiszapüspökiben, ott is hát a déd nagypapámnak mindig volt bora szőlője, és természetesen Balázsnak a családja is foglalkozott szőlő és borral. A pincék is adottak voltak, itt a pince soron tudták tárolni a borokat. Ez folyamatos volt a szőlőtermelés, csak nagyobb volumenbe a férjem indította be a borászatot.
1: Ma pedig már igaz, a családi pincészet, mert most éppen a vejével beszélgetünk mindjárt, Ilosvai Jánossal. János, ezen a területen milyen szőlők vannak jelen? Ugye, ahogy azt én mondtam korábban, nem nagyon van az emberek fejébe az, hogy Mogyoród és a szőlő. De te szerintem azért munkálkodsz, hogy ezt azért betegyük az emberek fejébe. Szóval milyen szőlőfajta az, amit nagyon jól érzi magát?
3: Igen, Mogyoródon egy komoly szőlőtermesztés folyik. Nagyjából 140 hektár szőlőterület van itt, ez egy elég tekintélyes számnak mondható, és többfajta megtalálható, fehérekből zöldveltelini, sardoné, zenit, vörösből kékfrankos, cveigelt, cabernet franc, úgyhogy a világfajták mellett új magyar fajták is megtalálhatóak, és hát mi is ezen dolgozunk, hogy új területeket telepíteni, és továbbvinni Mogyoródnak a hírnevét.
1: Ugye te vagy az, aki a neved alapján kikövetkeztetem, hogy te benősültél ebbe a családba, majd borász lettél. Már borász is voltál, vagy azért lettél borász, mert egy ilyen családba kerültél?
3: Igen, ugye az én nevem Ilosvai János, ez pedig Babic Pince, ez úgy jött össze, hogy a feleségem családja az, akik már régóta foglalkoztak szőlőtermesztéssel, borkészítéssel. A feleségemmel a Gödöllői Egyetemen ismerkedtem meg, csoporttársak voltunk, és ott végeztünk kertészmérnökként, utána a feleségem növényorvosként is végzett, és utána pedig a Gyöngyösi Főiskolán borászként is végeztünk. Igazából az egészet közösen tanultuk meg. 2014 óta vagyunk mi a döntéshozók, és azóta ketten vezetjük a pincészetet.
1: Erről még beszélgetünk, most zenélünk, aztán visszajövünk, és mindjárt arról hallhatok, kedves hallgatók, hogy mi a mogyoródi borgyártás, borkészítés története, mikorra vezethető vissza. 98 mondat, Manna FM, a Bőség kosara Pucatillával, zene, aztán jövünk vissza.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: 98.6 Manna FM, a Bőség kosara Puczatillával folytatjuk. A legkisebb itt ül már anyukája ölébe, aki most 2 hét múlva lesz 1 éves, és lehet majd egyszer borász lesz. Most integet nekem, nem látjátok, de most már kezdi megszokni a fejemre. De az anyukájához fordulok, aki borkóstolókat is tart. Nyilván előfordulnak kérdések az itt italozó vendégektől, hogy mi a magyaródi borkészítés története, mikorra tudjuk ezt visszakövetni.
2: 1074-ben, hogyha visszaugrunk az időbe, március 14-én volt a magyaródi csata, Szent László legyőzte a hatalmas túlerővel szemben Salamon seregeit, úgyhogy ez egy nagyon nagy csata volt, és a László a csata emlékére egy bencés szerzetes rendi apátságot alapított Magyaródon. Ide eredeztethetjük vissza a szőlőtermesztés történetét, ahol szerzetesek, ott bor és szőlő is szokott lenni. Egy fantasztikus pincerendszer van itt Magyaródon, több száz pincével, vulkánikus talajba vájva, télen-nyáron nagyjából ugyanazon a hőmérsékleten a boroknak kiváló klímát nyújtva.
1: Ugye szokták volt mondani, hogy ha pince falai beszélni tudnának, akkor a ti pincéteknek is lenne mit mesélnie, hiszen a II. Világháborúban itt az őseid élték túl.
2: Igen, ez itt 70-80 évről beszélünk, nyilván nagyon sok dolgot lehetne mondani, amiről még nem is tudunk, de ugye a 40-es években volt itt Magyaródon egy itt állt a front 2 hétig, és 14-szer cserélt gazdát a falu, orosz és német kéz felett volt, és az én nagyszüleim és rengeteg család is érintett volt ebbe, és a pince nyújtott nekik menedéket. Nagyon sok család itt vészelte át ezt az időszakot, úgyhogy több is nekünk ez a pince annál, mint hogy bortárolás.
1: Meg hát a látogatóknak is remélem ez mind lejön. Pincéről beszélünk, de fölöttünk még van 3 helyszín, javíts ki, hogyha rosszul mondok. Közben itt az apró mozgolódik, de hát nem tehetünk róla, ő egy gyönyörű kislány, Sárika, mondottam volt, 1 éves volt. Tetszik neki a diktafon, a mikrofon, minden tetszik neki, most anyutól éppen kapott egy valami borkocsiját. Na, ha már a kezébe van, hogyan zajlik itt egy borkóstolás? Hányféle bort kóstoltattok végig, és mit lehet mellé kérni?
2: 5-6 fajta bort szoktunk kóstolni az igények szerint, és általában hideg tálat szoktunk, egy paraszt tálat szoktunk hozzá ajánlani. Nagyon jó hangulatban szokott zajlani, bent kezdünk a jó hűvös pincébe, mondjuk a történelmet, a családnak a történetét, szőlőtermesztésünk kezdeteit, utána viszont kijövünk ide a tágasabb présházba, és itt fogyasztjuk el a borokat, illetve a finom falatokat.
1: Kik találnak meg titeket? Ugye még mindig nem elég ismert a magyarországi borpince, azért vagyunk itt, hogy ismertebb legyen. Van-e két esetek külföldiek? Ha igen, akkor milyen náció, és mennyire szeretik a magyarországi borokat?
2: Igen, itt a helybeliek, meg a környékbeliek már, hál' Istennek, egyre többen ismernek, és már szájról szájra terjed a hírünk, de nagyon örülünk neki, hogyha messzebbről is ellátogatnak hozzánk. Volt már csoportunk a világ minden tájáról, az egyetemmel, Gödöllői Egyetemmel is jó kapcsolatot ápolunk, ők is szoktak hozni nemzetközi csoportokat. Tényleg a világ minden tájáról voltak már itt nálunk emberek, és ilyenkor nagyon fontos számunkra, hogy nem csak a pincészetet képviseljük, hanem az országunkat is, és nagyon örülünk, hogyha jól érzik magunkat nálunk, mert akkor egy olyan képet fognak alkotni erről az országról is, hogy itt szeretik a vendégeket.
1: Na, szerintem is pont így van. Most egy picikét zenélünk, aztán Jánossal arról beszélgetünk, mennyire nehéz kenyér ma borászattal főállásba foglalkozni. 98.6 Manna FM, a Bőség kosara, zenélünk és jövünk vissza.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Ez a Bőség kosara.
1: 98.6 Manna FM a Bőség kosara, a helyszín pedig Somlói út, Magyaródi Pincesor, ha minden igaz, ugye? Mellettem akkor János, és ugye, hogy beharangoztam, beszélgessünk arról, hogy mennyire nehéz kenyér ma borászkodni. Fiatal ember vagy a feleségeddel együtt, vagy egy fiatal gyönyörű hölgy, ketten föltettétek az életeteket egy szomorú élethelyzet köveztetve, vagy apósod ugye elhunyt, és akkor ott álltatok, hogy ezt folytatni kell. Mennyire nehéz kenyér ez? Mennyire írja fölül a szépsége, azt a sok nehézséget, amit egy borászkodás okoz?
2: Ez egy olyan szakma, amihez inkább a gyakorlat szükséges, és az elején, amikor elkezdtük, akkor nagyon kevés gyakorlatunk volt. Évről évre ugye egyre több tapasztalatot szerzünk, és így azért egyre könnyebb. Maga a szőlőtermesztés az egy egész éves munka, január 1-től december 31-ig folyamatosan munkát ad, és ugye ilyenkor ki vagyunk téve annak, hogy milyen időjárás van, úgyhogy szoktuk is mondani, hogy a jóisten a mi munkatársunk, nagyban ő is befolyásolja, hogy milyen borok készülnek, milyen termést kapunk, úgyhogy a sok nehézség ellenére nagyon szeretjük ezt a szakmát, és nagyon élvezzük.
1: Ugye van egy ilyen borászmondás, hogy jóisten megteremti a szőlőt, a remek szőlőt, az ember meg az ilyen, hogy esetleg elrontsa, hogy itt kell vigyáznunk, az emberi tényező közbe jön. Melyik az a fázis, az a munkafolyamat, ahol nagyon észnél ott kell lenni, hogyha laikusnak el kell mondani, hogy ez egy évet vesszük, születtől születik, amikor nagyon figyelni kell, mert ott tényleg el lehet valamit rontani.
2: Ahhoz, hogy jó bort tudjunk készíteni, ahhoz mindenképp a jó alapanyag szükséges, és ha már megvan a jó alapanyagunk, akkor a bor az olyan, mint egy gyermek, vigyázni kell rá, folyamatosan figyelni rá, és a nevelésénél ott lenni. Igyekszünk mindig a legjobb tudásunk szerint cselekedni, és hál' Istennek eddig a pincéből minden évben elfogyott a bor, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk.
1: Ez azt jelenti, hogy a te boraid, ami hány palack egy évbe kb.?
2: Egy évben nagyjából olyan, ez egy másodperc.
1: Kiszámoljuk addig, persze, tehát nyilván hektóba tudsz gondolkodni, akkor hány hektó, így kérdezem, tehát hány hektó bor készül a Babic pincében? Közben évikét halljuk a nagyobb kislányt, mindjárt megszólaltatjuk majd őt is, addig apa gondolkodik, hogy körülbelül hány palack.
2: Igen, nagyjából egy olyan 100 hektó körül készítünk bort, és...
1: És a 100 hektót el tud adni a pincéből?
2: Igen, szerencsések vagyunk, hogy innen a pincében van egy kialakult vevőkörünk, és ők elviszik a bort.
1: Azért az nem semmi. Közben akkor a lányodat megkérdezik, hogy Évike, te mit iszol éppen? Elmondod nekem? Mi az, amit iszol?
3: Citromfűszörpöt.
1: Ki csinálja citromfűszörpöt itt a családban? Ki az, aki ezt elkészíti?
3: Anyci.
1: Na, akkor Évikét hagyjuk, hogy jön. Csak őt hallották a hallgatók, kicsit behoztuk őt adásba. Na, de azért vissza az a dolog, hogy az nem semmi dolog, hiszen egy sok borásszal beszélgettem már, és ők mindenki mondták, hogy nekik az éri meg a legjobban, hogyha ha mindenféle árrést kihagy, vagy mert most legyünk köszönnék, bekerülsz valahova, ott polcpénzt kell fizetni, meg nyilván hallottál egy ilyeneket. De ha te magad által kreált áron eladod, akkor az le a kalappal. Ez gondolom, te is így érzed.
2: Igen, nagyon örülünk neki, hogy innen elviszik a bort. Ugye elég nagy a területünk, nagyjából 20 hektáron gazdálkodunk. Egy részét szőlőként értékesítjük. Sajnos a szőlőnek nagyon, nagyon gyenge áron lehet értékesíteni. Ezért az a célunk, hogy növelni tudjuk a feldolgozott szőlő mennyiségét. Abban hál' Istennek évről évre fejlődünk, és szeretnénk ezt a tendenciát folytatni.
1: Na, a zenét, ha folytatjuk, sőt, meg is kóstolunk egy bort, egyfajta Schillert, hogy mi a Schiller, az kiderül. 98.6 Manna FM zene, aztán folytatjuk itt Magyarodról, a Babic pincészetből.

0: Ez a Bőség kosara. Manna FM.
1: Hát így a hallgatók is levették, hogy akkor most a gazda, a pincegazda bort ölt. 98.6 Manna FM, folytatjuk, még egyet beszélgetünk. Egy olyan bor került a poharakba, aminek tulajdonképpen a fajtája, a márka Schiller. Ugye ez egy picit erősebb rozé, én már ittam olyan Schillert, és még ennél is sötétebb volt. Mitől lesz Schiller egy bor, illetve mi a Schiller bornak a leírása? Laikusoknak persze.
2: Igen, amit most kóstolunk, ez egy kék frankos Schiller, 2020-as évjáratú. Maga a bor az rozé technológiával készült. Szerettük volna, hogy egy kicsit a hagymahéj színnél egy kicsit erősebb legyen, de ne legyen még vörösbor, és ezért egy nagyon-nagyon picit héjon áztattuk, nagyjából egy 2 órát, és nagyon szépen kiváltak a színanyagok, és egy kicsit szép, sötétebb színe lett a rozéhoz képest.
1: Kicsit erősebb ilyen hagymahéj, nem? Tehát annál picit erősebb. Igen. Azért. Na, mire kell figyelni? Mit érez ki belőle az ember, hogy amit megkóstolom, és akkor te mondod, hogy te milyen ízeket érzel ki belőle. Te mit éreznék ki ebből a borból? Én most kóstolom.
2: Igen, ez egy nagyon jó gyümölcsös bor, ribizlit ki lehet érezni. Igazából itt nincs jó vagy rossz válasz, minden ember más és más ízeket érez benne, más élményeket párosít a borhoz. Egy nagyon jó üdítő bort kóstolunk most ebben a nagy melegben, ez nagyon jól tud esni.
1: És tényleg igaz, ott a ribizdíz, kicsikét ott van, az hátulról visszacsúszik. Mi most a slágerben, ugye jó pár éve volt fesztiválokon megfigyelhető, hogy a fiatalokat át akarták húzni a kultúrát borfogyasztásra, és a rozé volt a belépő. Mostanság egy-egy ilyen borkóstoló, amit a feleségeddel együtt csináltok. Mi a sláger? A fehér, a vörös, a rozé, a Schiller, melyikből fogy a legtöbb? Lehet-e ilyen mérleget húzni egyáltalán?
2: Igen, nekünk több új magyar fajtával dolgozunk, és a sikert azt általában a Nero és a Turán szokta learatni. Ez mind a kettő magyar fajta, és nagyon jó vele dolgozni. Ellenállóak a betegségekkel szemben, nem kell annyit permetezni. Szinte bióborként is lehet termeszteni. Nagyon magas antioxidáns tartalma van, magas resveratrol tartalom. Tehát ez egy tipikusan olyan borok, amiket az orvos, hogyha mond, hogy esténként fogyasszunk egy-két pohárral, ez tipikusan ezek a borok. Ezekkel szoktuk a borversenyeken a legtöbb, legjobb eredményeket is elérni, és itt a borkóstolókon is a legnagyobb sikereket ezek a testesebb vörösek szokták elérni. Szerencsére a fehér és rozéborok is nagyon jól szoktak sikerülni, ezek is nagyon jó vízhangokat szoktunk kapni, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rájuk.
1: Na, néhány szót beszélek, hogyha az ember, a hallgató el akar jönni mondjuk egy 10-12 fős társasággal, most abban a helyen állunk, ahol legalább 30-al leülhetnek, mögöttünk egy nagyon szép kályha, de ugye itt hidegtálakra fogadjátok, sőt, úgy hallottam, ugye a zene alatt beszélgettünk, hogy le van osztva, hogyha valaki pincepörköltet kér, más csinálja a pincepörköltet, más a galuskát, igazi család áll egy ilyen borkóstoló mögött, igaz?
2: Igen, nagyon-nagyon szeretjük ezt a részét is, a borkészítés, illetve a szőlőtermesztés mellett a vendéglátást, és nagyon hiányzott, hogy a vírus alatt kevesebb csoport látogatott meg. Most már hál' Istennek szabad a pincebejárás, úgyhogy várunk szeretettel minden vendéget, és ilyenkor mindig próbáljuk a saját ízeinket megjeleníteni, illetve saját magunk készítjük el a pincepörköltet, mondhatjuk, hogy szívünket, lelkünket beletesszük.
1: No, kedves hallgatók, egy picikét meg szeretnétek merítkezni a magyarodi borok világában. Nincs más dolgotok, mint megkeresni a Babic pincészetet, bejelentkezni és jönni. Ha szerencsétek van, ti is látjátok ezt a két gyönyörű apróságot, akik a család legifjabb tagjai, akik most hallhatjuk is, Sárika végre megszólalt, igaz? Mondasz, mondta végére? Nem, de hát mindegy, ez egy ilyen műfaj. No, 98.6 Manna FM, a Bőség kosara volt Magyaródról, a Somlói útról, a Pincesorról. Tessék őket megkeresni, igazán remek élményvesz részletek. Sziasztok!

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el.
3: Változékonyabbra fordul az idő. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaágzsi lipjét. Hazaszállítják a lengyel buszban esett 22 sérültjét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaágzsi lipjét, hogy üzemben tudják tartani a Paksi atomerőmű két működő turbináját. Ezzel másodpercenként 20 köbméter plusz vizet juttatnak a Fő-Dunaágba. A miniszterelnök korábban elmondta, a kedd és a szerda kritikus nap lesz. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. Hazaszállítják Debrecenből a lengyel buszbaleset 22 sérültjét ma éjszaka, közölte a lengyel egészségügyi miniszter helyettes. A sérülteket egy speciális kormányrepülővel viszik Lengyelországba, ahol két varsói és több vidéki kórház készült fel a fogadásukra. 18 beteg Magyarországon marad, 5 sérült pedig már elhagyta az országot, őket családjuk ápolja. Két páciens esetében még nem született meg a döntés a hazaszállításról. Közben a rendőrség halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a buszvezetője ellen. Az elsődleges adatok szerint a férfi feltehetően elaludt, ez okozta 12 halálos áldozatot követelő balesetet. Magyarországra indult 6 lengyel rendőr is, valamint egy ügyészi csoport, ők a lengyel fél részéről a helyszínen vizsgálják az ügyet. A spanyol kormány 1500 ideiglenes befogadóhelyet létesít az illegális bevándorlók számára Ceutában. Az intézkedés kiegészíti a spanyol kormány döntését, amivel 6,5 millió eurót különített el a Vöröskereszt számára az exklávéba illegálisan bejutottak szociális és egészségügyi ellátásra. Az Egyesült Államok továbbra is megadást vár el Irántól, de nem szab határidőt a megállapodásra. Ezzel párhuzamosan közvetlen egyeztetések is zajlanak Teheránnal. Jelentette ki Donald Trump ma a két ország közötti 60 napos tűzszüneti megállapodás letételének napján. Közben az amerikai elnök katonai csapással fenyegette meg Ománt, ha akadályozza az Egyesült Államok hormuzi szorossal kapcsolatos lépéseit.
1: Időjárás.
3: Változékony idő lesz. Az este érkező front több helyen okozhat záport, zivatart. A déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 11-19, holnap délután 22-28 fok várható. Holnap már sok napsütésre számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: FM a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 FM. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Ma a másodhegedűs szerepről beszélgetünk. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner. Szia Nelly, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, örülök, hogy itt lehetek.
1: A másodhegedűs szerepről nekem azonnal és elsőként Puppet ugrik be, a legendás és gyermekkorunkat, vagy inkább azt mondom fiatalkorunkat bearanyozó Házibuli című filmből, aki azt meséli el Vicknek egy közös utazásnál, hogy ő az örök másodhegedűs, de valójában őt egy idő után ez nem is zavarta. De mi a helyzet a másodhegedűs szereppel? Biztos, hogy negatív értelemben vagy előjellel kell ezt kezelnünk. Egyáltalán mit jelent a másodhegedűs szerep, és magunkat rakjuk vajon oda?
2: Hú, jó sok kérdést tettél fel, és azonnal nekem is egyébként, ahogy meséltél a Házibuli karaktereiről, az jutott eszembe, hogy én egy pillanatig sem sajnáltam őt ugye ebben a filmben, hiszen ha jól emlékszünk, akkor határozottan ki is jelentette, hogy mennyire furcsa, amikor aztán ugye a második részben megváltozik az élethelyzet.
1: Igen, mert megkérje, igen.
2: Igen. Hirtelen ugye elfúj annak a férfinek a felesége, akivel gyakorlatilag sok-sok évtizeden keresztül a másodhegedű szerepben, igen, ő volt a második, igen, nő, vagy a másik nő.
1: Mellékutcának is mondta, tudod, emlékszel? Mellékutcának.
2: Igen. Uh-huh. Igen, igen. És hogy valahogy egyszerre azt érezte, hogy nem tud mit kezdeni ezzel az új helyzettel, hogy egyszerre nem tudja, hogy hogyan töltse be az első hegedű szerepet, és egyszerre csak azt érezte, hirtelen pánik is tört rá, hogy alapvetőleg ő szerette ezt a szerepet.
1: Igen. Tulajdonképpen a másodhegedűs szerep az azt jelenti, hogy nem én vagyok az első, így van, bárhol is. Egy baráti kapcsolatban, egy munkahelyen, egy párkapcsolatban, ugye oda szoktuk leginkább elsőként társítani, és a legnehezebb súlya lesz. Kezdjük el ezzel talán, hogy mit is jelent ez pontosan?
2: Van egy fantasztikus pszichológus-pszichiáter páros, DC és Ryan, akik egyébként az úgynevezett öndeterminációs elméletükkel pontosan azt vizsgálták, hogy mi az a belső motiváció, ami megkülönbözteti a frontembert, ugye ők így hívják, illetve a háttérembert, vagy a másodhegedűst egymástól. És nagyon érdekes felismerésre jutottak, vagy felismerésekre, mert ez rengeteg minden végül leírtak ebben az elméletben. Az egyik például az volt, hogy frontembereket gyakran a külső motiváció az, ami élteti, a hírnév, a státusz, az azonnali sikerélmény, az, hogy központban lehetnek, és hogy nagyon sokan figyelnek rájuk, és alapvetőleg azonnal kapnak visszajelzést, többnyire pozitív visszajelzést, vagy legalábbis reményeik szerint pozitívat. A háttérember vagy a másodhegedű szempontjából viszont arra jutottak, hogy ezek a belső úgynevezett intrinszik motivációk, ezek azok, amik mozgatják ezeket az embereket, akik alapvetőleg ebben a másodhegedű szerepben vannak. Őket ugyanis sokkal inkább érdekli, sokkal inkább élik meg a jutalmazás élményét, akkor, hogyha értéket teremtenek. Ők azok, akik problémát oldanak meg, háttérben alkotnak, csendben alkotnak, és ők azok, akik egyébként ezeknek az úgynevezett frontembereknek lehozzák az álmaikat a földre. Vagyis ők lesznek azok, akik kitalálják, hogy jó, értem, amit mondasz, értem, hogy te álmodtál valami nagyot, de hogy ezt hogyan lehet valójában megvalósítani, ennek a tiszta képét, és adott esetben akár a konkrét lépéseit ők azok, akik képesek a földre lehozni és megfogalmazni.
1: Amit mondasz, erről rögtön az ugrott be nekem, hogy a rádiós szakmában is létezik ilyen, de hát ez nyilván egy szándékos felosztás a műsornak. A sikere érdekében mindig van egy unterman. Van egy líder és van egy unterman. Mint ahogy a cirkuszban is van egy unterman, akinek viszont bár másodhegedűs szerepet tulajdonítunk, mégis az egyik legfontosabb szerep az övé, mert ő az elkapó ember. Ezzel folytatjuk majd, hogy mit is jelent ez pontosan átvitt és konkrét értelemben, már mint a másodhegedűs szerep, de arról is kérdezni fogom még Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner vendégemet, mai szakértőnket, hogy az öndetermináció az mit is jelent pontosan, mert hogy ezt is említette Nelly, és ezt azért ugye elcsíptem, hogy erről is beszéljünk, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection.
1: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
2: A másodhegedűs szerepről beszélgetünk a mai műsorban. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, és ígértem, hogy azzal folytatjuk majd, hogy mi is az az öndetermináció, illetve hogy miért nagyon fontos egyébként a másodhegedűs szerep is, hiszen hogyha a cirkuszi világot nézzük, vagy mondjuk a média világát, a rádiózást, akkor egy untermannak nagyon fontos szerepe van.
3: És szerintem mindenhol. Hogyha azt nézed, hogy egy cégnél például, mondjuk egy csapaton belül valamilyen feladatot, valamilyen problémát kell megoldani, akkor biztosan lesz olyan ember, akinek az erősségei pontosan azokban a feladatokban vannak, amiket én például nagyon nem szeretek csinálni, például az adminisztráció, vagy azok a háttér feladatok, vagy előkészítő feladatok, vagy akár lezáró feladatok, amik teljessé teszik az adott projektet, az adott feladatot ténylegesen elvégzeté. És amikor gyermekkorunkban elkezdünk valahova illeszkedni ebben az úgynevezett társadalmi elrendezkedésben vagy berendezkedésben is. Elkezdjük saját magunkat picit másként megfigyelni, hogy vajon mi az, amit leginkább szeretünk. Azt szeretjük, hogyha minden figyelem ránk irányul, és mindenki minket néz, vagy pedig azt szeretjük, hogyha a háttérben maradhatunk, csendben rajzolgathatunk, és nem zavar minket senki, akkor tulajdonképpen már el is döntjük azt, hogy saját magunkat hogyan determináljuk. Ugye ez az öndetermináció. Mi az, amit leginkább kedvelünk, mi az, amit leginkább szeretünk, és mi lesz az a szerep, vagy mik azok a feladatok, amiket kevésbé. És ez végig velünk marad.
2: De ez azt is jelenti, hogyha öndeterminációnak nevezzük, ugye a determináltság az azt jelenti, hogy valami, tulajdonképpen valamire magunkat, most a kárhoztatás szó jutott eszembe, de nyilván nem erről van szó. Azt szokták mondani például, hogy a csillagok azok nem determinálnak, hanem hajlamosítanak. Tehát, hogy nem tesznek végletesen valamivé, hanem mi tesszük magunkat azzal, hogy az öndeterminációra tesszük a hangsúlyt. Tehát ez az lesz gyakorlatilag, hogyha én azt gondolom magamról, hogy, akkor ez valószínűleg, mint egy önbeteljesítő jóslat valóra is fog válni. Így gondoljuk, vagy így értjük ezt?
3: Hogy az elmélet szerint alapvetőleg már egy belülről induló motiváció az, ami meghatározza, hogy mi miben vagyunk jók, vagy miben leszünk jók, és azokat a típusú feladatokat, vagy azokat a szerepeket fogjuk kedvelni, amelyek ezeket a sikereket meghozzák nekünk. Az öndetermináció ilyen szempontból nem feltétlenül azt jelenti, hogy akkor már örökké ebben a szerepkörben vagyunk, de azt egészen biztosan, hogy abban a szerepkörben, amiben már gyerekként is jól érezzük magunkat, abban nagy valószínűséggel felnőttként is jól fogjuk érezni magunkat. Az egy másik kérdés, hogyha minket kényszerítenek bele bizonyos szerepekbe, ugye az, annak már egyáltalán nem az öndetermináció a területe, hanem ott egyértelműen az történik, hogy valaki valamilyennek lát minket, valaki valamilyenné gondol minket, vagy valamilyennek gondol minket, és kvázi úgy döntődik el, ilyen csúnya kifejezéssel azt, hogy mit fogunk csinálni, vagy milyen szerepbe kerülünk, hogy másoknak ez a fajta ránk kényszerítő ereje mennyire erős.
2: Aha, és ez, hogyha ebben az esetben, hogyha a másodhegedűs szerepről beszélünk, akkor lehet, hogy ezt nem is mi választjuk. Vagy lehet ezt nem választani? Lehetséges az, hogy én abszolút ellene vagyok ennek, egyáltalán nem érzem komfortosan magam egy másodhegedűs szerepben, vagy afelé tartva, de a környezet, és legyen ez egy otthoni, a baráti, munkahelyi vagy párkapcsolati környezet, mégis e felé nyom, és akkor előbb-utóbb az ember ezt elfogadja?
3: Amikor elfogadjuk ezt, mert hogy igen, vannak ilyen helyzetek, amikor elfogadjuk ezt, azt mondjuk, hogy Istenem, hát ez jutott nekünk, vagy hogyha így látnak mások minket, az valószínű ilyen, tehát hogy akkor tényleg olyanok vagyunk, akkor tulajdonképpen nem saját magunk határozzuk meg, nem mi saját magunk determináljuk, hogy mit szeretnénk, hanem egyszerűen elfogadjuk, belesimulunk, alkalmazkodunk ahhoz az elváráshoz, amit mondjuk mások ránk idézőbe kényszerítenek. Sokszor talán nem is érezzük egyébként ezt kényszerítőnek, hanem egyszerűen megelégszünk azzal a szerepkörrel, mert hogy alapvetőleg akár még abban jól is érezhetjük magunkat, függően attól, hogy mennyire áll közel egyébként az adott szerep, ami eredeti, autentikus, öndeterminációs szerepkörünkhöz. Mondok erre egy példát. Ha mondjuk valaki azt mondja nekünk a baráti társaságban, hogy de annyira jó az, amikor mindenkit meghallgatsz, mert olyan figyelsz ránk, és hogy annyira empatikus vagy, és lehet, hogy amikor ezt halljuk, akkor azzal együtt, hogy megérkezik az elvárás a másik részéről, hogy légy szíves, hallgass majd innentől kezdve is mindig meg. Tehát te leszel az, akinek én majd mindig elmondom a bánatom, és kísérom a válladon a saját problémámat. Ezzel együtt lehet, hogy ez egy jó érzést kelt bennünk, hiszen ez egy pozitív megállapítás volt, és lehet, hogy mi tényleg jó hallgatóság vagyunk, és lehet, hogy tényleg nagyon jó empaták is vagyunk ezzel együtt. Ugyanakkor, ha megvizsgáljuk azt, hogy ez huzamosabb időn keresztül ránk kényszeríti azt a helyzetet, hogy mi mindig csak a hallgatóság legyünk, mindig csak az elfogadó, az empatikus, a másik problémájára figyelmes, akkor lehet, hogy egy idő után ez diszkomfortossá válik, mert teljes mértékben nem szeretnénk ezt a szerepkört, vagy nem mindig szeretnénk ezt a szerepkört betölteni, hiszen a saját determinációnkban egyébként ott van az is, hogy bár jó hallgatóság vagyok és empatikus vagyok, de nagyon szeretek adott esetben akár problémákat elemezni, kommunikálni erről, beszélgetni, tehát egy aktív partner lenni ebben a folyamatban, vagy ebben az interakcióban, de hogyha ezt a másik folyamatosan lenyomja bennünk, mert nem ez az ő elvárása, akkor egy idő után érezhetjük azt, hogy ez kényszer.
2: A másodhegedűs szerepről beszélgetünk ma, hogyan hat ez a mentális egészségünkre, hogyan hat a pszichénkre, hogyan hat a lelkünkre, ebben van segítségemre Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, hamarosan lélek sportolunk tovább.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb birek napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást. Hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna morzsa. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection.
1: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
2: A másodhegedűs szerep, vajon mit jelent ez? Vajon miért nehéz és miért negatív mindig az előjele? Erről is beszélgetünk ma a másodhegedűs szerep kapcsán. Szakértő vendégemmel, Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtrénerrel, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzőjével. Neli, folytassuk ott, ahol az előbb abba hagytuk, ugye, hogyha valaki csak hallgatósággá válik, mert nagyon jó hallgatóság, és meg is dicsérik ezért, és akkor a dicséretből az ember szeret mindig többet kapni, megdicsérnek, azt mondják, jaj, én ebben jó vagyok, hát akkor én ebben még jobb leszek, de mi van akkor, hogyha erre rászokik a környezet például, és úgy leszek másodhegedűs szerepben, hogy engem például sosem kérdeznek.
3: Ebbe a csapdába egyébként általában az introvertált emberek szoktak beleesni. Ugye ismerjük az introvertált, extrovertált embertípust, és tudjuk nagyon jól, hogy általában az introvertáltokat jellemzi ez a fajta csendes, visszahúzódó, megértő, meghallgató személyiség, vagy ezek a személyiség vonások. Ugyanakkor én azt gondolom, és tényleg ezt is tapasztalom, rengeteg introvertált embert ismerek, aki egyébként csodálatos előadó. Fantasztikus, alkotó ember, egy művész, akár egy vezető. És attól, hogy valaki introvertált, attól, hogy valaki egy icipicit gátlásos, vagy nem szeret annyira szerepelni, az nem azt jelenti, hogy nem jó egyébként az olyan típusú feladatokban, vagy az olyan típusú kapcsolódásokban. Szóval nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy az introvertáltakat ne kényszerítsük bele abba a szerepkörbe, hogy ő mindig a meghallgató, mindig a hallgatóság és tulajdonképpen az a csendes fél legyen ebből a párosból, mert neki is van mit mondania.
2: Ez azért érdekes, amit mondasz, mert én azt gondolnám magamra, és bocsássák meg a hallgatók, hogy most magamat hozom elő, de hát én ülök itt, és szerintem sokukat tudom képviselni azokkal az érzésekkel, amik bennem vannak, hogy én magamat egy extrovertált embernek gondolom, de lehet, hogy csak azért, mert mindenki ezt gondolja rólam, és alapvetően egyébként annyira nem vagyok az, független attól is mind a mellett, hogy mi a szakmám, vagy mi a hivatásom, inkább így mondom, de hogy velem ez sokszor előfordul. Tehát, hogy én szeretek kérdezni, mesélj, visszakérdezek, még érdeklődöm, stb. És azt figyeltem meg, hogy egy idő után, és az elmúlt években ez van, konkrétan engem nem kérdeznek. Még akkor sem, hogyha tudják, hogy történt valami nagy dolog az életemben.
3: És ez egyébként egy nagyon is fontos példa, amit hoztál, mert az introvertált embereket egyébként egyre kevésbé, vagy egyre nehezebb felismerni. Ma valahogy a 21. században, ahogy a minden változik gyakorlatilag az életmódunk miatt, változnak ezek a korábban egyébként nagyon szépen szétválasztható, vagy nagyon egymásnak a fekete-fehér típusként egymásnak ellentmondó karakterek, és ez a karakterisztika, mint introverzió, ez is egyfajta vegyes képet mutat ma már. Szerintem mindannyiunkban benne van az introvertáltság, illetve az extrovertáltság is úgy szintén. Amikor saját magamat elkezdtem egyébként vizsgálni, ha már én is hozhatom magam, hogyha te hoztad a saját példádat, akkor rá kellett jönnöm, hogy amennyire extrovertált embernek gondoltam saját magam, annyira váltam az évek során egyre inkább introvertáltá. És ugye az a fajta introvertált részem, aki szeret egyedül lenni, szeret olvasni, szereti a csendet, szereti, hogyha nem kell másokkal kapcsolódnia, és most értsük jól, nagyon sok emberrel kapcsolódom én is, és nagyon szeretek kapcsolni, az az introvertált részem, az is legalább ugyanolyan valid, és legalább ugyanolyan élő, mint az extrovertált, amelyik pont az ellenkezőjét szereti.
2: A másodhegedűs szerep, és ehhez kapcsolódóan most, és a továbbiakban még a személyiség típusok, ezzel folytatjuk, majd szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő, coach, boldogságtréner.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Action.
1: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
2: A másodhegedűs szerepről beszélgetünk, szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, és ezt most kiegészítjük még. Az az érdekesség, ugye, hogy nem is olyan régen napvilágot látott a hír, hogy dr. Ami Kaminski, a pszichológus, egy olyan személyiségtípust kezdett el vizsgálni, ami kiegészíti ezt a kettőt, amit most mi emlegettünk, az introvertált és az extrovertált kategóriát. Ez az amerikai pszichiáter 40 év klinikai tapasztalattal vezette be az introvertált fogalmát, úgyhogy majd egyszer erről is fogunk beszélgetni, de ezt csak a hallgatók kedvéért mondom, hogy ennek érdemes utána nézni. Hogyha valaki mégis abban a helyzetben van, vagy olyan szituációba kerül, mint amit én magamról elmeséltem, és elkezdi magát vizsgálni, akkor szerintem az a személyiségfejlődésnek egy nagyon érdekes része, hogy elkezdünk olyan szinten és mélységben találkozni önmagunkkal, ami nagyon nagy meglepetéseket tud hozni, hiszen rájövünk, hogy hopp, én azt hittem, hogy extrovertált vagyok, pedig nézzük csak, ez se stimmel rám, ez se stimmel, csak az introvertált stimmel, tehát mégiscsak az vagyok. Hogyan tudunk eligazodni saját magunkkal kapcsolatban ezzel?
3: Rengeteg olyan teszt létezik, hogy ahol alapvetően már is tudjuk vizsgálni, hogy melyik az a típus, amelyik leginkább illik hozzánk, vagy amelyikhez a leginkább közel állunk. De meggyőződésem, hogy mint minden egyes tipológiában, minden egyes tesztben, az, amit maga a teszt, vagy a tipológia vizsgál, az mind megvan bennünk. Ugye itt csak a százalékok fogják eldönteni, hogy melyik az, amit a legtöbbször jellemez minket, vagy amelyikhez a legkomfortosabban nyúlunk, vagy amelyiket előszeretettel használjuk, és a másik egy picikét háttérbe szorul. Én azt gondolom, hogy az introvertált embereknek ugyanolyan szükségletük az, hogy mások meghallgassák őket, és ugyanolyan szükségletük az is, hogy elmondhassák a véleményüket a másik. Úgyhogy én azt tudom javasolni, hogy szerintem érdemes vagy egy tesztet kitölteni, vagy érdemes adott esetben akár csak elgondolkodni, hogy mondjuk szeretek-e sok emberrel kapcsolódni huzamosabb ideig, vagy mik azok a kedvenc időtöltéseim, amiket csinálok, és ugye abból egyértelműen ki fog derülni, vagy ki fog rajzolódni egy kép, hogy ezek ilyen magányos tevékenységek, vagy csapatban, csoportban másokkal együttműködve kell ezt csinálni. Mert ha azt látom, hogy jóval több az, amit egyébként saját magam egyedül létben, otthon, vagy csak nagyon szűk körben, a családom körében, vagy azzal az egy-két szerettemmel, aki nagyon közel áll hozzám, szeretem ezt csinálni, akkor ott egyértelműen látni fogom azt, hogy én sokkal inkább hajlok afelé, hogy introvertált legyek, mint az, hogy extrovertált. Mindettől függetlenül az a fajta egyensúly, ami mindannyiunkat boldoggá tesz az életünkben, itt is nagyon fontos. Fontos, hogy megtaláljuk azt, hogy legyen azért kapcsolódás a másik típusú énünkkel is. Nyilván, hogyha nem kell magunkra kényszeríteni, hogy most menjünk akkor társaságban, mert nem voltunk már egy hete, nem kell, hanem hogyha jön ez a fajta késztetés, akkor viszont ne tartsuk vissza magunkat, és ott pedig éljük meg azt az énünket, amennyire csak tudjuk, amennyire aktívan és nyíltan tudjuk.
2: Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a műsor mai szakértő vendége. A másodhegedűs szerepről beszélünk, és az összes olyan pszichológiai folyamatról és fogalomról, ami ezt vonza, mint például a személyiségtípusok, tehát ami kapcsolódik hozzá, arról beszélgetni fogunk. A következő órában is folytatjuk a másodhegedűs szerepet, hiszen nagyon érdekes az is, hogy ez zenei háttérben mit jelent, átvitt és társadalmi jelentését tekintve mit jelent, és hogy hogyan tudjuk megfigyelni azt például, hogy családon belül hogyan alakulnak ezek a szerepek. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmai. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
1: Kiszer!
0: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
2: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük. Reklám hangzott el.
4: Változékonyabbra fordul az idő. Nyomozás indult a volt miniszterelnök közösségi médiás tartalmait érintő szerződések ügyében. Családi programok és koncertek is lesznek a Margit szigeten augusztus 20-án. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Visszautasította az Alkotmánybíróság az alaptörvény módosítások elleni Fidesz-KDNP-s beadványokat. Mindhárom esetben a hatáskör hiányára hivatkozott a testület. Az ellenzéki pártszövetség az alaptörvény 17. módosításának passzusait támadta meg. Ezek között volt a Súlyog Tamás köztársasági elnök leváltásáról szóló döntés. A parlamenti képviselői mandátum 12 évben vagy 3 ciklusban korlátozása, illetve az alkotmánybírók 70 éves korhatárának visszaállítása. Hűtlenkezelés miatt nyomoz a rendőrség a volt miniszterelnök közösségi médiás tartalmait érintő szerződések ügyében, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. A miniszterelnökség még múlt héten számolt be arról, hogy átvizsgálta Orbán Viktor közösségi médiás megjelenéseiről kötött 4 milliárd forint közpénzt érintő szerződéseit. Az ügyben hűtlenkezelés és hivatali visszaélés gyanújával ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést. Terrorizmus gyanúját is vizsgálják a Zadar környéki tűzesetek ügyében. A horvát korrupció és szervezetbűnözés elleni ügyészség a gyújtogatásokkal kapcsolatba hozott 4 ember ügyében nyomoz. 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsítanak azzal, hogy előre kitervelten, egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zara megye térségében múlt pénteken és szombaton. Lakossági bejelentés alapján fogták el őket. Soha olyan korán nem kezdődött még szüret a franciaországi Elzászban, mint idén. Mivel heteken át árnyékban is 44 fokos hőség tombolt a szőlőültetvényeken, több védett szőlőfajta is a megszokottnál hetekkel korábban beérett. A termésmennyiség 5%-kal maradhat el a tavalyitól, cserébe várhatóan magas minőségű borok készülhetnek. Családi programok, koncertek lesznek augusztus 20-án a Margit szigeten. Délelőtt interaktív cirkuszi játszóházzal, ügyességi játékokkal, valamint civil szervezetek programjaival várják a családokat. 16 órától színpadra lép Deva, a Random Trip, Boban Markovics, a Queen Bee és az Infra Gandhi. Sötétedés után megnyílik a fénykert magyar és nemzetközi művészek fényinstallációival.
0: Időjárás.
4: Hidegfront érkezik, egyre több felé lehet zápor, zivatar. A déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Kedden már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Hajnalban 11-19, napközben 22-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: A másodhegedűs szerepről és annak a mentális és lelki vonzatairól és aspektusairól beszélgetünk. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner. És akkor folytassuk azzal, amit ígértem, hogy olyan érdekes tudod azt, hogyha mondjuk a zenei hátterét nézzük ennek. Ugye itt egy másodhegedűs szereplő, vagy egy a másodhegedűs, nem is a szereplő, hanem maga a másodhegedűs, a harmóniát biztosítja, alkalmazkodik dinamikában az első hegedűhöz, de az első hegedű dinamikája nem lenne meg a másodhegedűs nélkül, illetve a jelentőségét tekintve nélkülözhetetlen a telt hangzáshoz. Ami számomra azért csodálatos már a zenei megfogalmazása vagy definíciója, mert hogy így világossá válik, hogy a másodhegedűs szerep egyáltalán nem biztos, sőt, hogy ez negatív.
2: Szerintem a vízió a háttérember nélkül csak egy légvár. Uh-huh. Alapvetőleg az, amit te is mondasz, pontosan ugyanezt, ugyanerről mesél. Ugye arról, hogy ha van egy csapat, abban minden egyes zenésznek, ha ugye a zenekart veszük alapul, megvan a saját maga feladata, és minden egyes hangszernek nem véletlenül van helye abban a zeneműben. Sokan hajlamosak, és ugye én szoktam cégekkel is dolgozni, sokan hajlamosak egyébként cégeknél csak a front emberekre koncentrálni. Ugye azokra, akikkel majd megnyerjük ezt a pályázatot, vagy akikkel majd végigvisszük ezt a folyamatot, és elfeledkeznek nagyon sokan a sok-sok háttéremberről, azokról a csendes háttérben dolgozókról, akik nélkül egyébként nem lehetne megvalósítani. Ez olyan, ugye, mint a bicikli küllői. Szoktuk is mondani, ha az egyik kiesik, még lehet, hogy megy tovább a bicikli, de már egy kicsit olyan furcsán megy, gyakorlatilag ilyen S-alakban kezd el menni, és minél több küllő kiesik egyébként a kerékből, annál kevésbé lesz az a kerékpár igazán hatékony, és nyilván egy idő után, hogyha már annyi számú küllő esik ki, vagy annyi számú darabka esik ki, akkor széteshet az egész. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a háttéremberek szerepe nem csak a cégnél, de a családban is például, vagy a baráti körben, vagy bármilyen kapcsolódásban azért elképesztően fontos, mert ő lehet az, aki az álmot lehozza, ahogy mondtam is már, a földre, ő lesz a megvalósító, vagy adott esetben a helyzetértékelő, aki ugye nem azt látja talán az egész összképet, és nem azt látja, hogy milyen fantasztikus az az ötlet, amit éppen meg akarunk valósítani, hanem látja annak a megvalósításban, tehát a megvalósítással kapcsolatos különböző problémákat, vagy azokat is látja, amiben esetleg mint akadályba bele tudunk ütközni, hogyha nem figyelünk oda. Mm. Nagyon-nagyon fontosak a háttéremberek.
1: Tulajdonképpen akkor a háttérember az egyetlen egy esetben, vagy a másodhegedűs egyetlen egy esetben negatív egy párkapcsolatban.
2: És ez egy nagyon-nagyon fontos kitétel. Ez így van. Ugyanis a párkapcsolat az ugye két ember együttese. Ott nem több ember van együtt, ahol különböző funkciókat, szerepeket tudunk meghatározni, különböző feladataink vannak, hanem ott két, ha jól működik a párkapcsolat, akkor két teljesen egyenrangú félről beszélünk, tulajdonképpen egy partnerségről beszélünk, ahol lehetnek adott esetben egymástól eltérő jellemvonások, hiszen nem feltétlenül kell, hogy két teljesen egyforma ember, ugye csak a hasonlót vonza. Lehet az, hogy valaki csendesebb a kettő közül, de ezzel együtt nem lesz az elnyomott fél, vagy legalábbis reméljük, hogy nem lesz az elnyomott fél.
1: A másodhegedűs szerepről beszélünk, annak minden mentális, pszichés és lelki vetületéről. Arról, hogy mit érdemes ezzel kapcsolatban tudni, hiszen, ahogy már mondtuk az előzőekben, és Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, szakértő, beszélgető partneremmel, ez nem minden esetben negatív. Sőt, érdemes végig gondolni, mennyire nagyon fontos, és mennyire nem működne nélküle gyakorlatilag sem egy munkahely, sem egy barátság, sem egy projekt, viszont a párkapcsolatban ez egészen másként fest, és most ezt a vetületét szálazzuk szét a továbbiakban, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection.
1: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
2: A másodhegedűs szerepről beszélgetünk, és tesszük ezt most párkapcsolati viszonylatban Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner szakértő vendégemmel. Szóval egy kicsit menjünk bele ebbe. Mit jelent az, hogyha valaki belemegy a másodhegedűs szerepébe egy párkapcsolaton belül? Mit árul el az róla, min volna érdemes dolgoznia, és mit volna érdemes átgondolni? Hogyha szabad ezt ennyire leegyszerűsíteni.
3: Hoznék egy újabb pszichológiai modell, Jeffrey Jung sématerápiáját többek között, hiszen nagyon sokszor a háttérbe húzódás, vagy ez a másodhegedű szerep nem egy tudatos döntés, hanem ez abszolút egy gyerekkori séma. Ugye ezt láthatatlanság sémájának szoktuk hívni. Az a séma, amikor valaki azért van a háttérben, mert reteg a kritikától, vagy mert értéktelennek érzi önmagát. Kicsit hasonlít az impostor szindrómához, hiszen ugye azok, akik egyébként abszolút magas színvonalon teljesítenek, mégis azt gondolják, hogy mindaz, amit tesznek, az pusztán a szerencse kérdése, vagy másoknak köszönhetik, de nem saját maguknak. És valahol ez a kettő akár találkozhat is. A gyerekkorunkban azt halljuk folyamatosan, hogy kritizálnak bennünket. Bármi, amit mondjuk a kezdeményező énünk, a kezdeményező készségünk kihoz belőlünk, és elkezdünk ötletelni, elkezdünk lelkesedni, elkezdjük mondani a saját mondani valunkat, és aztán egyszer csak, mint egy hideg zuhany, azonnal valamiféle nagyon komoly és nagyon bántó kritikával találjuk saját magunkat szembe, akkor egy idő után ez sémává alakul, és a helyzet az, hogy már saját magunkat is beskatójázva bezárjuk magunkat ebbe a csapdába, és ezt a sémát alkalmazva láthatatlanná tesszük saját magunkat. És alapvetőleg szerintem az ilyen ez a helyzet, hiszen valahol nagy valószínűséggel, illetve többségüknél, és ezt tényleg kutatások is bizonyítják, ugyanezen gyermekkori sémák lesznek azok, amik ráerősítenek erre a fajta érzésre, hogy nem vagyok elég jó, hogy nem vagyok értékes, nem magamnak köszönhetem, az, amit csinálok, az csak egy, arra bárki képes, éppen ezért nem is nagyon tolakodom előre megmutatni saját magam, vagy az eredményeimet, vagy az értékeimet.
2: Tisztában van azzal az ember, hogy éppen egy ilyen helyzetben van? Mert ez nagyon, tehát, hogy aminek van, ugye egy minimális negatív előjele is, ami olyan helyzet, hogy kell találkozni magammal, hogy szembe kell nézni magammal, a soha nem csak egy dolgot fed fel, hanem többet.
3: Bár tisztában lennénk. A helyzet az, hogy a többségünk, vagy a többsége azoknak az embereknek, akik ennyire lefolytják saját magukat, nem is tudják, hogy egyfajta sémát használnak, vagy hogy impostor szindrómával szenvednek. Amikor jönnek a felismerések, azok elsősorban nem erre vonatkoznak, hanem arra vonatkoznak, hogy valami nagyon bánt. Húzamosabb ideig kapjuk a kritikát, akkor egyszerűen azt fogjuk érezni, hogy ez most már bánt, kevésbé tudjuk már elviselni, és azzal együtt, hogy először azt érezzük, hogy biztosan bennünk van a hiba, vagy bennünk is van a hiba, nem kezdjük el kutatni azt, hogy egyébként ez valid vagy sem, hogy ez rendben van-e vagy sem. Amikor feléled bennünk az a felismerés, hogy ez nincs rendben, nem csak rosszul esik, hanem mi sem tesszük ezt másokkal, miért teszik ezt velünk, akkor lehet, hogy elindulunk azon az úton, vagy hát szerencsések vagyunk, azt gondolom, ha elindulunk azon az úton, hogy elkezdjük ezt szétszálazni, és elkezdjük végig gondolni, hogy miért érezzük azt, hogy a velünk szemben megnyilvánulók, negatívan megnyilvánulók mégsem biztos, hogy igazságosak, vagy mégsem biztos, hogy nekik van igazuk, vagy igazságuk.
2: Hogyha rájövünk, hogy mégsem nekik van igazságuk, akkor jön a következő idézőjeles nehézség, hogy akkor szembe kerülünk azzal, hogy mennyi ideig hagytuk azt, hogy ez a nem igazság, ami igazságunká váljon. Ezzel folytatjuk majd, a másodhegedű szerepről beszélgetünk. Szakértő vendégem Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, már István Dániás tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Ez

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection.
1: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
2: A másodhegedűs szerepről beszélgetünk ma, annak minden pszichés, lelki és érzelmi vetületéről is. Most párkapcsolati szempontból beszélgetünk erről, és ott tettük le az imént a fonalat, hogy mi van akkor, hogyha rájövünk, hogy a mások nem igazsága, a mi igazságunká vált. Mert ez egy újabb, nehéz, kényelmetlen találkozás önmagunkkal.
3: Alapvetőleg kényelmetlen, de azt gondolom, hogy ha ott hozunk egy döntést, és nyilván ez a legnehezebb egyébként, tehát ez az első lépés, amikor meg kell tennünk, hogy végre nem magunk ellen használjuk a tudást és az információt, amit megszereztünk, a felismeréseket, hanem végre magunk érdekében kezdünk el kilépni abból az adott helyzetből. Tehát, hogyha meghozzuk a döntést, hogy ezt tovább már nem szeretném cipelni, ezt tovább már nem szeretném elviselni, akkor onnan el tudjuk kezdeni tudatosan felépíteni azt a fajta, ugye erről már sokat beszéltünk, folyamatot, ami egyébként a saját személyes határaink kijelöléséről szól, és nyilván ennek is az a módja, hogy oké, amit nem szeretek és amit nem akarok már továbbvinni, amit már nem tudok elviselni és nem is akarok tovább elviselni, ahelyett mi az, amit igazán szeretnék és amit igazán szeretnék megélni a továbbiakban. És ehhez kapcsolódóan fogalmazok meg már azt, hogy mik lesznek azok a határok, amin belül már nem engedjük tovább, hogy valaki belépjen, illetve berontson.
2: Mi a jobb, hogyha ezt mi magunk vesszük észre, vagy hogyha valaki a környezetünkből felhívja a figyelmet erre, hogy miben vagyunk? Melyik a könnyebb?
3: Az, hogy mi a jobb, azért nem tudom megmondani, mert szerintem ez személyfüggő. Uh-huh. Hogy mi a könnyebb, ez megint személyfüggő, de én azt hiszem, hogy általában, ha ez a kettő együtt tud működni, ha van mellettünk olyan valaki, legalább egy olyan valaki, aki meg tud erősíteni bennünket, aki lehet, hogy már nagyon régóta mondja nekünk, hogy ez nincs rendben, hogy téged ennyire engedett, hogy megalázzanak, vagy ennyire engedett, hogy háttérbe szorítsanak, vagy ennyire lenyomjanak. És lehet, hogy nagyon sokáig ezt hallottuk, de nem jutott el a valódi üzenet hozzánk, de ha végre eljut hozzánk, és megértjük, hogy igaza van, és hogy tényleg valójában mi is így érezzük, és belülről végre elkezdünk ezen dolgozni, akkor hogyha ez a kettő megérkezik egyszer, akkor egészen biztosan nyert ügyünk van.
2: Elkezdünk ezen dolgozni. Mondjuk úgy, hogy megvan a nyert ügyünk. Mondjuk úgy, hogy elkezdjük észlelni, dolgozni magunkon így, ahogy mondtad. Eljön az a pont, mondjuk, ami nehéz lehet például szülőként, hogyha a gyerekünkön látjuk ugyanezt. Mondjuk egy tinédzserkori, vagy egy kiskamasz időszakban lévő gyereknél, hogy így kezelik őt a saját társaságában. Olyankor mi az üdvös szülők?
3: Szülőként ez mindig egy nagyon nehéz helyzet. Egyfelől azért, mert egyszerűen a kapcsolódás a szülő és a gyerek között ez magával hoz egy olyan helyzetet, hogy valahogy egy gyerek nehezebben fogadja el a szülőtől, még akkor is, hogyha ez egy nagyon szereteteljes kapcsolódás. Ha azt látjuk, hogy a gyerekünk nagyon szenved, és tényleg segíteni akarunk neki, akkor érdemes egyébként, ha csak egy-két-három alkalomra is, de bevonni olyan szakembert, aki meg tudja erősíteni azt a jó indulatot és azt a szeretetet, amit mi minden egyes hozzászólásunkban szeretnénk átadni a gyermekünknek, mert a gyerekek valahogy úgy vannak ezzel az egészet, sokkal jobban elfogadják, akár egy idegennek, vagy egy másiknak, vagy mondjuk egy jó barátnak, vagy egy jó barát anyukájának, apukájának, ugye a barátunk szüleinek például a tanácsait sokkal inkább jobban és sokkal könnyebben el tudják fogadni, uh-huh. mint mondjuk a miénket. El kell fogadjuk, hogy ez így van, ez egyszerűen a természetrendje, annak, hogyha belegondolunk, mi annak idején ugyanígy voltunk, akkor annak idején mi is sokkal inkább szívesen meghallgattuk a barátaink szüleitől, mint a sajátjainktól. Amit viszont mindenképpen meg kell, vagy azt gondolom érdemes megtenni, akkor is, hogyha nem folyamatosan tanácsokkal nem láthatjuk el ugye a gyermekünket, a pozitív megerősítés az egy elképesztő erős történet tud lenni. Uh-huh. Tehát, hogyha folyamatosan mondjuk, hogy mi milyennek látjuk őt, mikben látjuk az ő értékét, hol vannak az ő értékei, az erősségei, miért szeretjük őt annyira, akkor ezek ugyanúgy fognak működni, mint ahogy a pozitív megerősítések általában, ugye, amiket vagy hallgatunk, vagy vagy leírva olvasunk, vagy akár leírunk saját magunknak, mert ugye az agy az úgy működik, hogy minden, amit sokszor hall, vagy sokszor tapasztal, azt egy idő után elkezdi tényként kezelni. Úgyhogy ebben mindenképpen tudunk segíteni a gyerekeknek.
2: A másodhegedűs szerepről beszélgetünk a mai műsorban, annak minden lelki, mentális és pszichés vetületéről, társadalmi, munkahelyi, párkapcsolati, családi szempontból. Segítségemre van ebben Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner szakértő vendégem, akivel a következőkben jó szokásunkhoz híven egy nagy adag útravalót hagyunk itt a témával kapcsolatban a kedves hallgatónak. Hamarosan jövünk vissza.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Action.
1: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
2: A másodhegedűs szerepről beszélgettünk, és beszélgetünk még egy jó adag útra való erejéig. A mai műsorban szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner. Nelly, mik azok a jó tanácsok, a legfontosabbak, a quintesszenciája a mai beszélgetésünknek, amit a hallgatónak oda tudunk adni, hogy magával vigye?
3: Fontos beazonosítanunk azt elsőként, hogy szeretjük-e mi a másodhegedűs szerepünket, vagy sem. Ha szeretjük, az teljesen rendben van, hiszen akkor nagy valószínűséggel a mi introvertált énünknek, illetve annak a jellemzőit, a jegyeit hordozzuk leginkább, és azt szeretjük, azokat a szerepeket, feladatokat, amelyek megengedik, hogy egy kicsit csendesebben, kicsit háttérből, kicsit mások nélkül, vagy akár egyedül végezhessük azt, amit csinálunk. Ami nagyon fontos, ne engedjük, hogy mások determinálják, hogy mi melyik szerepünkben legyünk folyamatosan. Ha tudjuk nagyon jól magunkról azt, hogy mi introvertáltak vagyunk, és ebben egyébként egészen jól vagyunk, de ugyanakkor van igényünk arra, hogy mások meghallgassanak bennünket, akkor vegyük elő a bátorságunkat, és legalább abban a körben, azokkal szemben, akikben megvan a bizodalmunk, és akikkel szorosabb a kapcsolódásunk, nekik ezt kommunikáljuk, ne engedjük, hogy bennünk maradjon azt, amit ki akarunk mondani, és ne engedjük, hogy minket ne hallgassanak meg mások. Uh-huh. Az autonómia igény nagyon fontos, az, hogy tudjuk azt, hogy amilyenek mi vagyunk, azt abszolút mi határozzuk meg. Ne engedjük, hogy mások kényszerítsenek minket különböző szerepekbe, és azt se engedjük egyébként, hogyha rájövünk arra, hogy háttéremberként nagyon is nagy értéket tudunk teremteni egy csapatban, akkor hogy ezt ne vegyék észre mások. A láthatatlanság az nem egy valid történet. Láthatatlanok lehetünk, ha éppen mi választjuk, de hogy folyamatosan láthatatlanok legyünk, és ne ismerjék el a saját értékeinket, és azt az eredményt, amit egyébként mi hozunk a csapatban, az viszont nincs rendjén. És hogyha sémaként visszük magunkkal ezt a fajta viselkedést, ezt a láthatatlanság sémáját, akkor vegyük elő régi emlékeinket, és kicsit talán listázok azt is, hogy amikor nálunk kialakult ez a jó nekem háttérben lenni érzés, az mások miatt történt, vagy pedig saját magunk miatt indultunk el ezen az úton, még annó, amikor gyerekek voltunk.
2: Ki tud ebben segíteni nekünk leginkább?
3: Én azt hiszem, hogy legalább egy olyan bizalmas, jó, hogyha mindenkinek van, akivel le tud ülni, arról beszélgetni, hogy néha van igényem arra, hogy megnyilvánuljak, megnyilatkozzak és beszéljek. Egy párkapcsolatban fontos az, hogy azt érezzük, hogy kiegyenlítetlen ez a kapcsolódás, és azt érezzük, hogy mi nem pusztán introvertáltak vagyunk és kicsit csendesebbek, hanem el vagyunk nyomva, akkor érdemes erről kommunikálni a másikkal, mert ha a másik erre rácsodálkozik, akkor nagy valószínűséggel lehet, hogy ez rossz hír lesz, akkor nagy valószínűséggel nem nagyon figyelt oda ránk. És ez a fajta kiegyenlítetlenség, ez nem pusztán annyi, hogy a másik többet beszél, vagy többet panaszkodik, és én kevesebbet, hanem ez arról is szól, hogy vajon mennyire lát engem, és mennyire figyel rám.
2: Vajon tudja ő egyáltalán azt, hogy ő így hat ránk? Mert hogyha szeretnénk dolgokon változtatni, akkor nyilván az ember, ahogy elkezd változni és változtatni, úgy változik a környezete is, hiszen belenyúlunk ebbe az egész energiatérbe, és fogalmazunk egy kicsit ilyen megfoghatatlanul, de hogyha én elkezdek változni, akkor az észrevehető, és szerintem ezzel már mindenki találkozott, elkezd változni a környezet is. De vajon a környezetemben az az illető, vagy az a több illető, vagy egyáltalán a közeg, az tisztában van-e vele, hogy ő mit csinál? Vagy ez ebből a szempontból nem is lényeges? Mert az a lényeg, hogy én hogy érzem magam tőle.
3: Ez, amit most mondasz másodszor, ez az, ami szerintem nagyon is fontos. Az, hogy én hogy érzem magam az adott szerepben, ez nagyon fontos. Ha azért vagyok háttérben, mert ott vagyok a legerősebb, az rendben van. De ha azért vagyok a háttérben, mert félek a fénytől, mert félek attól, hogy meglátnak, félek attól, hogy előtérbe kerülök, az már nincs rendben. Mert mindenkinek szüksége van a fényre, mindenkinek szüksége van figyelemre. Valakinek többre, valakinek kevesebbre. Csak gondolj bele, egy igazán jó színész, ugye megtapsolnak a nézőtér, tehát a nézőtérről, de a színész, aki igazán jó színész, azzal együtt, hogy ő egyébként imád ebben a szerepben lenni, pontosan tudja, mert figyel a többiekre is, ha a súgó, a világosító, a rendező nincs ott, akkor a függöny nem gördül fel. Tehát a háttéremberek nem láthatatlannak kell lenni, hanem ők, mivel ők maguk a kontextus, ezért a siker láthatóvá kell, hogy őket is tegye. Lehet, hogy kisebb fényben, lehet, hogy a háttérből, de nekik is jutnia kell. És azt hiszem, hogy ma társadalom is pontosan ezzel a dilemmával boldogul a legkevésbé. Vajon figyelünk-e egymásra eléggé? Vajon miért van az, hogyha valaki túl sokáig csendes, és egy idő után történik valami, akár egy tragédia vele kapcsolatban, vagy akár csak az, hogy felmond, leteszi a felmondó levelét egy cégnél, akkor miért nem figyeltünk a korábbi jelekre? Miért nem tudtuk, hogy benne valami zajlik csendben a háttérben, amire mi, úgymond többiek, egyáltalán nem voltunk éberek. Szóval ez egy nagyon fontos feladat.
2: Érdemes ezt a nagyon fontos feladatot elkezdeni forgatni magunkban, és elkezdeni figyelni tudatosan önmagunkat és a környezetünket is. A másodhegedűs szerepről és azon túl ezt kitágítva ennek minden pszichés, mentális és lelki aspektusáról beszélgettünk család, baráti kör, párkapcsolat és munkahelyi szempontból is. Szakértő vendégem volt a mai műsorban Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője. Nelly, köszönjük szépen az idődet.
3: Hálás vagyok, hogy itt lettem.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: AI a közlekedésben. Az önvezető autók világa már nem science fiction, hanem tesztpályákon és városokban zajló valóság. A mesterséges intelligencia figyeli a sávokat, az embereket, a lámpákat, és ezred másodpercek alatt dönt, mikor fékezzen, vagy kanyarodjon. De nem csak az autókban dolgozik AI. Segít a forgalomirányításban, az útvonaltervezésben, sőt, még a parkolóhely keresésben is. A cél biztonságosabb, hatékonyabb közlekedés. Kevesebb dugó, kevesebb baleset. A jövő városai valószínűleg már nem csak emberekre, hanem algoritmusokra is épülnek majd. És talán egyszer majd mosolyogva meséljük. Emlékszel, amikor még nekünk kellett vezetni?
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Változékonyabbra fordul az idő. Kritikus napok várhatók a paksi atomerőmű működésében. Szeptember közepétől mérséklődik a tűzifa áfája. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook videóban jelentkezett be a helyszínről. Elmondta, a következő két nap még kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormányfő hangsúlyozta, most a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina további üzemelésének fenntartása. Hozzátette, az előrejelzés szerint a következő két hétben 30-40 cm-rel lehet magasabb a vízszint, és ha minden jól megy, a jövő hét elejétől el lehet kezdeni az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Eszerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől 27-ről 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezető ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Sűrített menetrenddel, éjszakai bagolyvonatokkal és nagyobb kapacitású szerelvényekkel készül a MÁV csoport a szerdán kezdődő strandfesztiválra. A résztvevők a koncertek után Siófokig fél óránként, Budapest és Fonyód felé pedig óránként induló éjszakai bagolyvonatokkal juthatnak haza Zamárdiból, vasárnap délelőtt pedig emeletes motorvonat is közlekedik. Soha olyan korán nem kezdődött még szüret a franciaországi Elzászban, mint idén. Mivel heteken át árnyékban is 44 fokos hőség tombolt a szőlőültetvényeken, több védett szőlőfajta is a megszokottnál hetekkel korábban beérett. A termésmennyiség 5%-kal maradhat el a tavalyitól, cserébe várhatóan magas minőségű borok készülhetnek. Hidegfront érkezik, egyre több felé lehet zápor, zivatar. A déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Kedden már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Hajnalban 11-19, napközben 22-28 fok várható.
0: Manna Hits. Manna Hits.

0: fantasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit. I'm tired
1: of shyness. I wrote Never Know at the start of the pandemic.
2: Édesapám, akit nagyon-nagyon szeretek, már elmúlt 70 éves, és néhány hónappal ezelőtt covidos lett. Nagyon rosszul volt. Tudtam, hogy Isten kezében van, és imádkoznom kell érte. Ebben a nehéz időszakban én bátorítottam a családomat. Ezt a dalt ezeknek, az igazán nehéz napoknak az emlékeként írtam meg, mégpedig azért, hogy ne felejtsük el azt, hogy Isten szabad arra, hogy bármit megtegyen, és jót akar nekünk még akkor is, ha mi nem értjük, hogy mi történik. Ne felejtsétek el, hogy Isten hűséges.

0: Béke. A Margit hídon sétálunk a zenével. Béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.
1: Manna Hit.
2: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
3: Hey guys, Rachel Lampa here. I am so excited to be talking to you about my new song, Perfectly Loved.
4: You're perfectly human.
3: This song kind of came out of nowhere. I was
5: nagyon izgatott vagyok, mert végre beszélhetek nektek a legújabb dalomról. Ez a zene valahogy a semmiből jött. Nem gondoltam arra, hogy újra mikrofont ragadjak. De egy nap, amikor a barátaimmal voltam, elkezdtünk spontán zenélni, és végül megszületett belőle a Perfectly Loved. Azokban a napokban sokat beszélgettünk a gyermekkorunkról, amikor ilyen 14-15 évesek voltunk, bárkivel barátkoztunk, beszélgettünk, egyszerűen csak mindenkit és mindent szerettünk. A zenét, Istent, az embereket, az életünket, és elfogadtuk, hogy minket is úgy szeretnek, ahogyan vagyunk, azért, akik vagyunk. Aztán, ahogyan teltek az évek, valamiért elkezdtük azt hinni, hogy sikeresebbnek kell lennünk, jobban kell teljesítenünk a munkánkban, az életünkben azért, hogy méltóak legyünk Isten és az emberek szeretetére. Ez a dal arra emlékeztet, hogy Isten szeretete ingyenes, és mi pedig tökéletesek vagyunk az ő szeretetére. Rajong értünk attól függetlenül, hogy mit teszünk, ha éppen futunk, vagy ha éppen bujkálunk előle, és mi nem tehetünk semmit, hogy elveszítsük őt, vagy hogy jobban szeressen minket. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok.
3: So, thank you so much for listening. Thank you for being part of this journey, and I hope I get to see you soon. God bless.
4: Who

0: percben.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: Élet, öröm, zene.
1: Élet, öröm, zene.
4: Manna FM.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Elmondhatom nektek, hogy közületek némelyekre, akik most életetek egyik legnehezebb időszakát élitek. Egy lépésre a másik oldalon, előléptetés, áttörés vár.

A szívpróbákról szeretnék beszélni nektek. Ha azt gondolnád, hogy valami nincs rendben a szíveddel, biztos vagyok benne, hogy megvizsgáltatnád magad. Érdekes, hogy Isten vizsgálja a szívünket. Szoktak furcsa dolgok történni veled, vagy irritáló, frusztráló dolgok, és azt gondolod, mi ez? Miért történik ez velem? Nos, ez próba. Ha megtanulsz átmenni a próbán, akkor sokkal gyorsabban haladsz előre utadon az Istennel. Amennyiben nem mész át a próbán, az a jó hír, hogy Isten iskolájában nem lehet megbukni, csak újra, újra és újra meg kell próbálnod, amíg át nem mész. Elmondhatom nektek, ha megragadjátok a lényegét annak, amit ma próbálok nektek mondani, újfajta békességetek lehet, melynek révén hihetetlenül gyors fejlődésen mehettek át. Nem harcolhatunk Isten ellen. Amikor ő úgy dönt, hogy belép az életünkbe és megpróbál bennünket, csak azzal kell törődnünk, hogy átmenjünk a vizsgán. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, akik becsületesek és összhangban vannak veled, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket, az érzelmeket és a gondolatokat. Te, aki megpróbálod a szíved, az érzelmeket és a gondolatokat, igaz Isten vagy. Tehát Isten tesztel minket. Ő megpróbál bennünket, nem kísért bennünket. Szeretném, ha megértenétek a különbséget. Isten nem kísérti az embert. A sátán kísért bennünket. Isten azonban meg fog bennünket próbálni, és ezt jogosan teszi. Hogyan próbálsz meg valamit? Úgy, hogy nyomást gyakorolsz rá azáltal, hogy elvárod, hogy megtegye, amiről azt mondja, hogy meg tudja tenni. Úgy, hogy elvárod, mutassa meg, amiről azt mondja, hogy tudja. Biztos vagyok benne, hogy vannak bútoraitok a házatokban. Vannak székek, ágyak, konyhaszékek, különböző heverők, kanapék és hasonló dolgok. Majdnem garantálni tudom, hogy senki sincs közületek, aki csak egyet is hazahozott volna ezekből a székekből, matracokból vagy heverőkből, anélkül, hogy ne ült volna rájuk. Mit csináltál? Kipróbáltad. Elmész a boltban, vagy inkább egy bútorüzletbe, és valaki azt mondja neked, ó, ez a szék a legkényelmesebb szék az egész üzletben. Az első dolog, amit teszel, hogy ráülsz. Nos, ez okos dolog. Megnézed. Miből készült? A gyermekek egész évben iskolába járnak. Tanulnak, tanulnak, tanulnak, tanulnak. Aztán eljön a vizsga ideje. Ha átmenek a vizsgán, megkapják a bizonyítványt, amely szerint mondjuk, hogy az első osztályból a másodikba, a másodikból a harmadikba lépnek. Ha nem mennek át a vizsgán, akkor a bizonyítványba ez kerül. Jancsikát visszatartjuk, újra kell járni a másodikat. Nos, mi ugyanígy vagyunk Istennel, megpróbál bennünket. Bár csak megtanulnánk együttműködni vele. Bár csak tudnánk ezt mondani, ez próba, és át fogok menni. Ahelyett, hogy próbálunk megszabadulni mindattól, amiben vagyunk. Na gyerünk, mondjátok, ez próba. Át fogok menni. Valamelyik nap utitársaim közül az egyik srác kérdéseket tett fel nekem, konkrétan Dave-ről kérdezett. Dave mindig ilyen stabil volt, tényleg mindig ilyen kiegyensúlyozott, és így tovább, azt mondtam, igen. Dave tényleg mindig ilyen józan, tudod, ilyen stabil fickó. Először is nagyrészt ilyen a személyisége. Sok minden azonban Istennel való erős kapcsolatából fakad már gyermekkora óta. Sok minden a gondolkozás módjából ered, ahogy megtanult másképp gondolkodni. Ha megtehet valamit, meg fogja tenni, ha semmi. Mit nem tehet, csak Isten tehetne bármit is, akkor eldönti, hogy nem fogja magát izgatni. Szóval a fiatalember arról beszélt nekem, ami épp a múlt héten történt vele. Persze a személyisége hasonlít az enyémre, igazi kolerikus, pörgős típus, tudjátok, meg akarom csinálni, gyorsan akarom csinálni, jól akarom megcsinálni fajta fickó. Tehát azt mondta, múlt héten bementem egy üzletbe, és vettem egy naptárt, mert a teljes menetrendünket fel akartam írni egy nagyobb naptárba. Nem csak a számítógépembe, hogy egyben lássam a teljes havi programot, és aztán lapozva egyet a következő havit is. Szóval ilyen naptáram van, mert szeretem látni a dolgot, és azt mondani.
Ó Istenem, sok segítségre van szükségem. Tehát ezt meg kell értenetek. Erős, kolerikus, jól akarja csinálni. Szóval kitölti a januárt, kitölti a februárt. Figyeljetek, sok minden van a naptárunkban, tehát sok a munka. Kitölti a márciust és az áprilist, májust, júniust, júliust, augusztust, szeptembert. 4-3 hónap lapoz, és nincs benne október, november és december. Újra február, március és április jön. Nyomda hibás volt a naptár. Átcsúszott a minőség ellenőrzésen. Eljutott az üzletbe. Eladták neki. Hazavitte, és nem nézte meg, hogy benne van-e minden hónap. Az ember nem gondol erre, de a jövőben valószínűleg meg fogja nézni. Sok időt töltött az első 10 hónap kitöltésével, és most előről kellett kezdeni az egészet. Nos, valószínűleg valahogy így történheted. Elhiszed, hogy eladták nekem ezt a naptárt úgy, hogy néhány hónap hiányzik belőle? Nem tudom elhinni. Szóval azt hiszem, valami ilyesmit mondhatott a feleségének. Miért kellett ennek megtörténnie? Erre ő, hát, megtörtént. Menj és vegyél egy másikat. Sokban hasonlít Dave-re. Sok tekintetben olyan, mint én. Az olyan emberek, mint én, nem tudják csak úgy elfogadni. Először is meg akarjuk érteni, miért nem csinálták jól. Ők azonban... Hát ez van típusok. Pontosan ezért házasodtak össze az olyan emberek, mint Dave és én, és az olyan emberek, mint ez a fiatalember és a felesége. Ugyanis időnként tüzet gyújtok alája, és amikor én kicsit túl tüzes leszek, ő megfékezi a tüzemet. Így megvan az egyensúly. Én azonban ezt mondtam ennek a fiatalembernek, hogy tovább fokozzam a dolgot, elmondom én neked, miért történt ez meg. Azt mondtam, csak a te reakciód miatt történt meg ez a dolog. Isten próbaként adta ezt eléd, hogy meglásd, mi van még benned, és elkezdhess imádkozni és kérni Istent, hogy legyen segítségedre. Ez az, amit már el is kezdett. Annyira jó nekünk, amikor Isten megpróbál bennünket. Ha most nyomban adnál nekem egy matek feladványt, elég gyorsan meglátnád, mi az, amit tudok, és mit nem. Ha egy angol nyelvi tesztet adnál, tényleg gyorsan meglátnád, mi az, amit tudok, és mit nem. Látjátok, szeretjük azt gondolni, hogy sok mindent tudunk, de nem nagyon érdekel bennünket, hogy próbára tegyék a tudásunkat, hogy lássuk valójában, mit tudunk. Egyáltalán nem számít, mit hallunk, és mit húzunk alá a Bibliánkban, vagy milyen vaskos könyvtárunk van otthon. Nem tudjuk, hogy mit tudunk, amíg próba alá nem kerülünk. Gyerünk, akár tapsolhattok is, mert erről fogok prédikálni. Tudom, hogy most néhányan közületek a körülményeitekre gondoltok, és azt mondjátok, azt mondod, ez próba. Értitek, sokszor csak meg akarunk szabadulni mindentől, ami kényelmetlen. Igen, keményen dolgozunk azon, hogy megszabaduljunk. Na most akarok valamit mondani, ami valószínűleg a legfontosabb dolog lesz, amit ma este elmondok. Többször el fogom mondani, és ha semmi másra nem fogtok emlékezni, azt akarom, hogy ezzel menjetek el. Az egyik legfontosabb dolog nekünk, keresztényeknek az, hogyan viselkedünk a nehéz időkben. Keményen megdolgoztattatok ma reggel. Este nem akarok ennyire keményen dolgozni. Az egyik legfontosabb dolog nekünk keresztényeknek, és nem csak nekünk, a világnak is fontos, mert nem látunk stabilitást a világban. Meggondolatlan, féktelen érzelmeket látunk mindenfelé. A stabilitás azonban vonzó. Az egyik dolog, ami valójában Dave-et vonzóvá tette a számomra, a stabilitása volt. Ez volt a legnagyobb ajándék, amit tőle kaptam. Mert egy őrült otthonban nőttem fel, ahol nem volt stabilitás. Azt sem tudtam, mi az a békesség, amikor hozzámentem. Soha nem láttam példát a békességre. Soha azelőtt nem láttam arra mintát. Nem csak beszélt nekem a keresztény hitéről, de ahogyan vele együtt mentem a gyülekezetbe, példát is mutatott,
tanított a stabilitásról. Példát adott arra, hogy következetesen jár a szeretet útján. Nem számított, mit tettem, Dave ugyanaz maradt. Nem számított, hogyan alakultak a körülményei, Dave ugyanaz maradt. Én azonban nem ilyen voltam. Éretlenebb keresztény voltam. Most azokra az időkre nézve jó-jó kereszténynek nevezném magamat. Fönt voltam, amikor a körülményeim csúcs szinten voltak. Le voltam törve, amikor a mélyben voltak. Fent és lent, lent és fent. Tudja bárki is, miről beszélek? Nos, ettől jobb életet készített számodra Isten. Az egyik dolog, amit meg kell tenned, hogy légy elég bátor ahhoz, hogy úgy imádkozz, mint Dávid. Vizsgáld meg szívemet, Uram. Próbálj meg. És mutasd meg, mi van bennem. Mutasd meg a rejtett hibáimat. Ne féljünk attól, hogy megengedjük Istennek, mutassa meg életünk azon területeit, amelyre oda kell figyelnünk. Amen. Ha elrejtünk valamit, attól ez még nem fog eltűnni. Ki kell hoznunk a világosságra, hogy valamit kezdhessünk vele. Senki sem rajong a záróvizsgákért. Fiatalok a főiskolán mondják, ó, ember, a hétvégén záróvizsgáim lesznek. Az iskolások azt mondják, ó, a héten témazáró. De tudod mit? Addig nem lépsz tovább, amíg le nem teszed azokat a vizsgákat. Elmondom, hogy azokra, akik jelenleg életük egyik legnehezebb időszakában vannak, egy lépésre a másik oldalon előléptetés és áttörés vár. Imádkoztatok Istenhez, és kértétek, hogy emeljen új szintekre jólétben, erőben, győzelemben, jó indulatban és más különböző dolgokban. Isten azt mondja, rendben, lássam, készen állsz-e? Készen állsz néhány tesztre? Amint átmész azokon a próbákon, megígérhetem, minél stabilabb leszel, annál többet tud Isten rád bízni. Nem lehetnek olyan vezetők Krisztus testében, akiről nem tudja az Úr, mit tennének a következő percben. Mert garantáltan nem tudod, hogy egy adott napon milyenek lesznek a körülményeid. Szóval csak az igazságot mondom. Van hitünk nem arra, hogy irányítsuk a körülményeinket, hanem hogy megtartson stabilan a körülményeikben. Úgy gondolom, egy kicsit zavarban vagyunk arra nézve, hogy mi a hit. A hit nem a jó időkre való, hanem a nehezekre. A hit nem akkor kell, amikor értjük a dolgokat, hanem amikor nem értjük azokat. Amen. Úgy hiszem, itt az idő, hogy döntsünk, ez a fejlődés ideje a Krisztus testében. És tényleg, haladj Istennel, és mondd, rendben Istenem, jól akarom csinálni. Nincs többé teszett tosza, sutyi-mutyi kereszténység. Azt akarom tenni, amit Isten akarja, hogy tegyek. Az akarok lenni, akit Isten akar, hogy legyek, és úgy akarok cselekedni, ahogy ő akarja, hogy cselekedjek. Mindenki akarja az ígéreteket, ezzel nincs semmi problémánk. Állhatnék itt ma este, és taníthatnék arról, hogy Jézus Krisztussal együtt örökölsz, taníthatnék Isten ígéreteiről, Isten áldásairól és Isten szeretetéről. És tudod mit? Te olyan hangosan kiáltanál, hogy jó, ha el tudnám prédikálni az üzenetem. Amikor azonban ilyesmiről prédikálok, egy kicsit csendesebbé váltok, ami rendben van. Tudjátok, miért lesz csendesebb? Mert nem hallunk elég ilyen prédikációt. És akkor elgondolkodsz. Figyelj, az ördög tudja, hogy mi nyugtalanít, és felzaklat, hogy kiborítson. Hallod, amit mondtam? Felzaklat, hogy kiborítson. 5 Mózes 8. Életemet valóságosan és rendkívüli módon átformáló fejezetnek bizonyult. Nincs azonban időm ma erről az egészről tanítani, és nem is illik bele abba, hová terv szerint el akarok jutni. Azonban emberek, olvassátok el az 5 Mózes 8-at, olvassátok és olvassátok. Amíg derengeni nem kezd valami. Annyi mindenen átmentem, miközben Istennel jártam, és készített a szolgálatomra. Sok minden egyáltalán nem volt kellemes. Úgy értem, nem az én akaratom szerint alakultak a dolgok. Imádkoztam, de semmi nem történt. Állandóan elbátortalanodtam. Egyszerűen nem értettem Istent. Mi a csodát csinál? Az 5 Mózes 8:2-ben ezt mondja az izraelitáknak. És komolyan emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr. A te Istened immár 40 esztendeig a pusztában. 40 évig a pusztában. Érdekes, hogy ez egy 11 napos út volt.
Onnan, ahol elhagyták Egyiptomot, az ígéret földjének határáig 11 napig tart az út. Nekik ez 40 évbe telt. Szóval azt mondhatom, hogy közülünk némelyeknek sokkal tovább tart az útja, mint kellene. Egyszerűen azért, mert nem értjük ezt a próba dolgot. És nem értjük, mennyire fontos, hogy hűségesek maradjunk, stabilak maradjunk, és álhatatosak maradjunk. Nem értjük, mennyire fontosak a szánk által kimondott szavak, amikor a pusztában vagyunk. Na gyerünk már, mert az jön ki a szánkon, ami a szívünkben van. Amikor elkezdtem ezt tanulmányozni évekkel és évekkel ezelőtt, Isten adott egy sorozatot, nem is tudom, hogy adásban van-e még. Gondolkodásmódok a pusztában címmel a hibás gondolkodásmódokról. Ez tényleg rossz szívbeli hozzáállás. Pont erről a dologról beszélünk ezen a hétvégén. Ez a rossz szívbeli hozzáállás tart bennünket sokkal tovább a pusztában a szükségesnél. Mert kint a pusztában próbák vannak. Próbákon kell átmennünk az ígéret földjére vezető utunkon. Ő azt mondta, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a szívedben. Vajon megtartod-e az ő parancsolatait, vagy nem? Na itt van. Nincs szükséged a Szent Szellem erejére ahhoz, hogy helyesen cselekedj, amikor minden úgy megy, ahogy te akarod. Az nem tesz próbára. Azonban szükségünk van Szent Szellem erejére ahhoz, hogy békességünk legyen, örüljünk, továbbra is azt tegyük, ami helyes, továbbra is szeretetben járjunk másokkal, továbbra is stabilak legyünk érzelmileg, amikor semmi nem működik jól. Ez mutatja meg, milyen emberek vagyunk. Úgy gondolom, van egy próbánk, amint pusztaság tesztnek fogok hívni. Ezek olyan idők, amikor minden száraznak tűnik, és drágám, nem csak egy próbatétel ér, hanem egy egész sorozat. Úgy értem, egyik a másik után. Egy idő után megtanulod, hogyan kell egyszerre csak egy dologgal foglalkozni. Most már ez semmiség, mert tudjátok, kb.

ebben a helyzetben vannak most. Ismerősek lesznek ezek a versek. Habakuk 3:17. Mert a fügefa nem fog virágozni. A szőlőkben nem lesz gyümölcs. Megcsal az olajfa termése. A szántóföldek sem teremnek eleséget. Kivész a juh az akolból, és nem lesz ökör az istálóban. De én örvendezni fogok az Úrban, és vígadok az én győztes, szabadító Istenemben. Most fordítsuk le valamilyen számunkra is érthető nyelvre. Habár elvesztem az állásom, és az élelmiszer árak az égbe szöknek. Habár annyira nehéz a fiamat kordában tartani, úgy érzem, megőrülök. Habár nem tudom rávenni a férjemet, hogy felálljon a fotelból, és nem tudom elcibálni a tévé elől, vagy ha férfi vagy, bár nem tudom a feleségem rávenni, hogy kitakarítsa a lakást, és ne szekáljon folyton, vagy bármi is legyen, habár az anyósom az ideg összeomlásba kerget, a szomszéd kutyája az én pázsitomra piszkít. Tudjátok, dolgok. De én örvendezni fogok. De én örvendezni fogok. Nem azt mondja, úgy érzem, mintha örvendezni lenne kedvem. Azt mondja, de én örvendezni fogok. Hadd mondjak valamit, könnyű Istent imádni, amikor Darlin vezet minket az imádatban. Majdnem halottnak kell lenned ahhoz, hogy ne tudd Istent imádni az ő vezetésével. De amikor otthon vagy, és mindezek a dolgok történnek, és nem csak egy-két napig, de már hosszú ideje így megy. Ha valamit már régóta vársz Istentől, és a menny hallgat. Amikor mindenki más érzékeli Istent, és hallja a hangját, te meg úgy érzed magad, mint egy száraz bokor a semmi közepén. Nem akarsz nekik egy pofont adni? Amen. De én örvendezni fogok. De én örvendezni fogok az Úrban, az én Istenemben. De most olvassuk el a 19. verset. Az Úristen az én erősségem. Hasonlóká teszi a lábaimat a nőstény szarvasokéhoz, és az én magas helyeimen jártat engem. Na most figyelj, jártat nem áll egy helyben a rémülettől, hanem jártat, hogy szellemileg előre haladjak magas helyeimen. Mik a magas helyek? Baj, szenvedés és felelősség. Nos, az embereknek kb. 10%-a fogja ezt fel. Miért tekintjük az életben a nehéz helyeket magas helyeknek? Azért, mert ha már egyszer ott lehetsz, és stabilan állsz azon a helyen, ha már egyszer ott lehetsz, és örvendezel Istenben, folyamatosan szeretetben jársz, folyamatosan szolgálsz, és segítesz másoknak, elutasítod, hogy sajnáltasd magad, elutasítod, hogy elbátortalanodj, elutasítod, hogy önsajnálatban járj. Ha már egyszer oda eljutsz, semmit nem tehet veled az ördög. Biztos vagyok benne, hogy ma ebben az épületben és a tévékészülékek előtt az elképzelhető legkülönfélébb szellemi állapotban lévő emberek ülnek. Emberek, akik minden egyes alkalommal, amikor valami nem az ő akaratuk szerint történik, olyan gyorsan elveszítik türelmüket, hogy az már hihetetlen. Voltam abban a helyzetben, minden tudok róla. Aztán vannak olyanok, akik egy kicsit növekednek, aztán olyanok, akik többet növekednek, aztán vannak néhányan, akiknek sikerült átjutniuk a pusztán, és Isten ígéreteiben élnek. Nem arról van szó, hogy sosem hibázol, nem is arról, hogy sosincs rossz napod, de általában véve eléggé stabil vagy. Még a férjem is panaszkodik, amikor közlekedik, bármennyire is stabil. Neki is problémát jelentenek azok a sofőrök, akik nem úgy vezetnek, ahogy szerinte vezetniük kéne. Mindig azt mondja, hogy ezek nők, ez meg engem bosszant. Na nem. Minden tévés sportközvetítés alkalmával pedig az edzőt játsza. Mindegy, hogy baseballról, kosárlabdáról, hokiról, vagy bármiről is legyen szó. Dave jobban tudja, mint az edző, mit kéne tenni a csapatnak, és persze ő a bíró is.

0: Hát nem arról van szó, hogy nincsenek gyenge pontjai. Vannak, csak neki nem volt annyi, amennyi nekem. Az én hibáim hangosan beszélnek, Dave hibái csendesek. Hányan tudjátok, mit értek hangos hibák alatt? Én ilyen vagyok. Az én magas helyeim. Ha most bajban vagy, az egy magas hely. Ha plusz felelősséget hordozol, tudjátok, vannak kötelezettségeim a szolgálati kötelezettségeken túlmenően, ami elég masszív. Biztos vagyok benne, hogy meg tudjátok ezt érteni. Van egy nagynéném és az édesanyám. Mindketten a 80-as éveikben járnak, akikről felelősen gondoskodnom kell, és biztosítanom kell számukra, hogy eljussanak az orvoshoz, biztosítanom kell élelmiszerrel való ellátásukat, és gondoskodnom kell, hogy a lakásuk tiszta legyen. Gondoskodnom kell róluk, amikor kórházba kerülnek, ők csak segítséggel tudnak élni. És édesanyám tavaly december óta kórházban van. Végül is azt hiszem, ma ment vissza a lakásába. Tehát ez 3,5, majdnem 4 hónap több felelősséggel. 4 felnőtt gyermekem van, 9 unokám, és mindenki elvár valamit, illetve szüksége van valamire. Sok kötelezettségem van. A Biblia azonban azt mondja, hogy ez egy magas hely. A Biblia azt mondja nekem, hogy akkor tudok növekedni, akkor tudok úgy dönteni, hogy nem panaszkodom, amikor sok kötelezettségem van. Akkor tudok úgy dönteni, ha azt mondom, Jézus által meg tudom tenni, aki engem megerősít. Gyerünk! Itt az ideje, hogy felnőjünk. Igazából még nem fejeztem be. Vissza akarok menni a Habakuk 3:19-re, és szeretném, ha újra és újra megvizsgálnánk. Az Úr az én erősségem. Hasonlóká teszi lábaimat a nőstény szarvasokéihoz, és az én magas helyeimen jártat engem. Nem áll meg egy helyben a rémülettől, hanem jártat, és mit tesz? Szellemileg előre visz. Hű! Annál jobban fáj, ha stabil tudsz maradni. Mondjad, növekszem. Növekszem. Érzem a növekedés fájdalmait. Növekszem. Amen.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en. A Pax Televízió jóvoltából. Manna sztikus lágerek, életöröm zene megállás nélkül. Manna Hits.

0: Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene.
1: Változékonyabbra fordul az idő, kritikus napok jönnek a Paksi atomerőmű működésében. Családi programok és koncertek is lesznek a Margit szigeten augusztus 20-án. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a következő két nap még kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormányfő hangsúlyozta, most a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina további üzemelésének fenntartása. Hozzátette, az előrejelzés szerint a következő héten 30-40 cm-rel lehet magasabb a vízszint, és ha minden jól megy, a jövő hét elejétől el lehet kezdeni az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Bátonyterenye környékén ad munkát az Aszálya vízügyi szakembereknek. A mizserfai tározóból 100 000 köbméter vízátvezetését kezdik meg a Zagyván keresztül a Maconkai tóba. Ezzel mintegy 15 000 ember ivóvízellátása marad biztonságos. A tározó vízszintje az elmúlt napokban 400 cm alá csökkent, ami minőségromlás miatt veszélyeztette volna a szolgáltatást. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezető ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Terrorizmus gyanúját is vizsgálják a Zadar környéki tűzesetek ügyében. A horvát korrupció és szervezett bűnözés elleni ügyészség a gyújtogatásokkal kapcsolatba hozott 4 ember ügyében nyomoz. 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsítanak azzal, hogy előre kitervelten, egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zara megye térségében múlt pénteken és szombaton. Lakossági bejelentés alapján fogták el őket. Családi programok, koncertek lesznek augusztus 20-án a Margit szigeten. Délelőtt interaktív cirkuszi játszóházzal, ügyességi játékokkal, valamint civil szervezetek programjaival várják a családokat. 16 órától színpadra lép Deva, a Random Trip, Boban Markovics, a Queen Bee és az Infragandi. Sötétedés után megnyílik a fénykert magyar és nemzetközi művészek fényinstallációival. Kedden már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Hajnalban 11-19, napközben 22-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyílik a kalendárium, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap, augusztus 17-e van. 174 éve született Kis György, például szobrászművész, aki a parlament épületének számos kül- és beltéri szobrát készítette, épület szobrokat és köztéri szobrokat is alkotott, nevéhez fűződik az első köztéri szobor a nőnevelés megindítójáról, Veres Pálnéról mintázott monumentális méretű márvány szobrát 1906-ban állították fel az 5. kerületi Erzsébet téren. A parlament, a Deák mauzóleum, a Hősök téri milleniumi emlékmű és az Operaház szobrai között is láthatóak alkotásai. 139 éve született első Károly osztrák császár és cseh király, 4. Károly néven magyar király, az ausztriai Perzenburgban született, Ferenc József utódjaként 1916-ban lépett a trónra első Károly, akinek felesége Zita bourbon-plármai hercegnő volt, külön békére törekedett a szövetségesekkel. 1917 márciusában már nyilvánvalóvá vált a monarchia válsága. 1921 októberében második restaurációs kísérlete során a katonaság felesküdött rá Sopronban. A kormány mellett álló csapatok a budaörsi csatában feltartóztatták a rá felesküdött egységeket, 4. Károly a magyar kormány fogságába esett. Az antant hatalmak Károly kiadatását kérték, majd feleségével együtt Madeira szigetére szállították számüzetésbe. 123 éve Joseph Pulitzer magyar születésű amerikai újságíró megalapozta a róla elnevezett Pulitzer díjat. $1 millió adományozott a Columbia Egyetemnek, ezzel alapozta meg a Pulitzer díjat. Ennek első átadására 1917. június 4-én került sor. 94 éve adták át a mai napon az első magyarországi villamosított vasútvonalat, a Kandóféle villanymozdony Budapest-Hegyeshalom útvonalon közlekedett. 91 éve született Szőke Kató, kétszeres olimpiai bajnok úszó. Domján Árpádné volt egyébként a családneve, később 1988-ig ő volt a legfiatalabb magyar olimpiai bajnok, 92-ig pedig az egyetlen többszörös olimpiai bajnok magyar úszónő, mindkét rekordját Egerszegi Krisztina döntötte meg. Apja Homonnai Márton olimpiai bajnok vízilabdázó, édesanyja Szőke Katalin úszó, első férje Markovics Kálmán olimpiai bajnok vízilabdázó. 49 éve nyílt meg a Planetárium. A budapesti Népligetben működik azóta is a speciális félgömb alakú kupola formájú mozi. A közel 1000 négyzetméteres kupola alatt úgy érezheti magát a látogató, mintha a valódi csillagos égbolt alatt ülne. A látványról a különleges vetítőműszer, a Planetárium gép, valamint a több mint 500 kiegészítő effektust vetítő és speciális vetítő gondoskodik. A műsorok elsősorban csillagászati témájúak, de ezen kívül földrajz, a csillagászati földrajz és navigáció, valamint a költészet, az irodalom és a történelem csillagászati vonatkozású kapcsolatainak elemző bemutatására is sor kerül. 30 éve született Radics Gigi énekesnő, aki a 2012-es Megasztár győztese lett. Először a Megasztár 5-ben tűnt fel, ahol a legjobb 24-ből esett ki, majd 2 évre rá a 2012-es Megasztár 6 győztese lett. 2017-ben az RTL klubhoz került, ahol a hazai X-faktor eddigi legfiatalabb mentora lett, 21 évesen. 125 éve született, szintén a mai napon, Mezőkövesdi Takács István festőművész, aki elsősorban templomi freskóiról és oltárfestményeiről ismert. Több mint 300 templomban dolgozott, szinte minden képző és iparművészeti műfajban maradandót alkotott. Mezőkövesden állandó kiállításán láthatóak alkotásai. És 97 éve hunyt el Benedek Elek, író, újságíró, mesemondó a mai napon. Székelyföldön, Kisbaconban született, Cimbora címmel gyerekeknek szóló újságot szerkesztett. 11 éve, hogy nincsen közöttünk, Paskai László, bíboros, esztergom budapesti érsek. Ő 1982-től volt kalocsai érsek, II. János pápa 87. március 3-án esztergomi érsekké nevezte ki. 88-tól bíboros pápa választói joga is volt, 93-tól pedig esztergom budapesti érsek.

0: Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán a mai napon. Egy nap Budapest közbiztonságáért elnevezéssel indított akciót például az Országos Polgárőr Szövetség. Mindenre állítólag azért volt szükség, mert Budapest több pontján romlott a közbiztonsági helyzet. A közelmúltban több kerületi polgármester a leromlott közbiztonság miatt a budapesti rendőrfőkapitányhoz és a belügyminiszterhez fordult, igazodva a belügyminiszter által a rendőrség számára elrendelt 30 napos fokozott szolgálathoz. A rendészeti államtitkár felkérte a polgárőröket, hogy segítsenek be a rendőröknek, mondta az Inforádióban az Országos Polgárőr Szövetség sajtófőnöke. Bakonyi Ágnes hangsúlyozta, hogy ennek keretében kijelöltek 7 megyét, amelyek közel vannak Budapesthez. Ide várják az úgynevezett vendérpolgárőr szolgálatra a vidéki kollégákat. A sajtófőnök elmondása szerint ez több szempontból is hasznos. Egyrészt látványosan tudnak megjelenni Budapest utcáin, sokkal jobban tudják segíteni a rendőrség munkáját jelzésadásokkal, akár felderítési munkával, és nem utolsó sorban ők maguk is megtapasztalhatják, hogy mennyire más a főváros szolgálatot ellátni, mint mondjuk vidéken, egy kisvárosban vagy egy faluban. Beállította a több mint 100 éves fővárosi melegrekordot a keddi kánikula. Augusztus 11-én ugyanis 37,9 Celsius fokot mértek Újpesten, közölte az Időkép. A tartós hőség miatt kedden az ország számos pontján 35 fok fölé, több helyen pedig 38-39 fok köré forrósodott a levegő. A Hungaromet előzetes adatai alapján a kora délutáni órákban az újpesti mérőállomáson 37,9 fokig kúszott fel a hőmérő higanyszála. Ez az érték hajszál pontosan megegyezik az augusztus 11-ére vonatkozó eddigi budapesti rekorddal. A korábbi napi csúcsot még 1921-ben regisztrálták, amikor a Gellért-hegyen, valamint az országút állomáson egyaránt ezt a hőmérsékletet mutatták a műszerek a délutáni órákban. Meghosszabbított útvonalon a Dózsa-György út metróállomásig jár a 81-es trolli várhatóan augusztus végétől, írta meg Rózsa András, zuglói polgármester a Facebookon, miután lezárult a budapesti közlekedési központ társadalmi egyeztetése. A beérkezett visszajelzések alapján a lakosság többsége támogatja a fejlesztést. Ennek köszönhetően a 81-es trollibusz hamarosan már nem csak az Őrs vezértere és a Mexikói út között közlekedik, hanem az Erzsébet királyné útján és az Állatkerti körúton keresztül egészen a Váci úti iroda negyedig, a Dózsa-György út emmig jár majd. Egy hónap múlva debütál Budapesten az atlétikai történet legújabb világversenye. A Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban a világ legjobb atlétái megkezdik a látványos küzdelmet az abszolút bajnoki címekért, az első World Athletics Ultimate Championship-en, az atlétikai világdöntő. Csak a legnagyobbak, köztük világ és olimpiai bajnokok, gyémántliga győztesek indulhatnak a magyar nézők által is legkedvelte versenyszámokban. Mintán a este tele van döntőkkel, már az első nap is maximális fordulatszámon indulnak. A szervező közleményéből kiderül, az esemény egyik arca és nagykövete az atlétika történetének legnagyobb sztárja, Usain Bolt, aki az abszolút legenda szerepében maga is itt lesz egy hónap múlva Budapesten. A 8-szoros olimpiai bajnok ikon hisz az új versenyformátumban. Megtiszteltetés számomra, hogy segíthetek hírét vinni az eseménynek, hiszen az atlétika továbbra is az életem része. Amikor még a pályán voltam, rengeteg változást láttam a sportágban, és fontos, hogy az atlétika továbbra is fejlődjön. Ez az új esemény lehetőséget ad arra, hogy bemutassa és növelje a sportág és elképesztő sztárjainak értékét, mondta Bolt. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség a megszokott atlétikai versenyek lebonyolításához képest radikálisan átalakította ennek az eseménynek a formátumát, és olyan sót teremtett, ahol az erő és a kőkemény küzdelem látványos bemutatása folyamatos extázisban tartja a közönséget. Felvállaltan a sportolók szenvedélyes győzni akarása és a teatrális szórakoztatás áll a központban. Ez járulnak hozzá az abszolút sztárok, azaz azok a sportolók, akik nem csak versenyeznek az eseményen, hanem nagykövetként is részt vesznek a szervezésben vagy a kampányban. Jó példa erre a Magyarországon rendkívül népszerű rúdugró zseni, Armand Mondo Duplantis, aki zenei tehetségével is fokozza a hangulatot. Ő írja és adja elő a világdöntő hivatalos himnuszát, amit már a verseny előtt megismerhet a közönség. Újra nyílik az Olló, csökken a panelek, szárnyal a téglalakások ára Budapesten. A panel lakások ára a télvégi csúcsóta hónapról hónapra csökken. Júliusban az idei mélypontjára ért, miközben a téglalakásoké tovább emelkedett, és éppen az idei csúcsát érte el. Az eredmény a két ingatlanfajta közötti árkülönbség, amely tavasszal átmenetileg összeszűkült, mostanra újra több mint 20%-ra tágult. A panel lakások négyzetméter ára februárban tetőzött, azóta lassú, de folyamatos csökkenésben van. Júliusra a februári csúcshoz képest több mint 8%-kal olcsóbb lett, és az ár az év eleje óta nem látott mélypontra süllyedt. A csökkenés nem egyetlen hónap kilengése, a tavasz és a nyári hónapokat összevetve is egyértelmű a lefelé mutató irány. A téglaépítési lakások viszont stabilak maradtak, sőt, tovább drágultak. A tavaszi szinthez képest a nyári hónapokra emelkedtek, és júliusban érték el az idei legmagasabb átlagos négyzetméter árukat. A két szegmens tehát ellentétes irányba indult el, ez adja az árolló újranyílását. A különbség látványos, tavasszal a panellakások átlagos négyzetméter ára már csak 11%-kal maradt el a téglaépítésűekétől, a két piac ekkor került a legközelebb egymáshoz. Júliusra ez a különbség újra közel 21%-ra nyílt, vagyis gyakorlatilag visszaállt az évelei tág szintre. Érdekesség, hogy mindezt a piac egészen alig érzékeli. A használt lakások átlagos négyzetméter ára összességében stabil maradt, tavasztól nyárra nagyjából 1%-kal még emelkedett is, vagyis általános árcsökkenésről szó sincs. A látszólagos nyugalom azonban két ellentétes folyamat eredendője, a magyarázat a piac összetételében látszik. A budapesti használt lakáspiac mintegy 4/5-ét a téglaépítésű lakások adják, és ezek drágulása bőven ellensúlyozza a jóval kisebb súlyú panel szegmens visszaesését az átlagban. Négyzetméterre vetítve a panel esése valójában nagyobb, mint a tégla emelkedése. A piac egésze mégis stabilnak tűnik, mert a súlyát tekintve a tégla adja meg az alaphangot. Közben egybefüggő bicikliút jön létre Budapest és a Dunakanyar között. Hamarosan megszűnhetnek azok a hiányzó szakaszok, amelyek miatt eddig nem lehetett végig biztonságos összefüggő kerékpáros útvonalon eljutni Budapest belső részeiből a Dunakanyar felé. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy a kormány biztosítja a forrást az észak-pesti Eurovelo 6 legfontosabb hiányzó kapcsolatainak megépítésére. Az augusztus 7-én megjelent magyar közlöny szerint 850 millió forintos indikatív támogatási keret jut a Dunamenti Eurovelo 6 külső Váci úti hiányzó kapcsolatainak megvalósítására. A projektben a Közlekedési és Beruházási Minisztérium és a BKK vesz részt. Vitézi friss bejelentése szerint a fejlesztéssel egyrészt a Dunakeszi felől érkező kerékpárút és a gáton már korábban kialakított aszfaltos út közötti kapcsolat készület el, másrészt biztonságosan kerékpározható összeköttetés jön létre a gát és a Dunasor között. Ezzel a jelenleg széttöredezett útvonal folytonossá válhat. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: újra délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: 2026. augusztus 17-e van, hétfő, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Rászoruló gyermekek iskolakezdését támogatja az Ökumenikus Segélyszervezet. A minőségi turizmus felé kell fordulnia a Budapestnek. Idén is a Szentendrei Skanzen ad otthont a Kenyérlelke Fesztiválnak. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Rászoruló gyermekek iskolakezdését támogatja az Ökumenikus Segélyszervezet jótékonysági piknik mozi elnevezésű ingyenes rendezvénye. A szervezet augusztus 27-én délután a budapesti Millenárisra várja a látogatókat, akik a Futni mentem című filmet nézhetik meg. A helyszínen váltott úgynevezett jó jegyekkel nehéz sorsú gyermekek fejlesztését lehet segíteni. Ingyenesen lehet megtekinteni augusztus 20-án a budavári Palota negyedben a Szent István termet és a hozzátartozó kiállítást, valamint a Citadellán a Szabadság bástyája című tárlatot közölte a várkapitányság. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. A Citadella belső parkjában emellett ingyenes családi és zenei programokat is rendeznek. Felhívták azonban a figyelmet arra is, hogy az esti tűzijáték a budai vár és a Citadella több pontjáról is látható lesz. Ugyanakkor a várható nagy érdeklődés miatt létszámkorlátozás is előfordulhat. Őrizetbe vették azt a férfit, aki pénteken a Lehetéri aluljáróban folytogatta a volt párját. Az áldozatnak két járókelő nő segített, próbáltak beavatkozni, majd rendőrt hívtak. Később a férfit a kihallgatása után elengedték. Az esetről beszámoló posztot sokan megosztották az interneten. A 444.hu kérdésére a BRFK közölte, hogy mivel a férfi megelőző távoltartási végzést szegett meg a bántalmazott nővel szemben, eljárást indítottak ellene, a további zaklatás gyanúja miatt pedig ismét kihallgatták és őrizetbe vették. Budapest turizmusa új szakaszhoz érkezett. Egy városfejlesztési szakértő szerint a jövőben már nem a vendégek számának növelése, hanem a magasabb költésű turisták vonzása lehet a fő cél. A portfólióban megjelent elemzés szerint a fővárosnak a tömegturizmus helyett a prémium szolgáltatásokra és a fenntartható fejlődésre kellene építenie. A szakértő úgy véli, hogy a turizmus sikerét ma már nem elsősorban a vendégészakák száma mutatja meg, hanem az, hogy mennyit költenek a látogatók, mennyi időt töltenek a városban, és mindez milyen hatással van a budapestiek életminőségére. Ennek érdekében egy adatvezérelt turizmusfejlesztési stratégia kidolgozását javasolja, amely a közlekedési, szálláshelyi és egyéb turisztikai adatokat egy közös rendszerben hasznosítaná. Az elemzés szerint Budapestnek önálló saját költségvetéssel rendelkező turisztikai desztinációmenedzsment szervezetre is szüksége lenne, amely összehangolná a főváros nemzetközi marketingjét és fejlesztéseit. Emellett nagyobb hangsúlyt kellene kapnia az üzleti és konferencia turizmusnak is. Ehhez egy korszerű konferencia központ, valamint jelentős szálloda kapacitás kialakítását tartják szükségesnek. A szakértő kitér a rövid távú lakáskiadás szabályozására is. Véleménye szerint a teljes tiltás helyett olyan övezetekre épülő szabályozásra lenne szükség, amely különbséget tesz az alkalmi és a professzionális szálláskiadók között, miközben ösztönzi a magasabb minőségű szálláshelyek fejlesztését. Az elemzés arra is felhívja a figyelmet, hogy a turizmusból származó bevételek nagyobb részét vissza kellene forgatni Budapest fejlesztésébe. A közlekedési infrastruktúra, a fürdők, a közterek és a turisztikai látványosságok korszerűsítése hosszú távon növelheti a főváros versenyképességét. A szerző szerint Budapest előtt most az a kérdés áll, hogy megmarad-e az olcsó buli turizmus egyik európai központjaként, vagy a magasabb színvonalú szolgáltatásokra építő prémium úti céllá válik. Tovább élénkül a lakásépítés, Budapesten néhány kerület viszi a prímet. Jelentősen nőtt az új lakások száma az idei első fél évben. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 22%-kal több új otthont vettek használatba, mint egy évvel korábban, miközben az építési engedélyek száma 29%-kal emelkedett. Budapesten továbbra is néhány kerületben összpontosulnak a beruházások. Az átadott 2224 új lakás 83%-a négy városrészben épült fel. A legtöbb új lakást a 10. kerületben adták át, ezt követi a 13., az első és a 11. kerület. Az építési engedélyek alapján is hasonló a helyzet. A fővárosban összesen 6560 lakás építésére adtak engedélyt az első 6 hónapban. Ezek 3/4 várhatóan a 13. és a 9. kerületben valósul meg. A 13. kerületben több mint 2500, a 9. kerületben pedig csaknem 2400 új lakás építését tervezik. Országosan az új lakások közel fele családi házban készült el, csaknem ugyanennyi pedig több lakásos társasházakban épült. A megyei jogú városok közül Székesfehérváron, Kecskeméten és Szegeden adták át a legtöbb új lakást az év első felében. Bár országosan növekedett a lakásépítési kedv, nem minden térségben alakult egyformán a helyzet. Észak-Magyarországon és Nyugat-Dunántúlon csökkent az átadott új lakások száma, ugyanakkor az építési engedélyek alapján a következő időszakban országszerte további élénkülésre számítanak a szakemberek. Hosszabb időre zárva marad a Jánoshegyi Erzsébet kilátó, miután a teljes körű műszaki vizsgálat súlyos szerkezeti problémákat tárt fel. A szakértői vélemény szerint az épület felső két szintjét vissza kell bontani, hogy később biztonságosan fel lehessen újítani a főváros egyik legismertebb műemlékét. A vizsgálatok szerint a több mint 100 éves kilátó állapot romlásának egyik fő oka, hogy az eredeti tervekben szereplő tető végül nem épült meg. Emiatt az esővíz és a fagy évtizedeken át folyamatosan károsította a mészkőből, homokkőből és téglából készült szerkezetet. A szakemberek szerint a múlt század közepén a torony tetejére helyezett nagyméretű acél vörös csillag is jelentős többletterhelést okozott, ami tovább rontotta az épület állapotát. A felmérés során számos súlyos hibát találtak, egyebek mellett beázásokat, penészesedést, leválló vakolatot, szétfagyott homokkő elemeket, málló mészkövet, elmozdult fugákat, kifelé dőlő kőkorlátokat és meggyengült boltozatokat. A szakértők szerint ezek együtt már életveszélyessé tették az épületet. Az Erzsébet kilátót idén februárban zárták le elővigyázatosságból, majd teljes műszaki vizsgálat indult. A most elkészült szakvélemény alapján a felújítás előtt elengedhetetlen a felső szerkezeti elemek visszabontása és megerősítése. A hegyvidéki önkormányzat szerint a rekonstrukció költsége több milliárd forint lehet, ehhez állami támogatást kértek. A munkálatok várhatóan több évig eltartanak, majd így Budapest egyik legnépszerűbb kirándulóhelye ez idő alatt nem fogadhat látogatókat. Idén is a Szentendrei Skanzen ad otthont a Kenyérlelke Fesztiválnak. Az augusztus 20-ai rendezvényen pékségek, malmok és gazdálkodók mutatkoznak be. A középpontban idén a biolisztek és a tiszta alapanyagok állnak. Ugyanezen a napon lesz dizájnvásár is kortárs tervezők ruháiból, táskáiból és kiegészítőiből. A Skanzenbe a nemzeti ünnepen ingyenes a belépés. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Tömegek özönlöttek a Modern Szocialista bevásárlóközpontba, már is az első budapesti skála történetét mondom, a Villa Budapest írt róla. 1976 áprilisában nyitott meg az első skála Budapesten. Már az építés idején olyan jó volt az áruház marketingje, hogy nem csak a nyitásnál voltak tömegek, de a rendszerváltásig ez volt a vásárlás fellegvára, valamint a széles választék és a jó mód szimbóluma. Ma már alapnak vesszük, hogy a Bercsényi utca és az október 23. utca tömbjénél ott az allé, tele üzletekkel és éttermekkel, ahogy minden más plázában is szokás, de a 2000-es évek elejéig egészen másfajta áruház állt itt, az első skála. 72. április 3-án nyitott meg a bécsi áruházakat idéző háromszintes bevásárlóközpont, ami részben a jó marketing, részben az állami áruházaktól eltérő széles választéka miatt hamar óriási sikerré vált. Az első skálát az egykori budapesti egyetemi atlétikai klub sportpályája helyén építették fel a szövetkezeti tervező és kivitelező vállalat tervei alapján. A maga korában rendkívül modernnek számító épületben, ami Magyarország és Közép-Európa legnagyobb áruháza volt, olyan újításokkal lehetett találkozni, mint a légkondi, a saját stúdió. Itt volt először sprinkler tűzjelzőrendszer és mozgójárda is. De persze olyan a kereskedelmi épületekre jellemző újdonságokra is rácsodálkozhattak a vásárlók, mint a hatalmas tágas és nyílt terek, a bevásárlókocsi vagy az önkiszolgáló rendszer. A hiánycikkek és az állami áruházak szűkös kínálatának idején szokatlan volt ez az áruház, ahol a vásárlók mindig megtalálták az éppen szükséges termékeket, legyen szó elemről, kávéfőzőről, trapperfarmerről vagy televízióról. Ebben közrejátszott az is, hogy a háromszintes épületet nem az állam finanszírozta, hanem szövetkezeti volt. Az első igazgató Demján Sándor tulajdonképpen az egésznek ő volt a kitalálója, pedig szabad kezet kapott az áruház kialakítása terén. A több mint 22.000 négyzetméter alapterületű áruházban lényegében mindent lehetett kapni. A bevásárlóközpont neve is az áruválasztékot szimbolizálja. Az NDK importszövettől és a lengyel fonaltól kezdve a hazai és import porcelánon át a motorkerékpárig. A földszinten ABC működött, amire előtte itthon még nem volt példa, ahogy újszerűnek számított az is, hogy számtalan 74 fajta szolgáltatás megtalálható volt. Így a skálában nem csak vásárolni járattak az emberek, de mehettek fodrászhoz, kozmetikushoz, optikushoz vagy szabóhoz is. A skála 9 osztályán több mint 30 részleg működik, a teljes áruválaszték szinte minden hazánkban szokásos cikket felölel. Az áruház vezetői felkészültek a nyitáskor várató rendkívüli érdeklődésre. A nyitás napján mintegy 800 eladó dolgozik, 101 pénztár működik, olvasható a Magyar Nemzetben. Itt mindig bőséges árukészlet várta a vásárlókat, átlagosan naponta 80 ezer fővárosi kereste fel, és 8 millió forint értékben vásároltak, ahogy a skála 40. jubileumán készült filmben is hallható. A budai skála sikere után országszerte amolyan franchise rendszerben egyre több skála áruház nyitott meg. A székesfehérvári skála, a skála metro a nyugati Marx téren, és így tovább. Így a 70-es évek végére a skála kóp országos szövetkező beszerző és értékesítő közös vállalat hatalmas vállalatcsoporttá nőtte ki magát. Bár egészen a rendszerváltásig tömegek jártak a budai skála nagyáruházba, a rendszerváltás után megváltozott a helyzet. A 90-es években egyre több korszerű pláza jelent meg, amelyek egyre inkább elszívták a vásárlókat, míg végül a bezárás és bontás mellett döntöttek. Az ikonikus áruház bontását ünnepélyes keretek között kezdték 2007. augusztus 7-én, az eseményen pedig a skála arca, Komjáti Ágnes modell is ott volt, akit a legtöbben skála ágiként emlegettek. A sors fintora, hogy az áruház helyén pont egy pláza épült fel, az allé. Időtlen nyugalmat árasztanak az erdő mélyén rejlő sírok, temetők, vagy inkább valamiféle horrorisztikus hangulatot hordoznak magukban. A válasz mindenki maga dönteti el, a halálhoz való viszonyulása, esztétikai ízlése, vagy épp pillanatnyi hangulatának a tükrében. Aki számára szépek, melankolikusak, vagy akár érdekesek a fák között megbúvó temetkezési helyek, azoknak ötöt ajánl a Villa Budapest. Budapest környéki túrahelyeken, ilyen például a Körtvélyes puszta temetője. Az erdei temetők jellemzően apró falvak utolsó hírmondói, ezek közül több is található hazánkban. Körtvélyes puszta egykor a Vértesben feküdt, egy 1875-ös összeírás szerint 85-en éltek itt, 2001-ben pedig már csak mindössze 3 lakosa volt. Az egészen kicsi házcsoport hivatalosan Tatabánya külterületének számított, és a tatai szénmedencében dolgozó bányászok éltek itt. Az évtizedek óta nem használt temetőben ma 15 egykori körtvélyesi lakos sírja található, ezek feliratai vegyesen német és magyar nyelvűek, a vidéken nagy számban éltek ugyanis svábok. A II. világháború alatt 7 a környéken dúló harcokban eresett katonát is itt helyeztek végső nyugalomra. A temető Szárliget felől könnyen megközelíthető, közvetlenül az országos kék túra vonala mellett fekszik, a sziklás vadregényes Mária szakadék nyugati bejáratánál. A következő Pusztamarót temetője. A Gerecse turista ösvényeit járva szintén utunkba kerület, olyan elhagyatott település helye, ahol már csak a temető jelzi, hogy itt valamikor emberek éltek. Ezek közé tartozik Pusztamarót, amely Körtvélyes pusztához hasonlóan szintén az országos kék túra vonalán található, sőt annak igazoló helye a temető mellett tájékoztató táblán található. Pusztamaró történelmi emlékhely. A mohácsi csatavesztés utáni események egyik tragikus történése kapcsolódik hozzá. Az ütközet elvesztése után a magyar katonaság ide vonult vissza, és egy hadászati szempontból arra alkalmas völgyben szekérvárral sáncolták el magukat. A környék lakossága szintén itt keresett menedéket. A törökök 3 napig ostromolták az erődítményt. Elfoglalása után 20-25 ezer embert mészároltak le. A helyszínen ma Kovács György szobrászművész emlékműve áll, de Dobozi György és feleségének háztartási szeretetet dicsőítő legendája szintén a tragédia emlékét őrzi. A budai hegyekről a legtöbb fővárosinak a vidám hétvégi kirándulások juthatnak eszébe. Ezeket az erdőket járva kevesen gondolnak arra, hogy időnként tömegsírok felett lépdelnek. Filozofikus kérdés, hogy jó ez a nem tudás vagy rossz, viszont az tény, hogy a leginkább kitörés néven ismert katonai akcióban nagyjából 20 ezer német és magyar katona vesztette életét. Jelentős részüket a budai egységben, a Zsámbéki medencében és a Pilisben temették el. 1945. februárjára már csak a budai vár volt német kézen, a magyar főváros többi része szovjet megszállás alá került. A hadvezetés február 11-én kísérletet tett arra, hogy kitörjenek az ostromgyűrűből, de a katonai akció teljes kudarcba fulladt. A 40 ezer résztvevő katonából nagyjából 700 ért el a Szomor térségében állomásozó német csapatokat, a többiek fele elhunyt, a másik fele pedig fogságba esett. Ungvári Krisztián kutatása szerint a 20 ezer halottból eddig 634 személy csontjait találták meg, és ezek felét sikerült azonosítani. A többiek ismeretlen helyen vagy a háború után években az exhumáltak számára köztemetőkben kialakított tömegsírokban nyugszanak. Voltak olyanok, akiket kisebb jelzett sírokban temettek el a budai hegyekben. Túraútvonalakon járva sok helyen találkozhatunk az ismeretlen katona sírjával, többek között a Kis Hárshegy alatt, a Nyéki hegynél, a Virágos nyerek után, vagy a Határnyeregnél. A budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Világ Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kis kápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándokolnak és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat, egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A török korban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenni.

láthatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáró helyé a Pilis szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok. De nem csak a hívők, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária Remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű desztináció. Mária Remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest Hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Eisiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária Remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúja Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja.

0: Budapest Update.
1: Különleges irodalmi és köztéri projekt jött létre a Városligetben. A Magyar Zeneháza közelében élő növényi kompozícióként elevenedett meg Kosztolányi Dezső egyik híres verse. A Városligetben adták át a Metaflóra irodalom virágnyelven projekt újabb alkotását, a Szintes Tinták kertjét, amely Kosztolányi Mostan színes tintákról álmodom című versén alapul írja a Világ Budapest. A virágnyelve fordított irodalmi művek alkotói Orbán Eszter műfordító és Márton László festőművész. A Metaflóra egyszerre fordítói és kertészeti projekt, amely a fordítás új válfaját teremti meg. A nemrég elkészült Kosztolányi kert már a második projektjük. Az első kertfordítást Balatonfüreden a Magyar Fordítóháznak otthont adó Liptákházban találjuk. Ezt Kafka Margit Színek és évek című regénye inspirálta. A kertet körbejárva nem csak különböző színek, de különböző térformák és a tájak követik egymást, miközben mindegyik más és más érzelmet vált ki belőlünk. A domb tetején lévő objekt egy hintát idéz, amely a képzelet szabad szárnyalását jeleníti meg. A köveket Márton László ásványi festékkel festette meg, ezek színfolyóként szimbolizálják a vers dinamikáját. A tarka kert egy szürke köves térből nő ki, utalva a vers utolsó sorára, amely a színes álomvilágot a szürke valósággal állítja szembe. A növényválasztásnál az alkotók fontosnak tartották, hogy az itt szereplő növények és virágok túlnyomó többsége szárazságtűrő legyen, így a kezdeti öntözés fokozatosan csökkentető. Kosztolányi versét a kerítés mentén található táblákon több nyelven is elolvashatjuk. A Margit körúton nyílik meg a világ első mindennapi privát fotókkal foglalkozó kulturális központja, az Eidolon Center for Everybody Photography, a mindennapi fotográfia központja jövőre nyílik meg 2027 második felében. Nem csak itthon, de világviszonylatban is hiánypótló kulturális intézmény jön létre. Az új intézmény a Margit körút 8-10 alatt nyílik majd meg, közel 600 négyzetméteren, egy korábbi bankfiók helyén. A kulturális projekt mögött az Eidolon alapítvány áll, ami szorosan együttműködik Budapest főváros második kerület önkormányzatával, valamint az OTP csoporttal. Alapítói Szilágyi Róza Tekla művészettörténész, aki az igazgatói posztot is betölti, valamint Simó György üzletember. Az Eidolon görög eredetű szó képmást, látszatot jelent. A hétköznapiban inkább mindennapi fotográfia lényege elsősorban abban rejlik, hogy bár elsőre nem több egy ilyen fotó, mint személyes emlék, ami mások számára jelentéktelen vagy érdektelen, idővel mégis kiderül róla, hogy egy korszakról, annak kultúrájáról és társadalmáról ad árnyalt képet. Ha innen nézzük, kimondottan hiánypótló lesz az intézmény, hiszen hasonlós nincs sehol a világban. Az Eidolon 2023-ban alapították, és azóta lépésről lépésre építette fel önmagát, sőt szerzett magát nevet a szakmai berkekben, például olyan tárlatokkal, mint amilyen a Kápa központba vitt nagyszerű Kereki Sándor kiállítás volt. Különleges évforduló alkalmából jelentkezett új alkotással Kolotkó Mihály. A különleges alkotás Budapest belvárosában a Magyar Nemzeti Bank épületének és a Hold utcának a sarkán kapott helyet. A szobor létezésére egy Facebook bejegyzés hívta fel a figyelmet. Kolotkó korábbi munkái között olyan népszerű figurák szerepelnek, mint a bombába kapaszkodó Vuk, a mása és a medve medvéjének hasán üldögélő Paddington, valamint a kockás fülű nyúl, aki távcsövön keresztül figyeli Pestet. A legújabb alkotás az 1946. augusztus 1-én bevezetett forintnak állít emléket. Az új fizetőeszköz a pengőt váltotta fel, miután Magyarország történelmi léptékű hiperinflációt élt át.
0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, már István Dániás tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek. Meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Változékonyabbra fordul az idő, kritikus napok jönnek a Paksi atomerőmű működésében. Családi programok és koncertek is lesznek a Margit szigeten augusztus 20-án. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Óriási haladásról számolt be a Paksi munkálatokban a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a következő két nap még kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormányfő hangsúlyozta, most a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina további üzemelésének fenntartása. Hozzátette, az előrejelzés szerint a következő héten 30-40 cm-rel lehet magasabb a vízszint, és ha minden jól megy, a jövő hét elejétől el lehet kezdeni az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Bátonyterenye környékén ad munkát az Aszálya vízügyi szakembereknek. A mizserfai tározóból 100 000 köbméter víz átvezetését kezdik meg a Zagyván keresztül a Maconkai tóba. Ezzel mintegy 15 000 ember ivóvízellátása marad biztonságos. A tározó vízszintje az elmúlt napokban 400 cm alá csökkent, ami minőségromlás miatt veszélyeztette volna a szolgáltatást. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetője ellen, közölte a Borsodabaúj Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Terrorizmus gyanúját is vizsgálják a Zadar környéki tűzesetek ügyében. A horvát korrupció és szervezetbűnözés elleni ügyészség a gyújtogatásokkal kapcsolatba hozott 4 ember ügyében nyomoz. 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsítanak azzal, hogy előre kitervelten, egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zara megye térségében múlt pénteken és szombaton. Lakossági bejelentés alapján fogták el őket. Családi programok, koncertek lesznek augusztus 20-án a Margit szigeten. Délelőtt interaktív cirkuszi játszóházzal, ügyességi játékokkal, valamint civil szervezetek programjaival várják a családokat. 16 órától színpadra lép Deva, a Random Trip, Boban Markovics, a Queen Bee és az Infragandi. Sötétedés után megnyílik a fénykert magyar és nemzetközi művészek fényinstallációival. Időjárás. Kedden már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Hajnalban 11-19, napközben 22-28 fok várható.
5: Manna FM, Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
6: Manna FM.
5: Magyar zene megszakítás nélkül.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: fel. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A pénzügyi hétfőben elindult új sorozatunk, Élethelyzetek pénzügyi kihívásainak a második epizódja következik. A továbbtanulás, illetve a munkakezdés vagy munkába állás, azaz az első munkahely. Erről beszélgetünk ma természetesen pénzügyi szempontból Iványi Ildikó hálandó szakértőnkkel. Szia Ildikó, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, és szia Petra!
1: Na hát akkor kezdjük is el talán a továbbtanulással.
2: Ugye a továbbtanulás vagy munkába állás, ez mindig egy nagy kérdés egy fiatalnak az életében, mert nem pusztán képzést vagy munkát választunk, hanem egy várható életpályába fektettünk időt, pénzt és energiát. És ez egy nagyon-nagyon fontos és lényeges lépés az életünkben. A továbbtanulás az ugye költséges lehet, évekkel későbbre tolhatja az önálló jövedelem megszerzését, és ma már egy diploma sajnos, vagy hála Istennek, ki milyen szemszögből nézi, nem garantált egy biztos karrier életutat, tehát lehet, hogy megszerzek egy diplomát, és soha, de soha nem fogom azt a tudást használni, mert egy teljesen más területen fogom megtalálni az életemnek a célját. Tehát a munkába állás, ugye, hogyha rögtön elkezdek valami szakmában dolgozni, az viszont azonnali bevételt, illetve tapasztalatot adhat, de ott viszont azzal kell számolni, hogy mivel nem olyan magas a képzettségem, vagy képzettség nélküli vagyok, és majd közben fogom megszerezni a képesítéseimet, ott beszűkülhetnek a lehetőségeim.
1: Ha továbbtanulást vesszük első körben, akkor oda mindig kapcsolódik az ösztöndíj kérdése, illetve a tanulás melletti munka kérdése.
2: Hát az ösztöndíj ugye az egy lényeges dolog, de elsősorban a mai fiatalok fejében, mikor mondjuk tovább tanulnak, akkor a diákhitel jelenik meg. Mert az lehet ugye az ő első olyan pénzforrásuk, amiből ők szabadon tudnak rendelkezni, bizonyos dolgokat megvásárolhatnak, vagy bizonyos szolgáltatásokat megvehetnek, és sajnos az, hogy az milyen következményekkel jár, az arról nem nagyon szoktak beszélgetni, illetve nem nagyon veszik tudomásul, mert az olyan távol van, hogy azt majd vissza kell fizetni, hogy azzal nem kell nagyon foglalkozni. Holott ez egy nagyon lényeges kérdés. Természetesen az ösztöndíj is egy fontos bevétel, illetve van, akinek ugye albérletet kell fizetnie ahhoz, hogy ő tovább tanulhasson, és itt a kérdés az, hogy a család az annyira anyagilag erős, hogy majd a fiatal helyett ezt kifizeti, vagy valóban kell munkát vállalni a továbbtanulás mellett, hogy ő ebbe besegítsen a diákhitel ellenére.
1: Hogy mi mindenre kell odafigyelnünk továbbtanulásnál és a munkakezdésnél, vagy az első munkahelynél, erről beszélgettünk az új sorozatunkban Élethelyzetek pénzügyi kihívásai. Hamarosan folytatjuk természetesen állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Élethelyzetek, pénzügyi kihívásai, ez az új sorozatunk itt a Manna pénzügyi hétfőjében. Állandó szakértőnkkel, Ivány Jédikó pénzügyi elemzővel, és a mai részben arról beszélgetünk, hogy a továbbtanuláshoz, illetve a munkakezdéshez, az első munkahelyhez, a munkába álláshoz milyen pénzügyi helyzetek kapcsolódnak, és mire kell nagyon figyelni ezekkel a pénzügyi helyzetekkel kapcsolatban.
2: Ugye visszatérnék egy kicsit a diákhitelre, mert itt valóban érdemes egy felnőttel leülni, beszélgetni a diákhitel feltételeiről, és arról, hogy mi van akkor, hogyha a továbbtanulás tovább fog tartani, mi van akkor, hogyha egy olyan élethelyzet adódik, ahol esetleg ezt nem fogom tudni fizetni, és nagyon kitolódik a visszafizetés, mennyire fogja ez befolyásolni majd nekem a további terveimet, hogyha egyéb hiteleket szeretnék felvenni. Tehát erről mielőtt ebbe valaki belecsap, azelőtt nagyon-nagyon érdemes elbeszélgetni. A másik, hogyha én tanulás mellett munkát vállalok, akkor ragaszkodni kell ahhoz, hogy legyen munkaszerződésem, és a munkaszerződésemben minden feltétel, tehát a munkaköri leírás, hogy mikor kapom a fizetésemet, hogy kapom a fizetésemet, mikortól meddig fogok dolgozni, minden ilyen benne legyen. És itt, ebben az esetben már nem a szülő fogja aláírni azt a munkaszerződést, hanem a fiatal. És itt hozza meg, lehet, hogy élete első ilyen típusú döntését, tehát nagyon körültekintőnek kell lenni, mert ennek pénzügyi vonzata van.
1: Mire kell még odafigyelnünk?
2: Arra, hogyha mondjuk több esetben hallottam már és találkoztam ilyen helyzetekkel, hogy megtetszik ugye egy másik telefon, amit a telefontársaság azt mondja, hogy lehet hitelre vásárolni, hogy akkor ott a fiatal ugye felvesz egy hitelt, hiszen fogja tudni fizetni, mert dolgozik, van egy munkaszerződése, de ott is ennél a hitelszerződésnél el kell olvasni az apró betűs részeket is, hiszen nem győzöm hangsúlyozni, nem a szülő fogja vállalni a felelősséget, hanem maga a hitelfelvevő fiatal. És ha ő elmarad a törlesztő részletekkel, vagy egyáltalán nem fogja fizetni, annak nagyon-nagyon súlyos következményei vannak, amelyek évekre kihatnak.
1: Hogyan tudunk segíteni azon, aki mégiscsak belecsúszik valami ilyesmibe?
2: Hát akkor segítünk neki. Természetesen, mint szülő, ha értesülünk róla.
1: Hát, hogy előfordul ez is, hogy a szülő...
2: Igen, igen. Ilyen eset is van, hogy a albérleti címét adja meg valaki, mert hogy az a tartózkodási helye, és akkor a felszólító levelek és egyebek ugye oda fognak érkezni, tehát nem az állandó lakhelyére, mondjuk ahol a szüleivel él, vagy élt, és akkor így még közvetetten sem értesül a szülő, hogy valami baj van, és tudna segíteni. Természetesen itt is nagyon fontos, hogy a szülő és a gyermek között, vagy a fiatal között a kommunikáció az megfelelő legyen, és hát minden szülő nézzen azért magába. Én nem azt mondom, hogy hiteltörlesztésben vagy hasonlóban ő hibázott, de voltak biztos az ő életében is olyan hibák, amelyekre ma nem büszke, és engedje meg, hogy a gyermeke hibázzon, mert csak abból fog tanulni, és segítse a hibáját helyrehozni úgy, hogy abból ő valóban tanuljon.
1: Élethelyzetek, pénzügyi kihívásai, ez az új sorozatunk a pénzügyi hétfőben. Ma a második epizódban a továbbtanulás, a munkakezdés, a munkába állás pénzügyi kihívásairól beszélgetünk, természetesen állandó szakértőnkkel, Ivány Ildikó a pénzügyi elemzővel. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Élethelyzetek, pénzügyi kihívásai, ez az új sorozatunk. Itt a pénzügyi hétfőben, a második epizódban ma tovább tanulás és a munkába állás pénzügyi kihívásairól, nehézségeiről, feladatairól beszélgetünk, úgyhogy Ivány Édikó pénzügyi szakértőnk természetesen most jön a további jó tanácsokkal. Mire kell még ügyelnünk ilyenkor, mondjuk, hogyha már a munkakezdést nézzük?
2: Arra, hogy ott valóban azt a munkakört kell betöltenem, amit nekem leírtak. Tehát nagyon fontos, hogy erre figyeljen mindenki, hogy azt végezze, ami a munka köri leírásában van. És a másik pedig az, hogyha ő olyan munkahelyi környezettel találkozik, ami ő neki nem megfelelő, akkor ne kövesse el azt a hibát, hogy benne marad abban a rossz helyzetben. Lépjen! Tanulja meg, hogy hozza egy olyan felelős döntést, ami a jövőjében, vagy a jövő döntéseiben egy nagyon-nagyon fontos tapasztalás lesz. Tehát már itt elkezdődik az, hogy a saját életemmel kapcsolatban, ami aztán nyilván majd a következő munkahelyeimen, illetve az ott elérhető jövedelmekre is hatással lesz, hogy meghozzak egy olyan döntést, ami az én érdekem és engem képvisel. Tehát ez egy lényeges lépés, mert ez a felnőtté válásnak egy nagyon fontos lépése.
1: A mostani munkába álló fiatalok, akik az első munkahelyükre bekerülnek, nagyon önállóak, nagyon magabiztosak, egészen másképp állnak a munkavilágához. Tehát ők azt mondják, hogy én ennyit érek, én ennyit tudok, pontosan tisztában vagyok vele. Nem az az attitűd működteti őket, vagy jellemzi őket, inkább így fogalmazok, mint mondjuk a 45 pluszos 50-es generációt, illetve az ő szüleiket, tehát mondjuk az én generációmat és az én szüleim generációját, a háború utáni generációt, akik úgy nőttek föl, hogy széleszembe nem lehet, maradj csöndbe, ne szólalj meg, ne kritizálj, nem szabad, júj, egy munkahelyről, onnan menjünk nyugdíjba, nem váltogatjuk a munkahelyet, teljesen az ellenkezője a mostani fiatalság, a 18-20 évesek.
2: Igen, és ez nagyon jó. Csak itt ugye azt kell megtapasztalniuk, hogy el lehet mondani a véleményüket, és hangot lehet adni az érzéseiknek, a javaslataiknak, de azt megfelelő stílusban kell, hogy megtegyék, és megtalálni azt az embert, akinek ők ezt el tudják mondani, és aki tovább is fogja ezt adni. Mert az, hogyha én a munkatársamnak elmondom, az még nem biztos, hogy célra vezető lehet. De hogyha van egy csoportvezető, vagy van valaki, aki egy kicsit feljebb áll, mint én, és odafordulok hozzá, de nem provokatívan, hanem építőleg elmondom a gondolataimat, akkor én biztos vagyok abban, hogy az, akinek elmondta, meg fogja fontolni, és én arra buzdítom a fiatalokat, hogy igen, hallassák a véleményüket, mert a változásokat csak és kizárólag ők tudják generálni. Nem azok, akik 10 éve, vagy 5 éve, vagy akár 20 éve annál a vállalkozásnál dolgoznak.
1: Mit jelent ez pénzügyi szempontból? Hiszen ők nagyon ügyesen kiállnak azért a fizetésért is, meg azokért a juttatásokért is, amiket ők jogosnak tartanak az ő tudásukhoz képest.
2: Nyilván itt is beszélgetnek ugye hasonló korúakkal, akik szintén elhelyezkednek különböző szakmákban, tehát onnan is szereznek tudást és tapasztalatot, hogy őket milyen órabérér vagy havi bérér alkalmazták, illetve hát itt az AI megint ugye belép a képbe, hiszen megkérdezik, hogy ezzel és ezzel a tudással, végzettséggel, munkakörben mi a jellemző, hogy mi az átlagfizetés. Uh-huh. És ők azért ki fognak állni, mert addig mennek, amíg ezt meg nem kapják, hiszen bennük van az, hogy nem kötődnek semmihez sem, csak a céljaikhoz.
1: Ebben hogyan tudjuk őket segíteni? Hogyan tudjuk őket bátorítani? És hogyan tudunk tőlük tanulni?
2: Hát tanulni azt tudjuk tőlük, hogy álljunk ki magunkért. ez tulajdonképpen szerintem a legfontosabb, hogy hogyan tudjuk őket segíteni úgy, hogy beszélgetünk velük arról, hogy hogy is néz ki mondjuk egy vállalatnak, vagy egy vállalkozásnak a szervezeti felépítése, hogy különböző pozíciók azok mit jelentenek, és egyáltalán azok a tulajdonosok fele, hogy és milyen módon jelennek meg, hogyha mondjuk megbetegszik, vagy valamilyen baleset éri a munkahelyén, hogy azok milyen következményekkel járnak. Tehát egyszerűen beszélünk arról, hogy egy munkahely az hogy néz ki, és milyen nehézségekre lehet számítani. Nyilván, hogyha én azt az utat választottam, hogy 18 éves korom után nem tovább tanulok, hanem elmegyek dolgozni, akkor azt is végig kell vele beszélni, hogy ott, abban a szakmában, amit ő választott, hogy ott milyen karrier lehetőség van, és hova lehet eljutni majd.
1: Iványi Ildikó, állandó szakértőnk, pénzügyi elemzőnk ma az Élethelyzetek pénzügyi kihívásai új sorozatunkban a továbbtanulás és a munkakezdés vagy munkába állás pénzügyi kihívásairól beszélt. Köszönjük szépen az idődet.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.

0: Christoph, Manna FM, Manna délelőtt, Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A mai műsor vendége Buzás Dóri, business és life coach, az Életérzés Egyesület szakértője, akivel a munkahelyi környezetről beszélgetünk. Milyen a jó munkahelyi környezet? Milyen a toxikus munkahelyi környezet? Hogyan tudjuk ezt felismerni? Nyilván a jót azt könnyebb, mert a magyar ember a rosszat mindig könnyebben elhisz, és abban könnyebben bele is nyugszik, sajnos, valahogy ez kódolva van bennünk. Illetve hogyan választunk munkahelyet, és hogyan hagyjuk el a munkahelyet, mindenről beszélgetni fogunk. Szia Dóri, köszi, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Kezdjük akkor onnan, hogy hogyan választunk munkahelyet, tehát hogy hogyan tudunk jól választani, mennyire kell tisztában lenni magunkkal, hol kezdődik ennek az önismereti része, vagy az önismereti feltétele, hogy ki tudjam választani azt, ami valóban hozzám illik.
2: Jó helyről közelítesz, Petra, mert hogy igen, az önismeret az nagyon-nagyon fontos ebben a témában, mert munkahelyek közül tudunk válogatni. Nyilván mindenkinek van egy vagy több végzettsége, az alapján úgy nagyjából megvan a csapás irány, hogy mivel szeretnénk foglalkozni, merre szeretnénk menni, de ahhoz, hogy tudjuk azt, hogy milyen munkahely illik hozzánk, és milyen nem, ahhoz fontos saját magunkat ismerni. Mondok egy példát. Vannak emberek, akik például nem tudnak multi környezetben dolgozni. Nem tudnak azonosulni egy olyan szemlélettel, hogy nekik A-tól B-ig terjed a munkakörük, van egy munka folyamatuk mondjuk, ami egy nagy egész folyamatnak a része, de neki csak arra a részre van rálátása vagy ráhatása, és a többivel nem foglalkozhat. Nekik nem ajánlott egy ilyen helyen dolgozni, ők sokkal jobban tudnak érvényesülni kisebb vállalkozásoknál, ahol bele lehet folyni mindenbe is egy picit, mert hogy inkább értenek ahhoz, hogy mindenhez egy picit, mindenhez hozzáteszünk egy kicsit, vagy látják a nagy egészet, hogy az ő munkájuknak milyen hatása van a nagy egészre. Tehát tök fontos az, hogy erről legyen tudásunk, hogy mi miben érezzük jól magunkat. Például ide tudom még azt sorolni, hogy vannak olyan személyiségtípusok, akik például nem szeretnek és nem tudnak bandázni a többiekkel. És sokkal jobban érzik magukat egy home office-szal körülölelt környezetben, ahol sokat lehet otthon lenni, és akkor nem kell csicsetelgetni, nem megy el arra az idő, hogy el kell menni ebédelni, mert egyszerűen ő abban nem érzi magát komfortosan. Aha. Ha ezt tudod magadról, akkor olyan munkahelyet fogsz keresni, ahol a home office előnyben van a bejárással szemben.
1: Ez most már gyakori, Dóri? Mondhatjuk azt, hogy gyakoribb, mint a Covid előtt? Tehát Magyarországon is benne van ez már a gyakorlatban? Tehát kereshetek úgy, akkor így kérdezem, álláshirdetést is, hogy home office-ból, tehát otthoni megoldással?
2: Igen, abszolút így van. Nyilván a Covid okozta ennek az elterjedését elsősorban, tehát akkor állt át nagyon sok cég home office-ra, de rájöttek ennek a gazdasági előnyeire is, hogy például nem kell akkora irodát fönntartani, mert nem járnak be az emberek dolgozni. A kisvállalkozásoknak ez egy óriási nagy előny, hogy nem kell irodát bérelni, finanszírozni, befűteni, bebútorozni és így tovább, hanem tök jó eszközök vannak arra, hogy online minimális személyes találkozással hogy lehet menedzselni az embereket. Ezt meg kellett mindenkinek tanulnia, hogy én vezetőként hogy tudok ráhatást gyakorolni a másikra. A munkavállalónak meg kellett azt tanulnia, hogy nem biztos, hogy munkaidőben kell mosni, főzni, takarítani attól még, hogy otthon vagy, hanem munkaidőben végezd el a munkádat, és minden más csinálj ugyanúgy a szabadidődben. De igen, abszolút elterjedtebb, és ezt nagyon sokan hirdetik is, és ez munkavállalói szempontból sokaknak egy előny, úgyhogy ezt mindenképp az előnyök között fel szokták tüntetni az álláshirdetésekben, hogy a home office milyen arányban elérhető az adott vállalatnál.
1: Mennyiben könnyíti meg az ember hétköznapjait a home office, vagy mennyiben nehezíti meg? Te mit tapasztaltál a praxisodban?
2: Mint mindennek, ennek is van előnye és hátránya. Az előnye mindenképp az, hogy az utazással nem veszítesz egy csomó időt napközben. Tehát, hogyha van egy 8-5-ig tartó munkaidőd, akkor nincs benne az, hogy neked még reggel egy órát tömegközlekedni kell, dugóba kell ülni, sétálni kell, és így a munkaidő után. Könnyebb a gyerekeket menedzselni, hogyha csak el kell őket dobni az iskolába, óvodába, bárhova, és utána te hazamész és otthon végzed a munkádat, mint hogy még utána időre beérni a munkahelyedre, egy csomó stressztől megkímél. Például az, hogy nem kell extrán közlekedni. Nyilván az ebédidőben, hogyha nagyon gyorsan be tudod lapátolni az ebédet, akkor van arra lehetőséged, hogy beragd azt a mosást, amit beszerettél volna rakni, és ez is segítség, mert akkor nem délután viszi az időt. a saját környezetében mindenki komfortosabban mozog, de van egy óriási nagy hátránya, és ez illetve több is természetesen, de az, hogy nem tudod szétválasztani a munkahelyi és az otthoni környezetet, az nagyon rossz hatással tud lenni például a családi kapcsolataidra. Gondolok itt arra, hogy nem tudod lerakni a stresszt, tehát hogy például pont az utazás hiányából nincs meg az a 10-20 akárhány perced, amíg hazaérsz, hogy a munkahelyi gondokat, feszültséget lerakd út közben, és kitisztult fejjel érkezz haza. Uh-huh. A munkahelyi stressz ezáltal elválaszthatatlanná válik az otthoni stressztől, és ez a kettő elkezd oda-vissza hatni egymásra, és az egyik begyűrűzik a másik életébe, a másik pedig az egyikébe. Probléma például a nyári szünet, vagy amikor beteg a gyerek, és neked otthon dolgozni kell, de otthon van veled a beteg gyerek, aki már mondjuk valamennyire önellátó, de bebemászkál a megbeszéléseidre, hogy így hello anyu, akkor én most mégiscsak ezt kérem, vagy azt kérem. Tehát mindennek két oldala van, pszichésen tud nagyon megterhelő, de nagyon felszabadító is lenni egy home office.
1: Buzes Dória vendégem a mai műsorban, az Életérzés Egyesület Business és Life Coach szakértője. Vele beszélgetünk munkahelyről, munkahelyi környezetről, munkahelyi választásról, home office-ról és mindenről, ami ehhez kapcsolódik. Érdemes lesz a továbbiakban is nagyon figyelni. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendégem a Buzáns Dóri, business és life coach, az Életérzés Egyesület szakértője, akivel a munkahely választásról, munkahelyi környezetről beszélgetünk, a home office-ról is, bár arról már azért jócskán beszélgettünk eddig is. Most beszéljünk arról, Dóri, hogyha egy munkahelyen bejáros, rendes, normál munkahelyi környezetben dolgozunk, hogyan tudjuk felmérni azt, hogy ez nekünk való, hogyan tudjuk felmérni ezt, hogy számunkra ez egészséges vagy toxikus, azaz mérgező környezet?
2: Az első és legfontosabb jelzőfény ebben az esetben, hogy hogy érzed magad, hogy milyen kedvel mész be dolgozni, pont mint a gyerekeknél, hogy amikor elindítod őket útnak, iskolába, óvodába, akárhova, akkor ő milyen kedvel indul el. Abból látod, hogy ő rendben van, jó helyen van, és látod magadon is, hogy jó helyen vagy, hogy motiváltan indulsz el. Emellett fölmérni azt, hogy például munkahelyválasztásnál, ha mondjuk meg fel szeretnéd térképezni, hogy toxikus-e egy adott munkahely, akkor nagyon nagy red flag az, hogyha beülsz egy meetingre, akkor azt látod, hogy a kollégák hallgatnak, mindent elfogadnak, tudomásul veszik a teendőket, de nem kérdeznek, nem ötletelnek, nem jönnek elő javaslatokkal. Ennek az oka az a légkörben fellelhető toxicitás, ami abból ered, hogy a hibát azt büntetik, a kreativitást pedig megölik.
1: Miért fordulhat ez elő 2025-ben bárhol is? Hogyan lehetséges az, hogy ez előfordul, mert bizony van ilyen, és azért, hogyha ezt lecsupasztítjuk, ez mindig a vezetéstől függ.
2: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, hogy ilyen miért fordulhat elő, pont úgy, mint mondjuk az is, hogy miért fordulhat elő, nem tudom, párkapcsolati erőszak, tehát hogy ezek mind olyan témák, amit így az ember nem tud épésszel értelmezni, hogy ilyen hogy lehet a mai modern világban, hiszen mindenki tudja ezekről, hogy ez mennyire kártékony és mennyire rossz, mégis kitermeli magából a rendszer. Azzal viszont nem értek 100%-ig egyet, hogy ez mindig a vezetéstől ered. A vezetésnek abban mindig van szerepe, hogyha e fölött szemet húny, de ez eredhet a munkavállalóktól is. Hogy például olyan kicsinyes játszmák alakulnak ki közöttük, amikkel mérgezik a légkört és a környezetet. És ha ebbe a vezetés nem lép bele, és nem von be segítséget, és nem próbálja meg a szerepeket tisztázni és fölgöngyölíteni, akkor ez nagyon el tud mérgesedni, és nagyon rossz hatással tud lenni az emberekre. De nem kell messzire menni, az iskolákban is már fellelhető ez a közeg és ez a légkör. Pont most szembesültem egy általános iskolai példával. Az iskolában kimondatlan elvárás a nagyon jó és magas teljesítmény, és már a gyerekek egymást szétszikizik, hogyha valaki nem csillagos ötös, csak ötös dolgozatot ír. Iszonyúan mérgező. Iszonyúan. Hogy mekkora megfelelési kényszer dolgozik azokban a gyerekekben, hogy milyen példákat visznek tovább az életben magukkal, onnan, hogy ők azt látják, hogy a 110% az elvárás, és ha te nem csinálod meg a 120-at, akkor te egy senki vagy. És itt is valahol, hogyha most a tantestületet, meg magát az iskolát, mint vezetőséget tekintjük, akkor az ő felelősségük, hogy ez ennek gátat szabjon. És ugyanígy a munkahelyen is a vezetőség feladata hogy ennek gátat szabjon. És az, hogy ilyen miért történhet, arra talán azt tudom még magyarázatként hozni, hogy a társadalmi működés az hat a vállalati működésre, hiszen maga a munkahely az egy mikrotársadalmi környezet, ott tanulunk kommunikálni, szabályrendszerekben működni felnőttként, és így tovább. És hogyha a társadalomban toxicitás létezik, bizonytalanság, manipuláció, akkor ez kivetülhet a munkahelyi környezetre is, és ott is megjelenhetnek ugyanezek a kimondatlan elvárások és defektusok.
1: Ennek az ellenkezőjeként mondhatjuk-e azt, hogy ha én mindig jó kedvem megyek be a munkahelyemre, és jól érzem magam ott, akkor az biztosan nekem való, és jó az a közeg is?
2: Azt gondolom, hogy biztosan jó az a közeg, ahova jó kedven jársz be. Az, hogy neked való-e, az még egy csomó mindenem múlik. Például azon, hogy ha te szeretnél új szakmai kihívásoknak megfelelni, és egy küzdő alkat vagy, akkor kérdés az, hogy ez például megvan-e ott azon a munkahelyen, és hogy tudsz-e előrelépni, tudsz-e fejlődni, jönnek-e új kihívások veled szembe. Attól még érezheted magad jól a munkatársaid körében, meg lehetsz jókedvű, de mondjuk egy tök nagy igényed, ami a szakmai kiteljesedésedre és fejlődésedre vonatkozó igény, az mondjuk nincs kielégítve, akkor nem biztos, hogy jó helyen vagy, akkor érdemes tovább menni máshova.
1: De hogyha jól érzem magam egy munkahelyen, akkor vélhetően hozzám hasonló emberek vannak ott, és akkor emeljük is egymást. Hogyan működik ez pozitív irányból? Ezzel fogjuk folytatni, mert ez is nagyon-nagyon fontos, hiszen hogyha ez detektálja az ember, magán érzi, hogy ő oké, és jó abban a közegben lenni, és húzzuk egymást, és meghallgatjuk egymás véleményét, és mondjuk a főnök az nem abszolút ignorálja az ötleteinket, hanem várja is őket, akkor egészen másképp éli meg az ember a mindennapjait azon a helyen, ahol az életének a legnagyobb részét tölti. A munkahelyről, a munkahelyi környezetről, a munkahely választásról beszélgetünk ma a műsorban. Szakértő vendégem Buzás Dóri, Business és Life Coach, az Életérzés Egyesület szakértője. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Hogyan válaszunk munkahelyet? Milyen az egészséges, a hasznosan és jól működő, termékeny, illetve milyen a toxikus munkahelyi környezet? Honnan tudom, hogy egy munka nekem való? És milyen az ideális főnök? Erről is beszélgetni fogunk, ezt meg a Dori nem tudta, hogy én ezt be fogom neki dobni. Buzáns Dori, Business és Life Coach, az Életérzés Egyesület szakértője a vendégem ma, úgyhogy akkor kezdjük ott, hogyha valami pozitív, hogyha valami jól működik, akkor ez azt is jelenti, hogy ez kihat a magánéletemre, hiszen a munkahelyen töltjük a legtöbb időt, és hogyha ez egy termékeny, egészséges, jó hangulatú közeg, normális elvárásokkal, normális határokkal, és azzal, hogy értékelnek, és akkor ezt honorálják is, akkor

0: iskola, akármi, gyerünk gyerekek, és ami szerintem tök fontos, hogy a gyerekek is ezt a szemléletmódot el tudják sajátítani, és látják, hogy anya meg apa boldogan megy reggel dolgozni, én akkor tudok boldogan menni iskolába, és nem kell alapból utálni az egészet. És hogy már önmagában ez ad egy pozitív szemléletmódot, egy ilyen nagyon jó vibe-ot, amiben könnyebb működni. És hogy az a fajta mókuskerék, amiben sajnos én azt gondolom, hogy a háztartások nagy része az életüket élik, azon pszichésen iszonyú megterhelőek tudnak lenni. Tehát ez a mindennapos mókuskerék, amikor nem szereted azt, amiben vagy, de menni kell, mert nincs más választásod, az kiégéshez és iszonyú rossz közérzethez tud vezetni. És hat a párodra, hat a családodra. Úgyhogy igen, mindenképp, hogyha jó helyen vagy, jó emberekkel dolgozol, és tudsz töltekezni, akkor az életedre is egy olyan pozitív hatással van, ami segít egy kicsit abban a szemléletmódban élni, hogy én bármit el tudok érni, amit szeretnék.
1: Amikor ilyen munkahelyi élményekkel találkozol, akkor az nyilván egy teljesen másik helyzetet eredményez, hogyha valaki ilyen helyzetben jön, és mégis segítségre szorul például, ott milyen probléma lehet? Nem tudom, hogy érthető, hogy mire akarok kiukadni.
0: Mindjárt kiderül a válaszból, hogy értem-e. Hát figyelj, azt gondolom, hogy így a 30-as generációtól fölfelé nagyon sokrétűen van megpakolva a puttonyunk, amit hozunk a gyerekkorunkból, a mintáinkból, akár hogyha most elmegyünk transzgenerációs irányba, tehát hogy nagyon sok olyan dolog hatott ránk egész életünk során, amit a mi generációnk már elkezdett feldolgozni, és próbál vele haladni, és tök jó az, hogyha valaki a felnőtt életében a helyén van, de lehet, hogy gyerekkorában mondjuk érték olyan hatások, amiket ő szeretne megdolgozni, és szeretne benne fejlődni, és szeretne változtatni. Gondolok itt például arra, hogy hozott magával egy ilyen óriási nagy teljesítménykényszert és maximalizmust, ami társadalmi szinten nagyon díjazott személyiségjegy, mert ki ne örülne annak, hogyha a munkavállalója nem nap 8 órát, hanem 12-t akarna dolgozni, és nem 100%-ot, hanem 120-at szeretne oda tenni az asztalra, mert az neki nyilván milyen hatékony összvállalati szinten, de hogy egyéni szinten ez nagyon kártékony, mert egy folyamatos megfelelési kényszerrel és folyamatos feszített állapotban tartja az embert. Tehát például ilyenen lehet dolgozni attól még, hogy a munkahelyeden, meg a családodban, meg mindenhol tök egyben vagy.
1: Amikor egyben vagyok a munkahelyemen, akkor azt gondoljuk mondjuk nagyságrendileg, hogy azért ott nincsen probléma, tehát hogy az kezelhető még akkor is, hogyha vannak kisebb-nagyobb döccenők. Mi van akkor, hogyha valaki váltani szeretne? Mert ugye erről még nem beszéltünk. Ez egy nagyon nehéz dolog. Nehéz dolog magamban eldönteni, nehéz dolog meglépni, és legnehezebb dolog talán elmondani, hogyha mondjuk felmondok. Nehéz meghozni a döntést akkor, hogyha egy toxikus közegben vagyok, de ugye egy generációs mintának köszönhetően én megszoktam ezt, hogy örülj, hogy ott vagy, örülj, hogy van munkád, csöndbe legyél, szép lesz, okos nem, stb. Illetve, hogyha egy jó munkahelyen van, de mondjuk egy még jobb helyre hívnak, vagy egy még jobb ajánlatot kapok, és szeretem a helyet, akkor is nehéz megmondani. Na, ezt hogyan tudjuk megugrani úgy, hogy ne betegedjen bele a lelki világunk ebbe?
0: Én megint az önismeretet hoznám be, hogy nagyon fontos az, hogy tisztában legyünk a saját határainkkal és a saját értékeinkkel. És abban az esetben, amikor egy nagyon jó munkahelyen dolgozol, ahol elismernek és jól érzed magad és szeretsz oda tartozni, akkor ez az oda tartozás érzés, ez óriási frusztrációt tud kelteni benned, amikor felmerül az a gondolat, hogy akkor te mégiscsak váltani szeretnél. Tehát kicsit a lojalitás, az összetartozás érzése az visszahúz, míg mondjuk új szakmai kihívások vagy bármi más meg elkezd elhúzni az adott vállalkozástól. Ezek mindig nagyon nehéz kérdések. Ez például coachinggal egy nagyon jól megtámogatható téma. Tök jól végig lehet ezen vezetni az ügyfelet, hogy akkor mi az, amit ő szeretne, mik az ő erőforrásai, mik az ő tulajdonságai, amik akár a maradásra, akár a menésre ösztökélik, akkor mi az egyik vállalat előnye hátránya, mi a másik vállalat előnye hátránya, és végül meg lehet hozni ezt a döntést. Ha ezt egy olyan munkahelyen hozod meg, ahol értékelnek, ahol tiszteletben tartják a határaidat, akkor könnyen el fognak engedni, mert tisztelnek téged, és tiszteletben tartják a te autoritásodat. Ha viszont egy toxikus környezetből szeretnél menekülni, ott sokszor nehezen érkeznek meg az emberek oda, hogy innen el kell menni, váltani kell. Egyrészt azért, amit behoztál a generációs minták miatt, hogy örülj, hogy van munkád, ne

0: váltasz, dolgozzál egy életet, egy munkahelyen kell dolgozni, de maximum hár. Szóval, hogy vannak olyan kimondatlan régi elvárások, amiknek meg akarsz felelni, annak ellenére is, hogy neked rossz. Van egy pszichés mechanizmus az embernek, hogy az ismeretlen helyet inkább a rosszat választja, és csak azért választja a rosszat, mert azt ismeri. Tehát bármennyire is rossz az, amiben vagy, abban maradsz a helyet, hogy lépj az ismeretlen felé, mert abban benne van, hogy ez lehet még rosszabb is akár. Ez nagyon sokszor visszatartja az embereket a váltástól, és sajnos a toxikus munkahelyek egyik sajátossága a kollektív hallgatás, ami annyit akar, hogy kollektív szinten az emberek nem próbálják meg felfejteni a problémákat meg a hibákat, hanem mindenki magában kezd el ezen gondolkodni. Van egy bizonytalanság és bizalmatlanság egymással szemben, nem tudjuk, hogy kivel lehet megbeszélni a problémáinkat, és ez egy idő után oda vezet, hogy elkezd az ember saját magában kételkedni, mivel nincs reális, objektív visszajelzése annak tekintetében, hogy amit ő érez, az csak az ő sajátja-e, vagy a többieké is, ezért elkezd saját magában kételkedni a saját megítélésében, a saját érzéseiben, értékítéleteiben, és úgy gondolja, hogy ő látja rosszul a helyzetet, valamint ez az egész odáig tud eszkalálódni, hogy leképződik az emberbe az a gondolatmenet, hogy de mindenhol máshol is valószínűleg ilyen munkakörnyezet van, minek váltsak, ott se lesz jobb.
1: És ilyenkor mi a teendő?
0: Ez kérdés. Most én szakemberként nyilván azt mondanám, hogy ilyenkor fordulj szakemberhez, de hozzá kell ismerni, hogy itt van egy ilyen probléma. De hogyha már azt látod, hogy tényleg rosszul érzed magad, minden nap egy kínszenvedés, nincsenek jó kapcsolódások a munkahelyeden, fáj bemenni minden nap, fizikailag és lelkileg is, ne adj Isten, már fizikai tüneteid vannak, akkor mindenképp fel kell, hogy gyulladjon a piros lámpa, ami azt jelzi, hogy menj el szakemberhez. És akkor nem kell egyedül megfejtened, hogy akkor itt most mi is történik, mert akkor ebben segítséget kapsz.
1: A munkahelyektől beszélgettünk munkahely választásról, bár arról keveset, de majd még a következőkben, a Manna délelőttben erről is szó lesz. Szakértő vendégem volt, aki segítségünkre volt ebben, Buzás Dóri, az Életérzés Egyesület Business és Life Coach szakembere. Köszönjük szépen az idődet!
0: Köszönöm szépen, Petra!
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
3: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután.
2: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak. Ahol fontos vagy.
1: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
2: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor mai vendége Buzás Dóra, Life és Business Coach, a Rákkutatók Alapítvány tanácsadója, akivel arról beszélgetünk, hogy hogyan tudunk jól lenni, tényleg jól lenni. Mitől függ az egészséges életmód, pontosabban függ a mentális és a lelki egészségtől, és hogyha igen, akkor hogyan hatnak egymásra? Mindenféle irányból megbeszéljük majd, de szia Dóri, köszi, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, örülök, hogy itt lehetek veletek.
1: Kezdjük azzal, hogy az egészséges életmód az most nagyon divatos magunkra figyelni, divatos az én idő, és az, hogy elinduljunk magunk felé, na de, hogy ezt tényleg megtegyük, ahhoz meg kell tenni konkrét lépéseket, és akkor az már azt feltételezi legalábbis számomra, hogy valamennyire tisztában vagyunk legalább azzal, hogy mentálisan és lelkileg hogyan állunk éppen.
2: Hát, figyelj Petra, szerintem amúgy nem feltétlen van összefüggés egyelőre a kettő között, mert például a mozgásban most nagyon sokan belevágtak, nagyon sokan kezdenek el mozogni, de nem annyira tudatosan. Tehát például tök tipikus, jönnek december 31-én az újévi fogadalmak, hogy na már pedig most jövőre minden alkalommal, és akkor január-februárban tele vannak az edzőtermek, de utána bemész márciusba, és kong az ürességtől. Uh-huh. Mert nem azért kezdenek el az emberek mozogni, mert hogy van egy rálátásuk arra, hogy hogyan lesznek jobban, vagy milyen hatással lesz az az életükre, hanem azért, mert mindenki ezt megfogadja, akkor megfogadom én is. Tehát sajnos ebben azért van még egy ilyen tényező, de ha már fordítva indulunk neki, hogy tudjuk, hogy mire van szükségünk, és azért kezdünk el mozogni, és azért vágunk bele egészségtudatosabb életmódokba, akkor igazad van valóban.
1: Ez azt jelenti, hogy sokkal kevésbé vagyunk egészségesek lelkileg és mentálisan, mint mondjuk a múlt században voltak?
2: Mindenképp fejlődünk és javulunk és haladunk ebben előre.
1: De a régi időkben, tehát mondjuk tanyavilág, lassúbb élet, social media felületek előtt nyugodtabbak voltunk? Lelkileg egészségesebbek voltunk? Mondhatjuk ezt?
2: Biztosan. Aha. Igen, biztosan, hogy egészségesebbek voltunk. Ha most a social médiát behoztad, mint példát, nem volt olyan összehasonlítási alapjuk az embereknek.
1: Nem volt ez a folyamatos elvágyódás, nem? Hogy máshol minden jobb lenne, ő is nyaral, elutazott, akármi.
2: Igen, igen, az összehasonlítgatás, az elvágyódás, a másokhoz való megfelelés, vagy a mások elvárásainak való megfelelés, ezek abszolút nem voltak, és volt az életünknek egy olyan aspektusa, a fizikai aktivitás, ami folyamatosan az életük része volt, és ez nagyon jótékony hatással van a lelki egészségre is. Úgyhogy ők ennyivel is előrébb voltak, hogy mivel adott volt a mozgás, ezért jobban voltak.
1: Mit jelent az, hogy valaki mentálisan és lelkileg egészséges? Vannak-e ennek mutatói például?
2: Alapvetően ezt szokták abban mérni, vagy hát sokan abban mérik, hogy így jól vagyok, vagy oké vagyok, sőt azért messze megyek, sokan ezzel nem is foglalkoznak, és nincs rálátásuk arra, hogy az ő mentális vagy szellemi, lelki egészségük hol tart. De alapvetően ez egy tök összetett dolog, és hogy én azt mondanám, és hogy ez egy ilyen nagyon szubjektív, saját maga számára is használható mindenkinek mérőeszköz, az, hogy látod azt, hogy hogyan reagálsz az élet kihívásaira, hogy tudsz-e rugalmas lenni ebben az iszonyatosan intenzíven és gyorsan változó és fejlődő világban. Tudsz-e kapcsolatban maradni önmagaddal, milyen döntéseket hozol? Ha ezeket vizsgálod, és úgy érzed, hogy ezekkel oké vagy, és tényleg önazonos vagy, olyan döntést hozol, amit 10-ből 9-szer meghoznál, ha nem vág földhöz az, hogy már hónapra újra kell tervezni az egész napodat, mert éppen valami úgy alakul az életedben, hogy mindent felülír, és ezekkel oké vagy, akkor jól vagy mentálisan.
1: A vendégem Buzás Dóra, Life és Business Coach, a Rákkutatók Alapítvány tanácsadója, arról beszélgetünk ma, hogy hogyan függ össze az egészséges életmód a lelki és mentális egészséggel. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Lelki és mentális egészség, és ezek összefüggés az egészséges életmóddal. Mit tehetünk meg ennek érdekében? Honnan tudjuk, hogyha valami nincs rendben a három közül valamelyikkel? Erről beszélgetek mai vendégemmel, Buzás Dóra Life és Business Coach-sal, a Rákutatók Alapítvány tanácsadójával. Dori, mond, mit tehetünk meg annak érdekében, hogy elinduljunk egy sokkal egészségesebb állapot felé, mentálisan és lelkileg, illetve hogyha nem feltétlenül most a táplálkozásról és a mozgásról beszélünk, akkor mi az, ami a leginkább elő tudja segíteni a mentális és a lelki egészséget, amiért egyébként érdekes módon most már nagyon sok helyütt a világban küzdenek és kampányolnak, hogy hogyan tudjuk rendbe tenni magunkat, tehát hogy ez világszinten érvényes, hogy a mentális egészséggel gondja van az embereknek.
2: Igen, ez így van, ez ma már egy ilyen első világ problémája. Alapvetően nagyon fontos az, hogy a fizikai és a testi jóléthez szükség van a lelki és a mentális egészséghez is. És amit mindenképp meg tudsz tenni magadért, hogy lelassítasz. Mert egyszerűen ebben a rohanó turbulens világban nincs lehetősége az embereknek az önvizsgálatra, az önreflexióra, és annyi inger és információ írja az embereket, hogy egyszerűen ezt földolgozni szinte lehetetlenség. Tehát amit első lépésként meg tudsz tenni magadért, az, hogy néha megállsz és lassítasz. És keresel egy olyan területet, felteszed magadnak azt a kérdést, hogy mi az az egy dolog, amiben le tudok lassulni. És tegyen például az egy zuhanyozás, hogy kicsit tovább ott vagy helyben, vagy jelen vagy, és adsz magadnak időt arra, hogy megérkezz, és ne csak gyors zuhany és bezuhanj az ágyba. Hanem próbálj meg az életnek, vagy próbálj meg az életnek egy olyan szeletét megtalálni, amire van rá hatásod, gyorsan át tudod formálni, könnyen beiktatható, és teret és lehetőséget ad a lassulásra. Emellett, ami ilyen hatalmas minőségbeli változást tud okozni, de sokkal komplexebb azért ennél, az az alvás. Ha már jól alszol, akkor jól tudsz lenni. Nagyon sok mindenre kihat az alvás minősége.
1: Mégse veszük viszont komolyan, tehát hogyha valaki elvesz időt, akkor általában az alvástól veszi el az időt. Az a furcsa.
2: Igen, hát abból a legkönnyebb lecsippenteni, pedig nem szabadna. Tehát, hogy ma már azért azt mutatják a kutatások, hogy 7-8, de képzeljétek el, sőt, még a 9 óra alvás is szükséges egy felnőtt ember számára ahhoz, hogy jól funkcionáljon. Nagyon-nagyon kíváncsi lennék, hogy ki az, akinek van ideje 9 órát aludni. Én nagyon szeretnék, de nem tudok. De ez tök fontos lenne, és hogy ezen belül is, ami már tényleg egy külön tudományág felé mutat, az, hogy az alvás fázisaink között szerepeljen a mély alvás, és legyen lehetőségünk teljesen kicsekkolni alvás közben is föltöltődni. És ez nyilván, ha a mennyiség nő, akkor a minősége is tud egy idő után javulni. Ez nagyon fontos. És még egy dolgot tudok tanácsolni mindenkinek, amivel ugyan ez a mozgás kategóriába tartozik, de nagyot tud előrelépni a saját egészsége érdekében, az, hogy a lift helyett válasszátok a lépcsőt.
1: Kell, hogy beszéljünk arról, hogy mit jelent a stresszevés, hogy miért olyan sok az elhízott ember, nem csak Magyarországon, hanem a világban is, hogyan függ össze az evés, a kényszerevés, vagy a nem evés a lelki és a mentális egészséggel, vagy annak hiányával. Hamarosan folytatjuk. A műsor vendégem a Buzás Dóra Life és Business Coach, a Rákutatók Alapítvány tanácsadója.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Lelki és mentális egészség és egészséges életmód, és akkor most jön az evés, a stresszevés, a nem evés, az evés zavarok, és természetesen ehhez kapcsolódva a lelki és mentális egészséghez. Nagyon sok az elhízott ember, nem csak Magyarországon, világszerte. Hogyan kapcsolódik az elhízás a lelki és mentális egészséghez, vagy annak a nem létéhez?
2: Az elhízás az egy nagyon komplex témakör. Van egy bizonyos csoport, akiknél természetesen egészségügyi okok állnak a háttérben, de hogy emellett van egy hatalmas réteg, akik a mentális nem jó létük miatt híznak el. Például a stresszevés, amit hoztál te is, az egy tök jó indikátora az elhízásnak. Nagyon könnyű ebbe belecsúszni. Sokszor észre sem vesszük azt, hogy nem éhesek vagyunk, hanem fáradtak vagy stresszesek, és azért nyúlunk ételekhez. Ma már használatos a comfort food elnevezés, ami azt jelenti, hogy azért eszel valamiféle típusú kaját, hogy jobban legyél tőle. Ilyen a csoki, ilyen a hamburger, a fast foodok nagy százaléka ide tartozik. Tényleg ez arról szól, hogyha nagyon levertnek érzed magad, előbb nyúlsz ilyen étel után, mint a saláta után, mert salátát rágni nem okoz örömet. Már akinek természetesen. Tehát, hogy amilyen nagy fokú az elhízottság a mai modern társadalmakban, az tökre jól mutatja azt is, hogy mennyire leterheltek vagyunk mentálisan, és mennyire nem vagyunk jó állapotban mentálisan. E között a kettő között szignifikáns kapcsolat van. Amit mindenképp tenni tudsz a változás érdekében, hogy figyeled azt, hogy mikor, milyen típusú étel után nyúlsz. Hogyha este leülsz a tévé elé közvetlenül vacsora után, és úgy érzed, hogy neked rágnod kell valamit, vagy mintha motoszkálna a fejedben a gondolat, hogy te éhes vagy, akkor valami kevés az esélye annak, hogy valóban éhes vagy. Ott érdemes megvizsgálni azt, hogy mi történt veled az elmúlt időszakban, ami kibillenthetett a saját stabilitásodból, ami miatt te evéssel szeretnél kompenzálni.
1: Hogyha ezeket megfigyeljük, és látjuk, hogy mi a helyzet, vagy sejtjük, hogy mi a minta ebben, hogyan tudunk tenni ellene, mert az azért nehéz.
2: Igen, nehéz, és én azt gondolom, hogy az ilyenfajta probléma sosem csak akaraterő kérdése, mert egyszerűen senki sem akarhat folyamatosan enni, senki sem akarja azt, hogy ő elhízottá váljon, hanem egyszerűen ez így bekövetkezik. Amit tenni tudsz, az a tudatosság és az önreflexió. Például vezetsz egy érzelmi naplót, ahol megvizsgálod azt, hogy milyen érzéseid voltak, mik történtek veled a nap folyamán, és utána mi történt veled. Vagy fordítva, ha észreveszed, hogy leülsz a tévé elé rákcsálni, akkor megnézed azt, hogy én most tényleg éhes vagyok, vagy nem. Kívánom én ezt, vagy sem? Történt velem olyan, ami kibillentett a stabilitásomból? Igen, és akkor ő föl tud fedezni azokat a mintákat, amik előhozzák belőled a stresszevést. Ezért én azt gondolom, hogy kezdeti fázisban önmagad is tudsz ezekre figyelni, ha nagyon önreflektív és tudatos vagy, akkor tudsz ezekkel bánni, és tudod ezeket a helyzeteket kezelni. Ha viszont úgy érzed, hogy abszolút eluralkodik rajtad, vagy már nagyon komoly testképzavarod, esetleg komoly egészségügyi kategóriába tartozó evészavaraid vannak, akkor mindenképp a megfelelő szakemberhez kell fordulni, minden szégyenérzettől mentesen.
1: Tehát, hogyha ezeket szépen rendbe rakjuk, akkor valamilyen szinten, tempóban el tudunk indulni egy egészségesebb élet felé. Ugye azt szokták mondani, és akkor zárásképpen még erről beszéljünk egy kicsit, hogy megszerezni könnyebb, mint megtartani. Erre a helyzetre is igaz ez? Vagy ebből a szempontból is igaz ez?
2: Abszolút. Minden lépés egy nagy fokú tudatosságot igényel. Ez ugyanolyan, mint egy futóverseny, hogy egyszerűen mindig fejben fent kell tartanod a saját motivációdat, hogy a következő lépést is meg tud tenni, mert könnyű elfáradni, könnyű kiégni, könnyű ezekből a helyzetekből kilépni, ha nehézé válik. De ha tudod, hogy te azt azért csinálod, mert te egészségesebb szeretnél lenni, ha már látod a jótékony hatásait, ha többször sikerült legyőznöd a stresszevést, mint ahányszor benne ragadni, akkor ezek tudnak olyan motivációt adni, amik segítenek fenntartani a folyamatot, de a legnagyobb nagyobb hatással az van ezekre a helyzetekre, hogyha tudatosan figyelsz és próbálsz mindig jelen lenni ezekben a helyzetekben.
1: Dori, köszönöm szépen, hogy ránk értél. Buzás Dori, Life és Business Coach-sal még sokat fogunk találkozni itt a Manna délelőttben. Ma arról beszéltünk, hogy hogyan függ össze az egészséges életmód a lelki és a mentális egészséggel. Buzás Dori, Life és Business Coach, a Rákutatók Alapítvány tanácsadója volt tehát a vendégem. Ma köszönjük szépen az idődet.
2: Én is köszönöm, hogy itt lehettem veletek.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Élet öröm zene. Élet öröm zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történelem nagyjai sorozatunknak ma a főszereplője, egyik személyes kedvencem, a zseniális Rubik Ernő, aki egészen pontosan ifjabb Rubik Ernő, mert hogy az édesapját is pont ugyanúgy hívták, ő pedig idősebb Rubik Ernő volt. Budapesten 1944. július 13-án született, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth díjas és állami díjas magyar szobrász, építész, formatervező, belső építész, játéktervező, feltaláló és egyetemi tanár. Az életpályáját tekintve beszélhetünk a Rubik kocka előtti életéről és a Rubik kocka megszületése utáni életéről. Kezdjük az elején, az édesapja idősebb Rubik Ernő gépészmérnök volt, repülőgéptervező az esztergomi repülőgépgyárban, az anyukája Szántó Magdolna pedig költő volt. Rubik szinte minden interjúban kijelentette, hogy az inspirációját az édesapjától kapta. Idősebb Rubik Ernőt rendkívül elismert vitorlázó repülő mérnökként tartják számon. Ezen a területen végzett széleskörű szakértelme és munkája révén nemzetközi hírnévre is tett szert. Rubik Ernő többször elmondta, hogy mellette sok mindent megtanult. Megtanulta például, hogy a munka értéket létrehozó folyamat, amelynek van célja és egyben pozitív eredménye is. Olyan ember volt, aki képes volt akár egy dombot is elhordani a helyéről, ahogyan sokszor szó szerint így fogalmazott Rubik Ernő, semmi sem akadályozhatta meg abban, hogyha meghozott egy döntést, akkor ezt véghez ne vigye, meg ne valósítsa, akár saját két kezével is. Egyetlen munkát sem tartott méltánytalannak, vagy érdemtelennek. Az ő édesapja mindig így emlegette az édesapját, Rubik Ernő. A képző és iparművészeti szakközépiskola, vagyis a kisképző, jó indulás volt a szülők mérnöki és művészi vénájának folytatására. Ötvös festő és szobrász tanulmányokat folytatott, 1967-ben építészmérnökként végzett a BME építészmérnöki karán, majd 1971-ig az iparművészeti főiskolán szobrászatot és belső építészetet tanult tovább. Rubik Ernő az egyetemet és az általa biztosított oktatást az életét meghatározó eseménynek tekintette, ahogyan ezt kijelentette, az iskolák lehetőséget kínáltak nekem a tantárgyak ismereteinek megszerzésére, és ezzel egy időben olyan kézműves ismeretek elsajátítására, amelyek mentori irányítást, sok gyakorlást, kitartást és szorgalmat igényeltek. No hát akkor beszéljünk egy kicsit az életút során a Rubik kocka születéséről. 1971 és 79 között Rubik Ernő építészetet tanított a Budapesti Iparművészeti Főiskolán, ahol tanársegéd, majd adjunktus, végül docens lett. Az akadémia tervező professzoraként geometriás modellek készítésével foglalkozott. Az egyik a kocka prototípusa volt, amely 27 fatömbből készült. Rubiknak egy hónapjába került, amíg rájött a kocka problémájának a megoldására. A fadaraboktól és a gumiszalagoktól kiindulva Rubik elhatározta, hogy egy olyan szerkezetet hoz létre, ami lehetővé teszi az egyes darabok mozgatását, anélkül, hogy az egész szerkezet szétesne. Rubik eredetileg fát használt a kockához az egyetemi műhely adottságai miatt, és mivel a fát egyszerű anyagnak tekintette, hogy ezzel dolgozzon, nem igényel kifinomult gépeket. Rubik kézzel készítette a kocka eredeti prototípusait, vágva a fát, fúrva a lyukakat és elasztikus szalagokkal tartva egybe a találmányát. Megmutatta a prototípust az osztályának, a tanulóknak nagyon tetszett, és aztán rájött Rubik Ernő, hogy a kocka egyszerű felépítése miatt viszonylag egyszerűen gyártható és nagyobb közönség számára is vonzó lehet. Az édesapja több szabadalommal rendelkezett, így aztán Rubik Ernő is ismerte az eljárást és szabadalmat kért a találmányára, ezután pedig elhatározta, hogy gyártót keres Magyarországon, ám ez nagy nehézségekbe ütközött abban az időben a magyar merev tervgazdaság miatt. Végül aztán Rubik Ernőnek sikerült találnia egy kis céget, amely műanyaggal dolgozott és sakdarabokat készített. A kocka eredetileg Magyarországon Bűvös kocka néven került forgalmazásra. Mivel hasznos eszköznek bizonyult az algebrai csoportelmélet oktatásban, 1977 végén a Konzumex, egy magyar állami kereskedelmi vállalat elkezdte forgalmazni, 79-ben pedig engedélyezte a Magic Cube-ot az Ideal Toys, az amerikai társaság számára, mely aztán újra tervezte a Rubik kocka elé, mielőtt 1980-ban bemutatta volna a nemzetközi közönségnek. A kocka prototípusától a jelentős tömegtermelésig tartó folyamat 6 évig tartott, a Rubik kocka azon azonnali siker lett világszerte, többször nyert évjátékadíjat, és a 80-as, az 1980-as évek népkultúrájának meghatározója lett. 1980-ra a Rubik kocka az egész világon forgalomba került, több mint 100 millió eredeti darabot értékesítettek belőle, leginkább a kibocsátást követő nagy népszerűséget hozó első három év során. Becslések szerint 50 millió hamis utánzat is készült a Rubik kockából egyébként. Körülbelül 50 könyvet publikáltak arról, hogy hogyan lehet megoldani a Rubik kocka rejtélyét, a mai napig több mint 350 millió Rubik kocka került értékesítésre, így aztán ez minden idők egyik legkelendőbb játéka. Rubik Ernő életútjának a folytatásával, illetve az egyéb találmányokkal folytatjuk hamarosan.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Rubi Kernő élete és munkássága folytatódik tovább most a történelem nagy sorozatunkban. Ugye azt tudjuk már, hogy hogyan született meg a bűvös kocka, vagyis a Rubik kocka, ahogyan azt többféleképpen is nevezik, de érdekes dolog az, hogy hogyan vallott a pénzügyekről Rubi Kernő, hogyha a Rubik kocka utáni életet nézzük. Ugye először ő matematika korrepetálással keresett pénzt, még 10 éves korában, és aztán maga sem gondolta persze 74-ben, hogy a diákjai számára kitalált kockával egy vagyont fog keresni. Azt mondta, hogy nem is álmodtam róla, hogy egy rejtvény feltalálásával megütöm a főnyereményt. Egyszerűen csináltam, ahogy a tanítványaim és a környezetem is. Így meséli Rubi Kernő, akinek eleinte egy hónapig tartott kiraknia a kockát. Akkoriban volt ugye a Budapesti Iparművészeti Főiskola oktatója, és akkor azt hitte, hogy nem lehet majd eladni, mert túl nehéz megoldani. Aztán rájöttem, ahogyan ezt mondta később, hogy semmi sem túl bonyolult ahhoz, hogy egy tanár tanítson vele, a fiatalok pedig tanuljanak belőle. A kocka értékesítésével milliómos lett, de a pénz sohasem érdekelte igazán. Azt mondta, gyermekkorában nem sokat beszéltek otthon a pénzről, főleg azért, mert alig volt belőle. Gyermekkorom a vasfüggöny mögött telt az 1950-es évek Magyarországán, így megtanultunk boldogulni abból, amink volt. Azt hiszem, ez bennem maradt, mert még most sem gondolok a pénzre, ha csak nem kell bankba mennem. Számomra a pénz praktikus módja az áruk cseréjének, de én sohasem hajszoltam, és soha nem gondoltam arra, hogy vajon hiányzik-e, nem gondolkodtam azon, hogy hiányzik-e. Ha van mit enni, van mit felvenni, és van időd arra, amit szeretsz csinálni, az épp elég, mondta Rubi Kernő. 1980-ra viszont már több mint 1 millió darabot eladtak a kockából Magyarországon is, ahogy korábban ezt már mondtam, de ez még csak apró profitot hozott. Az igazi sikert azt hozta meg, amikor ez Amerikába is kijutott. Ez persze akkoriban nem volt könnyű, hiszen a szocializmusban korlátozva volt, hogy mennyi profitot hozhat be az országba, de legalább a régi Fiat 500-as autóját le tudta cserélni egy Volkswagen Golfra. Azt is kérdezték tőle egyszer, hogy mi volt a legjobb pénzügyi döntése, arra pedig Rubi Kernő azt válaszolta, az volt, hogy megkértem a feleségemet, Ágnest, hogy legyen ő a főnök, mert megakadályozza, hogy rossz döntéseket hozzak. Saját bevallása szerint szerény életet élnek, a legnagyobb beruházásuk eddig az volt, hogy vásároltak egy ingatlant Spanyolországban, hogy Telente is élvezhessék a jó időt. A feltaláló első számú pénzügyi prioritása a fiatalok oktatása, és szerinte a világ kormányainak is ezt kellene, hogy legyen a prioritás. Szerintem a kormányok költségvetésének felét az oktatásra kellene fordítani, így mondta Rubi Kernő, és az is nagyon érdekes, hogy hogyan vélekedett a járványról és a klímaváltozásról. Rubi Kernő azt mondta, hogy ez is egy rejtvény, amire megoldást kell találnunk. És amikor azt kérdezték tőle, hogy vajon miért mozgatják meg ennyire az embert a játékok, akkor azt mondta, hogy ehhez fontos meghatározni a játék fogalmát, ami nem is olyan könnyű. Az egyik ismérve, hogy a játék egy önként vállalt tevékenység, tehát nem a létfenntartás kényszeréből fakad. Aztán fontos elem a szabálykövetés, egy játék igazából bizonyos szabályok összességét jelenti, épp emiatt rendkívül tanulságos a játék. A szabálykövetés ugyanis a társadalmi együttélés, sőt a létezésünk alapja. Nem véletlen, hogy az állatvilágban is játszanak a kölykök, közben sajátítják el mindazokat a szabályokat, amelyeket követve sikeresek lehetnek az életben. Akár ragadozóként is a préda elejtésében, akár potenciális áldozatokként a menekülésben. Mindkét szerepet meg kell tanulni, és erre teremt biztonságos keretet a játék, illetve a játszás maga. A játékban ugyanis lehet veszíteni anélkül, hogy meghalnánk. A tényleges halálból nem tanulunk semmit, hiszen nincs folytatása. A játékbeli halál után viszont újra és újra próbálkozhatunk, így előbb-utóbb megtanuljuk, hogy mit tegyünk és mit ne tegyünk, hogy elkerüljük a végzetes kimenetelt. A játék tehát komoly dolog. A játékra való igényünk állandó, ám az érvényesülése minden bizonnyal változó, ugyanis utóbbi nagyon függ a körülményektől. Egy olyan világban, ahol ez a lehetőség csökken, a játékra is kevés lehetőségünk marad. Számomra úgy tűnik, a világ most a szabadidő kiterjesztése felé halad. Az emberi munka hatékonyabbá válása lehetővé teszi, hogy ne látástól vakulásig dolgozzunk, sőt, ha ez így folytatódik, elképzelhető, hogy 100 év múlva csak napi 2-3 munkaórára lesz szükség, hogy megteremtsük a szükséges létfeltételeket, és több idő marad a játékra is.
0: Manna FM.
2: További információért és extra tartalomért
0: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A gyümölcs, ami segít elaludni, fogyaszt, és itt a szezonja 7 dolog, amit a cseresznye tud számunkra adni, ami miatt a cseresznye lé előnyös számunkra, és nyilván nem csak a cseresznye lé, hanem maga a gyümölcs is. No, hát ami fontos a cseresznyével kapcsolatban, az most mind elhangzik majd, úgyhogy tessenek nagyon figyelni. Akinek van cseresznye fája, az nagy mázlista, aki pedig vásárolni tud, csak az pedig azért figyeljen, mert érdemes egy csomó minden miatt, azon túl, hogy nagyon finom a cseresznye fogyasztani. A cseresznye lé ugyanis nem csak nagyon finom, de bizonyos egészségügyi előnyökkel is jár, kb. 120 kalóriát tartalmaz egy csésze, ez egy deci, és olyan tápanyagokban gazdag, nagyon gazdag, mint a kálium és a vas. Például, és akkor nézzük, hogy mi mindenben tud segíteni a cseresznye. Segíti az edzés utáni felépülést. A cseresznyelé képes segíteni ebben. Természetesen magas a kálium tartalma, ami segít optimális szinten tartani a vérnyomást, a hidratáltságot, továbbá támogatja az izmok helyreállítását, az idegimpulzusokat, az emésztést, a pulzus számot és a pH egyensúlyt. A cseresznye kb. 330 mg káliumot tartalmaz csészénként, ami a napi ajánlott érték közel 10%-a. Aztán zseniálisan küzd a gyulladások és az ízületi gyulladás ellen. A kutatások azt mutatják, hogy a levében lévő antioxidánsok képesek csökkenteni az oszteoartritis okozta fájdalmat és gyulladást. Készült 2012-ben egy tanulmány, ami kimutatta azt is, hogy a cseresznyelé napi kétszer ívása 21 napon keresztül képes csökkenteni a betegek fájdalmát és a gyulladás szintjét. Csökkenti a 2004-ben is készült egy tanulmány a cseresznyével kapcsolatban, ami megállapította, hogy a cseresznyélé kiegészítők csökkenthetik a gyulladásokat és a fájdalommal összefüggő viselkedést az állatokban, és ígéretesnek bizonyultak a duzzanatok kezelésére az embereknél. Erősíti az immunválaszt, magát az immunrendszert és az immunitást is, mint minden gyümölcs és zöldség, a cseresznye is erős antioxidáns és vírus ellenes hatású. Flavonoidokat, a cseresznyében lévő antioxidánsok egyik fajtáját a növények által állítják elő a fertőzések leküzdésére, a kutatások pedig azt mutatják, hogy ezek jelentős hatással lehetnek az immunrendszer működésére. Szabályozza az anyagcserét és küzd a zsír ellen. Van néhány bizonyíték arra is, hogy az állatoknál a cseresznye segített szabályozni a szervezet anyagcserét és a hasi zsír elvesztését. Egy másik tanulmány azt is kimutatta, hogy az antocianinok, a cseresznye vörös színéért felelős flavonoidok gátolják az elhízást. Egy másik patkányokon végzett vizsgálat pedig azt mutatta ki, hogy a cseresznye csökkentheti a gyulladást és a hasi zsírt, valamint csökken a metabolikus szindróma kockázata. Segít elaludni. Egy másik tanulmány is készült 2010-ben a cseresznyéről, ami szerint a cseresznyelé gyulladás csökkentő tulajdonságai egy csipetnyi alvás szabályozó melatoninnal kombinálva képesek segíteni a jobb alvás érdekében. Az eredmények pedig azt sugallják, hogy a cseresznyelé hasonlóan jó hatással bír, mint az álmatlanság elleni gyógyszerek, például a valeriána vagy a melatonin az idősebb felnőtteknél, úgyhogy semmi más dolgunk nincsen, csak egy kis cseresznyét fogyasztani, vagy rendszeresen, amíg van szezonja, hogy jobbakat tudjunk aludni. Megakadályozhatja a rák növekedését. Ez szintén egy cseresznyével kapcsolatos tanulmányban 2003-ban derült ki. A cseresznye levet az NSAID szulindákkal szembeállították, amely a vastagbél daganatok leggyakoribb megelőző gyulladás csökkentő kezelése, és bár állatkísérletekről van szó, mégis figyelemre méltó, hogy a cseresznyelé az NSAID-okkal ellentétben csökkentette a rákos növekedését. Hát ezért is érdemes cseresznyét fogyasztani, de hát természetesen a cseresznye önmagában egy nagyon finom, nagyon élvezetes, önmagában már a szedése is örömet okozó gyümölcs, hogyha van lehetőségtek arra, hogy ismerőshöz, baráthoz elmenjetek, akinek van cseresznye fája. Leüljetek

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Változékonyabbra fordul az idő, kritikus napok jönnek a Paksi atomerőmű működésében. Családi programok és koncertek is lesznek a Margit-szigeten augusztus 20-án. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a következő két nap még kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormányfő hangsúlyozta, most a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina további üzemelésének fenntartása. Hozzátette, az előrejelzés szerint a következő héten 30-40 cm-rel lehet magasabb a vízszint, és ha minden jól megy, a jövő hét elejétől el lehet kezdeni az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Bátonyterenye környékén ad munkát az Aszálya vízügyi szakembereknek. A mizserfai tározóból 100 000 köbméter vízátvezetését kezdik meg a Zagyván keresztül a Maconkai tóba. Ezzel mintegy 15 000 ember ivóvízellátása marad biztonságos. A tározó vízszintje az elmúlt napokban 400 cm alá csökkent, ami minőségromlás miatt veszélyeztette volna a szolgáltatást. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetője ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Terrorizmus gyanúját is vizsgálják a Zadar környéki tűzesetek ügyében. A horvát korrupció és szervezetbűnözés elleni ügyészség a gyújtogatásokkal kapcsolatba hozott 4 ember ügyében nyomoz. 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsítanak azzal, hogy előre kitervelten, egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zara megye térségében múlt pénteken és szombaton. Lakossági bejelentés alapján fogták el őket. Családi programok, koncertek lesznek augusztus 20-án a Margit-szigeten. Délelőtt interaktív cirkuszi játszóházzal, ügyességi játékokkal, valamint civil szervezetek programjaival várják a családokat. 16 órától színpadra lép Deva, a Random Trip, Boban Markovics, a Queen Bee és az Infra Gandhi. Sötétedés után megnyílik a fénykert magyar és nemzetközi művészek fényinstallációival. Kedden már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Hajnalban 11-19, napközben 22-28 fok várható.
0: Manna Hit. Manna Hit.